0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rockzenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert Sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Nights.
2: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
0: Trend Night.
1: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.

figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

ahogy a kertmozi nekem vetíti Lakenna aranyát, és csak én tudom, merre a kincs.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Acoustic Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütő hangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagyközönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Acoustic Band zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Emiről ez zenéjét leginkább az alternatív jazz kategóriába lehet besorolni. Ők magukról azt állították, hogy hálózati jazzbitang zenekar. A tagok a zenekar megalakulását a 90-es évek közepére teszik, általánosságban jellemző volt rájuk a humor, ami tetten érhető volt zenéjükben, koncertjeiken, de még a weboldalukon is. Sok koncertet adtak, de a nagyobb nyilvánosság előtt a Zazi az ágyban című szerzeményükkel mutatkoztak be az Estefem rádióban. A dal slágerré vált, első lemezük a 2001-ben megjelent Zazi az ágyban pedig aranylemez lett. Összesen 4 korong jelent meg tőlük, mindegyik be is aranyozódott, a legutolsó 2012-ben Gyere át címmel.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket is meghallgatjuk most az Emiről Esztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásolt Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Még ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

jeszcze chusta, chusta, chusta, mogę dodać. Meg hagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Brandon két régi barát, Brádi Márton és Lang András közös zenei projektje. A két alkotó a rendszerváltás környékén az üzleti életben ismerkedett össze, Marci koncertszervezőként, András pedig a Pesti Est egyik alapítójaként dolgozott az éjszakában. A barátság 2013-ban fordult közös zenei munkába, András 10 év alatt írt számai közül választották ki azokat, amik jól álltak Marcinak.
1: Trend Night.
2: A Brandon következik most a különleges zenei válogatásban.

most múlik pontosan. Engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen.

Wild in the country.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt. Hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban. Nekem az...

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Színház.
1: Szabó P. Szilveszter rendezi a Ghost című musicalt a József Attila Színházban Eszenyi Enikő helyett. A közlemény szerint a Bruce Joel Rubin kultikus filmi alapján Dave Stewart és Glenn Ballard zenéjével készült musical premierét 2027. március 6-ára tervezik. Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója a közleményben kiemelte, a produkció színpadra állításához olyan alkotókat kerestek, akik nem csak a zenés színház műfaját ismerik kiválóan, hanem személyes kötődésük is van a darabhoz. Felidézte, hogy Szabó P. Szilveszter korábban színészként szerepelt a Ghostban, ezért belülről ismeri a művilágát. A rendező úgy fogalmazott, megtiszteltetés számára, hogy rendezőként térhet vissza a történethez, amelynek különleges atmoszféráját korábban színészként már megtapasztalhatta. Célja, hogy a musical látványos, megható és felemelő színházi élményt nyújtson. Mint mondta, a Ghost az élet, a halál, a túlvilág és a szeretet erejéről tesz fel kérdéseket, ezeket szeretné az előadásban is hangsúlyos megjeleníteni. A közlemény szerint az előadásban Molly Jensent Gubik Petra alakítja majd, partnerei a József Attila Színház társulatából Fekete Gábor és Lukács Dániel lesznek, a szereplőgárdához vendégművészként Szulák Andrea és Simén Falvi Ágota is csatlakozik. Eszenyi Enikő júniusban jelentette be, hogy lemond a Ghost megrendezéséről a József Attila Színházban. Ezt megelőzően a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója Vadász Dániel kivette a következő évad műsorából Eszenyi Enikő Primadonnák című rendezését, arra hivatkozva, hogy a tervezett együttműködés több munkatársban bizonytalanságot keltett.
0: Esemény.
1: Art pikniket rendeznek augusztus 8-án az idén 31 éves szeredi művésztelepen. Az Art Colony Cereden a kiállítások mellett könnyed műelemzéssel, színházi előadással, koncertekkel, hagyományos palóckonyhával és Mátra aljai borokkal is várja a vendégeket. Füriesi Csaba, a művészeti vezető elmondta, hogy az Art Complexben 10:30-kor lesz a kapunyítás, a Galéria 23-ban pedig 11 órakor nyílik meg augusztus 8-án a V4-es nemzetközi képzőművészeti kiállítás. Mint kiemelte, ez egyszerre mutatja be a régió művészeti sokszínűségét és azt a különleges alkotói közeget, amely az elmúlt évtizedek során a térség meghatározó művészeti találkozóhelyévé emeltett Ceredet. A Visegrádi Horizontok című tárlat 8 lengyel, 5 cseh, 8 szlovák és 12 magyar képzőművész alkotásait vonultatja fel, köztük Kun Cecília, Sánta László és Füriesi Csaba munkáit, akik 1995-ben együtt hozták létre a Nemzetközi Művésztelepet. A templomban kora délután mutatják be a Nemzetközi Szobrász Szimpózium résztvevőinek kiállítását. Az idei nyár tematikája a jelenlét volt. A művész személyes jelenléte a ceredi művészeti színtérben és a művészet jelenléte Cered faluban. A múzeum 1980-ban az állandó tárlat az időutazás élményét adja az érintetlenül hagyott egykori TSZ elnöki és főkönyvelői szobákkal. A helységeket a TSZ iroda eszközeivel, tárgyaival bővítették ki, így érezhető az egykoron térségi jelentőségű termelőszövetkezet 1980-as, 90-es évekbeli hangulata. A művésztelepen délután 3 órakor Petrovics Ferenc, Cered polgármestere és Füriesi Csaba nyitja meg az Art Pikniket, felhangzik a Ceredi Asszonykórus és a Künstlerdorf Neumart an der Raab orkesztra előadása, majd a kórusok közös produkciója is, a kis színpadon délután az Ad Hoc Quartet lép majd fel, este pedig meglepetés vendégek adnak koncertet. A Rönk Színház színpadán mutatkozik be a Latte Maffiato Salon Jazz Band az esti Házas Társas című színházi előadás előtt. E programokkal párhuzamosan megnyitják Sára László retrospektív kiállítását, Fröccs és a Kortárs címmel pedig könnyed műelemzésre kalauzolják a látogatókat Nátyi Norbert vezetésével a galériában, a szobrászházban és a múzeumban.
0: Film.
1: A színészként és producerként is ismert Osvárt Andrea lesz a házigazdája a megújult Veszprém Balaton filmpikniknek, amelyet augusztus 27-e és 29-e között rendeznek meg Veszprémben és Balatonfüreden. Megújult filmpikniken csaknem 60 játék és dokumentumfilmmel, gazdag kisjáték és animációs filmes válogatással várják a közönséget. Az esemény mottója a Miénk itt a film. Ennek jegyében fontos és aktuális szakmai témáknak is fórumává válik a fesztivál. A Hol a határ című beszélgetésen Sebestyén Andrea panaszkezelési és vizsgálati szakértő, Kovács Bálint újságíró és Kuruc Marion intimitás koordinátor beszélgetnek az emberi méltóság tiszteletben tartása és a pszichológiai biztonság fontosságáról a gyakorlatban. Az Akik írnak a filmekről című kerekasztal beszélgetésen arra keresik a választ, hogy megváltozott korunkban mit jelent a filmről írni, mi lehet a kritika szerepe, hogyan alakulhat a nyomtatott és online filmes lapok sorsa, és hogy mit várnak az újságírók az új rendszertől. A filmpikniken a nézőket a vetítések mellett közönségtalálkozókkal, koncertekkel és gyerekprogramokkal is várják.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Gyönyörű krátertó az Alföld szívében. Igazi különlegessége a nagyhegyes mellett búzatáblák és egy apróska erdő ölelésében rejtőző tó, amely egy katasztrófának köszönheti létrejöttét. A sárgáló búzamezők közt már messziről látszik a zölden harsogó kis erdő, ami a tavat rejti. Egy kis emlékhelyet is kialakítottak a fák között, ahol egy mini fúrótorony, egy emlékkő és egy információs tábla teszi egyértelművé, hogy nem egy természetesen kialakult tengerszemhez érkeztünk, hanem egy szerencsétlenül sikerült fúrás eredményét élvezhetjük most. A kráter és a tó ugyanis egy óriási gázkitörés miatt jött létre. Az 1961-ben történt katasztrófa után még sokáig a kitermelő cég tulajdonában volt ez a hely, de végül 2004-ben megvásárolta a területet Nagyhegyes önkormányzata, és egy klasszikus kirándulóhelyet alakítottak itt ki pihenőhelyekkel, szalonnasütőkkel, a horgászok számára pedig stégek is rendelkezésre állnak a kis tóban. Két úton is körbe sétálhatunk, egyrészt a nádasokkal körbevett tó mellett, másrészt a tó körül kialakított, majdnem 20 méter magas gát tetején is tehetünk egy kört, ahonnan ma már sajnos nem lehet rálátni a tóra, mert annyira megnőttek a fák és a bokrok. A pihenés és piknikezés mellett a horgászengedéllyel rendelkezők foghatnak itt többek közt szép nagy pontyokat, de állítólag hatalmas hartyák is lehetnek a tóban. Fedezd fel az országot a Magyar Természetjáró Szövetséggel. Ha szeretnéd jobban megismerni hazánk természeti és kulturális kincseit, keresd fel a Magyar Természetjáró Szövetség által kiadott turista magazin oldalát tippekért, ötletekért, vagy töltsd le a térképes természetjáró applikációt, amely jobbnál jobb gyalogos, kerékpáros és vízitúrákat ajánl országszerte.
2: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.

0: accident.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 6 óra, jó reggelt kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Jelezte, hogy bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamos energiahálózatot, valamint szélenergetikai és geotermikus beruházásokat indítanak el. A fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával valósítják meg. Hozzátette, hogy olyan konstrukciókat alakítanak ki, amelyek révén a beruházások hasznából a magyar állam és az érintett települések is részesednek. A kormányülés után tanácskozott a védelmi munkacsoport is. A Duna vízszintje, ha lassan is, de emelkedik Paksnál, már 7 cm-rel a minimum vízállás felett van. Az atomerőmű helyzete egyelőre megnyugtató és stabil. Salgótarjánban 140 fogyasztási helyen, köztük egy idős otthonban szünetel az áramszolgáltatás, közölte a kormány a hőségriasztásról szóló beszámolójában. A Salgótarjánban működő Baggyaskő idősek otthona területén meghibásodás miatt kigyulladt egy elektromos vezeték, emiatt az áramszolgáltató tájékoztatása szerint 140 fogyasztási helyen átmenetileg szünetel az áramszolgáltatás. Az idősek otthonában jelenleg 150 részben fekvő betegember tápolnak. A hiba kijavítása a leghamarabb ma reggelre várható. Az áramszolgáltató saját aggregátorral biztosítja az elektromos áramot a szolgáltatás kieséssel érintett fogyasztóknál. Kinevezték Kármán András pénzügyminisztert az IMF kormányzó tanácsába. A pénzügyi vezető a Nemzetközi Valuta Alap testületében a Magyarországot képviselő helyettes kormányzó tisztséget tölti be. A posztot korábban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter töltötte be. Megállapodott Irán és Omán a hormuzi szoros hajózási útvonalának koordinátáiról, és már véglegesítik az erről szóló közös bejelentést, jelentette be az iráni külügyminisztérium szóvivője. A Teherán és Maszkát között zajló tárgyalásokat szakszerűnek és előremutatónak nevezte a szóvivő, ugyanakkor az iráni-ománi megállapodás önmagában nem garantálja a stratégiai jelentőségű vízi útvonal biztonságát. Egy magasrangú iráni forrás, valamint két térségbeli tisztségviselő szerint a megállapodás értelmében Teherán ellenőrizni a hormuzi szoroson keresztül a Perzsa-öbölbe betartó hajókat. A nyilatkozatot akkor teszik közzé, ha a külső szereplők nem akadályozzák a folyamatot, és hát egyelőre az amerikaiak például nem reagáltak erre. A Trump kormányzat eddig 100 milliárd dollárnyi vámot fizetett vissza az importőröknek. Korábban ugyanis a legfelsőbb bíróság alkotmány ellenesnek nyilvánította a nemzetközi rendkívüli gazdasági hatáskörökről szóló törvényre alapozott, úgynevezett felszabadítás napján kivetett vámokat, számolt be róla a CNBC. Július 31-ig a rendszerbe 252.496 visszatérítési nyilatkozat érkezett, amelyek több mint 25 millió importtételt fednek le, csak hogy összesen 330.000 importőrnek kellene visszautalni a vámot. Donald Trump a bírósági döntések ellenére sem mondott le vámpolitikájáról, más jogalapokra hivatkozva lényegében újraépíti azt, bár ezek az új intézkedések szintén támadhatóak lesznek majd jogilag. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a Nemzetbiztonsági Tanács ülésén megerősítette, hogy partnereitől elutasító választ kapott arra a kérésére, hogy biztosítsanak további légvédelmi eszközöket ballisztikus rakéták ellen. Zelenszkij azt mondta, hogy Kijev partnerei hivatalosan a közel-keleti harci cselekményekkel indokolták a szállítmányok csökkentését. Nem tudom, hogy vannak-e más okok is a közel-kelet mellett, lehet, hogy ezek a politikai lépések arra irányulnak, hogy Ukrajna fogalmazunk úgy, engedékenyebb legyen, így Zelenszky, tisztában vagyunk vele, hogy ez komoly kihívás. Az elmúlt hetekben az orosz támadások sok sebesültet és egyre több halálos áldozatot okoznak Ukrajnában, mert nagyon úgy tűnik, hogy a Patriot rakétákból gyakorlatilag Ukrajna kifogyott, és bár van megállapodása az Egyesült Államokkal a gyártás elkezdésére, de ez hónapokat vehet majd igénybe, sőt lehet, hogy több mint egy évet, amíg egyáltalán ezt elkezdhetik. Csaké mértében nőtt a Magyar Telekom bevétele és nyeresége a második negyedévben, a cég összforgalma 8,1%-kal, adózott nyeresége 0,5%-kal emelkedett éves szinten. A Magyar Telekom áprilistól júliusig 243 milliárd forint bevételt és 58 milliárd forint nyereséget ért el. Az adatok nagyjából megfelelnek az előrejelzéseknek, a Magyar Telekom honlapján közzétett elemzői várakozások is csekély mértékű változást valószínűsítettek.
1: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Érték Tőzsde részvényindex a BUX 7,1%-os csökkenéssel 148.085 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 28 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,2%-kal 4608 forintra, az OTP 1,1%-kal 46750 forintra csökkent. Erősödött a Magyar Telekom árfolyama 8,1%-kal 2790 forintig, a Richter 1,3%-kal 12110 forintra emelkedett. Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 1,1% plusszal, a frankfurti DAX 2,1% mínusszal fejezte be, a párizsi CAC-en 0,3%-kal erősödött mindössze, Milánó 2,1%-os mínuszban, Madrid 1,1%-os pluszban zárta a kereskedést. A Wall Street-en zárásra a Dow Jones 0,5%-ot tudott emelkedni, az S&P 500 2,2%-ot gyengült, a Nasdaq pedig 0,8%-ot.
1: Időjárás jelentés.
2: Többnyire napos idő várható, esőre nem kell számítani, a szél gyenge marad, azonban a Dunántúlon késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között várható, a Balaton 26, a Velencei és a Tiszató egyaránt 27, a Fertőtó 23 fokos. 6 óra 7 perc van, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval fél héttől a reggeli monitorban várom Önöket. A hírszerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. A mai adásban szó lesz arról, hogy mi az energiahelyzet, nem csak egyébként például Magyarországon, hanem Horvátországban. Aztán megnézzük, hogy ha nem lehet vezetékes vizet használni, akkor a kútfúrás mennyire népszerű most Magyarországon, és hát egyáltalán a vízzáró rétegek mennyire teszik lehetővé azt, hogy kutakból nyerjünk vizet. Szó lesz majd egyébként egy kiállításról is. A Hub művészeti igazgatója Uszkai Tekla lesz majd a vendégünk 7 és 8 óra között. Aztán zöld fesztiválokról, szelektív hulladékgyűjtésről, repohárról lesz szó, meg persze a benzin és az üzemanyag helyzetről. 3-4-9-kor például Grát Ottóval, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárával beszélgettünk majd erről, de természetesen nem feledkezünk el a hazai makroadatokról, illetve a tőzsde nyitásról sem, mint ahogy egyébként megnézzük, hogy a futballban Gianni Infantino FIFA elnök terve, aztán visszavonása mit okozott, az, hogy válságtanácskozást hívnak össze, az vajon mit jelent a sportág jövőjét, vagy leginkább annak vezetését szempontjából. Egyáltalán a Gianni Infantino féle nagyon nagy átalakításnak van-e bármiféle támogatottsága? Ez tehát a kínálatunk, de mindenekelőtt az elmúlt órák hírei.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, ezt közölte Magyar Péter Facebook oldalán. A miniszterelnök jelezte, hogy bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamos energiahálózatot, valamint szélenergetikai és geotermikus beruházásokat indítanak el. A fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával valósítják meg. A kormányfő hozzátette, hogy olyan konstrukciókat alakítanak ki, amelyek révén a beruházások hasznából a magyar állam és az érintett települések is részesednek. A kormányülés után tanácskozott a védelmi munkacsoport is, a Duna vízszintje lassan, de emelkedik Paksnál, már 7 cm-rel a minimum vízállás felett van. Az atomerőmű helyzete egyelőre megnyugtató és stabil. Salgótarjánban 140 fogyasztási helyen, köztük egy idős otthonban szünetel az áramszolgáltatás, közölte a kormány a hőségriasztásról közé tett gyors jelentésében. A városban pont az idős otthon területén hibásodott meg, és gyulladt ki egy elektromos vezeték, emiatt az áramszolgáltató ma reggel kezdi el a hiba kijavítását, addig saját aggregátorral biztosítják az elektromos áramot. Kiszáradhat két horvát folyó és csökkenti termelését a krskói atomerőmű is a Száva felmelegedése miatt, ugyanakkor nem kell energiahiánytól tartani az országban. A balk.hu főszerkesztője szerint a horvátok minden erejüket a tegnapi katonai parádé foglalta le, ezért késve foglalkoznak az asszállyal, bár aggódni sem kell nagyon emiatt. Varga Szilvesztert hallják.
4: Horvátországban azért nem annyira érezett a helyzet, mert van ugye a krskói atomerőmű, amelynek a termelését most 20%-kal visszavették, mert a Száva vize felmelegedett, és hát nem éppen hűtővíznek számít már, tehát ott csökkentették a termelést 20%-kal, de Horvátországnak van egy 5-6 komolyabb vízerőművel, amely ugyancsak tud áramot előállítani. Az egyik éppen a tengerpart közelében, a Cetina folyón a legnagyobb, Omis közelében. Aztán vannak még különböző erőművek, és amelyek biztosítják az elektromos áramot, és hát elkezdődtek ott is az új korszerű napelemek és félerőműveknek a telepítése.
3: Kinevezték Kármán Andrást az IMF kormányzó tanácsába. A pénzügyminiszter a Nemzetközi Valutalap testületében a Magyarországot képviselő helyettes kormányzói tisztséget tölti be. A posztot korábban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter töltötte be. Megállapodott Irán és Omán a hormuzi szoros hajózási útvonalának koordinátáiról, már véglegesítik az erről szóló közös bejelentést. Az iráni külügyminisztérium szóvivője szakszerűnek és előremutatónak nevezte a tárgyalásokat a két ország között, ugyanakkor az iráni-ománi megállapodás önmagában nem garantálja a stratégiai jelentőségű vízi útvonal biztonságát, mert hogy egyébként ehhez az amerikaiaknak is lesz egy-két szavuk, akik idáig nem nyilatkoztak az ügyben. Több mint 500 fiatalkorút evakuáltak az ukrán hatóságok a frontvonalhoz közeli Kramatorszk városából. Donyeck megye katonai kormányzója közölte, hogy a biztonsági helyzet rosszabbra fordult, ezért elfogadhatatlan, hogy gyerekek legyenek kitéve orosz támadások veszélyének. Hozzátette, hogy nehéz, de szükséges döntésről van szó. A Szlovjanszk és Kramatorszk körüli megerődített térség az utolsó donyecki régióban, amelyet még ukrán csapatok tartanak. Oroszország a béketárgyalások megindítása előtt egyik előfeltételeként követeli az ukrán csapatok teljes kivonulását az általa igényelt régiókból. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Nemzetbiztonsági Tanács tegnapi ülésén megerősítette, partnereitől elutasító választ kapott arra a kérésére, hogy biztosítsanak további légvédelmi eszközöket ballisztikus rakéták ellen. Az ukrán vezető szerint az országát támogató államok hivatalosan a közel-keleti harci cselekményekkel indokolták a szállítmányok csökkentését. Zelenszky ugyanakkor azt az aggályát fogalmazta meg, hogy szerinte országára így próbálnak meg nyomást gyakorolni, hogy engedékenyebb legyen, bár azt nem fejtette ki, hogy mivel kapcsolatban. Zelenszky legutóbbi fehérházi látogatása alkalmával Donald Trump amerikai elnök elutasította ukrán hivatali partnere további 300 darab Patriot rakéta szállítására vonatkozó kérését. Trump a készlet hiánnyal magyarázta a döntését. Az amerikai elnök mindemellett továbbra is vonakodik megadni a Patriot rakéták gyártási engedélyét Ukrajna számára. Fizetésképtelenséget jelentett az elsősorban bulgáriai üdüléseket kínáló bolgár bejegyzésű Robinson Tours utazási iroda, írta meg a turizmus.com utazási szakportál. A károsult magyar utasok az ügyben a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak. A turizmus.com teljes terjedelmében közölte a levelet, amelyből kiderül, hogy a károsult ügyfelek angolul írt levélben kérhetik kártalanításukat a szófiai székhelyi biztosító e-mail címén. A Robinson Tours már nem rendelkezik a szükséges pénzügyi eszközökkel ahhoz, hogy az előírt kötelezettségeinek eleget tegyen, ezért a társaság felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen Bulgáriában. A cég a helyzet kialakulását több okra vezeti vissza, a közel-keleti válság okozta bizonytalansággal, a magas kerozindíjak miatti forgalomcsökkentéssel, a több bulgáriai fapados járat megjelenésével indokolta a csődjét, illetve azzal, hogy a magyar utazási piacon az utóbbi években olyan szereplők jelentek meg, amelyek ajánlataikkal úgymond ferdítik a kínálatot.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde 0,7%-ot csökkent tegnap, 148.085 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 28 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 2,2%-kal 4.608 forintra, az OTP 1,1%-kal 46.750 forintra csökkent. Erősödött a Magyar Telekom 8,1%-kal 2790 forintra, a Richter 1,3%-kal emelkedett 12110 forintig. Vegyesen zártak a nyugat-európai tőzsdék, London 1,1% plusszal, Frankfurt 2,1% mínusszal fejezte be, a párizsi tőzsde gyakorlatilag stagnált, Milánó 2,1%-os mínuszban, Madrid 1,1%-os pluszban zárt. A Wall Street-en vegyes volt a teljesítmény, a Dow Jones 0,5%-kal emelkedett, az S&P 500 0,2%-kal gyengült, a Nasdaq 0,8%-os mínuszban zárt.
0: Időjárás jelentés.
3: Többnyire napos idő várható, esőre nem kell számítani, a szél gyenge marad, azonban a Dunántúlon késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között várható, a Balaton 26, a Velencei és a Tiszató egyaránt 27, a Fertőtó 23 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Pár perc és a horvát energetikai és tengerparti helyzettel folytatjuk.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 6 óra 43 perc van, jó reggelt kívánok! Magyar nyelvű és más turisták által használt nyelveken jelent meg felhívás az egyik közkedvelt horvát híroldalon arról, hogy a horvát tengerparton nem lehetnek privát lezárások. Senki sem tilthatja meg ugyanis a tengerpart használatát, az ezzel ellentétes feliratok és táblák kihelyezése pedig bűncselekmény. Nem szabad bedőlni a private beach, vagyis a magánstrand, illetve a reserved for guests, vagyis vendégek számára lefoglalva a mondatoknak. A balk.hu főszerkesztőjével, Varga Szilveszterrel Kovács Gergő beszélgetett, egyebek mellett arról is, hogy Horvátország is szenved az Aszálytól, több helyi folyót a kiszáradás fenyeget, a krskói atomerőmű pedig kénytelen volt csökkenteni a termelését.
2: Horvátországban nincsenek magánstrandok, ezzel a kijelentéssel tett közzé magyar nyelven egy cikket az index.hr horvátlap. A portál szerint ugyanis elég gyakran előfordul, hogy valaki megpróbálja megtiltani a fürdést, holott az ottani strandok elvileg mindenkinek nyitottak. Ez azt jelenti, hogy ha turistaként olyan feliratot látunk valahol, hogy privát partszakasz, vagy csak a szálloda vendégeinek, akkor ennek nem szabad bedőlni, és minden további nélkül ott lehet fürdeni.
3: Ebben igen, de ez azért sokkal bonyolultabb. De nem csak magyarul tett közzé az Index ilyen cikket, hanem 8 nyelven, beleértve németül, angolul, franciául, csehül, lengyelül, szlovákul, tehát egyrészt a világnyelveken, másrészt pedig azoknak az országoknak a nyelvén, ahonnan sok turista érkezik. Ez ebben rendben van, a gyakorlat azonban egészen más mutat. Egyrészt azok a turisták, akik ilyen táblákkal, illetve tilalommal szembesülnek, azok valószínűleg nincsenek felvértezve sem a horvát jogrendszernek a különböző csimborosszóival, sem azzal arra sincsenek fölkészülve, hogy a pihenő idejüket azzal töltsék, hogy a nyaralásokat azzal töltsék, hogy különböző vitákba bonyolodnak azokkal, akik ezt a tilalmat elrendelték. Tehát ez a jog, amelyik létezik, de a jog alkalmazás az egy másik szempont, és általában ebben az esetben az erősebbek, illetve az erőszakos azok, akik ennek a hasznát élvezik, és általában az helyzet az, hogy visszavonulnak azok, akik ezt a tilalmat látják, mert idézt nem akarnak vitába keveredni, nem akarnak maguknak problémát, és nem akarnak ezzel foglalkozni nyaralás folyamán.
2: Mert hogy jogilag is büntethető az a szálloda tulajdonos vagy magánszemély, aki kiteszi ezeket a feliratokat? Ugye akár mondjuk több nyelven is, tehát, és ezzel ugye megtéveszti a fürdőzőket.
3: Ebben igen, tehát ez teljesen igaz, de mondom, nem a horvát törvénykönyvvel érkeznek a turisták, sem a magyarok, sem mások. Másrészt pedig ez nem is a turistáknak a dolga lenne, hogy ebben a kérdésben akár ökölharcra menjenek a tulajdonosokkal. Ezt gyakorlatilag a horvát joggyakorlatnak, illetve a horvát felügyeletnek kellene intéznie, tehát egyrészt a rendőröknek, másrészt pedig a felügyeletnek, amely ezzel van megbízva. Tehát itt igazából az, hogy most a horvát index, amelyik kicsit polgárpukkasztó, kicsit, ahogy is mondjam, nem szokványos portál, erre biztatja a turistákat, hogy erre hívja fel a figyelmüket, ezzel, hát, hogy is mondjam, ezzel elinti a nézeteltéréseknek a magvait. Nem tudom, hogy tanácsos lenne azt mondani most a magyar turistáknak, hogy menjenek oda, és akkor rázzák az öklüket, és követeljék a jogaikat. Lehet, hogy nem ez a nyaralásnak a legfontosabb pontja.
2: Na most melyek azok az esetek, amikor a tengerparthoz való hozzáférésnek kifejezett tilalma van, vagy korlátozható, van ilyen?
3: Van néhány ilyen hely, vannak olyan régi szerződések, amelyek még az új törvény meghozatala előtt kilettek adva, tehát néhányban, tehát 10-15 pár ilyen hely van egyrészt, a másrészt pedig olyan területek, ahol gyógykezelést végeznek, illetve a nudista strandok is ilyen megítélés alá esnek, tehát oda sem lehet minden további nélkül bemenni.
2: Mi a helyzet azokkal, akik ugye, nem tudom, fagylaltot árulnak a strandon, vagy napozóágyat, napernyőt, vízibiciklit, bármilyen más kelléket adnak bérbe, tehát itt gondolok az engedély szempontjából, vagy hogyha itt arról beszélünk, ugye a tengerparthoz való hozzáférés szempontjából, mennyire van itt is egy ilyen konfliktusos helyzet, akár mondjuk a tengerparton üdülőkkel és ezekkel a személyekkel, mert hogy ezt is gyakorlatilag bárki szabadon megteheti a tengerparton?
3: Igen, ez nem tilos, és a cikk ezt tartalmazza is, hogy akár a szállodák, amelyek a tengerparton vannak, akár mások bármilyen üzleti tevékenységet folytathatnak, tehát lángos süthetnek, vízibiciklit árulhatnak. Egyetlen egy feltétel van, hogy nem foglalhatják el az egész strandot. Tehát nyilván egy strandnak egy bizonyos részén ezt megtehetik. Ez erre vonatkozó engedélyeket nyilván nem a turisták fogják ellenőrizni, nyilván ennek megvan a maga módja, és nyilván ezt jogilag szabályozzák, és előbb engedélyt kell kérni ahhoz, hogy ilyen tevékenységet folytathassanak, de nem tilos. Tehát az egyrészt a szállodák, másrészt pedig az üzletek emberek, mondjuk így, vagy az üzletek számára is engedélyezett.
2: Na most Horvátországot is egy rendkívüli hőhullám sújtja, ami hát az ottani energiatermelést, a vízellátást, a folyami közlekedést szintén nehezíti, ugye ezt itt Magyarországon is tapasztaljuk sajnos, és a tartós szárazság miatt a folyóknak a vízszintje is történelmi mélypontra süllyedt. Egyes előrejelzések szerint két horvát folyó akár napokon belül ki is száradhat. Vízellátás szempontjából, ha ez bekövetkezik, ez mekkora problémát fog okozni?
3: Igen, egyelőre a horvátok igazából most kezdtek ezzel fura módon, egy ilyen drasztikus módon foglalkozni, mert eddig nyilván ők is érezték ennek a hatását, de

0: hogy a szárassággal foglalkozom. A szárasság persze ott is megvan, és ott is jelentős a hajóközlekedést, a gazdaságokat, a különböző cégeknek, vállalatoknak a működését, tehát a szállítást, illetve hát az energiatermelést is befolyásolja. Horvátországban azért nem annyira érezett a helyzet, mert van ugye a Kruskoi atomerőmű, amelynek a termelését most 20%-kal visszavették, mert a szával vize fölmelegedett, és hát a hűtő nem éppen hűtővíznek számít már, tehát ott csökkentették a termelést 20%-kal, de Horvátországnak van egy 5-6 komolyabb vízerőműve, amely ugyancsak tud áramot előállítani. Az egyik éppen a tengerpart közelében, a Cetina folyón a legnagyobb, Omis közelében. Omis egyébként is egy nagyon fantasztikus hely, mert a Cetina folyó lehűti éjszakára a várost, miközben napközben meg lehet a tengerben fürdeni, de nem csinálok reklámot nekik. Aztán vannak még különböző erőművek is, amelyek biztosítják az elektromos áramot, és hát elkezdődtek ott is az új korszerű napelemek és erőműveknek a telepítése, tehát ez mind benne van a történetben. Ugyanakkor Horvátországnak hosszú távon kell készülnie arra, hogy több energiát fogyaszt, mert a tervek szerint az amerikaiak egy nagy adatközpontot építenek Horvátországban, amelynek az áramigényi körülbelül akkora lesz, mint Montenegrói, vagy hasonló méretű lesz, mint Zágrábé. A kezdeti szakaszában van, de vannak léteznek tervek, úgyhogy mindenképpen az energia korunk egyik legfontosabb kérdése most is, és a közeljövőben is az marad.
1: Vörös riasztást adtak ki az egész országra. Ez az üdülőkre milyen hatással van ez a figyelmeztetés? Mire figyeljen az, aki most megy, vagy most tartózkodik ott?
0: Azt hiszem, hogy önmagában a vörös riasztás egy fontos dolog, de azért, ha kimennek az utcára, vagy kimennek a strandra, vagy megpróbálnak szabadban tartózkodni, akkor azért az általános szabályok vonatkoznak, hogy minél kevesebbet tűzőnapon, minél kevesebbet a kritikus órákban, tehát itt különösebb intézkedésekre nincs szükség, és még az is érdekes, hogy egyelőre még vízhiány sincs, bár ebben a kérdésben már kiadtak figyelmeztetést, hogy az ember korlátozzák a fogyasztást, mert abból még azért keletkezhet probléma. De hát ha szerencsénk van, akkor ez a hőhullám nem csak Magyarországon, hanem Horvátországban is pénteken befejeződik.
2: A balk.hu főszerkesztőjét, Varga Szilvesztert hallották. 6 óra 52 perc van, 8 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 7 óra után pedig már itt lesz velünk a Hungarian Art and Business Művészeti Központnak a művészeti igazgatója, és hát a kiállításokról fogunk beszélni. Július 10-e óta látható a tárlat, amely a következő művész generáció gondolkodás módjába, azokba a kérdésebe nyújt bepillantást, amelyek a leginkább foglalkoztatják a pályakezdő alkotókat, szóval erről lesz szó 7 és 8 óra között.

Legrand.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. A 18. kerületben a Haladás utcában ma és pénteken napközben irányonként csak egy sáv járható közműépítése miatt. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatornakarbantartás miatt. Az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondom a legfrissebb információkat itt a Trend FM-en a 94.2.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, ezt közölte Magyar Péter Facebook oldalán. A miniszterelnök jelezte, hogy bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamosenergia hálózatot, valamint szélenergetikai és geotermikus beruházásokat indítanak el. A fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával valósítják meg. Hozzátette, hogy olyan konstrukciókat alakítanak ki, amelyek révén a beruházások hasznából a magyar állam és az érintett települések is részesednek. A kormányülés után tanácskozott az úgynevezett védelmi munkacsoport, a Duna vízszintje lassan emelkedik Paksnál, már 7 cm-rel a minimum vízállás felett van, a paksi atomerőmű helyzete egyelőre megnyugtató és stabil, az utolsó turbina még működik. Salgótarjánban 140 fogyasztási helyen, köztük egy idős otthonban szünetel az áramszolgáltatás, mert hogy kigyulladt egy elektromos vezeték, a helyreállítási munkát az áramszolgáltató ma kezdi el, addig az aggregátorral tartják egyensúlyban a helyi helyzetet, magyarán azzal termelnek elektromos áramot. Kinevezték Kármán Andrást az IMF kormányzó tanácsába. A pénzügyminiszter a Nemzetközi Valóta Alap testületében a Magyarországot képviselő helyettes kormányzó tisztségét tölti be. A posztot korábban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter töltötte be. Fizetésképtelenséget jelentett az elsősorban bulgáriai üdüléseket kínáló bolgár bejegyzésű Robinson Tours utazási iroda, írta meg a turizmus.com utazási szakportál. A károsult magyar utasok az ügyben a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak. Az ügyfelek angolul írt levélben kérhetik kártalanításukat. A Robinson Tours már nem rendelkezik a szükséges pénzügyi eszközökkel ahhoz, hogy az előírt kötelezettségeinek eleget tegyen, ezért a társaság felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen Bulgáriában. A cég a helyzet kialakulását több okra vezeti vissza, a közel-keleti válság okozta bizonytalansággal, a magas kerozindíjak miatti forgalomcsökkenéssel, a több bulgáriai fapadosi járat megjelenésével indokolt a csődjét, illetve azzal, hogy a magyar utazási piacon az utóbbi években olyan szereplők jelentek meg, amelyek ajánlataikkal úgymond ferdítik a kínálatot.
3: Továbbra is szabad a fürdőzés a horvát tengerparton, nem zárhatnak le egyes szakaszokat magánüdülők és hotelek. Magyar nyelvű és más turisták által használt nyelveken jelent meg felhívása az egyik közkedvelt horvát híroldalon arról, hogy a horvát tengerparton nem lehetnek privát lezárások. A balk.hu főszerkesztője hívta fel a figyelmet, hogy nem szabad bedőlni a private beach vagy a resort for guests mondatoknak. Varga Szilvesztert hallják.
4: Ez nem is a turistáknak a dolga lenne, hogy ebben a kérdésben akár ökölharcra menjenek a tulajdonosokkal. Ezt gyakorlatilag a horvát joggyakorlatnak, illetve a horvát felügyeletnek kellene intéznie, tehát egyrészt a rendőröknek, másrészt pedig a felügyeletnek, amely ezzel van megbízva. Tehát itt igazából az, hogy most a horvát index erre biztatja a turistákat, hogy erre hívja fel a figyelmüket, ezzel, hát hogy is mondjam, ezzel elinti a nézeteltéréseknek a magva.
2: Csaki mértékben nőtt a Magyar Telekom bevétele és nyeresége a második negyedévben. Forgalma 8,1%-kal emelkedett, adózott eredménye 0,5%-kal. Az áprilistól júliusig tartó bevétel 243 milliárd forint lett, a nyereség adózottan 58 milliárd. Az adatok egyébként megfeleltek az előzetes várakozásoknak. Rekord eredménnyel zárta az első fél évet az XTB. A globális befektetési alkalmazás konszolidált nettó nyeresége 150%-kal emelkedett 240 millió euróra, működési bevételei 490 millióra, az ügyfélvagyon pedig 11 milliárd euróra nőtt, az ügyfélszám pedig meghaladta a 2,9 milliót, ebből 703 ezer új ügyfél. Robbanószer is volt azon a rejtélyes drónon, amelyet Lipcse repülőterén találtak, miközben a DHL éppen felszálló csomagszállító gépe egy másik ismeretlen tárgyal ütközött még tegnap reggel. A gépnek nem esett baja, leszálláskor csak kisebb sérülések nyoma látszódott az orrán, hogy milyen tárgyal ütközött, azt nem tudni. A gyanú szerint a szerkezetet orosz ügynök juttathatta be a repülőtérre. A drónról a tűzszerészek eltávolították a detonátort, amelyet biztonságos körülmények között felrobbantottak. Az orosz fél visszautasított minden korábbi hasonló gyanúsítást. 90 métert zuhant a levegőben egy indiai utasszállító, legalább 12-en megsérültek. A Tájföldről Indiába 134 utasszállító repülőgép másfél órával a tegnapi reggeli felszállás után került egy erőteljes lefelé irányuló légáramlásba, úgynevezett légzsebbe. Az egyik utas arról számolt be, hogy a repülő egy teljes bukfencet is vetett a levegőben, vagyis egy pillanatra az utasok is fejjel lefelé kerültek. Egy másik utas pedig azt közölte, hogy testvére fölfelé kirepült az üléséből, és édesanyja is beverte a fejét a plafonba. A zuhanást követő pillanatokról felvétel is készült, amelyen az is látszik, hogy az utastér burkolatának több eleme levált, egy panel pedig vastagon meg is repett a hirtelen szintesés következtében, amelyben tehát többen megsérültek. A repülőgépnek helyi idő szerint délelőtt 11 óra után nem sokkal sikerült biztonságosan leszállnia a Delhi Indira Gandhi nemzetközi repülőtéren. Vizsgálatot indított az SFE, miután Farkas Franciska a botrányos felvételéről beszélt egy videóban. Mint kiderült, amikor az SFE 2026. februárjában meghirdette a korhatár nélküli nemzetiségi kultúrák specializációját, Farkas Franciska előre tisztázta az egyetemi tanulmányi osztályán, hogy 41 évesen jelentkezhet-e. Ennek ellenére az első és a második fordulóban is folyamatosan éreztették vele, hogy a kora akadályt jelent, miközben szakmai teljesítményét kiemelkedőnek ítélték. A második rosta után mégis elutasító levelet kapott, ami miatt fellebezett. Fellebezését jóvá hagyták, így részt vetett a harmadik utolsó fordulón, ahol, mint arról részletesen beszámol, több aggályos és diszkriminatív helyzettel szembesült. Bár az egyetemhez hivatalos panasz nem érkezett, az SFE vezetése a videóban elhangzott állítások súlya miatt írásbeli tájékoztatást kért a videóban név szerint említett oktatóktól, és megkezdte a kapcsolódó iratok összegyűjtését és áttekintését.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os csökkenéssel 148.085 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 28 milliárd forint volt. A vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 2,2%-kal 4.608 forintra, az OTP 1,1%-kal 46.750 forintra csökkent. Erősödött a Magyar Telekom árfolyama 8%-kal 2.790 forintra, míg a Richter 1,3%-kal emelkedett 12.110-ig. Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 1% plusszal, a frankfurti DAX 2% mínusszal zárt, a párizsi CAC-en stagnált, Milánó 2%-os mínuszban, Madrid 1%-os pluszban fejezte be. A Wall Street-en vegyesen zártak a főbb tőzsdeindexek, a Dow Jones 0,5%-kal emelkedett, az S&P 500 2%-kal gyengült, míg a Nasdaq 8%-os mínuszban zárt.
3: Az évekhez képest a duplájára nőtt a kútfúrási igény idehaza. A háztartási fúrt kutakból ugyanis aszály idején is locsolhatunk. Ezek a kutak az első vízzáró réteg feletti talajvizet hozzák felszínre. Ugyanakkor aggasztó, hogy például a Cseppel-sziget környékén nagyjából 1 méter csökkent a szintjük, az Alföldön pedig 3-4 métert. A Trend FM által megkérdezett kútfúrással foglalkozó cégvezető az engedélyezésre is felhívta a figyelmet. Lázár Renátót hallják.
5: A talajvizes kutak, a háztartási vízigény kielégítő kutak, ha nem esik vízbális védelmi területre, akkor nem engedélyköteles. Vízbális védelmi területre esik, akkor bejelentés köteles. Ha nem éri el az 50 méter talpmélységet a kút, és nem éri el az első vízálló réteget, ami az első agyagréteg, akkor nem kell hozzá engedély. Ha ezt eléri, akkor a kormány hivatalnál kell engedélyeztetni. Hát a vízbális védelmi területek azok mind a ivóvíz furt kút környékén lévő területek, amiket szigorúbban vesznek. Ezek mind vagy bejelentés kötelezettek, vagy engedély kötelezettek. Egy van egy vízbális védelmi térkép az interneten elérhető, és amelyik pirossal van bejelölve, az mind ebbe a területbe.
0: Időjárás jelentés.
2: Többnyire napos idő várható, esőre nem kell számítani, a szél gyenge marad, azonban a Dunántúlon késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között várható.
0: Sporthírek a 94.2.
3: Egy gólos előnnyel utazhat a visszavágóra a Ferencváros együttese, miután az Európa Liga tegnapi selejtezőjében 1-0-ra legyőzte a lengyel Górnik Zsabzsit a selejtező harmadik fordulójában, visszavágó egy hét múlva. A Liverpooltól távozott egyiptomi Mohamed Salah a török élvonalbeli Trabzonspor labdarúgó csapatához igazolt. A 34 éves csatár 9 idényt követően 9 trófeával, valamint 442 mérkőzésen szerzett 257 góllal a háta mögött távozott. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen hihetetlen légkörbe kerültem, nem emlékszem, hogy valaha láttam volna ilyet, idézi új klubja honlapja Salah, akit több mint 20 ezer szurkoló fogadott a repülőtéren. A játékos már átesett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, ma pedig aláírási ünnepsége mutatja be a szurkolóknak a Trabzoni stadionba. A török sajtó szerint a szerződése 2 évre szól, bónuszok nélkül évente 17 millió eurót fog keresni. A Trabzonspor a legutóbbi idényben bronzérmes lett a török bajnokságban, és hogyha a Ferencváros tovább jut a Górnik Zsabzsa ellen, akkor az utolsó selejtező fordulóban pont a török csapat lesz az ellenfele. Végül hazai labdarúgás, Leon Balogun személyében Premier League és Bundesliga tapasztalattal rendelkező skót bajnok belső védőt igazolta a labdarúgó NB1-ben szereplő címvédő Eto'o FC Győr. A 38 éves nigériai származású, de berlini születésű futballista számos német csapatban játszott 2015 és 18 között, 75 mérkőzésen lépett pályára a német élvonalban. Onnan az angol első osztályban szereplő Brightonhoz igazolt, ahol 8 találkozón játszott és egy gólt is szerzett. Legnagyobb sikereit a Scott Rangers színeiben érte el, 2021 és 25 között 65 meccset játszott, bajnoki címet, Scott kupát és Liga kupát is nyert. A legutóbbi idényben a ciprusi Aris Limassolt erősítette.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: Picit érintjük majd a pénzügyeket, de főként kiállításról lesz szó, illetve kultúráról, művészetről. Olajos Anna, a HAB művészeti igazgatója és Uszkai Tekla, az egyetem kiállításokért felelős, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításért felelős munkatársai a vendégeink. Jó reggelt kívánok mindkettőjüknek.
3: Jó reggelt.
4: Jó reggelt kívánok.
2: Szóval a július 10-e óta látható a Hungarian Art and Business kiállítása. Gyakorlatilag diplomakezdők pályaművei, diploma munkái láthatók. Egyrészt meddig tart a kiállítás, másrészt egy ilyen best of diploma kiállítást hogy kell elképzelni? Milyen típusú művekkel találkozik az ember?
3: Július 10-én nyitott a kiállítás, és most 9-éig, augusztus 9-éig látogatható, úgyhogy még a hétvégén van lehetőségük megnézni a hallgatóknak. A Best of Diploma kiállítás ugye a Magyar Képzőművészeti Egyetem végzős hallgatói munkáiból, egy diploma munkáiból egy válogatás. 191 diplomázónk van, és most itt 32 projektet, vagy 32 munkát láthatnak az a nézők, a látogatók. És hát a legjobbak, tehát hogy ez egy szakmai zsűri által összeválogatott anyag. Az egyes tanszékeken végzett hallgatók nagy formátumú, koncepcionálisan is szakmailag, illetve kivitelezésben is a legjobb munkákat választottuk be ebbe a kiállításba.
2: Mindenféle kortárs művészeti tevékenység benne van, vagy?
3: Igen, majdnem minden. Fotó nálunk nincs, tehát fotózás nem oktat az egyetem, de a látványtervezéstől a restauráláson át az intermédia, grafika, festmény, szobrászat, úgyhogy egészen nagy területét lefedi a kortárs művészetnek.
2: Miért döntöttek úgy, már másodszor van ugye ez a kiállítás, miért tartják fontosnak azt, hogy ezt támogassák? Vagy akár magát az induló művészeknek a pályakezdő, mondjuk úgy szánypróbálgatásait megpróbálják támogatni?
4: A HAB számára kezdetektől fontos volt, tehát 3 éve ugye nyílt az intézmény, hogy támogassuk, bemutassuk a fiatal művészeket, és itt gondolok ugye a legfiatalabbakra is, tehát a pályakezdő művészekre is. Ezért nagyon örülünk ugye az együttműködésnek a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel, és ennek keretében valósult meg most másodjára ugye ez a kiállítás. Mindig nagyon érdekes látni a tényleg legfiatalabb művész generáció gondolatait a világról, a művészetről, hogy milyen kérdések foglalkoztatják őket. És ne felejtsük el, hogy ez ugye az egyik első lépcsőfok számukra, ahol immár nem az egyetem keretein belül mutatkoznak meg, hanem az egyetem falain túllépve egy független új kiállítótérben.
2: Milyen kérdés, ha már ez szóba került, milyen kérdések foglalkoztatják a fiatalokat most? A pálya művekből mi rajzolódik ki?
3: Az rajzolódik ki, hogy mint ahogyan egyébként az elmúlt években is talán ez a tendencia folytatódik, hogy társadalmi problémák, de nagyon személyes családi traumák feldolgozásában gondolkodnak. Olyan globális kérdésekkel foglalkoznak, mint a természet és a mesterséges kapcsolata, az ember helye a természetben és a felelőssége a természet iránt, vagy egyáltalán azokat a korábban megélt, vagy családjaikban megélt történeteket próbálják megérteni és továbbvinni, illetve olyan szinten kommunikálni, vagy alkotni, beszélni róla, hogy az mindenki számára átérezhető, érzékelhető és magáévá tehető legyen.
2: Ezek a művek mikor készültek? Mert megmondom, hogy miért kérdezem, mert ugye most nyilván nem egy nap alatt, egy hét alatt készülnek ezek a művek, és hát most nagyon komoly leckét kapunk a természettől az elmúlt napokban, vagy most már hetekben. Gondolom, ezek ilyen egy-két évenből készült
3: hát
2: művek,
3: ugye? Hát ezek most konkrétan 2026-ban készültek ezek a munkák. Igaz, hogy maga az előkészítési folyamat az nagyjából egy egyéves periódus, de a művek elkészülése az nagyjából egy fél évet szokott igénybe venni.
2: Aktuális klímaváltozás benne van, hőség.
3: Még az is benne van. Igen.
4: Nagyon jól rátapintanak, vagy ráéreznek szerintem a világ pulzusára, mondhatjuk így is.
3: Igen.
2: Digitalizáció mennyire tud megjelenni egy kortárs művészeti, képzőművészeti teljesítményben?
3: A digitalizáció az, ugye, mint ahogy ez is aktuálisan foglal. Egyébként az egyetemen most pont nyílt egy digitális műhely, egy labor, úgyhogy nyilván ezt a műhelynek a megnyitását válaszként, az igényre válaszként indítottuk el. Szóval, hogy van nálunk egyébként motion capture, 3D printelés lehetőség, és ezt ki is használják a hallgatók. Van 3D-s nyomtatott objekt is a kiállításban, de vannak természetesen ugye videó alapú munkák is.
2: Most ezen olyan a kiállításon is
3: van? A kiállításon is van, igen. Hát van olyan videó, amit kvázi azért tettünk be, mert magát az eredeti művet nem tudtuk behozni, egy 3x3 méteres horgolt szobabelsőt nem tudtunk megjeleníteni a hely adottságai miatt. Úgyhogy ezt videóban, viszont a látványtervezőket is videó kiegészítéssel mutatjuk be, igen.
2: Említettük azt, hogy bocsánat, igen.
4: Ezt nem csak a csatlakozatlához, ezt most úgy kell elképzelni, hogy a HAB 3 kiállítóterét és szoborparkját is teljes mértékben bevették a fiatalok, és nagyméretű installációk vannak nagyon sok esetben. Tehát nagyon kevés klasszikus festészeti alkotás van például. Tehát igazán érdekes a kiállítás ilyen szempontból is.
2: És mindenki menjen el, főleg akkor, hogyha mondjuk egy jót fűsölni szeretne, és nem a flaszteren égni még mondjuk 2 napig. Említettük, hogy a kiállítás meddig tart. Azt is, hogy szánypróbálgatásokat próbálnak megtámogatni. Ezt egyébként újságíróként is megkapja az ember, hogy fiam, választhattál volna valami jobb szakmát is, de nyilván, hogyha valaki művésznek készül, akkor akár ezt is megkaphatja. Hogyan lehet mégis támogatni a művészeket a kiállításon túl, hogyan lehet perspektívát, anyagi perspektívát előrevetíteni számukra?
4: Igen, hát én itt kiemelném a művészek szakmai elhivatottságát. Tehát, ha már pályakezdők, de szerintem az nagyon jól látszik az egész kiállításon, minden résztvevő művésznél, hogy ők dedikáltan itt vannak és szeretnének a pályán maradni. Nyilvánvalóan pályakezdőként ez, mint sok más munka vagy szak esetében is sokszor nehézségekbe ütközik, de vannak ösztöndíjak, lehetőségek, és nagyon sokszor gyűjtői támogatás is.
3: Hát az egyetemnek ugye van felelőssége azért a pályára való állításban is, azon túl, hogy ugye oktatunk, és ezt a felelősséget egyre komolyabban vesszük az elmúlt néhány évben. Tehát a legjobb hallgatóknak mentorprogrammal is készültünk, most már egy éve van lehetőség arra, hogy a diplomázást követően a legjobbak pályázat útján műterem használati lehetőséget nyerjenek el például, illetve már az egyetemi évek során, amíg hallgatók, addig is szervezünk számos olyan programot, amely elsősorban kereskedelmi célú bemutatkozás. Tehát olyan kiállításokat, aukciót, vásárokra megyünk, ahol megismerkedhetnek a galeristákkal, a kurátorokkal, illetve már gyűjtőkkel találkozhatnak, és megtapasztalják azt, hogy milyen az, amikor vevő van a munkájukra, és milyen az eladási folyamat. Ez egy nagyon nagy élmény is. Eleinte szinte hihetetlen volt a hallgatóknak, hogy tényleg valaki meg akarja venni az én munkámat. Szóval ez egy nagyon nagy élmény, és hát ebben próbálunk mi is támogatóként fellépni.
2: Egyébként ezeket a kiállított műveket most meg lehet venni?
3: Igen.
4: Teljes mértékben, igen.
2: Hát akkor már csak ezért is érdemes elmenni. Folytatjuk majd 7:30 után a beszélgetést Olajos Annával, a Heartland Businessnek az igazgatójával, illetve Uszkai Teklával, az egyetemnek, a képzőművészeti egyetemnek a munkatársával.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Akkor magáról a művekről tudunk egyébként?

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsók egyén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 94.2
0: Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
4: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz. És irány az állatorvosi ügyelet.
3: Dolog,
4: vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu
5: Éves tagsági díj.
6: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bájalex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A KNH bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kapható. Szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trolibusz Kőbánya alsó és az Orci tér felé a Kiskörúton át közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában. Lezárták a félútpályát a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki. Ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni, ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton Hárosvas útállomás közelében a Promontor utcánál. A forgalom váltakozva egy sávon halad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Egy perc elmúlt 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondom a legfrissebb információkat.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Elesett két izraeli tartalékos katona Dél-Libanonban, amikor egy pokolgép felrobbant az izraeli hadsereg ellenőrzés alatt álló Manjazum faluban. Egyelőre nem világos, hogy a pokolgépet még a tűzszünet előtt, vagy már annak életbelépése után helyezték el. Az izraeli hadsereg a libanoni síita Hezbollah terrorszervezetet teszi ezért felelőssé, amely Izrael szerint kirívóan megsértette ezzel a tűzszünetet, válaszul az éjszakában nyúlóan légitámadásokat indítottak a térségben. Mindez igencsak megnehezíti majd a béketárgyalásokat Irán és az Egyesült Államok között, bár igazából nincsenek közvetlenül, hanem közvetettek, mégis állítólag vannak. Megállapodott Irán és Omán a Hormuzi szoros hajózási útvonalának koordinátáiról, és állítólag már véglegesítik az erről szóló közös bejelentést, ugyanakkor az Egyesült Államok mindenre még nem reagált. Nézzük, hogy mi újság a kőolajjal. Jelenleg egy 0,5% mínuszban a két főtípus, a Brent $79.03, míg az amerikai könnyolaj $74.75 jár. Az arany árfolyama $4314. Az élelmiszerekre alkalmazott kedvezményes áfakulcs megszüntetését és egységes 19%-os általános forgalmi adó bevezetését javasolja a Müncheni IFOG gazdaságkutató intézet elnöke. A közgazdász a Bild című lapnak adott nyilatkozatában azt mondta, hogy az intézkedés következtében a jelenleg kedvezményes 7%-os áfakulcs alá tartozó termékek elsősorban az élelmiszerek drágulnának, ugyanakkor az alacsony jövedelmű háztartásokat évi 360 eurós állami jóváírással kellene kompenzálni. Az ottani gazdasági vezető szerint teljes áthárítás esetén az érintett termékek ára akár 12%-kal is emelkedne, de várakozása szerint a vállalatok nem tudnák teljes egészében tovább hárítani a magasabb adót a fogyasztókra. A javaslat célja az áfarendszer egyszerűsítése és a német állami bevételek növelése. A Trump kormányzat eddig 100 milliárd dollárnyi vámot fizetett vissza az importőröknek. Korábban ugyanis a legfelsőbb bíróság alkotmány ellenesnek nyilvánította a nemzetközi rendkívüli gazdasági hatáskörökről szóló törvényre alapozott, úgynevezett felszabadítás napján kivetett vámokat. Július 31-ig 252.496 visszatérítési nyilatkozat érkezett, és 129 milliárd dollárt vélhetően vissza kell majd fizetnie az amerikai költségvetésnek. Ráadásul ez a folyamat még nem ért véget, mert rengeteg vállalat próbálja visszaszerezni az így kifizetett vámot. Donald Trump amerikai elnök a bírósági döntések ellenére sem mondott le vámpolitikájáról, más jogalapokra hivatkozva lényegében újraépíteni azt.
2: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde a tegnapi kereskedésben némileg gyengült 0,7%-kal 148.085 pontra. A részvénypiac forgalma 28 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 2,2%-kal 4.608 forintra, az OTP 1,1%-kal csökkent 46.750-re. Erősödött a Magyar Telekom árfolyama 0,8%-kal 2.790 forintig, a Richter 1,3%-kal emelkedett 12.110-re. Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék, London 1,1% plusszal, Frankfurt 2,1% mínusszal fejezte be, a párizsi tőzsde stagnált, Milánó 2,1%-os, Madrid 1,1%-os mozgásban volt, a milánói tőzsde 0,2%-et gyengült, Madrid 0,1%-ot felfelé araszolt. A Wall Street-en New Yorkban vegyesen zártak a főbb tőzsdeindexek, a 30 vezető iparvállalat Dow Jones mutatója 0,5%-kal emelkedett, az S&P 500 2,1%-kal gyengült, míg a Nasdaq 0,8%-os mínuszban fejezte be.
8: Egyre inkább elvárás a nagy zenei fesztiváloktól, hogy fenntarthatóak legyenek, vagyis minél kisebb energia és víz felhasználással legyenek megrendezhetők. A repohár, a LED lámpák, az üvegvisszaváltás, a tömegközlekedés használata, vagy éppen a szelektív hulladékgyűjtés ma már minimális elvárás. Spajics Igort, a Ráckevei Dunapart Fest alapítóját hallják.
9: Jelenleg a technológia még nem tartott, hogy ezt a lábnyomot eltüntessük. A programok jellemzően sötétben vannak, akkor például már ugye a napelemek nem termelnek, tehát a hálózatból vagy más energiaforrásból kell előteremteni az elektromos áramot. De én bízom benne, hogy a tárolókapacitásoknak a technológiai fejlődésével a jövőben már erre is lesznek megoldások, hogy amit akár napközben megtermel a fesztivál, vagy teljesen más területről, hogy honunk alá fogjuk az akupakot, és letesszük a fesztivál területén, amiből különböző fogyasztókat, vagy akár a teljes fogyasztást el lehet majd látni. Én bízom benne, hogy ez nincs olyan messze, hogy ez megvalósulhasson. Rövid távon természetesen ez terheléssel jár.
2: Időjárás jelentés.
3: Többnyire napos idő várható, esőre nem kell számítani, gyenge marad a szél. A Dunántúlon késő délutántól egyre több helyen megélénkülhet, hogy rakra légmozgás. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között várható.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: Folytatjuk a beszélgetést kiállításról, művészetről, Olajos Annával, a HUB művészeti igazgatójával és Uszkai Teklával, a Magyar Képzőművészeti Egyetem munkatársával, és ott hagytuk abba, hogy beszéltünk arról, hogy ugye augusztusig van ez a kiállítás a Hungarian Art and Business Művészeti Központban. Szóba került már az is, hogy a fiatal művészek, akik itt állítanak ki diplomamunkákat, hogy egyrészt, hogy milyen elképzeléseik vannak a világról, hogyan reflektálnak alkotásokkal mindenre, milyen eszközöket használnak fel. Egy picit beszélgettünk arról is, hogy ezeket vajon hogyan lehet akár gyűjtők felé értékesíteni. Itt a hírekben az előző pár percben azért nem túl vidám témák voltak. Erre reflektálnak a művészek?
3: Igen. Arra is, ami zajlik most háborús helyzetekre, mondjuk pont tavaly volt konkrétan egy háborúra reflektáló munka, de idén is van a csernobili robbanásnak a kvázi emlékére egy olyan installáció, ami arról szól, hogy az otthonunkba hogyan férkőzik be, vagy hogyan férkőznek be ezek a társadalmi szinten nyomasztó események, és ezek hogyan hatnak aztán vissza, és hogyan hordozzuk ezeket a történeteket tovább, akár generációkon keresztül. Tehát végül is a háborúért és ezért való társadalmi felelősségvállalás az folyamatosan megjelenik a művészetben, igen.
2: Amikor bemegy az ember egy ilyen kiállításra, akkor abban az értelemben mire számítson, hogy tudom, hogy ez furán hangzik, de mennyi időt szálljon rá? Mert ugye az a legrosszabb, amikor oda még fél órára megnézem, mi van, aztán elmegyek. Ha be akarja az ember valóban fogadni ezeket a műveket, mennyi időt érdemes rászánni?
4: Én azt mondanám, hogy minimum egy órát. De nyilván többet, minél többet, annál jobb, de minimum egy órát, mert sok alkotás van, és mindegyik kivétel nélkül megállásra és elgondolkodásra késztet, mert pont ilyen témákra reflektál, mint például ez a egy háborús helyzet, vagy környezeti változás, klímaváltozás, vagy saját belső folyamataink, belső életeink, családi életeink folyamatai. Tehát nagyon könnyű hozzájuk kapcsolódni, és ezt látjuk is a közönség visszajelzéseiből, tehát sok időt eltöltenek a kiállító térben, vissza-vissza járnak, tehát ilyen teltházas tárlatvezetéseink voltak eddig. Igen. Is.
3: Az a helyzet, hogy csak én is gondoltam, gyorsan reagálok, hogy ugye ez nem egy tematikus kurátori kiállítás, amiben meg van szabva egy téma, és akkor annak mentén vannak válogatva a művek, hanem egy-egy mű, egy komplex egység. Tehát azért ezen dolgoznak tényleg egy évet a hallgatók, kitalálják, éveken át az adott technikában kísérleteznek. Úgyhogy ezek önálló kis világok, amelyeket érdemes felfedezni, és erre időt szánni. Az egy óra az reális, én azt gondolom, nyilván attól függ, hogy ki mennyire tud, vagy szeret elmélyülni egy-egy munkában, de hogyha csak mondjuk a felében, vagy hogy mondjam, ami megragad, ami közelebb áll hozzánk, azt akkor is mondjuk egy-két órát érdemes rászánni.
2: Nagyon sokféle művészeti ágból érkeznek ezek a művek, és hát mindig azt gondolja az ember, hogy a saját késztetés a legjobb, tehát hogy a saját az önmotiváció, de azért nem esik rosszul, hogyha valakit motiválnak adott esetben egy díjjal, egy összeggel. Ez itt is megtörténik?
3: Igen, ez megtörténik. Ezt is a rektor úr vezette be, hogy már 4 éve rektori különdíjat ad a Best of Diplomán kiállító néhány alkotónak. Tavaly és idén is 3 hallgató kapott díjat, 2 festő, szobrász, grafikus, vizuális művész, úgyhogy nem tudom, név szerint lehet, hogy nem tudom, említsem,
2: nyugodtan.
3: Tehát most idén Szabó Detti, vizuális művész kapott díjat, Laviv Laura, aki grafikus, de egy hatalmas horgolt munkája látható a kiállításban, és Kristály Kincső festőművész, egy igazi vérbeli festő, csodálatos technikailag és konceptuálisan is csodálatos festménypárossal, úgyhogy ők rektori különdében részesültek, ami egy-egy millió forintos támogatást jelent a mi indításnak, szerintem nagyon nagy segítség a hallgatóknak, illetve más díjakat is osztunk itt, tehát van egy baráti kör a képző körül, támogatók, akik éves tagdíjjal támogatják az alapítványunkat, és ezek aztán visszajutnak a hallgatókhoz, ezek a támogatások különböző formában, például egy díjat osztunk ki majd az évnyitón a diplomakiállításban résztvevő, és ezt a baráti körtagok szavazással döntik el, hogy ki kapja ezt a díjat.
2: Simán előfordul az, hogy valaki ott sétál, menet közben kiderül, hogy gyűjtő, vagy igazából csak vásárló, nem feltétlenül gyűjtő, és azt mondja, hogy akkor én ezt szeretném? Ez az idei kiállításon is előfordult?
4: Rendszeresen előfordul, más kiállításunkon is egyébként, de itt is már alapvetően a megnyitón tapasztaltuk ezt, hogy voltak vásárlási szándékok, és ha jól tudom, Tekla, ez még most is zajlik.
3: Igen, igen. Van olyan munka, amelyre két vásárlói érdeklődés is van, úgyhogy majd hát, ha megállapodunk, majd sikerül megegyezni, igen.
2: Mitől múlik egy megállapodás egyébként? Mert ugye nem ismert művészekről van még szó, hanem kezdőművészekről. Mi alapján egyáltalán meg lehet-e határozni ilyenkor az árat, vagy tényleg az van, hogy hát valamit elképzelünk, aztán mond az illető valamit, és akkor középen megállapodunk, vagy semennyire nem állapodunk, meg nem tudom, hogy néz ki egy ilyen licit?
3: Hát először is van egy ár, amit mi meghatározunk, vagy a hallgatóval, az oktatóval.
2: Megbeszélik előre.
3: Megbeszélünk előre egy árat, ugye ez előre ki van tűzve. És akkor ebből amennyire hajlandóak vagyunk engedni, illetve amennyire alkudozó a vásárló. Nyilván szeretnek az emberek alkudni, már csak az alkú öröméért is. Sikerélmény, hogyha valamennyit le tud alkudni belőle. Úgyhogy a végén megszoktunk állapodni. Igen, tavaly is volt eladás, és olyan gyűjtő, tehát hogy kérdezted, hogy pályakezdőket miért vásárol valaki. Egyrészt van, akinek van szeme rá, tehát hogy mondjuk van egy hatalmas gyűjteménye, nyilván rengeteg kiállítást néz, a kortárs művészet iránt érdeklődik, és van arra szeme, hogy mi az, ami befektetési céllal is jó lehet majd hosszú távon, megéri megvenni. Illetve van olyan vásárló is, aki egyszerűen beleszeret az adott műbe, és nem érdekli feltétlenül az, hogy ez majd mennyit fog érni, vagy mennyivel fog többet érni 10 év múlva, vagy 20 év múlva, hanem egyszerűen kell neki, hogy ott legyen a közelében, vagy a lakásában ez a mű.
4: Igen, ebben benne van talán a felfedezés öröme. Tehát amikor egy gyűjtő, vagy akár csak a közönség, bármelyik tagja is, meglát egy olyan művészt, akinek a munkássága közel áll hozzá, vagy tud hozzá kapcsolódni, és talán ennek a művésznek a karrierjét, vagy az életművét tovább követni a következő éveken, évtizedeken keresztül, ez szerintem az egyik legnagyobb kincs tényleg, amit így tehetünk.
3: Igen, én úgy hallottam egyébként gyűjtőktől, hogy ez egy ilyen rettenetesen beszippantó dolog az gyűjtés. Tehát, hogyha valaki egyszer elkezdi, akkor nehéz leállni, akkor már csak egyre nagyobb raktárt kell bérelni hozzá, mert hogy ez a felfedezés is az izgalom, hogy az az enyém lesz is.
2: Nem árt mondjuk a pénz sem hozzá, de igen, hát, valóban
3: nyilván,
2: a rekke.
3: Nyilván nem árt a pénz sem hozzá.
2: De a jó raktár sem. Ha már raktár egyébként,

0: akár a gyűjtőknek, de akár mondjuk művészeknek, ha a saját műveiket akarják jó, szép állapotban megőrizni, ami ugye páratartalmat tud tartani, fénytől egy picit jobban óvott, pormentesebb, tehát minden, ami roncsol, akár egy festményt, akár bármilyen képzőművészeti alkotást, hogy ezt megfizethető áron tudja megtenni?
1: Vannak ilyen raktárak, tehát Budapest külterületein is vannak ilyen műtárgyraktárak, és pontosan, ahogy mondtad, ezek nagyon fontos szempontok, tehát ugye a hőmérséklet, páratartalom. Nyilvánvalóan ezeket elérni, és ezeket a raktárakat ilyen módon fenntartani, ezek költséges folyamatok, tehát raktározni nem egy olcsó mulatság, mondhatom így, de elérhetőek ezek a raktárok természetesen.
0: Inkább művészeti alapítványok fizetik ezt, vagy magánművészek is meg tudják ezt maguknak engedni?
1: Én ismerek olyan raktárokat, ahol magángyűjtők is raktároznak egész egyszerűen, ahogy Tekla is mondta az előbb, mert egyszerűen nincs otthon hely, tehát hogy már akkor a gyűjteményekről van szó, de ugyanúgy múzeumoknak is, és akár alapítványoknak is vannak ott elhelyezve alkotásai.
0: Említettük, hogy ez a diplomakiállítás, ez második éve tart. Lehet-e ezt valahova továbbfejleszteni? Úgy értem, hogy ha már megjelennek a vevők, ha már esetleg nagyobb számban megjelennek az érdeklődők, lehet-e mondjuk ebből akár aukciót kialakítani?
2: Van aukciónk, igen. Ősszel lesz is újra, november 13-án lesz aukciónk, úgyhogy az egyetemen szeretettel várjuk majd az érdeklődőket. Ennek az aukciónak a megelőző két programja az, hogy kereskedelmi kiállítást szervezünk, tehát egy nemzetközi budapesti vásárra megyünk, és egy kereskedelmi galériában egy nagyobb kiállítást szervezünk. Ennek a kifutása lesz majd ez az aukció, ahol licitálni lehet a művekre. Ott nagyjából 100-120 tétel lesz elérhető. Gundel Takács Gábor vezetésével zajlik majd a
0: Hát akkor a felvezetés aukció. Biztos jó lesz. Köszönöm szépen, hogy az elmúlt 2-10 percben erről tudtunk beszélgetni. Olajos Annával, a HAB művészeti igazgatójával és Uszkai Teklával, a Képzőművészeti Egyetemnek a munkatársával. Jó kiállítást, jó hűsölést, meg hát mindent, ami így erre a hétre kívánható.
1: Köszönjük szépen.
3: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban egy műszaki hibás jármű foglalja el az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér előtt az egyenesen haladó belső sávot. Az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell láthajtani felújítás miatt. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trollibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában. Baleset történt a Dózsa-György úton, a Kassák-Lajos útnál sávlezárásra kell készülni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondom az elmúlt órák legfrissebb információit, egyebek mellett a kormánynak az új energiafejlesztési tervéről szóló híreket.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, ezt közölte még az esti órákban Magyar Péter Facebook oldalán. A miniszterelnök jelezte, bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamosenergia hálózatot, valamint szélenergetikai és geotermikus beruházásokat indítanak el. A fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával valósítják meg. Hozzátette, hogy olyan konstrukciókat alakítanak ki, amelyek révén a beruházások hasznából a magyar állam és az érintett települések is részesednek. A kormányülés után tanácskozott a védelmi munkacsoport is. A Duna vízszintje lassan emelkedik Paksnál, már 7 cm-rel a minimum vízállás felett van. Az atomerőmű helyzete egyelőre megnyugtató és stabil. Kiszáradhat két horvát folyó és csökkenti termelését a Krskói atomerőmű is a Száva felmelegedése miatt. Ugyanakkor nem kell energiahiánytól tartani az országban. A balk.hu főszerkesztője szerint a horvátok minden erejüket a tegnapi katonai parádé foglalta le, ezért késve foglalkoznak az asszállyal. Varga Szilvesztert hallják.
4: Horvátországban azért nem annyira kiérezett a helyzet, mert van ugye a Krskói atomerőmű, amelynek a termelését most 20%-kal visszavették, mert a Száva vize felmelegedett, és hát nem éppen hűtővíznek számít már, tehát ott csökkentették a termelést 20%-kal, de Horvátországnak van egy 5-6 komolyabb vízerőművel, amely ugyancsak tud áramot előállítani. Az egyik éppen a tengerpart közelében, a Cetina folyón a legnagyobb, Omis közelében. Aztán vannak még különböző erőmű és amelyek biztosítják az elektromos áramot, és hát elkezdődtek ott is az új korszerű napelemek és félerőműveknek a telepítései.
3: Kinevezték Kármán Andrást az IMF kormányzó tanácsába. A pénzügyminiszter a Nemzetközi Valuta Alap testületében a Magyarországot képviselő helyettes kormányzó tisztségét tölti be. A posztot korábban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter töltötte be. Elesett két izraeli tartalékos katona Dél-Libanonban, amikor egy pokolgép robbant fel az izraeli hadsereg ellenőrzése alatt álló Manj Dalzun faluban. Egyelőre nem világos, hogy a pokolgépet még a tűzszünet előtt, vagy már annak életbelépése után helyezték el. Az izraeli hadsereg a libanoni síita Hezbollah terror szervezetet teszi felelőssé, amely Izrael szerint kirívóan megsértette ezzel a tűzszünetet, válaszul az éjszakában nyúlóan légitámadásokat indítottak a térségben. Megállapodott Irán és Omán a hormozi szoros hajózási útvonalának koordinátáiról, és már véglegesítik az erről szóló közös bejelentést, jelentette be az iráni külügyminisztérium szóvivője. Ugyanakkor az iráni-ománi megállapodás önmagában nem garantálja a stratégiai jelentőségű vízi útvonal biztonságát. Egy magasrangú iráni forrás, valamint két térségbeli tisztségviselő szerint a megállapodás értelmében Irán ellenőrizni a hormozi szoroson keresztül a Perzsa-öbölbe tartó hajókat. Egyelőre az amerikaiak erre az ötletre, erre az újra feléledő ötletre nem reagáltak még. Nézzük, mi újság a kőolajjal. Némileg csökken, 3-4%-os mínuszban. A Brent ára most $79.19, az amerikai könnyőolajé $74.89. A Trump kormányzat eddig 100 milliárd dollárnyi vámot fizetett vissza az importőröknek, korábban ugyanis a legfelsőbb bíróság alkotmányellenesnek nyilvánította a nemzetközi rendkívüli gazdasági hatáskörökről szóló törvényre alapozott, úgynevezett felszabadítás napján kivetett vámokat. A CNBC szerint ugyanakkor Donald Trump a bírósági döntések ellenére sem mondott le vámpolitikájáról, más jogalapokra hivatkozva lényegében újjáépítené a korábbi vámrendszert. Fizetésképtelenséget jelentett az elsősorban bulgáriai üdüléseket kínáló bolgár bejegyzésű Robinson Tours utazási iroda, írta meg a turizmus.com utazási szakportál. A károsult magyar utasok az ügyben a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak. A károsult ügyfelek angolul írt levélben kérhetik kártalanításukat a szófiai székhelyi biztosító e-mail címén. A Robinson Tours már nem rendelkezik a szükséges pénzügyi eszközökkel ahhoz, hogy az előírt kötelezettségeinek eleget tegyen, ezért a társaság felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen Bulgáriában. A cég a helyzet kialakulását több okra vezeti vissza, a közel-keleti bizonytalansággal magyarázza, aztán a magas kerozindíjakkal, illetve több bulgáriai fapados járat megjelenésével, sőt azzal is, hogy a magyar utazási piacon az utóbbi években olyan szereplők jelentek meg, amelyek ajánlataikkal úgymond ferdítik a kínálatot. Vizsgálatot indít az SFE, miután Farkas Franciska a botrányos felvételéről beszélt egy videóban. Mint ebből kiderül, amikor az SFE 2026. februárjában meghirdette a korhatár nélküli nemzetiségi kultúrák specializációját, Farkas Franciska előre tisztázta az egyetemi tanulmányi osztályon, hogy 41 évesen jelentkezhet-e. Ennek ellenére az első és a második fordulóban is folyamatosan éreztették vele, hogy a kora akadályt jelent, miközben szakmai teljesítményét kiemelkedőnek ítélték. A második rosta után elutasító levelet kapott, ami miatt fellebbezett, ezt jóvá hagyták, így részt vehetett a harmadik, utolsó fordulón, ahol, mint arról részletesen beszámol, több aggályos és diszkriminatív helyzettel szembesült. Bár az egyetemhez hivatalos panasz nem érkezett, az SFE vezetése a videóban elhangzott állítások súlya miatt írásbeli tájékoztatást kért a név szerint említett oktatóktól, és megkezdte a kapcsolódó iratok összegyűjtését és áttekintését.
0: Tőzsdehírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,7%-os csökkenéssel 148.085 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 28 milliárd forint volt. A MOL 2,2%-kal emelkedett, csökkent 4.608 forintra, az OTP 1,1%-kal esett vissza 46.750 forintig, emelkedett a Magyar Telekom 8.1%-kal 2.790 forintra, a Richter 1,3%-kal drágult 12.110-ig. Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék, a londoni FTSE 1,1% plusszal, a frankfurti DAX 2,1% mínusszal fejezte be, a párizsi tőzsde mindössze 0,3%-ot de erősödött. A milánói tőzsde 2,1%-os mínusszal zárt, Madrid 1,1%-os pluszban fejezte be. A Wall Street-en vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek, a Dow Jones 0,5%-kal emelkedett, az S&P 500 2,1%-kal gyengült, a Nasdaq 0,8%-os mínuszban zárt. Az előző évekhez képest a duplájára nőtt a kútfúrási igény idehaza. A háztartási fúrt kutakból ugyanis aszály idején is locsolhatunk. Ezek a kutak az első vízzáró réteg feletti talajvizet hozzák felszínre. Ugyanakkor aggasztó, hogy például a Cseppel-sziget környékén nagyjából 1 méter csökkent a szintjük, az Alföldön pedig 3-4 métert. A Trend FM által megkérdezett kútfúrással foglalkozó cégvezető az engedélyezésre is felhívta a figyelmet. Lázár Renátót hallják.
5: A talajvizes kutak, a háztartási vízigény kielégítő kutak, ha nem esik vízbális védelmi területre, akkor nem engedélyköteles. Ha vízbális védelmi területre esik, akkor bejelentés köteles. Ha nem éri el az 50 méter talpmélységet a kút, és nem éri el az első vízálló réteget, ami az első agyagréteg, akkor nem kell hozzá engedély. Ha ezt eléri, akkor a kormányhivatalnál kell engedélyeztetni. Hát a vízbális védelmi területek azok mind a ivóvíz furt kút környékén lévő területek, amiket szigorúbban vesznek. Ezek mind vagy bejelentés kötelezettek, vagy engedély kötelezettek. Egy van egy vízbályfélemi térkép, az interneten elérhető, és amelyik pirossal van bejelölve, az mind ebbe a területbe esik bele.
3: Egyre inkább elvárás a nagy zenei fesztiváloktól, hogy fenntarthatóak legyenek, vagyis minél kisebb energia és vízfelhasználással legyenek megrendezhetők. A repohár, a LED lámpák, az üvegvisszaváltás, a tömegközlekedés használata, vagy éppen a szelektív hulladékgyűjtés ma már minimális elvárás. Spajics Igort, a Ráckevei Dunapart Fest alapítóját hallják.
6: Jelenleg a technológia még nem tartott, hogy ezt a lábnyomot eltüntessük. A programok jellemzően sötétben vannak. Akkor például már ugye a napelemek nem termelnek. Tehát a hálózatból vagy más energiaforrásból kell előteremteni az elektromos áramot. De én bízom benne, hogy a tárolókapacitásoknak a technológiai fejlődésével a jövőben már erre is lesznek megoldások, hogy amit akár napközben megtermel a fesztivál, vagy teljesen más területről, hogy hónunk alá fogjuk az akupakot, és letesszük a fesztivál területén, amiből különböző fogyasztókat, vagy akár a teljes fogyasztást el lehet majd látni. Én bízom benne, hogy ez nincs olyan messze, hogy ez megvalósulhasson. Rövid távon természetesen ez terheléssel jár.
3: Friss információ, a gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István közölte, hogy bár stabil a magyar villamos energia ellátása a tartós kánikula ellenére, és a hazai erőművek zavartalanul üzemelnek, és hát az áramimport is biztosított, de továbbra is a jelentősen megnövekedett hűtési igények miatt az önkéntes energiatakarékosságot kérik a lakosságtól. Amint van információ egyébként, friss információ, egyrészt a vízszintről, másrészt a paksi atomerőmű működéséről, természetesen mondjuk majd.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma még kánikula várható, esőre nem kell számítani, gyenge lesz a szél, a csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
3: Egy gólos előnnyel utazhat a visszavágóra a Ferencváros együttese, miután az Európa Liga tegnapi selejtezőiben 1-0-ra legyőzte a lengyel Górnik Zsabzsét a selejtező harmadik fordulójában, visszavágó egy hét múlva. A Liverpooltól távozott egyiptomi Mohamed Salah a török élvonalbeli Trabzonspor labdarúgó csapatához igazolt. A 34 éves csatár 9 idényt követően 9 trófeával, valamint 442 mérkőzésen szerzett 257 góllal a háta mögött távozott. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen hihetetlen légkörbe kerültem, nem emlékszem, hogy valaha láttam volna ilyet, idézi új klubja honlapja Salah, akit több mint 20 ezer szurkoló fogadott a repülőtéren. A játékos már átesett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, ma pedig aláírási ünnepsége mutatja be a szurkolóknak a Trabzoni stadionba. A török sajtó szerint a szerződése 2 évre szól, bónuszok nélkül évente 17 millió eurót fog keresni. A Trabzon szkóra a legutóbbi idényben bronzérmes lett a török bajnokságban, és hogyha a Ferencváros tovább jut a Gornik Zsabzsa ellen, akkor az utolsó selejtező fordulóban pont a török csapat lesz az ellenfele. Végül hazai labdarúgás, Leon Balogun személyében Premier League és Bundesliga tapasztalattal rendelkező skót bajnok belső védőt igazolta a labdarúgó NBA-ben szereplő címvédő Eto'o FC Győr. A 38 éves nigériai származású, de berlini születésű futballista számos német csapatban játszott 2015 és 18 között, 75 mérkőzéssel lépett pályára a német élvonalban. Onnan az angol első osztályban szereplő Brightonhoz igazolt, ahol 8 találkozón játszott és egy gólt is szerzett. Legnagyobb sikereit a skót Rangers színeiben ért el, 2021 és 25 között 65 meccset játszott, bajnoki címet, skót kupát és liga kupát is nyert. A legutóbbi idényben a ciprusi Aris Limassolt erősítette.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 8:16 perc van, repohár, szelektív hulladékgyűjtés, közösségi közlekedés, csak néhány olyan lépés, amivel csökkenteni lehet egy tömegeket megmozgató fesztivál ökológiai lábnyomát. Az energiafelhasználás optimalizálása azonban még várat magára. Mennyire tud ma zöld lenni egy zenei fesztivál? Erről beszélt Kovács Gergőnek Spajics Igor, a Dunapart Fest alapítója.
2: Alapvetően több hazai fesztivál már évek óta próbál minél fenntarthatóbb lenni, ki így, ki úgy. A mostani asszályban és vízhiányban a fesztivál szezon kellős közepén újra aktuális a kérdés, hogy mennyire vagyunk fenntarthatóak és zöldek, ha a zeneiparról és a bulizásról van szó. Van-e már valamilyen általános szabály arra, hogy milyen környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelnie egy fesztiválnak?
3: Ilyen előírás nincsen. Ilyen előírásról nem tudok. Nyilván vannak előírások vízfogyasztásra, csatorna használatra, szennyvízkezelésre vonatkozóan, de dedikált előírásról nem tudom.
2: Na most hol kezdődik egy kimondottan erre hangsúlyt fektető, ezzel foglalkozó, ezt a zászlajára tűző zöld fesztivál úgymond, ami akár lehet mondjuk egy sima fesztivál is, ami csak ennek is teret ad. Tehát, hogy azért van repohár, van szelektív gyűjtés, van, ahol a hulladékot komposztálják. Honnan nevezzük ezt ennek? Kikre lehet ezt mondani?
3: Véleményem szerint mindez az edukációnál kezdődik, ami nem kifejezetten vagy közvetlen módon oktatást jelent, hanem ez igazából példamutató. Jelent, és ebben természetesen szerepet játszanak azok az eszközök, amiket ön az előbb már említett, repohár, szelektív hulladékgyűjtés. Mindezek természetesen nem az azonnali energiahasználatot befolyásolják, hanem a későbbiekre vonatkozóan van hatással mindezekre, úgyhogy ezek fontosak, hiszen ezek a fesztiválok jellemzően nagy létszámú tömeget érnek el, és ezért célzottan el lehet juttatni hozzájuk üzenetet. Mi a Dunapart Festnél is ezt tesszük, hogy mindamellett, hogy alkalmazzuk ezeket az eszközöket, a repoharat alkalmazunk, az üvegvisszaváltásnak lehetőséget biztosítunk, szelektíven gyűjtjük a szemetet, nem engedünk olyan anyagokat a fesztivál területére, aminek a feldolgozása későbbiekben problémás lehet. Kikötjük például az előadóknál, hogy az általuk használt konfetti az csak vagy újrahasznosított, vagy lebomló anyagból kerülhet a területre, műanyag vagy olyan anyag, ami veszélyezteti a környezetet, vagy károsítja, olyat nem használhatnak. Tehát ezek apró dolgok, amik nem azonnal befolyásolják egy fesztiválnak az energiafogyasztását, hanem a későbbiekben fog ez megjelenni, nem csak a fesztivál, hanem a teljes össztársadalmi mérlegben.
2: Azt mondhatjuk, hogy egyébként itt 2026-ban már kicsit mindenkinek környezetbarát fesztiválnak kellene lennie, vagy kell lennie?
3: Én könnyen beszélek erről, mert mi alapvetően ebbe gondolkozunk, szerintünk ez lenne, hogy legyen a normális. Tehát amikor a technológia már rengeteg mindenre képes, ezt már több helyen elmondtam, amellett ilyen energiaválságok kerülgetnek bennünket, érezteti a hatását a klímaváltozás, ezekre mindinkább oda kell figyelni, ugyanakkor még mindig alapvető problémák vannak a rendszerben, mégpedig az, hogy még arra is olykor meg kell tanítani, vagy meg kell mutatni az embereknek, hogy hogyan kell mondjuk egy hulladékot külön válogatni azért, hogy kevesebb terhelés jelentsen a környezetre, vagy milyen anyagokat használjon, milyen anyagokat részesítsen előnyben, miktől mentesítse a saját fogyasztását, és ezek olyan apró dolgok, ami igazából csak egy apró gesztus, egy apró lépés, tehát nem drasztikusan változtatja meg a mindennapi életet, mert nyilván ez nagyon nehéz lenne így hirtelen az emberek fejében tudatosítani, vagy erre kényszeríteni őket. Ezért mi ezt megszállottan valljuk, hogy apró lépésekkel és példamutatással kell megmutatnunk, hogy nem kell sokat tenni azért, hogy utána ezt a természet meghálálja. És azáltal, hogy ilyen helyzetek, vagy helyzet van, és reméljük, hogy nem lesz a jövőben ilyen, vagy nem sűrűsödnek ezek a helyzetek, de ezek mégis rákényszerítenek arra bennünket, és talán itt most még fogékonyabbak lesznek a fogyasztók, tehát a fesztivál vendégek arra, hogy ezekre igenis figyelni kell.
2: Igen, itt most, amit az elején is említettem, a vízfelhasználás és az energiafelhasználás az, ami kiemelt téma lett itt az elmúlt időszakban. Hogy állnak ebben most a hazai fesztiválok? Mert azért ez sem lehet a végletekig csökkenteni, vagy korlátozni, vagy mit lehet tenni?
3: Konkrétan a hazai fesztiválokkal kapcsolatban nem tudok nyilatkozni, hiszen ilyen mélyen nem vagyunk benne egymás életében. Tehát a példát leginkább a sajátunkéból veszem ki, de ez szerintem általánosságban elmondható, hogy önmagában egy fesztiválnak a működése az azonnali pillanatban, tehát a prompt időben, nyilván ez energiafelhasználással jár. Jelenleg a technológia még nem tartott, hogy ezt a lábnyomot eltüntessük, de én bízom benne, hogy a jövő erre is talál majd megoldás, vagy e téren is fejlődik majd a technológia, hiszen a programok jellemzően sötétben vannak. Akkor például már ugye a napelemek nem termelnek, tehát a hálózatból vagy más energiaforrásból kell előteremteni az elektromos áramot. De én bízom benne, hogy a tárolókapacitásoknak a technológiai fejlődésével a jövőben már erre is lesznek megoldások, hogy amit akár napközben megtermel a fesztivál, vagy teljesen más területről fogjuk, most idézőjelben mondom természetesen, de hogy honunk alá fogjuk az akupakot, és letesszük a fesztivál területén, amiből különböző fogyasztókat, vagy akár a teljes fogyasztást el lehet majd látni. Én bízom benne, hogy ez nincs olyan messze, hogy ez megvalósulhasson. Rövid távon természetesen ez terheléssel jár.
2: Beszéltünk már itt különböző eszközökről, akár a közlekedésről, akár a hulladék gazdálkodásról. Mi az, ami még hiányzik a zöld fesztiválokról? Vagy van egy ilyen plafon, úgymond egy fal, ameddig el lehet menni, amiről az előbb is beszéltünk, és odáig tudjuk ezt a lábnyomot csökkenteni, de tovább nem?
3: Szomorú lennék, hogyha plafont kellene definiálni. Szerintem nem szabad plafonba gondolkodni, ugyanúgy gondolkodni kell ilyen megoldásokon, mint bármilyen más innovációkon. Csak egy példa, például a fesztivál megközelíthetősége. Nagyon fontos például, hogy arra sarkaljuk a közönséget, hogy ne individuálisan, ne egyedül érkezzenek személyautókkal, vagy egyáltalán ne érkezzenek személyautókkal, hanem használjanak tömegközlekedést, vagy szervezzünk olyan közösségi közlekedést, ami tehermentesít, támogassuk a tömegközlekedést, vagy közösségi közlekedéssel érkezőket, mert ez is kisebb terhet jelent a környezet számára. Mi például külön HÉV vonatokat indítunk az éjszakai idősávban, éppen azért, hogy lehetőséget biztosítsunk azok számára, akik nem autóval érkeznek, vagy támogatunk ilyen közösségi autószolgáltatásokat, buszjáratokat biztosítunk a vendégek számára. Tehát próbáljuk ezt a közösségi szeretet erősíteni a megközelíthetőségben is. De számos olyan ötlet lehet, ami menet közben jön, és a szervezőknek szerintem ez is feladata, hogy ötleteljenek ezen, folyamatosan keressék az újabbnál újabb megoldásokat, ami hasonló célokat szolgálnak. És nyilván, mint ahogy az előbb is mondtam, nem az azonnali terhelését csökkenti a fesztiválnak, értem itt az energiaterhelését, de a környezetre jóval kisebb hatással van, és nem terheli jóval inkább, mint amennyire az indokolt lenne.
2: A reporokról is beszéltünk már, ugye ez már évek óta működik lényegében, nem csak a fesztiválokon, hanem számtalan vendéglátóegységnél. Ugye, hát ezt valaki szereti, valaki nem szereti, valakinek bonyolult a rendszer, mert valahol még van ez a tokenes, hogy visszaviszem, akkor tokent kapok, valahol visszaviszem, akkor pénzt kapok, tehát néha kicsit bonyolultod lenni. Ezt mennyire haladtuk már meg, mert van olyan fesztivál, ami mondjuk azt hiszem, hogy egy-két éve vagy tavaly, de már ilyen lebomló poharakkal kísérletezett. Tehát például ezt a rendszert mennyire lehet mondjuk ezt is továbbfejleszteni?
3: Biztos lehet továbbfejleszteni. Én megítélni nem szeretném, hogy melyik a jó, melyik a nem. Mindegyik megoldás mellett és ellen vannak érvek. Nyilván a fogyasztót is, tehát itt a fogyasztó alatt ugye a vendégeket értem, minden változás valamilyen szintű ellenállással vagy bizalmatlansággal jár. Ez az emberi tényezőnek szerintem vagy az emberi létnek a velejárója. Tehát itt nagyon fontos a kommunikáció, és amivel a beszélgetés is kezdtük, tehát az edukáció, a példamutatás, hogy megértes a vendégekkel, hogy bármilyen megoldást is választunk, annak mi az oka és miért tesszük, és így sokkal nagyobb létjogosultsága lesz ennek a dolognak, és működik egyébként emellett más egyéb hibrid megoldás is, amikor vegyítjük a lehetőségeket, és aki repohárba szeretne, az repoharat használ, aki megkapja mondjuk vagy flakon szeretne, és kézbe kapja, annak lehetősége legyen, és lehetősége kell, hogy legyen, hogy ezt a megfelelő helyre tegye le, tehát akár ennek a műanyag újrahasznosító rendszernek a fesztiválokba való beépítését is egy opciónak tartom. Tehát sok jó megoldás van. Ezt most így a műsor keretében nem tudnánk szerintem megvitatni, hogy melyik az, ami csak jó, vagy melyik az, ami jó és melyik rossz, mert jó és jó megoldások között választhatunk.
1: Spajics Igort hallották, a Dunafest alapítóját, az úgynevezett zöld megoldások lehetőségeiről. 8 óra 26 perc van, 4 perc múlva fél 9-kor mondom el a legfrissebb híreket, információkat, fél 9 után pedig már a témánk az üzemanyaghelyzet, leginkább az árazás.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Velhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos utcánál. Sávlezárásra kell készülni. Egy műszaki hibás jármű foglalja el az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér előtt az egyenesen haladó belső sávot. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, és a budai alsórakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig. Az Erzsébet hídon Pestre a Pesti híd főnél sávlezárásra kell készülni ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trollibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik. És megáll a 914-es éjszakai járat Astoria megállójában. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél 9, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mondjuk a legfrissebbeket, egyebek mellett például a Duna vízállásával kapcsolatosakat, az elmúlt pár óra fejleményei.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi szerződésekben garantált dunai vízmennyiséget, emellett Szlovákia kész a várható esőzésekből származó többletvíz egy részét is átengedni az alacsony vízállás enyhítésére. Ezt közölte Facebook bejegyzésében Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter. Még tegnap este Magyar Péter Facebook oldalán közölte, hogy bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamos energiahálózatot, illetve hogy szélenergetikai és geotermikus beruházásokat indítanak majd el a következő időszakban. A fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával valósítják meg. A Duna vízszintje lassan emelkedik Paksnál, már 7 cm-rel a minimum vízállás felett van, az atomerőmű helyzete egyelőre megnyugtatóbb és stabil. Továbbra is szabad a fürdőzés a horvát tengerparton, nem zárhatnak le egyes szakaszokat magánüdülők és hotelek. Magyar nyelvű és más turisták által használt nyelveken jelent meg felhívása az egyik közkedvelt horvát híroldalon arról, hogy a horvát tengerparton nem lehetnek privát lezárások. A balk.hu főszerkesztője hívta fel a figyelmet, hogy nem szabad bedőlni a private beach vagy a reserved for guests mondatoknak. Varga Szilvesztert hallják.
6: Ez nem is a turistáknak a dolga lenne, hogy ebben a kérdésben akár ökölharcra menjenek a tulajdonosokkal. Ezt gyakorlatilag a horvát joggyakorlatnak, illetve a horvát felügyeletnek kellene intéznie. Tehát egyrészt a rendőröknek, másrészt pedig a felügyeletnek, amely ezzel van megbízva. Tehát itt igazából az, hogy most a horvát index erre biztatja a turistákat, hogy erre hívja fel a figyelmüket, ezzel, hát hogy is mondjam, ezzel elinti a nézeteltéréseknek a maga.
1: Az élelmiszerekre alkalmazott kedvezményes áfakulcs megszüntetését és egységes 19%-os általános forgalmi adó bevezetését javasolja Clemens Fuest, a Müncheni IFO gazdaságkutató intézet elnöke. A Bild című lapnak adott nyilatkozatában azt mondta, hogy az intézkedés következtében a jelenleg kedvezményes 7%-os áfakulcs alá tartozó termékek elsősorban az élelmiszerek drágulnának, ugyanakkor az alacsony jövedelmű háztartásokat évi 360 eurós állami jóváírással kellene kompenzálni. Fuest szerint teljes áthárítás esetén az érintett termékek ára akár 12%-kal is emelkedhetne, de várakozása szerint a vállalatok nem tudnak teljes egészében tovább hárítani a magasabb adót a fogyasztókra, ezért a tényleges áremelkedés ennél kisebb lenne. A javaslat célja az áfarendszer egyszerűsítése és a német állami vállalati és állami bevételeknek a növelése. Több mint 500 fiatal korút evakuáltak az ukrán hatóságok a frontvonalhoz közeli Kramatorskból. Donyeck megye katonai kormányzója közölte, hogy a biztonsági helyzet rosszabbra fordult, ezért elfogadhatatlan, hogy a gyermekek ki legyenek téve orosz támadásoknak. Hozzátette, hogy nehéz, de szükséges döntésről van szó. A Szlovjanszk és Kramatorsk körüli megerődített térség az utolsó a donyecki régióban, amelyet még ukrán csapatok tartanak. Oroszország a béketárgyalások megindítása egyik előfeltételeként követeli az ukrán csapatok teljes kivonulását az általa igényelt régióból. Csaki mértékben, de nőtt a Magyar Telekom bevétele és nyeresége a második negyedévben. Forgalma 8%-kal, adózott profitja 0,5%-kal lett magasabb, 243 milliárd volt a bevétele, a nyeresége pedig 58 milliárd forint. Rekord eredménnyel zárta az első fél évet az XTB. A globális befektetési alkalmazás konszolidált nettó nyeresége 150%-kal emelkedett 240 millió euróra, működési bevétele 490 millió euró volt, ügyfélvagyona 11 milliárd euró, az ügyfélszám meghaladta a 2,9 milliót, ebből 703 ezer új ügyfél, és majdnem másfél millió az aktív ügyfél. A varsói központú cég az erőteljes globális márkaépítéssel és a termék kínálat folyamatos bővítésével magyarázta, hogy az eddigi egyik legsikeresebb fél évét érte el.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 7%-os csökkenéssel 148.085 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 28 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,2%-kal 4.608 forintra, az OTP 1,1%-kal 46.750 forintra csökkent, erősödött a Magyar Telekom árfolyama 8%-kal 2790 forintra, míg a Richter 1,3%-kal emelkedett 12110 forintig. Vegyesen fejezték be a nyugat-európai tőzsdék, London 1,1% plusszal, Frankfurt 2,1%-os mínusszal zárt, a párizsi CAC-en gyakorlatilag stagnált, Milánó 2,1% mínuszban, Madrid 1,1% pluszban zárta a kereskedést. A Wall Street-en vegyesen fejezték be a főbb tőzsdeindexek, a 30 vezető iparvállalat Dow Jones mutatója 0,5%-kal emelkedett, az S&P 500-as 2,1%-kal gyengült, míg a Nasdaq Composite 0,8%-os mínuszban zárt. Egyre inkább elvárás a nagy zenei fesztiváloktól, hogy fenntarthatóak legyenek, vagyis minél kisebb energia és vízfelhasználással legyenek megrendezhetők. A repohár, a LED lámpák, az üvegvisszaváltás, a tömegközlekedés használata, vagy éppen a szelektív hulladékgyűjtés ma már minimális elvárás. Spajics Igort, a Ráckevei Dunapart Fest alapítóját hallják.
3: Jelenleg a technológia még nem tartott, hogy ezt a lábnyomot eltüntessük. A programok jellemzően sötétben vannak. Akkor például már ugye a napelemek nem termelnek, tehát a hálózatból vagy más energiaforrásból kell előteremteni az elektromos áramot. De én bízom benne, hogy a tárolókapacitásoknak a technológiai fejlődésével a jövőben már erre is lesznek megoldások, hogy amit akár napközben megtermel a fesztivál, vagy teljesen más területről, hogy honunk alá fogjuk az akupak, és letesszük a fesztivál területén, amiből különböző fogyasztókat, vagy akár a teljes fogyasztást el lehet majd látni. Én bízom benne, hogy ez nincs olyan messze, hogy ez megvalósulhasson. Rövid távon természetesen ez terheléssel jár.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos idő várható, esőre nem kell számítani, a szél gyenge marad, a Dunántúlon késő délutántól egyre több helyen azért megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Ahogy a hírekben is beszámoltam róla, Irán és Omán be fog jelenteni valamit a hormuzi szorossal kapcsolatban, aztán meglátjuk, hogy az Egyesült Államok erre rábólint-e. Minden esetre talán, hangsúlyozottan talán közelít a megoldás felé a hormuzi szoros ügye, és akkor jobban lehet majd támaszkodni az ottani szállításokra, ami az üzemanyagot is érinti például, és a kőolaj árát. Az elmúlt időszakban azért ennek a folyamányán csökkent a kőolaj világpiaci ára, de csak ez segíti a hazai kútárakat, vagy más is? Kérdezem Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Mindenképp segíti a hazai üzemanyagárak javulását, csökkenését. Minden olyan információ, ami a hormuzi szoros működésének visszatértére lehetőséget biztosít, illetve ami arra utal. Természetesen többszörös feltételes móddal kell kezelni minden ilyen bejelentést, hiszen az elmúlt időszakban megtapasztalhattuk, hogy gyakorlatilag naponta tud változni a helyzet, a szorosban tud változni a politikai vagy katonai helyzet az Egyesült Államok és Irán között, illetve az arab-öböl érintett országai között, tehát mindenképpen óvatosan kell kezelni. Egy biztos, hogy a piac azért kezdi a megoldást is beárazni, nem véletlen, hogy jelen pillanatban is 80 dollár alatt van az Európában mértékadó Brent típusú kőolaj edzés ára, és ez azért is egy nagyon pozitív hír, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy nem olyan régen még a 120 dollárt is ostromolta, amikor kirobbant a konfliktus. Természetesen minden kedvezőtlen változás azért egyre kevésbé tolta föl az árakat, de két héttel ezelőtt még 90 dolláros szinten mozgott. Tehát én azt gondolom, hogy azért lassan-lassan valamilyen megoldásnak lennie kell, és a szoros működésének vissza kell térnie, mert ez nem csak az olaj felhasználó országok, hanem az érintett olajkitermelő országok számára is létfontosságú.
1: Valamelyest erősödött, sőt, hát sokat erősödött a forint a korábbi időszakhoz képest, volt 350 alatt is egy rövid ideig az euró, most azért arra szolgott visszafelé 362-ig, és hát a dollárral szemben, ami mondjuk a kőolaj szempontjából fontos, az üzemanyagár szempontjából is gyengül a forint. Ettől függetlenül jóval erősebb, és ez jobb üzemanyagárakat tesz lehetővé az elmúlt hetekben?
2: Hát nem szabad elfelejtenünk azért a 400 forintos euróhoz képest a kicsit visszagyengült 360 forintos euró még mindig egy nagyon kedvező árfolyam, és hasonló a helyzet a dollárral szemben is. Tehát igen, némi gyengülést lehetett tapasztalni, azért még mindig elmondható, hogy jelenleg is azért egy erős sávban van mind a dollárral, mind az euróval szemben a forint, és egyre inkább úgy tűnik, hogy az a bizalom, amit az utóbbi időszakban a pénzpiacok Magyarország felé megfogalmaztak az árfolyamokkal, az továbbra is kitart, tehát az üzemanyagárak emelkedésének őszintén remélem a következő időszakban nem a forint váratlan gyengülése lesz majd az oka. És ha ez nem következik be, és az előbb említett kedvező változások a kőolaj edzés árában is folytatódnak, akkor további áremelkedésre nem számítanék, sőt, hogy ami a héten már megtapasztalható volt, amikor ha kismértékben is, de mind a két üzemanyag nagy kereskedelmi árát csökkentették, tehát van remény arra, hogy némi ár csökkenés a kiskereskedelmi árakban is bekövetkezhet a következő időszakban.
1: Volt az energiapiaci krízis közben egy örömteli bejelentése is Hernádi Zsolt MOL elnök vezérigazgatónak, miszerint szeptembertől a 100 halombattai finomító tesztje elindulhat, és valószínűleg majd ősztől már teljes kapacitással működhet. Ez mennyire jó hír abban a szempontjából, hogy mennyire van továbbra is importra szorulva a magyar üzemanyagpiac?
2: Ugye alapvetően normál piaci működés és a piaci és a finomító teljes kapacitáson való működtetése mellett is azért alapvetően a hazai ellátás egyik fontos eleme az import, viszont részaránya jóval alacsonyabb abban az időszakban. Általában egy 25-30% és főleg gázolajra vonatkozó ez az import igényünk. A többit a finomító a normál termelési ütemével képes kielégíteni. Jelenleg ugye a tavaly szeptemberi műszaki probléma bekövetkezte óta a finomító legfeljebb egy kétharmados 60-70% közötti teljesítménnyel képes üzemelni, ami ugye óhatatlanul is azt jelenti, hogy a hazai ellátás másik lába, az az import nagyobb részarányt kellett, hogy képviseljen, és kell még mind a mai napig képviseljen az ellátásból. Amikor az importról beszélünk, ugye ez már is akkor egy kockázat, hiszen mind a szállítási, logisztikai, mind pedig az árazási oldalon ugye itt jobban kitett az ország így a piaci változásoknak, és ez volt az oka annak, hogy mind komoly árkülönbségek alakultak ki, és ezek még mind a mai napig meg is vannak a két fő termékcsoport, a benzin és gázolaj között. Jelen pillanatban is annak ellenére, hogy egy kicsit csökkentek az árak, több mint 60 forint az átlagárakat, vagy a jellemző árakat tekintve, több mint 60 forint a drágább a gázolaj töltőállomásokon, mint a benzin. Ennek kimondottan az az oka, hogy gázolajból nagyobb az importigény, jobban ki van téve az ellátási lánc az importáraknak, és jelen pillanatban, amikor egész Európa gyakorlatilag gázolajhiányos, ekkora különbség van az európai jegyzésárakban is a gázolaj, illetve a benzin között.
1: Volt még egy érdekessége a sajtótájékoztatónak, amit közösen tartott Magyar Péter miniszterelnök és Hernádi Zsolt, ahol Hernádi Zsolt reflektált a Duna vízszintjére, és nem a paksi atomerőmű szemüvegén keresztül, hanem abban, hogy a szállítás, az üzemanyagszállítás bizony nagyon-nagyon akadozik. Ez érzékelhető egyébként a kutak kiszolgálásánál, tehát hogy lassabban ér ide az importáró, és jobban be kell osztani egy adott napra?
2: Mindenképpen, ahogy az előbb említettem, ugye az import nem csak az ára,

0: Ovnaszt pozsonyi finomítójából, de délről is a Fekete-tengerről vagy a román finomítókból érkezik nagyon komoly mennyiségű gázolaj, amelyeknek az uszályos szállítása nagy mértékben függ mind kapacitás, mind lehetőség szempontjából a Duna vízállásától. Ha a Duna nagyon alacsony, akkor az uszályok nem tudnak teljes töltöttséggel közlekedni. Jelen pillanatban annyira alacsony, hogy már maga a közlekedés is korlátozott, tehát nem csak arról van szó, hogy az uszályt csak félig lehet tölteni, vagy kétharmadig, hanem egyáltalán mozogni sem nagyon tudnak, hiszen olyan kritikus pontok vannak a Duna mind az alsó, mind a felső szakaszán. Tehát a logisztika ilyen szempontból nagyon fontos, és annak ellenére, hogy a legnagyobb mennyiség a Dunai úszályos szállítás, nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a vasúti szállítások is azért fontos elemek. Itt szintén az extrém hőmérsékletek a vasúti fuvarozásban is tudnak korlátozásokat okozni. Ugye sebességkorlátozás a pályák alkalmasságát tekintve. Tehát mindenképpen tud hatással lenni úgy a Duna, mint az extrém időjárás arra, hogy logisztikai szempontból milyen lehetőségeink vannak az ellátás importból történő biztosítására.
1: Sőt, tehát a vasúti teherszállítást most azt sem könnyíti meg, hogy délután 5 és este 10 óra között ez tilos Magyarországon, vagy legalábbis a kormány ezt mondta, hogy ezt egyelőre megtiltották, amíg a hőmérséklet helyzet nem javult, meg persze az energiapiaci helyzet. Még egy kicsit kitérve a hatásokra, az orosz-ukrán háborús hírekben rendszeresen mondjuk, hogy olajfinomítókat támadnak, olajlétesítményeket, az oroszokét és az ukránoknak a finomítói tevékenysége gyakorlatilag már pont emiatt nem nagyon van. Szóval ez érződik, ez a hatás is az üzemanyagpiacon, hogy az oroszok kevesebb terméket tudnak küldeni most Európában?
0: Mindenképpen az oroszok már gyakorlatilag Európában nem küldenek, hiszen az Európai Unió szankciós politikája, korlátozások miatt gyakorlatilag az orosz eredetű üzemanyagok és itt elsősorban azok az alapgázolajok, amelyek a múltban néha 20%-át is elérték az európai gázolajfogyasztásnak, mint alapanyag beszállítás. Ezek teljesen megszűntek. Ennek a kiváltását ugye azért megoldotta, hiszen ezek a szankciós lépések nem tegnap történtek, nem tegnap kerültek bevezetésre. Az akkor kialakult helyzetet azért az európai kereskedők nagyjából megoldották, és alternatív szállítások biztosítják Európa ellátását. Tudni kell, hogy az európai finomítói kapacitás nagyjából elegendő arra, hogy Európát benzinnel ellássa. Gázolaj esetében a megnövekedett fogyasztások okán ma már gyakorlatilag folyamatosan importra szorul Európa, tehát az európai finomítók nem képesek annyi gázolajat előállítani, mint amennyi a piac részére szükséges lenne. Ezek a szállításoknak egy része például a szankciók bevezetését követően pont azokból a finomítókból érkeztek, amelyek a hormuzi szoros már kialakult konfliktus miatt ma érintettek, hiszen ezek az olajtermelő országok, Szaúd-Arábia, Katar, Kuvajt, nem csak kőolajat állítanak ma már elő, hanem finomítókat építve viszonylag komoly mennyiségű terméket is piacra képesek tenni. Ezek is sajnos beszorultak a szorosban, ezeknek a szállítása sem megoldható, vagy csak nagyon korlátozott a jelen pillanatban, és ugye ezek helyett kellettek alternatív szállításokat megtalálni. Azok az orosz mennyiségek, amelyek eredetileg Európába érkeztek még évekkel ezelőtt, megtalálták ugye maguknak az új irányokat, és itt elsősorban Távol-Keletre, főleg Indiára kell gondolni, mint felvevő piacra. Azonban az említett ukrán dróntámadások sikere oly mértékben visszavetette az orosz finomítói kapacitásokat és az orosz gázolaj és benzin termelés szintjét, hogy Oroszország átmenetileg az export teljes tilalmáról döntött. Így ezek az országok, itt elsősorban India, már nem jut hozzá orosz eredetű termékhez, és ők is a piacon megkeresik azokat a lehetőségeket, ami az ellátásukhoz kell. Ez az

0: új helyzet egy olyan egyensúlytalanságot okozott, aminek az oka az például, hogy Európában ilyen nagy különbség alakul ki a benzin és gázolaj jegyzésára között, szinte történelmi nagyságú a gázolaj felár a benzinhez képest, ami ma Európában a jegyzésárakban találhatók.
1: Csak nagyon röviden kérném meg, hogy válaszoljon rá. Volt ugye itt Magyarországon egy benzin szabályozás, amit nemrég ért véget. Ez vajon az árakban sok idő, amíg nem lesz már érzékelhető? Most arra célzok, hogy ugye ilyenkor gondolom én, akár a kisebb kutak, akár a nagyobb kúthálózatok a veszteségeket valahogyan megpróbálják behozni, legalább tompítani az elmúlt heteknek, a korábbi időszaknak a veszteségeit. Szóval emiatt ez még érződik a fogyasztói árakban, vagy kevésbé, illetve mennyire lehet arra számítani, hogy emiatt szűnnek még majd kisebb kutak?
0: Biztos, hogy az ilyen típusú kormányzati beavatkozások nagyon komoly problémát okoznak, és az ilyen típusú beavatkozások, durva beavatkozások a piaci mechanizmusokba leginkább a kisvállalkozásokat, az egy-két néhány töltőállomást üzemeltető családi és kisvállalkozásokat érinti, hiszen az ő lehetőségeik azok, amelyek sokkal korlátozottabbak. Legyen az a beszerzési lehetőség, legyen az az átmeneti finanszírozás. Tehát jelen pillanatban még komolyabb kútbezárásokról nem lehetett hallani, természetesen jó magam a nagy hálózatok képviseletében kevesebb információval rendelkezem, de igen, vannak olyan hangok, és valahol meg is érthető, hogy főleg vidéki kisebb töltőállomások nem voltak képesek ezt az időszakot átvészelni, hiszen ezek a beavatkozások annak ellenére, hogy a céljuk, hogy mondjam, a fogyasztók szempontjából pozitívnak értékelhető, hiszen igyekeznek elfogadható szintre korlátozni az üzemanyagok árát. Azonban, hogyha ehhez a működési feltételek már nem biztosítottak, akkor ezt ennek hosszú távon sajnos komolyabb a károkozása. Ez történt ugye most is egy nagy hálózat képes átmenetileg veszteséggel működve is majd ezeket a veszteségeket a későbbiekben korrigálni, vagy képes ezt elfogadni, átvészelni. Egy kis vállalkozás, egy családi vállalkozásnak erre nincsenek tartalékai. Arról nem beszélve ugye, hogy egy ilyen kormányzati beavatkozásnál az ellátási lánc is sérül, az ellátási láncban is komoly változások történnek, hiszen azonnal megszűnik az import, hiszen ha alacsonyabb a kiskereskedelmi ár, mint amennyire be lehet szerezni, akkor természetesen a nagykereskedő sem fogja tudni behozni az árut. Átalakulnak a beszerzési források, a nagy hazai vállalkozások irányába kell, hogy elmozduljanak, megváltoznak a logisztikai lehetőségek, jóval messzebbről kell például szállítani az üzemanyagot, ezáltal ugye itt is korlátok lépnek be, tehát mind a pénzügyi, mind pedig a logisztikai oldalon egy-egy ilyen beavatkozás nagyon komoly károkat tud okozni, és hogy ezek végül is mikorra tudnak rendeződni, ez mindig nagyon-nagyon fontos kérdés. Őszintén elmondva, az első hatósági áras időszak végén, 2022 vége felé a piac is komoly mértékben átrendeződött, hiszen teljesen természetes, hogyha ugyanannyiba kerül az üzemanyag egy nagy töltőállomás hálózatnál, ahol ugye ott a shop, ott van a kávézó, egyéb szervizszolgáltatások, akkor már is kevésbé elvesztik a varázsukat azok a kis vállalkozások, egy töltőállomást, vagy éppen azok a diszkontláncok, amelyek a korábbiakban pont a kedvező árakkal tudtak a piacon fogyasztókat találni maguknak. Ugye ezek a lehetőségek bekorlátozódnak, eltűnnek, átrendeződik a piac. 2022 után több év kellett ahhoz, hogy nagyjából újból kialakuljon és visszarendeződjön az korábbi fogyasztói arány, fogyasztói réteg, a kis töltőállomások, hogy idő kellett ahhoz, hogy vissza tudják csábítani a fogyasztóikat. Tehát ezek a beavatkozásoknak mindig nagyon komoly és hosszantartó hatásaik vannak.
1: Gránd Ottótól, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és további jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra.
0: Köszönöm, viszont hallásra.
2: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kassák-Lajos utcánál. Sávlezárásra kell készülni. Egy műszaki hibás jármű foglalja el az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér előtt az egyenesen haladó belső sávot. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé, és a budai alsórakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig. Az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell láthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trollibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 2026. augusztus 6-a, reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk az elmúlt órák legfrissebb információit a hírszerkesztő Kovács Gergő.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi szerződésekben garantált dunai vízmennyiséget, emellett Szlovákia kész a várható esőzéseből származó többletvíz egy részét is átengedni az alacsony vízállás enyhítésére, ez közölte Facebook bejegyzésében Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter. Még tegnap este átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, ezt már Magyar Péter közölte Facebook oldalán.
4: A miniszterelnök jelezte, hogy bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamosenergia hálózatot, valamint szélenergetikai és geotermikus beruházásokat indítanak el. A fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával valósítják meg. A kormányfő hozzátette, hogy olyan konstrukciókat alakítanak ki, amelyek révén a beruházások hasznából a magyar állam és az érintett települések is részesednek. A kormányülés után tanácskozott a védelmi munkacsoport is. A Duna vízszintje lassan emelkedik Paksnál, már 7 centivel a minimum vízállás felett van. Az atomerőmű helyzete egyelőre megnyugtató és stabil.
1: Friss makroadatok jöttek ki. Az előző év azonos időszakához mérten 10,1%-kal bővült az ipari termelés júniusban, viszont havi alapon 1,4%-kal mérséklődött, közölte a KSH. A kiskereskedelmi forgalom 3%-kal nőtt éves szinten szintén júniusban, az előző hónaphoz májushoz viszonyítva viszont 4%-kal mérséklődött, röviden összefoglalva az ipar és a kiskereskedelem is megtorpant. Kiszáradhat két horvát folyó és csökkenti termelését a Krškói atomerőmű is a száma felmelegedése miatt, ugyanakkor nem kell energiahiánytól tartani az országban.
4: A balk.hu főszerkesztője szerint a horvátok minden erejét a tegnapi katonai parádé foglalta le, ezért késve foglalkoznak az aszállyal, bár aggódniuk sem nagyon kell. Varga Szilvesztert hallják.
5: Horvátországban azért nem annyira kiérezett a helyzet, mert van ugye a Kruskói atomerőmű, amelynek a termelését most 20%-kal visszavették, mert a szávadíze felmelegedett, és hát nem éppen hűtővíznek számít már, tehát ott csökkentették a termelést 20%-kal, de Horvátországnak van egy 5-6 komolyabb vízerőművel, amely ugyancsak tud áramot előállítani. Az egyik éppen a tengerpart közelében, a Cetina folyón a legnagyobb, Omis közelében. Aztán vannak még különböző is, amelyek biztosítják az elektromos áramot, és hát elkezdődtek ott is az új korszerű napelemek és félerőműveknek a telepítései.
1: A magyar energiapiaci helyzetről a Magyar Bankszövetség tag pénzintézetei hatékonyan reagáltak a rendkívüli helyzetre, a bankok is kiveszik a részüket az önkéntes energiafogyasztás csökkentésből, a bankszektor működése zavartalan ugyanakkor. Az energiacsökkentés egyébként úgy valósul meg, hogy például több a home office lehetőség a munkatársak számára, megpróbálják optimalizálni az irodaházak energiafelhasználását, észszerűsítik a világítást és a klimatizálást, és korlátozzák a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztásokat, meg persze a munkatársakat energiatudatos működésre ösztönzik, ezt közölte nemrég a Magyar Bankszövetség. Elesett két izraeli tartalékos katona Dél-Libanonban, amikor egy pokolgép robbant fel az izraeli hadsereg ellenőrzése alatt álló Majdal Zun faluban.
4: Egyelőre nem világos, hogy a pokolgépet még a tűzszünet előtt, vagy már annak életbe lépése után helyezték el. Az IDF a libanoni síta Hezbollah terrorszervezetet teszi felelőssé, amely Izrael szerint kirívóan megsértette a tűzszünetet, és válaszul az éjszakában nyúlóan légitámadásokat indított a térségben.
2: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 2,1%-kal megy felfelé a BUX az első 8 perc után, 148.344 ponton a BUX, a forgalom 327 millió forint. 9,1%-kal drágulnak a MOL részvények, 4.652 forinttól jegyzik őket, az OTP 1,1%-os erősödésben 46.790, a Richter 1,1%-kal gyengül 12.100, a Magyar Telekom 0,5%-os mínuszban 2.776 forint. 1,1%-kal gyengül a 4IG 1754 forinttal jár, emelkedik az Alteo 7%-kal 4400 forint, drágul a Panergy 1,8%-kal 2880 forinton, és emelkedik a Granit Bank is 3,3%-kal 9500 forinttal jár. Az euró 363 forinton. Európában emelkednek a főbb tőzsdemutatók, a kőolaj pár 10%-kal drágul, $79.70 a Brent, míg az amerikai könnyolaj $75.36. Megállapodott Irán és Omán a hormuzi szoros hajózási útvonalának koordinátáiról, és már véglegesítik az erről szóló közös bejelentést, jelentette be az iráni külügyminisztérium szóvivője.
4: A szóvivő a Teherán és Maszkát között zajló tárgyalásokat szakszerűnek és előremutatónak nevezte. Ugyanakkor az iráni-ománi megállapodás önmagában nem garantálja a stratégiai jelentőségű vízi útvonal biztonságát. Egy magas rangú iráni forrás, valamint két térségbeli tisztségviselő szerint a megállapodás értelmében Teherán ellenőrizné a Hormuzi szoroson keresztül a Perzsa-öbölbe tartó hajókat. A nyilatkozatot akkor teszik közzé, ha külső szereplők nem akadályozzák a folyamatot.
1: Végül pedig arról, hogy fizetésképtelenséget jelentett az elsősorban bulgáriai üdüléseket kínáló bolgár bejegyzésű Robinson Tours utazási iroda, írta meg a turizmus.com utazási szakportál.
4: A károsult magyar utasok az ügyben a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak. A károsult ügyfelek angolul írt levélben kérhetik a kártalanításukat a szófiai székhelyű biztosító e-mail címén. A Robinson Tours már nem rendelkezik a szükséges pénzügyi eszközökkel ahhoz, hogy az előírt kötelezettségeinek eleget tegyen, ezért a társaság felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen Bulgáriában. A cég a helyzet kialakulását több okra vezeti vissza. A közel-keleti válság okozta bizonytalansággal, a magas kerozindíjak miatti forgalomcsökkenéssel, a több bulgáriai fapados járat megjelenésével indokolta csődjét, illetve azzal, hogy a magyar utazási piacon az utóbbi években olyan szereplők jelentek meg, amelyek ajánlataikkal ferdítik a kínálatot.
2: Időjárás jelentés.
4: Folytatódik a kánikula, esőre nem kell számítani, a szél gyenge marad, azonban a Dunántúlon késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között várható. A Balaton 26, a Velencei és a Tiszató egyaránt 27, a Fertőtó 23 fokos.
2: Sporthírek a 94.2.
6: Egy gólos előnnyel utazhat a visszavágóra a Ferencváros együttese, miután az Európa Liga tegnapi selejtezőjében 1-0-ra legyőzte a lengyel Górnik Zsabzsét a selejtező harmadik fordulójában, visszavágó egy hét múlva. A Liverpooltól távozott egyiptomi Mohamed Salah a török élvonalbeli Trabzonspor labdarúgó csapatához igazolt. A 34 éves csatár 9 idényt követően 9 trófeával, valamint 442 mérkőzésen szerzett 257 góllal a háta mögött távozott. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen hihetetlen légkörbe kerültem, nem emlékszem, hogy valaha láttam volna ilyet, idézi új klubja honlapja Salah, akit több mint 20 ezer szurkoló fogadott a repülőtéren. A játékos már átesett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, ma pedig aláírási ünnepsége mutatja be a szurkolóknak a Trabzoni stadionba. A török sajtó szerint a szerződése 2 évre szól, bónuszok nélkül évente 17 millió eurót fog keresni. A Trabzonspor a legutóbbi idényben bronzérmes lett a török bajnokságban, és hogyha a Ferencváros tovább jut a Górnik Zsabzsa ellen, akkor az utolsó selejtező fordulóban pont a török csapat lesz az ellenfele. Végül hazai labdarúgás, Leon Balogun személyében Premier League és Bundesliga tapasztalattal rendelkező skót bajnok belső védőt igazolta a labdarúgó NBA-ben szereplő címvédő Eto'o FC Győr. A 38 éves nigériai származású, de berlini születésű futballista számos német csapatban játszott 2015 és 18 között, 75 mérkőzéssel lépett pályára a német élvonalban. Onnan az angol első osztályban szereplő Brightonhoz igazolt, ahol 8 találkozón játszott és egy gólt is szerzett. Legnagyobb sikereit a Scott Rangers színeiben érte el, 2021 és 25 között 65 meccset játszott, bajnoki címet, Scott kupát és Liga kupát is nyert. A legutóbbi idényben a ciprusi Aris Limassolt erősítette.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
1: Egy perc elmúlt 4:10, a vonalban Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásszal. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Milyen a piaci hangulat, és hát főleg úgy, hogy egy újabb, mondjuk azt, hogy reménysugár jött ki az esetleges iráni békével, a hormuzi szorossal kapcsolatban, hát egyelőre Omán és Irán között, ahogy nagyon közel a megállapodás a szoros használatával kapcsolatosan, erre persze mondjuk még az amerikaiak nem reagáltak, biztos lesz hozzá egy-két szavuk, de lecsapódik-e esetleg ez a tőzsdéken, akár idehaza, akár Európában?
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Tehát azért ez a nagyon nagy pozitív hangulat egyelőre nem látszik, itt a BUX az 5%-os mínuszban van. Nyugat-Európában kicsit azért jobb a helyzet, vagy hát nem is feltétlenül kicsit. A spanyol tőzsde 1,03%-os, az olasz 0,69%-os, a francia 0,73%-os, a német 0,34%-os, míg az angol 0,26%-os pluszban van. De ennél egyébként ugye ezt az iráni helyzetet azért talán sokkal jobban leírja az olajár és a gázár alakulása. Hát az olajára az most ilyen 79,7 dollár, ugye Brent típusú kőolajról beszélek. Hát ennél azért itt az elmúlt napokban volt alacsonyabb, tehát a piac egy kicsit kételkedő, ugye azért Bessentől hallottunk most olyan nyilatkozatokat, hogy egyébként nagyon nehéz eldönteni, hogy az irániak mit szeretnének, nincs egység, az egyik felük megállapodna, a másik radikálisabb részük folytatná a háborút, tehát a piac is egy kicsit keresi az irányt. A gáz ára az 53,5 euró per megawattórás szinten van. Hát itt azért az elmúlt napokban láttuk magasabb szinteket is, de kicsit lejjebb is volt az energiahordozó ára. Tehát egyelőre ezt inkább egy kicsit ilyen útkeresésnek mondanám, és hát viszont azért az is tény, hogyha megnézzük ezt az olajárat, mondjuk egy héttel ezelőtt azért 90 dollár fölött voltunk, tehát ahhoz képest mindenképpen van egy csökkenés, viszont ez a forint árfolyamában kevésbé látszik meg.
1: Milyen a nagyobb részvényeinknek a nyitása, meg persze, ha már bejött, folytottam a szót, a forint árfolyama milyen?
2: Hát akkor kezdem a forinttal. Ugye 363 forintot kell fizetni jelenleg egy euróért, itt reggel volt némi gyengülés. A dollárral szemben 314,5-en áll az árfolyam. Hát ez szintén nem feltétlenül a legerősebb. Ugye még egyszer mondom, amellett, hogy egyébként az energiárak most viszonylag kedvezőbbek. Hát itt azért mindenképpen szerepet játszik az aszályos helyzet, illetve ugye az ebből fakadó energiakrízis, aminek azért az importra van egy jelentős növelő hatás, hogy drágábban veszük az energiát, többet veszünk külföldről, és egy kicsit lehet, hogy ezért az exportot is mérsékli, tehát a folyófizetési mérlegen keresztül ez rongálja mindenképpen az árfolyamot. No, de hogy még a részvényekre is válaszoljak, a MOL az, ami most a legjobban teljesít, egy 0,91%-os plusztátok. Hát ez annak fényében nem meglepő, hogy tegnap egy 2,2%-os mínusszal zárt a papír, tehát van honnan felfelé korrigálni. OTP minimális pluszban, a Richter és a Telekom pedig mínuszban. Ugye a Telekomnak tegnap délután jött ki a gyors jelentése, tehát a jelek szerint ezt értékeli a piac, nem feltétlenül annyira jól, de végül is nem is nagyon rosszul.
1: Kijöttek a júniusi makroadatok közül a kereskedelem, a kiskereskedelem, illetve az ipari kibocsátás. Kezdjük talán az iparral, a június mit mutatott?
2: Hát itt most nagyon nagy számokat fogok mondani, de meglátjuk, hogy ezek a számok azért nem annyira nagyok. Hogyha éves összevetésben nézem a termelést, akkor 10,1%-kal bővült, míg havi összehasonlításban 1,4%-kal csökkent. Na most ez a 10,1% ez úgy jön össze, hogy 4,1 volt munkanaphatástól megtisztítva, és van egy nagyon alacsony tavaly júniusi bázisunk. tehát azért a 10,1-et nem kell teljesen komolyan venni, de az 1,4%-os havi csökkenéstől sem kell megijedni, hiszen az előző hónapban egy nagyon nagy növekedés volt, tehát erre a csökkenésre azért valamennyire számítani lehetett.
1: Kiskereskedelem, mert ott azért havi szinten szintén némi megtorpanás látszik.
2: Igen, egy 0,4%-os mérséklődés látszik, éves alapon 3%-os, illetve nyers adatok szerint 4%-os a bővülés. Ettől nem feltétlenül ijednék meg szintén, itt egy kicsit egyébként nekem az okoz nehézséget, hogy itt ugye a KSH korábbi adatokat is revideálta, és egy nagyobb havi visszaesés mellett nagyobb éves növekedésre számítottam. Ugye mi okozhat ezt a növekedést? Hát azért az évelei transfereknek egy jelentős része kifut, illetve most, bocsánat, a csökkenésről beszélek. A másik pedig ugye az üzemanyagforgalom. Most ha megnézzük a júniusi üzemanyagforgalmat, az 0,2%-os csökkenést mutat éves alapon, míg májusban ez még egy 8,2%-os növekedés volt, amit ugye akkor nehezen értettünk meg, meg egyébként az áprilisi 9,1-et is, ugye előtte márciusban volt egy 20% feletti éves növekedés, az a pánikvásárlások eredménye volt, de egyébként júniusban ugyanúgy régiós összehasonlításban olcsó volt nálunk az üzemanyag, tehát ez a visszaesés is azért szerepet játszhatott mindenképpen ebben a havi alapú csökkenésben, tehát ezért nem esnék ettől pánikba. Összességében azért a fogyasztás éves alapon még így is tudott bővülni. Hát persze, hogy a bővülés mértéke mekkora, az nagyon nem mindegy. Itt azért a következő hónapok még meghatározóak lehetnek.
1: Sőt, hát talán az a július vége, meg megnézzük most, hogy az augusztus eleje, az különösen meghatározó lehet, hogy energiaválságba futottunk bele, ami egy vízhelyzettel is párosul. Ez nagyon-nagyon látszódik, majd szerinted akár az ipari termelésben, akár a kiskereskedelmi fogyasztásban?
2: Nagyon nehéz számszerűen megmondani, hogy mennyire fog látszódni, hiszen ugye az ipari termelésnél azt értjük, hogy a gyárak visszafogják a felhasználást. Ugye az a kérdés, hogy ez mit jelent a gyakorlatban, tehát hogy át tudják-e csoportosítani a termelést, milyen mértékben jelenti ez például a klímának a lejjebb tekerését, milyen mértékben jelenti ez termelés visszafogást. Ugye azért a kapacitás kihasználtságok nem túl magasak mostanában, tehát ez alapján lehet tartalék, de nyilván ugye az ipari termelésben annyiban mindenképpen nyoma lesz, hogy ide tartozik pakt is. Kiskereskedelem már egy nehezebb kérdés, ugye itt szó van arról, hogy spóroljunk az árammal, de nyilván egyébként extrém meleg van, tehát azért valamennyit biztosan klímázik a lakosság, hát maximum nem 5 és 10 óra között, hanem kicsit korábban vagy kicsit később. Talán itt inkább egy ilyen rosszabb hangulat, rosszabb konjunktúra érzet lehet az, ami negatívan befolyásolja a kiskereskedelmet.
1: Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és további jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Köszönöm szépen, szia!
0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Reggeli Monitor.
3: Alkotópályázatokat hirdetett az év emlőséről a Herman Otto Intézet. Az idei pályázat középpontjában a Molnár Görény áll. A pályázók három kategóriában nevezhetnek. Kisbandita nagy kalandjai elnevezésű rajz- és képzőművészeti pályázat az általános iskolásoknak szól, és a Molnár Görény minden napja mit bemutató alkotásokat várnak rá. Az éjjeli őrjáraton című felhívásra középiskolások és felnőttek jelentkezhetnek a ragadozót vadászat közben bemutató alkotásokkal. Az Alkos Vadon főszerepben a Molnár Görény pályázat háromdimenziós művek elkészítésére ösztönöz, amelyre az általános iskola alsó tagozatától felső korhatár nélkül bárki pályázhat. Mindhárom felhívásra kizárólag digitális formában, szkennelve, fotózva vagy digitálisan elkészítve lehet benyújtani a pályaműveket. A jelentkezési határidő szeptember 30-a. Az önkéntesek bevonásával több mint 15 éve működő vadonleső program 2014-ben indított el az évemlőse kezdeményezést, amelynek célja, hogy minden évben felhívja a figyelmet egy-egy kiválasztott védett vagy fokozottan védett emlősfajra és annak védelmére.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mindjárt mondjuk a legfrissebbeket, például az ipari termeléssel kapcsolatosan, aztán szó lesz természetesen a kiskereskedelmi adatokról is, meg hát arról, hogy mi újság egyrészt Pakssal, másrészt egyébként a hazai vízszinttel, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi szerződésekben garantált dunai vízmennyiséget.
2: Emellett Szlovákia kész a várható esőzésekből származó többletvíz egy részét is átengedni az alacsony vízállás enyhítésére. Ezt közölte Facebook bejegyzésében Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter.
1: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Facebook oldalán.
2: A kormányfő jelezte, hogy bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamos energiahálózatot, valamint szélenergetikai és geotermikus beruházásokat indítanak el. A fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával valósítják meg. A miniszterelnök hozzátette, hogy olyan konstrukciókat alakítanak ki, amelyek révén a beruházások hasznából a magyar állam és az érintett települések is részesednek. A kormányülés után tanácskozott a védelmi munkacsoport is. A Duna vízszintje lassan emelkedik Paksnál, már 7 centivel a minimum vízállás felett van. Az atomerőmű helyzete egyelőre megnyugtató és stabil.
1: Júniusban lassult az ipari termelés éves növekedési üteme.
2: 10,1%-kal nőtt az ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest. Az óriási erősödésbe azonban alaposan belejátszott, hogy a 2025 júniusihoz képest most kettővel több volt a munkanap, így munkanaphatástól megtisztítva már csak 4,1%-kal nőtt a termelés. Idén májushoz képest pedig már csökkenést regisztráltak, az ipari kibocsátás 1,4%-kal kisebb volt a megelőző havinál. A feldolgozó ipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint a villamos berendezés gyártása bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Ugyanakkor az élelmiszer, ital és dohány termék gyártásában visszaesés következett be.
1: Jól pörögtek a boltok júniusban, a benzinkutak forgalmában volt minimális visszaesés.
2: A kiskereskedelem forgalmának volumene 3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, míg májushoz képest 4%-kal csökkent a volumen. Éves összevetésben 1,8%-kal emelkedett júniusban az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene. Az élelmiszer kiskereskedelem 76%-át adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,7%-kal növekedett, az élelmiszer, ital, dohányáru szaküzleteké 3,8%-kal csökkent. A nem élelmiszer kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 5,1%-kal bővült. Az üzemanyag töltőállomások forgalmának volumene 2%-kal csökkent.
1: Friss hírek az orosz-ukrán háborúból. Hárman meghaltak Ukrajnában a Harkiv vegyei Balakliát ért dróncsapásokban, Szumiban 12, Zaporizsiában pedig 2 ember sebesült meg az orosz hadsereg légitámadása következtében. A Herszon megyei Komisszániban autóbusz talált el egy drón, több helyen lakóházak, civil infrastruktúrális létesítmények sérültek meg. Az ukránok jelentése szerint az orosz hadsereg már a Viradóra 4 rakétát és 101 csapásmérő és álcadrónt vetett be. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 66 drónt fogott el, egy szárnyas rakéta és 29 drón célba talált, 5 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették. A fennmaradó 3 rakéta nem érte el a kijelölt célpontot. Ezt az információt még egyébként ellenőrzi az ukrán légvédelem.
0: Tőzsdehírek.
1: A hazai értéktőzsde nyitás óta most egy nagyon enyhe 18 pontos mínuszba került, 148.060 ponttal a BUX, a forgalom 1 milliárd 158 millió forint. 1,2%-kal drágulnak a MOL részvények, 4.662 forinttól jegyzik őket, az OTP 4,1%-kal csökken 46.540 forinton, a Richter 2%-os pluszban jár 12.130, a Magyar Telekom 1,1%-os mínuszban 2.758 forinton, jelenleg 363 forinton az euró árfolyama. Vegyesen teljesítenek az európai tőzsdék, 1%-kal erősödik a londoni börze, a frankfurti DAX 3%-kal gyengül, a francia tőzsde 7%-os erősödésben, az olasz tőzsde 6%-os, spanyol 9%-os pluszban, 1,1545 az euró dollárral szembeni árfolyama, 157,82 a dollár japán. Ázsiában még a magyar idő szerinti reggeli órákban 1%-ot csökkent a japán tőzsde, 1,6-ot a hongkongi Hang Seng, Shanghai 6%-del, India 3%-kal emelkedett, Szingapur 9%-del, viszont újra nagyot esett, 4,6%-ot a dél-koreai tőzsde. Nézzük még, mi újság a kőolajjal. Itt emelkedik a Brent, csökken az amerikai könnyolaj. A Brentet 79,64 $ jegyzik, míg az amerikai könnyolaj 75,18 $ jár. Friss információ a hadigazdasággal kapcsolatos, hogy Németország törölte az F-126-os hadihajó programot, ez pedig durván érintette a Rheinmetall kilátásait már, ami az értékesítést illeti. Ez egy 300 millió eurós üzlet lett volna, és emiatt a részvények igencsak volatilisek a mai tőzsdei kereskedésben.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a kánikula, esőre nem kell számítani. A szél gyenge marad, azonban a Dunántúlon késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között várható. A Balaton 26, a Velencei és a Tiszató egyaránt 27, a Fertőtó 23 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

together.

0: by multiplying himself, he had inadvertently made himself disappear.
1: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly.
2: Felesleges úgy csinálni, mintha a futballban nem a pénz lenne az úr. Sajnos már elmúlt az az időszak, amikor egyfajta ilyen romantikus hagyományokat emlegessünk, vagy ez megmaradt mondjuk úgy az amatőr labdarúgás szintjén. Volt egy labdarúgó világbajnokság, először 48 csapattal, de már a torna közben felvetődött a 64 csapat ötlete, és Gianni Infantino, a FIFA elnöke bejelentette egy gazdasági programot, miszerint magántőkét vonna be, amit irgalmatlanul elsöpörtek a kontinentális szövetségek, vagy legalábbis az afrikaiakon kívül nem sokan támogatták, és minthogyha az UEFA már megvonná a bizalmat is Gianni Infantino FIFA elnöktől, de ez jelentheti-e esetlegesen az elmozdítását, vagy tud maga mögé állítani még valakit? Kérdezem Szabados Gábor sportközgazdászt, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Valóban nagyon érdekes, hogy mi lesz most. Ugye azt tudjuk a hírekből, hogy Infantino összehívott egy válság tanácskozást a FIFA vezetőivel, ahol elvileg tegnap a támogatásukról biztosították, de hát az igazi erőpróba az nem ez, hanem az, hogy jövőre elnökválasztás lesz, ahol ő ugye újra indulni akar, és ott a 211 tagállam szavazatainak a többségét kell megszereznie ahhoz, hogy újra választák, már pedig ez úgy, hogy az európaiak gyakorlatilag azt mondták, hogy ők biztosan nem szavaznak ezek után Infantinóra. Így ez nagyon nehéz lehet. Nem lehetetlen, mert ahogy a felvezetőben is elhangzott, ugye Afrika azért valószínűleg még mellette van. Jó eséllyel Ázsiából is sok szavazatot tud szerezni. Egész egyszerűen azért, mert a kis országok támogatását már azzal megnyerte, hogy a 48 csapatos világbajnokságot létrehozta, és valószínűleg azért ezek a támogatások továbbra is megvannak. Lehet, hogy egy nagyon szoros elnökválasztás lesz, persze addig még jó sok idő van, tehát nagyon sok minden történhet.
2: Mi az, ami ennyire újra és újra új ötletekre sarkalhatja vajon Gianni Infantinót? Arra célzok, hogy ez a 48 csapat, hát úgy, ahogy, de azért viszonylag jól vizsgázott, 64 az már irgalmatlanul soknak tűnik, és hát főleg a magántőke bevonása az vajon inkább önös érdek lehet, mert ugye arról is pletykáltak, hogy esetleg ebbe a magántőke alapba vezetőként később átülne, vagy tényleg ennyire szükség lenne a pénzre a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnek, hogy egy 64 csapatos VB-t meg tudja rendeztetni a különböző országokkal?
3: Hát azt nehéz lenne állítani, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnek szüksége van a pénzre, vagy anyagi problémákkal küzd, csak hogy egy adatot mondjak erről. A legutóbbi, tehát utolsó 32 csapatos világbajnokság 4 éves ciklusában nagyjából 7 milliárd dollár volt a VB bevétele, tehát ez a katari világbajnokság és az azt megelőző 4 év. A mostani 48 csapatos világbajnokságon pedig ez 15 milliárd dollár lett végül a jelenlegi állás szerint, tehát ez azt jelenti, hogy megduplázta a világbajnokságból származó bevételét a FIFA. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a teljes bevételét megduplázta, mert a FIFA-nak a bevételeinek ilyen 90%-át a világbajnokság bevételei jelentik. Tehát az, hogy anyagi problémái lennének a FIFA-nak, ezt nem lehet állítani, de hát nyilván tudjuk a szabályt, a pénznél a több pénz az mindig jobb, tehát ezt mindig maximalizálni akarják, akik ezek fölött döntenek, és valóban ugye az a terv, amit Infantino kitalált, tehát hogy a világbajnokság rendezési jogait egy olyan külső cégbe szervezi ki, amiben külső befektetők is kisebbségi tulajdonosként részt vesznek, ez nagyon komoly plusz bevételeket generálhatott volna mind a FIFA-nak, mind a tagszövetségeknek, akiket nyilván ezzel próbált volna Infantino lekenyerezni, és természetesen saját magának is. Viszont ez azt jelentette volna, hogy azok az elemek, amiket most a legutóbbi világbajnokságon láttunk, és azért nagyon sok szurkolónak, sportvezetőnek nem tetszett, akár itt a kötelező reklámszünetek a félidő közepén, akár az a dinamikus jegyárazás, ami jelentősen megemelte a jegyek árát, és ezáltal ugye a szurkolóknak sokkal többe került a részvétel a világbajnokságon. Ezek gyakorlatilag nem egy egyszeri kivétel lettek volna, hanem innentől fogva ez lett volna a szabály. és innentől fogva gyakorlatilag minden FIFA torna ilyen rendezési elvekkel működött volna. Tehát nyilván ez sokkal több pénzt termelt volna, viszont nagyon sok olyan problémával járt volna, amit itt a 48 csapatos nemrég véget ért világbajnokságon komoly kritikaként fogalmaztak meg a FIFA felé.
2: Akkor az UEFA-nak igazából, ha jól értem, ez volt a legnagyobb baja, nem a több pénz, hanem az, hogy mintha más sportágat néztünk volna egy kicsit nyáron, amit azért, mert hogy negyedekre volt bontva a mérkőzés.
3: Igen, nyilván olyan sportvezető azért még nem volt a világon, aki azt mondta, hogy én nem szeretnék több pénzt, nekem a kevesebb. Azért az UEFA se ilyen emberekből áll, viszont valóban úgy érezték egyrészt, nyilván a felszínen főleg ezeket az értékeket hangsúlyozták, hogy a labdarúgást nem lehet eladni, ezeket az alapvető tradicionális szabályokat nem lehet megváltoztatni, és így tovább. Nem állítom, hogy ez nem jelentett fontos problémát az UEFA számára, és nem ezért tiltakoztak ellene, de természetesen ebben benne volt az is, hogy az a dominancia, amit az UEFA a világ labdarúgásában megszerzett, és amit egyébként képvisel ugye a Bajnokok Ligájával, az Európa Bajnoksággal, akár ugye a nagy nemzeti bajnoksággal, mint ugye például az öt topliga, tehát ugye az angol, német, olasz, spanyol, francia bajnokság, ezeket azért ezt a dominanciát elveszíthette volna, és mindez veszélybe került volna akkor, hogyha a FIFA ezt az egészen új szervezetű rendszert bevezeti.
2: Voltak más ötletei is az elmúlt időszakban Gianni Infantinónak, ugye egyrészt megvalósították a klubvilágbajnokságot, ami hát meglátjuk, hogy mennyire lesz hosszú életű, minden esetre már egy picit a világbajnokságot, a válogatottak világbajnokságát egy kicsit, hát ha nem is megkérdőjelezi, de egy kicsit keretbe teszi, hogy azért a kluboknak is van egy, vagy lehet egy VB-ik. Másrészt felvetődött a két évenkénti válogatott világbajnokság rendezése is. Előbb-utóbb, ha marad Gianni Infantino, akkor vajon ezeket az ötleteit keresztül viheti, vagy itt még komolyabb ellenállással találkozhat, főleg ugye az UEFA részéről?
3: Azt ugye mindig látni kell, hogy a politika és a sportpolitika az általában azért nem elvágólagos módon oldja meg a problémákat. Tehát nem mindig, meg nem soha, hanem mindig kialakul valami kompromisszum. Ebből pontosan az következik, hogy ha Infantino marad, akkor azért a küszöb alatt visszakúszhatnak ezekből az elképzelésekből dolgok, mint ahogy valószínűleg a klubvilágbajnokságot sem lehet már teljesen visszacsinálni. Tehát az a 32 csapatos klubvilágbajnokság, amit ugye rendeztek az Egyesült Államokban, az valamilyen formában fennmaradni, és könnyen elképzelhető, hogy akár ilyen lép. Azt nem hinném, hogy a világbajnokság sűrítése, tehát a rendes nagy világbajnokságnak a két évenkénti megrendezése a szóba jöhet, ez már csak a versenynaptár miatt sem jöhetne létre, de az, hogy a 48 csapatot például tovább bővítsék, az én azt gondolom, hogy egy reális lehetőség. Én is azt gondolom, hogy az már sportszakmailag olyan komoly problémát okozhat, ami a világbajnokság brandjét is leértékelheti, kivéve akkor, hogyha Európát használják elsősorban a feltöltésre, csak pont valószínűleg nem ez a cél, hiszen sportpolitikailag az a célja, az érdeke a FIFA vezetésnek, hogy az afrikai-ázsiai országok szavazatát megnyerje. Tehát lehet, hogy ilyenek, de én azt gondolom, hogy itt innentől fogva egy nagyon óvatos, nagyon finom alkú folyamat lesz, tehát hogy most nagyon leegyszerűsítve a dolgot, lehet 64 csapatos világbajnokság, de akkor elengedjük a reklámszüneteket. Tehát hogy jobban odafigyelve arra, hogy a szurkolók és a világ többi sportvezetőinek az igényét is kielégítsék. Elképzelhetőnek tartom ezt például egy komoly felvetés volt korábban, hogy kifejezetten a következő 2030-as világbajnokság legyen csak 64 csapatos, az lesz ugye a centenárium a világbajnokságoknak, hiszen 1930-ban volt először, tehát ugye a 100 éves évfordulóra lenne egy ilyen felduzzasztott létszám, és majd utána visszatérünk a 48-ra. Aztán persze tudjuk jól, hogy az ilyen ideiglenesen történő dolgok néha állandóra megmaradnak. Tehát itt nagyon komoly alkú lehetőségek vannak még, de az biztos, hogy amivel kezdtük a beszélgetést, hogy mi lesz Infantino sorsa, meg tudja tartani az elnöki pozíciót, ez alapvetően befolyásolja azt, hogy ezek a kérdések hogyan dőlnek el.
2: Szabados Gábor sportközgazdást hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és további jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra!
3: Köszönöm én is.

0: Reggeli Monitor.
1: Repülés közben szinte teljesen láthatatlanná váló drónt alkottak az amerikai Északnyugati Egyetem mérnökei. Az eszköz ezt az eredményt a mozgási elmosódást kihasználva éri el. Ez az a jelenség, amely miatt a ventilátorok gyorsan forgó propellerrapátjai is eltűnnek az emberi szem számára. A Phantom Twist nevű drón másodpercenként akár 25 fordulatot is megtehet, így túl gyors ahhoz, hogy az emberi és sok állati szem tisztán láthassa. Teljesen ugyan nem válik láthatatlanná, inkább csak szellemszerűvé, ám még így is kiválóan beleolvad a környezetébe. A hagyományos, négy rotoros drónokkal ellentétben a Phantom Twist csupán egy propellerrel rendelkezik. Miközben ez a propeller üzemel, a drón többi része vele ellentétes irányban forog. A drón testét vékony rudakból alakították ki, amelyek forgás közben nem fedik egymást, így egy halvány, félig átlátszó felhőt formálnak. A szakértők szerint a minél kevésbé feltűnő drónok óriási segítséget jelenthetnek a tudományos megfigyelésekhez, hiszen ha jelenlétükkel nem zavarják meg az élővilágot, dokumentálni tudjuk velük például az állatok természetes viselkedését.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
1: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban erős a forgalom a Rákóczi úton befelé és a pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig. Az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni, ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell láthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között ma 8 órától 21 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulik utca és a Honvéd utca között 16 órától 21 óráig filmforgatás miatt. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 10 óra, jó reggelt kívánunk, mondjuk a legfrissebb információkat itt a 94.2-en.
0: A stúdióban Nagy Károly és Kovács Gergő. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi szerződésekben garantált dunai vízmennyiséget.
5: Emellett Szlovákia kész a várható esőzésekből származó többletvíz egy részét is átengedni az alacsony vízállás enyhítésére. Ezt közölte Facebook bejegyzésében Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter.
4: Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, ezt már Magyar Péter közölte még tegnap este a Facebook oldalán.
5: A miniszterelnök jelezte, hogy bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamos energiahálózatot, valamint szélenergetikai és geotermikus beruházásokat indítanak el. A fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával valósítják meg. A kormányfő hozzátette, hogy olyan konstrukciókat alakítanak ki, amelyek révén a beruházások hasznából a magyar állam és az érintett települések is részesednek. A kormányülés után tanácskozott a védelmi munkacsoport is. A Duna vízszintje lassan emelkedik Paksnál, már 7 centivel a minimum vízállás felett van. Az atomerőmű helyzete egyelőre megnyugtató és stabil.
4: Nagyon nehéz a kapcsolatot tartani Mojtaba Hamanei legfőbb vallási vezetővel, aki a hírek szerint megsebesült abban az amerikai-izraeli légi csapásban, amelyben az édesapja életét vesztette. Erről beszélt az iráni elnök.
5: A legfelsőbb vezető márciusi kinevezése óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, de még képet sem közöltek róla. A Reuters értesülései szerint az arca és a lába is súlyosan megsebesült. Az ifjabb Khamenei csak írásos nyilatkozatokat ad ki. Mivel az Egyesült Államokkal való konfliktus kellős közepén teljesen háttérbe húzódott, elindultak a találgatások arról, hogy megromolhatott a viszonya a többi iráni felsővezetővel. A gyanú csak erősítette, hogy még az apja múlt havi temetésén sem jelent meg. Az elnök ugyanakkor megvédte őt, azt mondta, hogy kifejezetten eredményes megbeszéléseket folytatott vele.
4: A hazai bankszektor működése az energiakorlátozás idején is zavartalan, ezt közölte a Bankszövetség.
5: A testület tagbankjai az alapvetően elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik a home office lehetőségek kiterjesztése, az irodaházak energiafelhasználásának optimalizálása, a világítás és a klimatizálás észszerű szabályozása, a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztók korlátozása, valamint a munkatársak energiatudatos működésének ösztönzése.
4: Júniusban lassult az ipari termelés éves növekedési üteme.
5: 10,1%-kal nőtt az ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest. Az óriási erősödésbe azonban alaposan belejátszott, hogy a tavaly júniushoz képest most 2-vel több volt a munkanap, így munkanaphatástól megtisztítva már csak 4,1%-kal nőtt a termelés. Idén májushoz képest pedig már csökkenést regisztráltak, az ipari kibocsátás 1,4%-kal volt kisebb. A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A járműgyártás, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint a villamos berendezés gyártása bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Ugyanakkor az élelmiszer, ital és dohány termék gyártásában visszaesés következett be.
4: Jól pörögtek a boltok júniusban, a benzinkutak forgalmában volt minimális visszaesés.
5: A kiskereskedelem forgalmának volumene 3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakát, míg májushoz képest 4,1%-kal csökkent. Éves összevetésben 1,8%-kal emelkedett júniusban az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem forgalma. Az élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,7%-kal növekedett. Az élelmiszer, ital, dohányáru szaküzleteké 3,8%-kal csökkent. A nem élelmiszer kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 5,1%-kal bővült. Az üzemanyag töltőállomások volumene 2,1%-kal csökkent.
4: Salgótarjánban 140 fogyasztási helyen, köztük egy idős otthonban szünetel az áramszolgáltatás, közölte még tegnap a kormány a hőségriasztásról közített gyors jelentésében.
5: Mint írták, a Salgótarjánban működő Bagyaskő idősek otthona területén meghibásodás miatt kigyulladt az elektromos vezeték. Emiatt az áramszolgáltató tájékoztatása szerint 140 fogyasztási helyen, beleértve az idősek otthonát is, átmenetileg szünetel az áramszolgáltatás. A hiba kijavítása leghamarabb ma reggelre várható. Az áramszolgáltató addig saját aggregátorról biztosítja az elektromos áramot.
4: Kiszáradhat két horvát folyó és csökkenti termelését a Kruskói atomerőmű is a Száva felmelegedése miatt, ugyanakkor nem kell energiahiánytól tartani az országban.
5: A balk.hu főszerkesztője szerint a horvátok minden erejét a tegnapi katonai parádé foglalta le, ezért késve foglalkoznak az aszállyal, bár aggódniuk sem nagyon kell. Varga Szilvesztert hallják.
6: Horvátországban azért nem annyira kiérezett a helyzet, mert van ugye a Kruskói atomerőmű, amelynek a termelését most 20%-kal visszavették, mert a szávavize felmelegedett, és hát nem éppen hűtővíznek számít már, tehát ott csökkentették a termelést 20%-kal, de Horvátországnak van egy 5-6 komolyabb vízerőművel, amely ugyancsak tud áramot előállítani. Az egyik éppen a tengerpart közelében, a Cetina folyón a legnagyobb, Omis közelében. Aztán vannak még különböző erőmű, és amelyek biztosítják az elektromos áramot, és hát elkezdődtek ott is az új korszerű napelemek és félerőműveknek a telepítései.
4: Eladó Neil Armstrong gyerekkori otthona az Egyesült Államokbeli Ohio államban.
5: A házban számos tárgy és emlék megtekinthető a 2012-ben elhunyt űrhajós életéből. Vapakonetában található egyébként az Armstrong Air and Space Museum is, de az ide látogatók gyakran megnézik a házat is a Benton Street-en. A ház 1988 óta egy idős történelem tanár tulajdonában van, aki jelenleg is múzeumként üzemelteti az épületet. Elmondása szerint, amikor megvette a házat, először nem tudta, hogy itt él Armstrong, mivel ezt nem említették a hirdetésben. A 82 éves nő most azonban szeretné átadni a feladatot, így eladásra kínálja a házat. A Holdra elsőként lépő ember nem csak a gyerekkorát töltötte itt, ebben a házban kezdte először foglalkoztatni a repülés is. Itt építette fából készült repülőgépeit és a pincében kísérletezett a találmányaival, és ebben a házba biciklizett haza, miután végzett a repülőleszkéivel egy közeli kifutópályánál. Armstrong 16 évesen repült először önállóan, ekkor kapta meg a pilóta engedélyét. Mindössze 20 éves volt, amikor először repült a világűrbe. Az 1969-es Holdra szállás után a Cincinnati Egyetemen tanított repüléstechnikát.
4: A háború miatt veszélybe kerültek Szudán ősi piramisai.
5: Szudánban dúló háború miatt leálltak az UNESCO világörökségi listáján szereplő Meroé romváros régészeti lelőhelyének állammegóvási munkálatai. A Khartoumtól mintegy 200 kilométerre északra fekvő Meroé az ősi Kusita királyság központja volt, ahol több mint 200 időszámításunk előtti 800 és időszámításunk utáni 350 között épült piramis őrzi a királyok sírjait. A lelőhelyet katasztrófa fenyegeti, és nem kizárt, hogy egyes építmények összeomlanak, erre figyelmeztetett a Meroé világörökségi helyszín vezetője.
0: Tőzsde hírek.
4: 1,1%-kal megy felfelé a BUX, 148.234 ponton jár, 1.728.000.000 forint ideig a börze forgalma. A MOL 0,5%-kal drágul, 4.676 forinton, az OTP 1,1%-kal gyengül, 46.720, a Richter 2,1%-kal csökken, 12.080, a Magyar Telekom 1,4%-os mínuszban, 2.750 forinton, 1,9%-kal gyengülnek a Forage G részvényei, 1741 forinton állnak, egy komolyabb 18 millió forintos forgalom mellett 9,1%-kal emelkedik az Alteót, 4410, 4,1%-kal gyengül az Állami Biztonsági Nyomda, 6660 forinton, emelkedik viszont a Polnár G 1,4%-kal, 2870 forinton jár, drágul még a Weberers 4-del 4850 forinton, gyengelkedik viszont az MBH bank, amely 4%-os mínuszban 2790 forint. Európában a főbb indexek felfelé mérnek 3-tized, illetve 1% közötti mértékben. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1547. Végül pedig arról, hogy egyre inkább elvárás a nagy zenei fesztiváloktól, hogy fenntarthatóak legyenek, vagyis minden kisebb energia és vízfelhasználással legyenek megrendezhetők.
5: A repohár, a LED lámpák, az üveg visszaváltás, a tömegközlekedés használata, a szelektív hulladékgyűjtés már minimális elvárás. Spajics Igort, a Ráckevei Dunapart Fest alapítóját hallják.
7: Jelenleg a technológia még nem tartott, hogy ezt a lábnyomot eltüntessük. A programok jellemzően sötétben vannak. Akkor például már ugye a napelemek nem termelnek. Tehát a hálózatból vagy más energiaforrásból kell előteremteni az elektromos áramot. De én bízom benne, hogy a tárolókapacitásoknak a technológiai fejlődésével a jövőben már erre is lesznek megoldások, hogy amit akár napközben megtermel a fesztivál, vagy teljesen más területről, hogy hónunk alá fogjuk az akupakot, és letesszük a fesztivál területén, amiből különböző fogyasztókat, vagy akár a teljes fogyasztást el lehet majd látni. Én bízom benne, hogy ez nincs olyan messze, hogy ez megvalósulhasson. Rövid távon természetesen ez terheléssel jár.
0: Időjárás jelentés.
5: Folytatódik a kánikula, esőre nem kell számítani, a szél gyenge marad, azonban a Dunántúlon késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között várható. A Balaton 26, a Velencei és a Tiszató egyaránt 27, a Fertőtó 23 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly.
1: 4:11 van, jó napot kívánok! A tartós asszály és a csapadék hiány miatt drasztikusan csökken a talaji vízszint idehaza, ami miatt a furtkutak vize is mélyebbre kerül. Legfeljebb 50 méter mélyről az első vízzáró réteg feletti vizet hozzák a felszínre a furtkutak, és elsősorban otthoni vízigényt tudnak kielégíteni. A Trend FM-nek nyilatkozó kútfúrással foglalkozó cégvezető szerint ezek a kutak asszály idején is használhatók locsolásra. Lázár Renátót Kovács Gergő kérdezte.
2: Hetek óta nem esett az eső, és hát egyre nagyobb az aszályhelyzet és az energiaválság, és hát ugye az egyre forróbb és szárazabb nyarak miatt évről évre nő a kereslet a furt kutak iránt. Önöknek ebben az időszakban mennyivel van több munkája, mennyivel nőtt a munkák száma?
3: Körülbelül duplája előző évekhez képest. Ez visszavethető az utóbbi száraz évekre. 2022 óta foglalkozunk kútfúrással, akkor még heti 2-3 munkát vállaltunk, idei évben heti 5-6 munkát vállalunk, és így is jól magunk előtt a munkákat 2-3 héttel.
2: A hazai vízkészlet az, ami mindenkit foglalkoztat, hogy végülis mi lesz ezzel, hogy így apad a Duna, és hát gyakorlatilag nincsen elég víz itthon. Nagyon fontos szempont ebben a kérdésben, hogy hogy állunk azzal a helyzettel. Lehet egy adott területen furtkutat létesíteni, melyek ezek a területek, mi minősül mondjuk kockázatos területnek egy furtkut esetében, mire kell itt odafigyelni?
3: Mi a Csepele-szigetés környékén dolgozunk, talajvizes kutakat készítünk. Itt azt tudom mondani, hogy körülbelül az utóbbi 3-4 évben 1 métert csökkent a talajvízszint. Egy-egy becsések szerint az alapvetően ez többszöröse ennek, 2-3-4-5 méter is. Itt a Csepele-sziget környékén még lehet fúrni öntöző kutakat, háztartási vízigényt kielégítő kutakat viszonylag egyszerűen, de azért az ásott kutak, amiket nem vettek olyan mélyre, amikben ilyen 60-80-100 cm víz volt, azok most teljesen tönkrementek utóbbi 1-2 évben.
2: Mihez és milyen engedély kell a furtkutak esetében?
3: A talajvizes kutak, a háztartási vízigény kielégítő kutak, ha nem esik vízválisvédelmi területre, akkor nem engedélyköteles. Vízválisvédelmi területre esik, akkor bejelentés köteles. Ha nem éri el az 50 méter talpmélységet a kút, és nem éri el az első vízálló réteget, ami az első agyagréteg, akkor nem kell hozzá engedély. Ha ezt eléri, akkor a kormányhivatalnál kell engedélyeztetni. Hát a vízválisvédelmi területek azok mind a ivóvíz furtkut környékén lévő területek, amiket szigorúbb vesznek. Ezek mind vagy bejelentés kötelezettek, vagy engedély kötelezettek. Van egy vízválisvédelmi térkép az interneten elérhető, és amelyik pirossal van bejelölve, az mind ebbe a területbe esik bele.
2: Ugye ezek a háztartási kutak, mi a helyzet a mezőgazdasági vagy gazdasági furtkutakkal? Ott milyen engedélyek szükségesek, mire kell ott figyelni? Egyáltalán mondjuk számít az, hogy az adott kút mikor létesült mondjuk egy ilyen aszályos helyzetben?
3: A mezőgazdasági kutakat az itt két részre bontanám. Van olyan, amelyik a talajvizes kút, ami nem éri el az első vízálló réteget, vagy az 50 métert nem haladja meg. Azt előzetesen be kell jelenteni az Agrárminisztériumhoz a vízügyi osztályra, és digitális vízmérővel kell ellátni, amelyik meghaladja az 50 métert, és átlépi az első vízálló réteget. Ahhoz vízügyi engedélyt kell kérni azt az Agrárminisztérium vízügyi osztályától, és van a kockázatos terület, ahol ha nem is éri el az első vízálló réteget, és az 50 métert sem, akkor is vízügyi engedélyt kell kérni az Agrárminisztériumtól. Ez a mezőgazdasági, az így van.
2: Ami még nagyon sokat foglalkoztat, az az, hogy egy ilyen aszályos helyzetben, mármint akinek mondjuk háztartási furtkutya van, hogy lehet-e ebből locsolni, tehát ezt bárki nyugodtan minden további nélkül megteheti, mert hogy az az övé, és nyugodtan használhatja locsolásra, vagy azért itt is fennáll az, hogy azért ezzel is spórolni kell.
3: Én azt gondolom, hogy a talajvizes kutak azokból locsolni lehet, meg a mai világban kell is. Ha egy mélyebb fúrású, egy rétegvízű kút, ami akár ivóvíz is lehet, azt én pazarlásnak tartom, azt a jó minőségű vizet azt ne locsoljuk el. A talajvíz egyébként a csapadék befolyásolja. Ha van eső, akkor a talajvíz is szerintem van, ha nincs eső, akkor a talajvíz is lentebb, amit az utóbbi 4-5 évben látjuk, hogy kevés a csapadék, 150-200 mm-re kevesebb eső esik, mint az előző években, ebből kifolyólag a talajvizek is csökkennek.
2: Ugye most azt mondja, hogy ha nincs eső, akkor a talajvizek is csökkennek. Ez egyenesen arányos azzal, hogy akkor veszélyben vannak most a furt kutaknak a vizei, amiből hozzák a vizet? Tehát gyakorlatilag ezek is apadnak?
3: Apadnak, igen. Az utóbbi három évben körülbelül 80-100 cm-rel került lejjebb a talajvíz a Csepel-szigeten és környékén. Én azt gondolom, hogy ha lesz esőnk, akkor nincs ezzel a probléma, de régebben is voltak, 90-es évek elején itt, hogy aszályos évek voltak, utána jött egy csapadékos év, ami elment a kútból, az mind-mind visszajött egy év alatt, két év alatt.
2: A talajvíz, a rétegvíz és az ártéri víz között vannak nagyon szemmel látható különbségek minőségében?
3: Minőségben egyértelmű, a talajvíz úgymond a legszennyezettebb. A rétegvíz az már egy mélyebb víz, és minél több agyagréteg van átfúrva, annál tisztább, jobb minőségű a víz. Itt a Csepel-szigeten és környékén körülbelül a harmadik, negyedik agyagréteg után lehet ivóvizet találni. Az körülbelül ilyen 80-90 méter.
2: Sokszor felmerülnek olyan kérdések is ezzel kapcsolatban, hogy a esetleges sóderbányák nyitása az Alföldön az mennyire csökkenteni az ottani talajvíz mennyiségét, mert hát hogyha aszályról beszélünk, akkor ez az egyik legveszélyeztetettebb területe az országnak.
3: Hát valamilyen szinten biztosan csökkenti, mert ugye a kibányászott sóder helyére a víz áramlik, plusz a hatalmas felületen egész nyáron megy a párolgás. Pontos méréseket én még nem láttam, nem tudom, hogy mennyire csökkenti, de az utóbbi évek csapadék szegény időjárása van a legnagyobb befolyással a talajvízre. Sóderbányák már régebben is megvoltak, és a talajvíz mégis jóval magasabban volt. Segíteni nem segít neki, az biztos, de csapadék szegény időjárás a fő probléma.
1: Lázár Renátó kútfúrással foglalkozó szakembert hallották. Zenével folytatjuk, aztán egy kulturális érdekességgel, 12:30-kor pedig a legfrissebb hírekkel zárjuk a reggeli monitort.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Hétvégén születésnapi programokkal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. A Fővárosi Állat és Növénykert 1866. augusztus 9-én először nyitotta meg a kapuit a nagy közönség előtt. Több program délelőtt 10 órától délután 6 óráig folyamatosan várja majd az érdeklődőket. Ilyen lesz az állatkerti állatok takarmányozásának bemutatása. A központi takarmánykonyha kitelepül a látogatók közé, így bárki megnézheti, miket készítenek elő az állatok számára. Be lehet pillantani továbbá az állatkerti vadállatmentő központ dolgozóinak munkájába, és meg lehet nézni azt is, hogy az állatkert kertészei milyen eszközökkel és gépekkel gondoskodnak a kert növényeiről. Megmutatják az állatszállításokhoz használt ládákat. A szürke marhák kifutója mellett a házi állatokról, gazdasági haszonállatokról való gondoskodás kulisszatitkait lehet megismerni, sőt ebben a témában kvízjátékkal és apró ajándékokkal is készülnek a résztvevőknek. Két tematikus állatkert történeti sétán, valamint két vezetett biodom sétán is részt lehet venni. Az állatkert történeti sétán a kert 160 éves történetének legfontosabb helyszíneit, ma is meglévő emlékeit mutatják be, a biodom sétán pedig a városi oázis legérdekesebb állatait és egyéb látnivalóit mutatják be az intézmény szakemberei.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10:11, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják a Reggeli Monitor végén, a híreket Kovács Gergő állította össze, és akkor a részletek. Többen meghaltak Ukrajnában a Harkiv megyei Balakliját ért dróncsapásokban. Szumiban 12, Zaporizsjában 2 ember sebesült meg az orosz hadsereg légitámadása miatt. A nagyszabású csapások következtében megrongálódott egy bevásárlóközpont, 5 üzlet, 10 többszintes épület, 3 családi ház és 5 személygépkocsi. Második napja támadják ukrán drónok Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját, a Slavnyeft-Janos komplexumot. A finomító több mint 700 kilométerre fekszik az ukrán határtól. A Donbass egyik utolsó, még ukrán kézen lévő városában, az erődként funkcionáló Kramatorskban folytatódik közben a civilek evakuációja, ahogy a front egyre közelebb jön a település határához. Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi szerződésekben garantált dunai vízmennyiséget. Emellett Szlovákia kész a várható esőzésekből származó többletvíz egy részét is átengedni az alacsony vízállás enyhítésére. Ez közölte Facebook bejegyzésében Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány még tegnap, erről Magyar Péter számolt be este. A miniszterelnök jelezte, hogy bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamos energiahálózatot, valamint szélenergetikai és geotermikus beruházásokat indítanak el. A fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával valósítják meg. A kormányfő hozzátette, hogy olyan konstrukciókat alakítanak ki, amelyek révén a beruházások hasznából a magyar állam és az érintett települések is részesednek. A kormányülés után tanácskozott a védelmi munkacsoport is. A Duna vízszintje lassan, de emelkedik Paksnál, már 7 centiméterrel a minimum vízállás felett van. Az atomerőmű helyzete egyelőre megnyugtató és stabil. Nagyon nehéz a kapcsolatot tartani Mojtaba Hamanei legfelsőbb vezetővel, aki a hírek szerint megsebesült abban az amerikai-izraeli légicsapásban, amelyben az édesapja életét vesztette, erről beszélt az iráni elnök. A legfelsőbb vezető márciusi kinevezése óta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, de még képet sem közöltek róla. A Reuters értesülései szerint az arca és a lába is súlyosan megsebesült. Az ifjabb Hamanei csak írásos nyilatkozatokat ad ki. Mivel az Egyesült Államokkal való konfliktus kellős közepén teljesen háttérbe húzódott, elindultak a pletykák arról, hogy megromolhatott a viszonya a többi iráni felső vezetővel. A gyanút csak erősítette, hogy még az apja múlt havi temetésén sem jelent meg. Az elnök azonban megvédte őt, azt mondta, hogy kifejezetten eredményes megbeszélést folytatott vele. Rábólintott a hatóság az első olyan influenza elleni oltásra, ami az mRNA-s technológiára épül. Az Emfluzivát a Moderna készítette el, és a tesztek alapján 27%-kal nagyobb a hatékonysága, mint a hagyományos influenza elleni vakcináknak. Az oltást első körben az idősek számára lehet beadni. Az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatala egészen pontosan két korcsoport, az 55 év 65 év közöttiek, valamint a 65 évnél idősebbek számára adott jóváhagyást a vakcina használatára. Mindezt azzal a feltétellel, hogy a Moderna további klinikai vizsgálatot végez az idősebb csoportban. A szakemberek régóta mondogatják, hogy az mRNA-s alapú védőoltás hatékonyabb lehet az influenza ellen, mint a jelenlegi technológiával készülő szérumok. Ennek oka, hogy az mRNA-s vakcinák gyorsabban gyárthatók, ezek ugyanarra a hírvívő RNS-re épülnek, mint a koronavírus elleni védőoltások, ennek köszönhetően pedig a hagyományos készítményekkel ellentétben 6 helyett csupán 2-3 hónap lehet, mire a törzs kiválasztásától eljutnak a gyártásig. A hazai bankszektor működése az energiakorlátozás idején is zavartalan, ezt közölte a Bankszövetség. A testület tagbankjai az alapvetően elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik a home office lehetőségek kiterjesztése, az irodaházak energiafelhasználásának optimalizálása, a világítás és a klimatizálás ésszerű szabályozása, a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztó korlátozása, valamint a munkatársak energiatudatos működésének ösztönzése.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban egy enyhe mínuszban, 1,1%-kal csökken a BUX, 147.885 ponton jár, 2 milliárd 337 millió forint a bőrzeforgalma idáig. A MOL 1%-kal drágul 4.656 forinton, az OTP 3,1%-kal csökken 46.610, a Richter 1,1%-kal gyengül 12.100 forint, a Magyar Telekom 2,3%-os mínuszban 2726 forinton, az euróért 362 forint 90 fillért kell adni, Európában felfelé mennek az indexek 2/10, illetve 1% közötti mértékben, az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1542.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a kánikula, esőre nem kell számítani. A szél gyenge marad, azonban a Dunántúlon késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: Ez volt a Reggeli Monitor, az adást Péri Nagykata szerkesztette, a hírek összeállításában Kovács Gergő volt a segítségemre, a zenei kínálatot Bukovszki József állította össze, a technikusunk Urbán Szabolcs volt. Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk, akkor M. Szűcs Péter számít a figyelmükre, további jó rádiózást!
0: A Reggeli Monitort hallották! Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2. Trend FM. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 11 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. A Duna Paksnál az elmúlt egy napban 4 cm-t emelkedett, a tendencia pedig tovább folytatódott, olvasható a kormány.hu oldalon. A vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása tegnap 7 órakor mínusz 134 cm volt. A vízhőmérséklet Paks állomásnál 27,9 Celsius fok. A paksi atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként. Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi szerződésekben garantált dunai vízmennyiséget. Emellett Szlovákia kész a várható esőzésekből származó többletvíz egy részét is átengedni az alacsony vízállás enyhítésére. Ezt közölte Facebook bejegyzésében Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, ezt közölte Magyar Péter a Facebook oldalán még tegnap. A miniszterelnök jelezte, hogy bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamos energiahálózatot, valamint szélenergetikai és geotermikus beruházásokat indítanak el. A fejlesztéseket hazai és uniós forrásokból, illetve magántőke bevonásával valósítják meg. A kormányfő hozzátette, hogy olyan konstrukciót alakítanak ki, amelyek révén a beruházások hasznából a magyar állam és az érintett települések is részesednek. A hazai bankszektor működése az energiakorlátozás idején is zavartalan, ezt közölte a Bankszövetség. A testület tagbankjai az alapvetően elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további saját működésükhez igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik a home office lehetőségek kiterjesztése, az irodaházak energiafelhasználásának optimalizálása, a világítás és a klimatizálás ésszerű szabályozása és a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztók korlátozása, valamint a munkatársak energiatudatos működésének ösztönzése. Izland egyre közelebb kerül az EU csatlakozáshoz, de már most komoly feltételeket szabna a belépésért. A szigetország a teljes szuverenitását megőrizni a halászati ágazat felett. Augusztus 29-én népszavazást tartanak a csatlakozási tárgyalások újraindításáról, amelyet egy friss felmérés szerint a választók szűk többsége támogat. Az Európai Bizottság nyitottságot mutatott egyedi megállapodásra, ám teljes mentességet uniós tisztviselők rendkívül szokatlannak tartanának. Miközben Izland stratégiai felértékelődése és megerősödött gazdasága jobb tárgyalási pozíciót biztosít Reykjaviknak.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX egy enyhe 1%-os mínuszban 147.988 ponton. A részvénypiac forgalma közelít a 3 milliárd forinthoz. A vezetőpapírok vegyesen teljesítenek. A MOL 1,1%-ot erősödik 4.660 forintra. Az OTP papírok 1%-ot gyengülnek 46.690 forintra. A Richter 3%-os pluszban 12.150 forinton. A Magyar Telekom árfolyama pedig 2,5%-kal szakadt be 2718 forintra. Érdemes még megemlíteni a 4iG-t, ami 3%-os mínuszban 1720 forinton. Nézzük, hogy mi történik Nyugat-Európában a tőzsdéken. Itt jó a hangulat, a londoni FTSE 3%-os pluszban, a frankfurti DAX 2%-kal, a párizsi CAC-on 7%-kal emelkedik, a milánói börze 1%-ot, a madridi IBEX 1,2%-ot erősödik. A bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forint 10 fillért, 1 amerikai dollárért 314 forint 60 fillért kérnek, 1 svájci frankért 389 forint 10 fillért kell adni. 1,1542 az euró dollárral szembeni árfolyama. Nézzük, mi a helyzet a kőolaj fronton. Itt egy nagyon minimális csökkenés látható. A Brent 1%-kal olcsóbb, 79,40 dollár a jegyzés. Az észak-amerikai könnyolaj a VTI 3%-kal olcsóbb, 74 dolláron.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a kánikula, esőre nem kell számítani, a szél gyenge marad, azonban a Dunán túlon késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között várható. A Balaton 26, a Velencei és a Tiszató egyaránt 27, a Fertőtó 23 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
2: Szép napot mindenkinek, Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. augusztus 6-án 11 óra 6 perckor. A mai adásban egy olyan témáról beszélgetünk, amely szinte minden családot érint. Kevesen gondolnák, hogy egy olyan hétköznapi termék, mint a rágógumi ma már nem csak a friss lehelletről vagy a szájhigiénéről szólhat, hanem a mikroműanyagokról is. Az elmúlt hetekben ugyanis nagy visszhangot kaptak azok a kutatási eredmények, amely szerint rágás közben apró műanyag részecskék is bekerülnek a szervezetünkbe. Ugyanakkor a szakemberek hangsúlyozzák, hogy nem riogatni szeretnének, viszont nézzük meg, hogy mi is a valóság, mit tud ma erről a tudomány, valóban változtatnunk kell-e a szokásainkon, és egyáltalán mekkora jelentősége van ennek a mindennapi egészségünk szempontjából. Telefonon köszöntöm Pilling Róbert, dietetikus, okleveles táplálkozástudományi szakembert, egészségügyi menedzsert, a Semmelweis Egyetem mester oktatóját. Köszönöm, hogy velünk tart.
3: Üdvözlök mindenkit a rádió hallgatói közül.
2: Nézzük akkor ezt a kérdést. Az elmúlt napokban, hetekben minden nagyobb hírportál foglalkozott a témával. Miért került ennyire pont most a figyelem központjába a rágógumi?
3: Valóban nagyon sok helyen találkozhattunk ezzel a hírrel, és ez annak köszönhető, hogy most jelentek meg azok a publikációk, illetve most estek át a különböző jóváhagyási procedúrákon azok az adatok, amelyek azt mutatják, hogy a leggyakrabban használt rágógumik, azok mikroműanyag forrásként szerepelnek az étrendünkben, méghozzá nem is elhanyagolható mértékben. De valóban, ahogy ez már el is hangzott, ez ugye nem riogatás, hanem egy egész egyszerűen egy tény megállapítás, hogy erre eddig nem is gondoltunk volna, felkiáltással derült ki, hogy bizony-bizony a szájhigiéne érdekében gyakran használt rágógumik, azok mikroműanyag részecskéket bocsátanak ki.
2: Igen, hát érdemes erről egy picit részletesebben beszélni, hogy valóban miből is áll ma egy forgalomban lévő rágógumi, és miért kell aggódnunk, ha aggódnunk kell?
3: Ugye amikor a rágógumit úgymond föltalálták, az ugye természetes növényi gyanta volt, ennek megfelelően csupa természetes anyagot tartalmazott, viszont nem volt túl ízletes, nem volt igazán rágható, és hát korlátozott mennyiségben állt rendelkezésre. Nyilván ezt váltotta föl az élelmiszeripar az elmúlt sok-sok évtizeddel ezelőttől kezdve, különböző olyan alapanyagokkal, polivinilacetáttal és egyéb dolgokkal, amelyek rághatóak, képesek arra, hogy a rágóguminak az aromáját, az édességét hordozzák, és egy kellemes textúrát biztosítanak. Nagyon-nagyon sokáig ebből készültek a rágógumik, most érik egy újabb paradigma, illetve alapanyagváltás, pontosan ezeknek a kutatásoknak a hatására, mert úgy kiderült, hogy ezek a műanyagoknak megfelelően viselkedve bizony képesek töredezni a szánkban, és ennek köszönhető ez a mikroműanyag szennyeződés, amit ugye mi aztán szépen lenyelünk a nyálunkkal. De gyakorlatilag ugye eddig nem is gondoltunk volna arra, hogy egy ilyen ártalmatlannak tűnő élelmiszer, mint például a rágógumi, az más hatásokkal is rendelkezik, azon kívül, mint hogy frissíti a leheletet, erősíti a rágóizmokat, pusztítja a szájban lévő baktériumokat, és így tovább, és így tovább. Gyakorlatilag a mostani kutatások igazolták ezt, hogy ezek a mikroműanyagok, ezek jelen vannak a rágógumik rágásánál is, és bizony bekerülnek a nyállal együtt a szervezetbe.
2: És akkor nézzük azt is, hogy mi történik, vagy történhet ezekkel a részecskékkel, miután bekerülnek a szervezetünkben. Mit tudunk ma arról, hogy kiürülnek-e, vagy esetleg egy részük valóban felszívódhat, bekerülhet a vérkeringésünkbe?
3: Ugye ezek a mikroműanyagok nagyon érdekes dolgok. Alapvetően még nagyon korlátozott az ismeret, amivel rendelkezünk róluk. Egyre jelentősebben kutatott terület ez a táplálkozás tudományon, és természetesen az élelmiszer kémián belül is. Annyit tudunk, hogy számos betegséggel, problémával kapcsolatban hozhatóak, hiszen be tudnak épülni az élelmiszerláncba, bekerülhetnek a szervezetbe, és ott pedig akár a sejtekbe is beléphetnek, a némelyik mikroműanyag darabka valóban olyan apró, hogy a sejtekbe a netzkeringésekkel eljut. De hogy ott mit csinálnak, arról még nem rendelkezünk túlságosan mély ismeretekkel. Nagyjából kapizsgáljuk, hogy minden bizonnyal hozzájárulnak ilyen permanens gyulladási folyamatokhoz, az immunrendszer nem megfelelő működéséhez. Nyilván mint minden ilyen esetben azt is megkockáztatták, hogy bizonyos tumoros folyamatok kialakulása hozzájuk köthető. Olvastam már olyan tanulmányt, amelyik a meddőséggel hozza kapcsolatban a mikroműanyag szennyeződést. Nem tudjuk még, csak sejtjük, hogy valószínűleg többféle folyamatnak a induló pontja lehet a mikroműanyag, de azért hangsúlyoznám, hogy az, hogy most a rágógumiban találták, az csak egy új felmérés eredménye, nyilván eddig is benne volt, illetve azt viszont tudjuk, hogy a rágógumi ezzel még nem lett a legjelentősebb forrása a mikroműanyag szennyeződésnek. Ott aztán bőven van sok minden más, a csomagolt élelmiszerek, kifejezetten például a csomagolt vizek, a palackozott vizek, amelyekből megfelelő mennyiségű, vagy hát nem is megfelelő mennyiségű, bocsánat, hanem nagy mennyiségű mikroműanyagot viszünk be a szervezetünk, de például a bennünket körülvevő levegő is mikroműanyagokkal terhelt.
2: Amire nem is gondolnánk, tudjuk, igen.
3: Amire bizony nem is gondolnánk. Tehát azt tudjuk, hogy ezek a mikroműanyagok valószínűleg nem tesznek jót az emberi szervezetnek, de hogy pontosan mi a hatásmechanizmusuk, az még jelenleg egy ilyen kutatott terület, tehát ott csak találgatásokba lehet bonyolódni.
2: Igen, tehát hogyha egy rangsort kellene felállítanunk, hogy mennyire jelentős mikroműanyag forrás a rágógumi, akkor nem az első helyen szerepelne, nem. Jól értem.
3: Sőt, nagyjából a 10-es lista második felében helyezkedne el, tehát messze megelőzi őt a palackozott víz például, még maguk a kulacsban töltött vizek is, maga az ivóvíz is mikroműanyagokkal szennyezett ma már sajnos, de mint mondtam, maga a levegő is egy borzasztóan erőteljes mikroműanyag forrás, és azt is el kell mondani, hogy minden olyan élelmiszer, amit műanyagba csomagolunk, az maga is mikroműanyag forrássá válik. Márpedig a műanyagok manapság az élelmiszer csomagolás alapjai, tehát hogy gyakorlatilag nem tudunk olyan élelmiszert venni, ami ne érintkezett volna valamilyen formában műanyagokkal.
2: Meg hát műanyagdeszkán vágunk, dolgozzuk fel az ételeket.
3: Vágunk, ami nyilván mindennek megvan az előnye és a hátránya, ugye, hogyha műanyagdeszkán dolgozunk, ott van például, hogy sokkal higiénikusabb, mint a fa vágó deszkák, hiszen nem szívja magába ezeket a nedveket, baktériumokat és egyebeket, viszont mikroműanyag szennyezést jelent. És emiatt számos olyan forrás van az életünkben, életmódunkban, amik a rágógumit messze-messze, akár nagyságrendekkel lekörözik, csak nem figyelünk rá eleget.
2: Kik azok, akiknél érdemesebb odafigyelni? Én a szavaiból azt veszem ki, hogy azért, ha lehet, akkor érdemes elkerülni ezt, amennyire tudjuk ezt a mikroműanyag szennyezést, de gondolok itt a gyerekekre például.
3: Természetesen érdemes a mikroműanyag bevitelt azt csökkenteni, de ugye, ahogy hangsúlyoztuk is az eddigiekben, ennek nem az lesz a módja, hogy nem rágózunk többet, hanem az, hogy megpróbálunk minél kevesebb műanyagba csomagolt élelmiszert fogyasztani. És természetesen vannak veszélyeztetett csoportok is, igen, valóban ilyenek például a fiatalok, a nagyon fiatalok és a nagyon idősek, hiszen ők mindig sérülékenyek. Többek között azért is, mert nem csak az, hogy egy életen tartó expozícióról beszélünk, tehát hogyha minél kevesebbet viszünk be a szervezetünkbe már fiatal korban, akkor annál biztosabb, hogy felnőtt korban annál kevesebb problémát fognak ezek a mikroműanyagok okozni. Felnőtt korban, idős korban pedig kifejezetten azért, mert magam az immunrendszer már támogatásra szorul, nem olyan erőteljes, mint mondjuk egy fiatal felnőttnél, és hogyha ezt egy permanens gyulladással, amit a mikroműanyagok okoznak, fejeljük meg, akkor nyilvánvalóan nem teszünk jót a szervezetünknek. De ugye hozzá kell tenni azt is, hogy azt már tudjuk, hogy a bél mikrobiomot is képesek ezek a mikroműanyag részecskék megváltoztatni, nyilván nem előnyösen, és ugye ez is nagyon fontos pont ennél a két életkori csoportnál, a gyermekeknél és az időseknél. Nekik a bélflórájuk amúgy is hát kialakulóban van, illetve már felborulóban van az idősek esetén, és hogyha ezt egy külső negatív hatással rongáljuk tovább, akkor ugye nyilvánvalóan nem teszünk jót. Tehát ennek a két életkori csoportnak mindenképpen érdemes tartózkodni a nagy mikroműanyag tartalmú ételektől, meg hát egyáltalán a mikroműanyag szennyező forrásoktól.
2: Térjünk vissza a rágógumihoz, mert hogy ahogy a szavaiból kivettem, azért nem ördögtől való, vannak ismert előnyei is, fokozhatja a nyáltermelés, segíthet az étkezések után, hozzájárulhat a szájhigiénéhez. Hol van az a pont, amikor ezek az előnyök még indokolják a használatát, és mikor érdemes inkább más megoldást választani?
3: Majdnem minden élelmiszerrel az a helyzet, hogy vannak előnyei és vannak hátrányai. Most a rágógumi esetén derült fény egy hátrányos hatásra, ami még messze nem ad okot arra, hogy emiatt aztán elutasítsuk a rágógumikat, és soha ne kerüljön a vásárlói kosarunkba egy ilyen termék, hiszen, ahogy ön is mondta, megvannak ám a rágógumi fogyasztásnak az előnyei is, tehát például valóban a nyáltermelés fokozása, ami már önmagában segíti a szájhigiénét, hiszen lemossa a képződő lepedéket a fogakról, vagy például egy nyelési nehézségeknél, szájszárasságnál kifejezetten terápiás hatású lehet a rágógumi, kifejezetten a mentolos rágógumik fogyasztása. Szilites, cukoralkoholos rágógumik a száj mikroflórájára is hatást gyakorolnak, méghozzá egy igen pozitív hatást gyakorolnak. Azokat a baktériumokat, amik lepedéket, később pedig fogkövet, fogszúvasodást okoznak, azokat nagyon szépen írtani tudják. Tehát ezért is egészséges a rágógumi fogyasztás. Mikor nem egészséges a rágógumi fogyasztás? Hát akkor, hogyha túlzásba visszük ezt is, tehát ez a naponta többszöri használat szerintem semmiképpen sem indokolt, illetve még egyet tennék hozzá, ami a táplálkozás tudományterületén ugyan kívül esik, de nagyon fontos lenne a mikroműanyag szennyeződés csökkentése érdekében, tehát ha már rágóztunk, akkor ezt lehetőleg ne csak úgy kiköpjük, hanem gondoskodjunk arról, hogy a megfelelő ártalmatlanításra kerüljön, tehát semmiképpen se dobjuk el az utcán, vagy otthon a kertben például, hanem becsomagolva a rágógumi eredeti papírjába tegyük a szemetesbe, hogy azt majd ezt később megsemmisítsék.
2: Tehát a kulcs szó a mértékletesség, hogyha jól veszem ki a szavaiból. Léteznek már olyan természetes anyagból készült rágógumik, amelyek ebből a szempontból kedvezőbbek lehetnek?
3: Igen, azért kutatási eredmények megjelenése előtt is voltak már ugye arra utaló jelek, hogy a rágógumik alapanyaga az műanyagként viselkedik, és egy viszonylag gyors degradáción esik át, amikor a szánkba kerül. Tehát ugye ez a kutatás inkább csak számszerűsítette ezt a dolgot, hogy az első néhány percben több száz ilyen mikroműanyag részecske válik le a rágógumik alapanyagáról. Úgyhogy az élelmiszeripar is azért készült már erre a dologra, és hát ugye felelősen viselkedve, például egy nagyon sok helyen alapanyagot váltottak, egy biztonságosabbnak gondolt alapanyaggal váltják föl szépen lassan a rágógumiknál használt polivinilacetát és polisztirén bázisokat. Nyilván ez egy lassú folyamat, tehát nem várható, hogy mindenhol azonnal helyettesíteni tudják, hiszen egy alapanyag helyettesítés az élelmiszeriparban inkább több éves folyamat, amíg ugyanazt a textúrát, ugyanazt a technikai jellemzőket, ugyanazt a hordozóképességet el tudják érni, tehát hogy mondjuk mi is szívesen fogyasszuk azt a terméket. Tehát itt egy hosszú átmenetről beszélünk, de kétségtelen, hogy már elindult ez a folyamat. Meg természetesen elindult a természetes alapanyagú, tehát növényi gyanta alapanyagú rágógumiknak az új divat hulláma is. Ez megint csak egy élelmiszeripari innováció, hogy hogyan tudjuk ezeket megfelelően ízesíteni, édesíteni, megfelelően eltarthatóvá tenni. Tehát én úgy gondolom, hogy jelenleg még csak a első fecskéket látjuk, de néhány éven belül valószínűleg a rágógumik piaca is drasztikusan meg fog változni ezeknek az új eredményeknek az ismeretében.
2: Igen, hát az azért sokat elárul, ahogy fogalmazott, hogy biztonságosabbnak gondolt, tehát hogy még sok kutatás áll előttünk ezen a téren, ha jól értem.
3: Nyilvánvalóan, mint ahogy eddig nem tudtuk komolyabban igazolni, hogy maga a rágógumi, ez egy mikroműanyag forrás, ugyanúgy nem tudjuk jelenleg igazolni azt sem, hogy a felváltására érkező alapanyagokról 10-15-20 akárhány év múlva nem fognak kiderülni új dolgok, amikor mondjuk fejlődik az analitika, vagy fejlődik a különböző kutatásoknak a metodikája, hiszen pont erről szól a tudomány, hogy fejlődik, érzékenyebb módszereket tud alkalmazni, tehát az is elképzelhető, hogy most kicseréljük egy olyan alapanyagra, ami a jelenlegi tudásunk szerint nem bocsát ki annyi mikroműanyagot, 20 év múlva pedig erről az alapanyagról erről majd ki egy olyan tulajdonság, amire jelenleg nem is tudtunk volna gondolni. De ez nem jelent semmilyen okot a pánikra, hiszen ezeket a élelmiszereket valóban eddig is fogyasztottuk, és megint csak arról van szó, hogy egy újabb fronton nyerünk teret az egészségesség csatájában. Tehát, hogy kiderült, hogy a rágógumik bizonyos típusai mikroműanyag források lehetnek, és erre a tata megnyerés érdekében lecseréljük az alapanyagokat, amik valószínűleg már nem bocsátanak ki ennyi mikroműanyagot. Ha 5 év múlva, 10 év múlva kiderülnek újabb eredmények, akkor pedig valószínűleg egy újabb innováció következik majd, és még egészségesebb termékek kerülnek a piacra. És hát hiszen tudjuk, hogy eddig is megvoltunk ezekkel a termékekkel, anélkül, hogy tudtuk volna, hogy mennyi mikroműanyagot tartalmaznak például. Ugyanúgy a jövőben is nyugodtan fogyaszthatjuk őket, ha a mértékletesség elvét megtartjuk.
2: Engedjen meg egy személyes kérdést, ön rágózik-e?
3: Hát én gyermekkorom óta rágógumi fogyasztó vagyok, sajnos a genetika olyan fogazattal áldott meg, aminek az ápolása különösen fontos, és hát nincs mindenhol lehetőség arra, hogy az ember kis fogmosókészletet hordjon magával, ezért nálam is mindig van rágógumi, és nem mondom magamat egy viszonylag nagy rágógumi fogyasztónak vagy fennek, de az valószínű, hogy hetente legalább egyszer elő szokott kerülni.
2: Mm-hmm. Ön személy szerint egyébként változtatott a saját rágógumi fogyasztási szokásain, mióta ezzel a területtel foglalkozik? Tudatosabb lett? Máshogy viselkedik? Máshogy csinálja?
3: Mivel pont megbeszéltük, hogy nem tartozik a rágógumi így a legnagyobb mikroműanyag források közé, és én ugye saját magam fogyasztási adataiból kiindulva még annyira sem tudom szennyezni a szervezetemet a rágógumiból felszabaduló mikroműanyagokkal. Én nem érzem szükségét annak, hogy a saját fogyasztási szokásaimon, vagy akár a választásomon, az élelmiszer választásomon változtassak emiatt. Egyszerűen csak tudatában vagyok annak, hogy valóban erre is érdemes odafigyelni. Én azt javaslom mindenkinek, hogy ne a rágógumival kezdje a mikroműanyag bevitel csökkentését, hanem sokkal inkább azzal, hogy nem iszunk palackozott vizet, vagy csökkentjük a palackozott vízfogyasztását, nem műanyagban, hanem papírba és más természetes anyagokba csomagoljuk az élelmiszereinket. Ezekkel sokkal-sokkal nagyobb változást lehet ugyanis előidézni, mint azzal, hogyha szegény rágógumit kihagyjuk az étrendünkből.
2: Hogyha már ennyit beszéltünk a rágózásról, azért egy kérdés még felmerült bennem, hogy mennyi ideig érdemes egyáltalán egy rágógumit rágni étkezés után?
3: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés a rágógumikkal kapcsolatban, hogy mennyi ideig szabad őket fogyasztani. Ugye a mikroműanyag szempontjából gyakorlatilag sem ennyi ideig, hiszen a kutatás pont arra mutatott rá, hogy a legtöbb mikroműanyag részecske a rágógumiból a rágást követő első néhány percben válik le, és gyakorlatilag 8-10 perc alatt a felszabaduló mennyiség 90-99%-át leadja a rágógumi, onnantól kezdve már nem töredezik tovább. Más kutatásokból, vagy más ajánlásokból tudjuk, hogy azért a rágóguminak ugye az ízesítő anyagai és az egyéb hasznos anyagai, azok idővel csökkennek, tehát hogy semmiképpen sem érdemes, nem azt mondom, hogy nem szabad, hanem nem érdemes egy rágógumit egy 20-30 percnél tovább használni.
2: Gyors kérdés még zárásként. Mi az az egy-két legfontosabb tanács, amelyet dietetikusként szeretne, hogyha minden hallgató hazavinne a mai beszélgetésünkből, vagy egyáltalán hogyan figyeljenek oda az étkezésükre?
3: Én azt szeretném, hogyha mindenki a mértékletesség és a tudatosság kettősében mozogna, tehát hogy tisztában legyünk azzal, hogy annak ellenére, hogy egyre többet tudunk a bennünket körülvevő és általunk fogyasztott élelmiszerekről, és egyre többször derül ki, hogy bizonyos anyagok nem teljesen jó hatással vannak az egészségünkre, nem szabad elvesztenünk a bizalmunkat az élelmiszerekben. A nyers zöldségekben sem, hiszen azok is tartalmaznak úgynevezett antinutritív anyagokat, sem, és nem szabad ugyanúgy az ultrafeldolgozott élelmiszerekben, amelyek közé például a rágógumi is tartozik, ott sem szabad elvesztenünk a bizalmunkat, hiszen ezek a mindennapi életünk részét képezik, és a rizikót sosem csökkenthetjük nullára, legfeljebb mérsékelni tudjuk. Tehát, hogyha valaki nem zár ki élelmiszercsoportokat az étkezéséből azért, mert hallott vagy olvasott róla valamit, akkor jár el jól, és nem akkor, hogyha a mindenféle olyan élelmiszert, amiről valaha valamilyen negatív tulajdonságot olvasott, azt innentől kezdve kerül.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartott, illetve a sok tanácsot. Remélem, hogy lesz még alkalmunk beszélgetni.
3: Én is köszönöm, hogy elmondhattam mindezeket, és remélem, hogy hasznosak.
2: Pilling Róbert, dietetikus okleveles táplálkozástudományi szakember, a Semmelweis Egyetem mesteroktatója volt ma telefonon az Egészségkód vendége. Köszönöm, hogy velünk volt. Most egy kis szünetet tartunk, a zene után pedig folytatjuk az Egészségkódot.
0: Egészségkód. A test és a lélek jelzései. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
3: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
4: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, T-Deni, Carson Koma, My Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A K&H bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 12:30 van, Kovács Gergő vagyok, a legfrissebb hírekkel. Többen meghaltak Ukrajnában, a Harkív megyei Balakliját ért dróncsapásokban. Szumiban 12, Zaporizsiában pedig 2 ember sebesült meg az orosz hadsereg légitámadásában. A nagyszabású csapások következtében megrongálódott egy bevásárlóközpont, 5 üzlet, 10 többszintes épület, 3 családi ház és 5 személygépkocsi. Második napja támadják ukrán drónok Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját, a Slavneftyanos komplexumot. A finomító több mint 700 kilométerre fekszik az ukrán határtól. A Donbasz egyik utolsó, még ukrán kézen lévő városában, az erődként funkcionáló Kramatorskban folytatódik a civilek evakuációja, ahogy a front egyre közelebb kúszik a település határához. Új szankciókat jelentett be orosz hajók, bankok és ipari vállalatok ellen Nagy-Britannia. A cél az Oroszországba irányuló pénzáramlás megnehezítése, és ezáltal az Ukrajna elleni háború finanszírozásának korlátozása. Az ország 13 új szereplővel bővítette szankciós listáját. Az intézkedések 6 Oroszországban működő bankot, 6 hajót, valamint egy Indiában bejegyzett hajóüzemeltető vállalatot érintenek. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek. A frakcióvezető elmondta, hogy a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a céljuk az, hogy a frakcióülésen több ember közül válasszanak. Bújdosó Andrea neveket nem árult el, ugyanakkor közölte, hogy még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. A Duna Paksnál az elmúlt egy napban 4 cm-t emelkedett, már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, valamint eső várható az osztrák vízgyűjtőkön, erről írt Magyar Péter a Facebook oldalán. A vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása tegnap 7 órakor mínusz 134 cm volt. A vízhőmérséklet Paksnál mintegy 28 Celsius fok. A paksi atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyú állásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként. A paksi turbina üzemel. A háború miatt veszélybe kerültek Szudán ősi piramisai. Leálltak az UNESCO világörökségi listáján szereplő Meroe-Romváros régészeti lelőhelyének állammegóvási munkálatai. A Khartoumtól mintegy 200 kilométerre északra fekvő Meroe az ősi Kusita királyság központja volt, ahol több mint 200 piramis őrzi a királyok sírjait. A lelőhelyeket katasztrófa fenyegeti, és nem kizárt, hogy egyes építmények összeomlanak. Erre figyelmeztetett a Meroe világörökségi helyszín vezetője.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX gyakorlatilag stagnál 148.084 ponton, a részvénypiac forgalma átlépte a 3,5 milliárd forintot, a vezetőpapírok vegyesen teljesítenek, a MOL 1,5%-os pluszban 4676 forinton, az OTP árfolyama 0,3%-ot gyengül 46.630 forintra, a Richter 4%-ot korrigál fölfelé 12.160 forintra, a Magyar Telekom árfolyama pedig 2,5-2,6%-kal megy lefelé 2.718 forintra. Európában jó a hangulat, a párizsi CAC-on 7%-ot erősödik, a londoni FTSE 3%-kal, a német DAX 2%-kal a pozitív tartományban. A milánói mutató 9%-ot erősödik, a spanyol parkett 1,1%-os pluszban. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 314 forint 60 fillért kérnek, egy svájci frankért 388 forint 80 fillért kell adni, egy euróért pedig 363 forint 10 fillért. Nézzük, mi a helyzet kőolajfronton. Nos, itt stagnálás látható. A Brent típusú kőolaj jegyzésára 79,40 dollár, az észak-amerikai könnyolaj a VTI pedig 75,10 dollár.
0: Időjárás jelentés.
5: Folytatódik a kánikula, esőre továbbra sem kell számítani, a szél gyenge marad, azonban a Dunántúlon késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között várható, késő este 25 és 32 fok között alakul. A Balaton és a Tiszató egyaránt 27, a Velencei tó 28, a Fertő tó 23 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
6: Már is folytatjuk az egészségkódot. Orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés, köhögés oka már pontosan tudják, hogyha jön a nyár, vagy a nyár vége, akkor számukra az egyet jelent a parlagfűszezon kezdetével. A tüneteket azonban hajlamosak vagyunk nem figyelembe venni, vagy egyszerű kellemetlenségként kezelni, és akár éveken át együtt élni vele, ahelyett, hogy tennénk ellene. Pedig az allergia nem csupán néhány hétig tartó nátha, a tartós allergiás gyulladás ronthatja az alvásunkat, a koncentrációnkat, a teljesítő képességünket, hosszabb távon pedig ugye szövődmények kialakulásához is vezethet, de mit képes kimutatni egy célzott laborvizsgálat, mikor érdemes elvégeztetni, és miért nem szabad egy laboreredményt önmagában a tünetektől és a kórelőzményektől függetlenül értelmezni? Erről beszélgetünk a következő fél órában vendégeimmel. Már is köszöntöm a stúdióban Póda Tamást, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatóját. Szervusz!
7: Szervusz!
6: Valamint itt van velünk dr. Skorán Otto, belgyógyász szakorvos. Szervusz, köszöntelek téged is.
8: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat én is.
6: És hát már van múltunk, beszélgettünk itt a műsorban korábban, és abban maradtunk, hogy tegeződünk, és induljunk az alapoknál, azt javaslom. Doktor úr, téged kérdezlek először, mi történik pontosan a szervezetben allergiás reakció esetén, és miért érint egyre több embert?
8: Hát allergiás reakció esetén a szervezet immunrendszere a saját szerveinket, a saját dolgainkat idegenként ismeri föl. Tehát azokat a bejövő olyan legyen az egy pollén, legyen az egy virágpor, ami egy nagyon minimális átmérőjű valami, amit egy teljesen normális ember nem indít rá reakciót, azt idegenként ismeri föl, és egy gyulladásos reakciót indukál. És ez a gyulladásos reakció, ez nagyon súlyos irányba is elmehet. Ugye háromféle allergia van, az egyik, ami a pollén, amit ugye most, mint a parlagfű szezonnak a kezdetén, amúgy megnéztem a mai NNGK honlapot, és már alacsony szinten már a pollén a levegőben van, úgyhogy én, mint érintett, már tüneteim nekem is vannak. Úgyhogy a másik pedig, ami nagyon fontos, a táplálékallergia, tehát különböző táplálkozási, különböző ételekre, és a harmadik pedig a rovarméreg allergia, amikor ugye főleg a daráscsipés és a méhcsipésre allergiásak vagyunk. Ez a három fő allergia, amiről érdemes beszélgetnünk.
6: És hát nagyon sok embert érint, ezt mindenképpen szögezzük.
8: Hát minden ötödik embert érint. Hmm. Tehát ha teljes allergiás populációt nézzük, az kb. 25% Magyarországon, és 20% fölött van már a pollén allergiásoknak a száma. Ez egy nagyon magas szám.
6: És akkor Tamás, beszéljünk a felismerés annak a fontosságáról, hogy mit tehetünk mindez ellen, hogyan mutatható ki a laboratóriumi vizsgálattal az immunreakció, mit kerestek, vagy mit kerestek pontosan a vérmintában?
7: Ezt nagyon sokszor elmondjuk, hogy vannak szűrések, és vannak olyan lehetőség, hogy megelőzés céljából menjünk el ugye a laborvizsgálatokra, így természetesen felhívhatjuk az emberek figyelmét arra, hogy ahogy előbb doktor úr ugye említette, a lakosságot ez nagyon mélyen érinti, és a számok és statisztikák alapján ez csak rosszabb lesz, hogyha ebből a szemszögből nézzük, tehát a allergiás embereknek a száma az növekszik a körülöttünk lévő környezeti változások hatására, ugye egyre többen lakunk városi környezetben, szennyezettebb levegőben élünk, akkor ugye nem menjünk el a klímaváltozás hatásai mellett sem, a tápanyagok, amiket eszünk, tehát ez minden szinten rontja ezt a helyzetet, egyre több allergiával találkozunk, és éppen ezért érdemes egyébként elmenni akár genetikai szűrésre, de ugye a genetikai szűrésnek az a lényege, hogy ez egy öröklött kockázatot mutat, és ugye nagyon sokszor nem örököljük ezt, hanem kialakul bennünk. Amikor kialakul az allergia, annak ugye tünetekkel szoktuk észrevenni a jeleit, orfolyás, nem tudom én, viszket a szemünk, ugye ezek az alapvető dolgok, vagy hogyha valaki szerencsétlenebb, akkor mondjuk megcsipi a darázs és feldagad a keze, mondjuk ebből a szempontból szerencsés, mert a kezét csipte meg. Ezek után szinte kötelező egyébként elmenni egy vérvételre, ahol ugye a vérben megtalálhatjuk azokat az ellenanyagokat, amit a szervezetünk kivált ezeknek a hatásoknak az ellenére. Tehát ugye, ahogy doktor úr mondta az előbb, ha találkozunk egy ilyen anyaggal, pollen, étel, vagy akár rovarcsipés formájában, akkor a szervezetünk erre reagál. A reakció az gyakorlatilag az, hogy előállít erre egy immunválaszt. Ez mutatható ki egyébként a vérből, hiszen akkor ott kering a vérbe egy olyan összetevő, ami akkor és csak akkor kerülhet be a véráramba, hogyha nekünk a szervezetünk éppen valami ellen küzd. Na, és mi ezt, ami megtalálható vérbe, természetesen ki tudjuk mutatni. És akkor kimutattuk, akkor meg tudjuk mondani, hogy ez benne van a vérébe, és ez nem véletlenül került bele. Ilyenkor érdemes egy szakember tanácsát kérni, akár online konzultáció formájában, és itt az online konzultáció során ez elhangzik, hogy ezt megtalálták a vérében, mi a következő lépés, hiszen ne felejtsük el, a labor önmagában nem állít fel diagnózist. Ilyenkor jönnek utána azok a vizsgálatok, amit a szakemberek elvégeznek, és fel tudják állítani azt a diagnózist, hogy mit tudunk tenni azért, hogy ezt elkerüljük a jövőbe.
6: Jó, mondva, tényleg ez az,
7: hogy
6: csak az első lépés.
7: Együtt élni, igen. Mert elkerülni nem fogjuk.
6: És akkor, ha már ez az első lépés, akkor vissza is dobnám a labdát, hogy hogyan tovább. Egyrészt meg kell különböztetni egy allergiás reakciót egy megfázástól, egy légúti betegségtől, tehát hogy itt nagyon fontos az, hogy pontosan tudjuk, hogy mikor kell mondjuk egy ilyen vizsgálatra elmennünk.
8: Hát ilyen vizsgálatot bármikor el tudunk végezni és végeztetni. Azt szoktuk mondani, hogy a legjobb akkor, amikor még nem alakultak ki tünetek, tehát akkor látjuk a szervezetnek az alapállapotát, mert amikor van egy nagy pollén expozíció, akkor mindig magasabbak ezek az értékek.
6: Parlagfőszezon
8: tetőzésen érdemes megnézni, mert rengeteg olyan egyéb allergiás tünetekre szolgál az a csomag, amivel mi is dolgozunk, ez az allergia startcsomag, ami egy nagyon széles spektrumú allergén reakciót néz, ez a szervezetnek az immunglobulin szintjében nézzük meg ezeket az értékeket. Ez viszont önmagában nem igazolja azt, hogy valaki allergiás, tehát lehet magas ez az érték akkor is, hogyha valakiben nem alakulnak ki a tünetek. Ezt mindig az orvosnak a tünetek és a célzott orvosi kérdések alapján kell eldönteni, hogy tovább kell lépni. Amikor egy pollén allergiára kialakuló magas rizikó van, és a tünetek tünetek kialakulnak, ez tényleg egy megfázásnak a tüneteit tudja utánozni, és nem lehet eldönteni, hogy ez most egy fertőzés, vagy egy allergiás reakció, ebben segít az alapcsomag, de az allergológusnak a célzott kérdései után viszont el kell menni egy célzott allergiavizsgálatra, ahol az adott allergiára való hajlamot és a további vizsgálatokat meg tudjuk csinálni.
6: Igen, nagyon nehéz, hogy az ember magánemberként érez valamit, hogy milyen vizsgálatokat végeztessen el. Egyébként érdemes egyszerre minél több allergénre szűrni? Mi a tapasztalatod, Tamás?
7: Én azt gondolom, hogy az emberek, mint az elektronok is, ugye a legegyszerűbb útvonalat választják, és mennek a legkisebb ellenállás felé, viszonylag hamar elindulnak az internetre, elindulnak a nagynyelvi modellek által generált tanácsokra, teljesen mindegy, milyen AI eszközt használunk. Én ezt kerülném ebben az esetben is. A legegyszerűbb módja összerakni a szűrőcsomagokat, hogyha szakembernek a segítségét kérjük már az első pillanatban, hiszen egy orvosnál jobban senki nem tudja nekünk megmondani azt, hogy számunkra milyen vizsgálatra van szükség. Természetesen be lehet sétálni a mintavételi pontokra, és lehet kérni 160 ezer féle vizsgálatot, azonban ezeknek a vizsgálatoknak a kiértékelésekor rá fogunk jönni, hogy felesleges volt nagy része. Így módon az ember azt fogja érezni, hogy felesleges pénzt és energiát tölt ebbe bele. Tehát a legeslegfontosabb az, hogy konzultáljunk a laborvizsgálatok elvégzése előtt. A legjobb jó indulattal szakemberek által összerakott csomagok vannak, mert a lakosság nagy része ugye ezt a konzultációt még nem használja. Itt például igen, ahogy a doktor is említette, vannak olyan allergiacsomagok összerakva, amiknek a nevébe el van az rejtve, hogy mivel kezdjünk. Ezekben van sokféle összetevő, de nem feltétlenül személyre szabottak, hiszen ezek is ugye a nagy átlag alapján lettek összeállítva. Tehát mindig hangsúlyozzuk, hogy vegyük igénybe azokat a konzultációs lehetőségeket, amikkel nem csak időt, hanem pénzt is meg tudunk spórolni, hogy ne vegyünk igénybe felesleges vizsgálatokat, mert itt a gyakorlatilag a konzultáció során megismerik az embernek a tüneteit, megismerik az ember élethelyzetét, esetleg a környezetét, és akkor ebből kiindulva a szakember már meg tudja mondani, hogy milyen vizsgálatokat vegyünk meg, vagy vegyünk korcsa alá, és ez nem feltétlenül egy csomag lesz, lehet, hogy különálló vizsgálatokból készül majd egy panel.
6: És hát ami még árnyalhatja a képet, azok a bizonyos keresztallergiák, amikről szintén érdemes beszélnünk. Hogyan fordulhat elő például az, hogy egy parlekfújra allergiás ember egy élelmiszer, akár görögdínya, ugye azt nagyon sokszor halljuk, de más élelmiszer fogyasztása után is panaszokat tapasztal?
8: Ez az immunrendszernek egy olyan tulajdonsága, hogy amikor egy arcfelismerő rendszer működik, és mondjuk nem látok jól, és azt az arcot én fölismerem annak a másik arcnak. Másik arcról van szó, tehát mondjuk a leggyakoribb keresztallergia, mondjuk a parlagfű és a dinnye, vagy a paradicsom közötti keresztallergia, ugye ez ráadásul kettő egy ilyen pollén, ami a levegőben van, és a másik egy táplálékallergia, nagyon gyakori a keresztallergia, és ebben a szezonban, hogyha valaki eszik dinnyét, akkor elindul ez a keresztreakció, és ez rengetegféle lehet. Ez egy rossz arcfelismerő rendszer szinten működik, hogy nem ismeri fel az immunrendszerünk, és reagál arra az allergénre is, ami amúgy nem lenne allergén az adott egyénnél. Úgyhogy ezért kell nagyon-nagyon szélesen megvizsgálni egy bizonyos allergiás betegeket, és ezért kell, hogy személyre szabott legyen a kivizsgálás. Tehát az allergológiában a kivizsgálás az egyik legfontosabb dolog, hogy meg tudjuk határozni. Mert hogyha kialakul már egy táplálékallergia, vagy kialakulhat egyéb más olyan keresztallergia, akkor sokkal súlyosabb tünetek lehetnek utána, és nem tudjuk az elején megfogni, és mindig az elején kell megfogni ezeket a betegségeket.
6: És akkor ugorjunk is vissza a vizsgálatokhoz, hogy hogyan lehet elkülöníteni laborvizsgálatoknál, hogy valódi ételallergiáról, keresztallergiáról van szó, tehát hogy milyen markereket vizsgáltok?
7: Hát a leglényegesebb, ugye megint csak ugyanazt tudom válaszolni, hogy szakemberekkel kell konzultálni. A szakemberek tudni fogják azt, hogy milyen tünettel küzd az egyén, és annak megfelelően, és természetesen időszaknak megfelelően össze tudja rakni a személyre szabott csomagot, és a szakemberek tudni fogják azt, hogy mit vizsgáljunk elsődlegesen. Az is ugye előfordulhat, hogy egy olyan emberrel találkozunk, aki már egyébként elég jól kivizsgált, és akkor mondjuk vannak neki új kialakult allergiái, vagy akár intoleranciái. Ezeknek a tüneteit is összekeverheti az ember. Sokszor abban a csapdahelyzetben vagyunk, hogy túl tudatosnak hisszük magunkat, ebben az esetben is azt mondanám, hogy az allergia és az intolerancia vizsgálatokat is érdemes megfontolni, hiszen ezek között is óriási különbség van. Itt is a szakemberek nagyon jól meg tudják fogalmazni, hogy mik a legnagyobb különbségek, és gyakorlatilag ehhez az internet segítsége nem lesz megfelelő.
8: Abszolút, és ez csak egy kicsit rácsatlakozva, hogy a keresztallergiákra most már a biomarkereknek a szerepe, és egyre nagyobb száma, most már nem is paramétereknek, hanem biomarkereknek hívjuk, ezeknek a száma növekszik, és egyre precízebben tudjuk meghatározni. Pont a keresztallergiánál, a modern laboratóriumoknál már van olyan szaharid molekula, amivel meg tudjuk nézni azt, hogy ez a kereszt reagál az adott ágensre, vagy nem. Tehát erre most már nagyon-nagyon finom eszközeink vannak. Úgyhogy a 21. század, én azt gondolom, hogy a terápia mellett a biomarkereknek az évszázada lesz, mert akkor tudunk jól kezelni betegeket, hogyha minél precízebben tudjuk a diagnózist megállapítani, és ebben a modern laboratóriumi diagnosztikának elképesztő lehetőségei vannak most már.
6: És hát említetted, hogy minden ötödik ember szenved valamilyen allergiás reakciótól. Egyébként inkább az idősebbek, a fiatalabbak, nincsen e között különbség, a gyerekek mennyire érintettek, mit tapasztaltok?
8: Az idősebb korban azért azt látjuk, hogy az allergiák azért kezdenek kihűlni. Tehát az immunrendszer kezd úgy működni, hogy ugyanúgy lelassul, mint minden más életfolyamatunk. A gyerekek a legszenzitívebbek ebben a történetben, hiszen gyerekkorban jönnek ezek az allergiák, főleg a táplálkozás miatt és a légszennyezettség miatt elképesztő sok olyan anyagot tudunk magunkba szedni, amiben gyakorlatilag nem is gondoljuk, meg a szervezet nem is gondolja, hogy miért alakul olyan folyamat, hogy valamilyen teljesen normális anyagot mi idegenként ismerünk föl. Tehát a vegyszerek, a tartósítószerek nagyon nagy szerepe van, a Tamás által elmondott légszennyezettségnek írtó nagy szerepe van. Sokszor az is probléma, hogyha valaki mondjuk vidéken nő föl kisgyerekkorában, találkozik rengeteg fűvel, fával, különböző pollinekkel, bekerül egy városi környezetbe, ahol viszont a rengeteg koromszemcse van, és a koromszemcse, ami nem okozna allergiát, az aktiválja a rendszert, és elkezd kialakulni az allergia azokra a füvekre, amikkel gyerekkorában találkozott.
6: És szóval, semmi gondja nem
8: és
6: volt.
8: És semmi gondja nem volt ezzel kapcsolatban. Tehát rengeteg az, amit most már azt mondjuk, hogy a kezelésben a személyre szabottságot tudjuk biztosítani, és ez tényleg az kell, hogy minél hamarabb orvoshoz forduljunk ezekkel a tünetekkel.
6: És akkor kifejezetten a szülőkhöz kell fordulnunk. Nem tudom, hogy mi a tapasztalatotok, hogy mennyire figyelik a szülők ezeket a reakciókat, vagy mennyire értik félre ezeket a reakciókat.
7: Én azt gondolom, hogy először ugye, mint minden folyamat, itt is az edukáció a legfontosabb, hogy én is gyakorló szülő vagyok, nekem is meg kell tudnom tanulni azt, hogy mire kell egyáltalán figyelnem. Egyáltalán mit jelent az, hogy allergia, mit jelent az, hogy intolerancia. Ugye a gyermekeim esetében is ezt tudnom kell, saját magamat is figyelnem kell, hiszen az én immunrendszerem is még eléggé hatásosan működik, és eléggé jól rá tud ugrani azokra a hatásokra, amikre egyébként neki rá kell ugrania, mint arcfelismerő rendszer, ha már ugye így fogalmaztunk. És épp ezért ugye figyelni kell ezeket a reakciókat. Az allergia sem úgy működik, hogy zöld, vagy fekete, vagy fehér, vagy zöld és piros. Ugye az allergia is egy sávon belül mozog, hogy ki mennyire allergiás, ha csak ugye arra gondolunk, hogy valakinek mondjuk a mogyorótól nem tudom én lesz egy pár pattanás az arcán, vagy éppen nem kívánatos helyzetbe kerül, hogyha ezt a mogyorót megeszi. Tehát ugye ezeket is érdemes szakemberekkel átbeszélni, hogyha látunk olyan tünetet, ami ezelőtt nem volt, és mondjuk kialakul mondjuk mogyoró fogyasztásnál, a mogyorónál is rengeteg keresztreakció lehet. Ezekre vannak például intolerancia vizsgálatok, de lehet, hogy valaki allergiás rá, és akkor az ő esetében olyan szinten kell kerülni természetesen a mogyorót, hogy még nyomokban sem található meg, de ezek sávokon vannak ezek az eredmények. Ezt is érdemes tudni, hiszen vannak olyan helyzetek is, amikor még stressztesztekkel vagy stresszterápiával lehet mondjuk gyógyítani nagyon durva allergiás eseteket is, de ezeket mind csak szajkozni tudom,
6: hát
7: és ismételni
6: magam. Igen.
7: A vizsgálatok előtt szakemberrel kell beszélni, mert itt, ahogy a doktor úr is mondta, a legfontosabb az az, hogy rengetegféle vizsgálat van. Ez a rengetegféle vizsgálat rengeteg tévutat is tud egyébként számunkra okozni, tehát hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy velünk vagy gyermekünkkel, hogy tudunk a legoptimálisabban és leghatékonyabban a gyógyulás útjára menni, vagy együtt élni egy kialakult helyzettel,

0: hangsúlyozzon ki, hogyha olyan termékkel, ami ezt az allergént tudja mimikálni, tehát tudja utánozni, ezt gyógyszerként adjuk, és találkozik a szervezet, akkor egy hozzászokást tudunk produkálni, amivel gyakorlatilag ki is tudjuk hűteni az allergiát, tehát a tüneti terápia mellett okiterápiát tudunk adni a betegeknek. Pollenallergiában ez már nagyon szépen működik, nagyon jó eredmények vannak. A táplálékallergiában például a mogyoróallergiánál nagyon fontos kiemelni, az egy nagyon-nagyon gyakori allergia, és ott már olyan diagnosztikai eljárásaink vannak, hogy ki tudjuk azt mutatni, hogy ki fog elakulni a páciensnél az, hogyha mondjuk akár csak nyomokban mogyorót fog kapni, mondjuk egy étteremben, ahol nem figyelnek a konyhatechnikára, és kialakul az úgynevezett anafilaxiás reakció, amiben a beteg bele is tud halni, vagy ki tudjuk azt mutatni, hogy olyan fenotípussal rendelkezik, akinél érdemes megcsinálni akár az immunterápiát, hogy ki tudjuk hűteni ezt az adott allergiás reakciót. Tehát a diagnosztiká és a terápiának kéz a kézbe kell járni, csak ezt akartam pont a mogyoró allergia kapcsán így elmondani, hogy elképesztő lehetőségeink vannak. Igen, most már a terápiában.
1: Még annyit ráfűznek, hogy szerintem ezt ugye nagyon kevesen tudják, rendkívül kevesen tudják, ugye anafilaxiás sokban, amikor sajnos ez a nem várt következménye van, hogy akár egy kiskorú vagy egy gyermek hirtelen elmegy, akkor ugye felkapja rá az ember a figyelmét, de valahogy nem megyünk tovább ezen az úton, és nem akarjuk megtanulni azt, hogy mit lehetett volna tenni. És ugye ezek az mondjuk újkori terápiás lehetőségek kinyitják azt a kaput, hogy lehet, hogy 5-7 éven belül újra ehet magyarót, ami nem azért fontos, mert a magyaró olyan finom, hanem azért, mert ha megvonod a szervezetettől a magyarót, akkor egy idő után az előbb sokat emlegetett keresztreakció miatt az ővele keresztreakcióban lévő dolgot is meg kell vonni, és egy olyan fiatal felnőtt, majd felnőtt kor vár mondjuk az ilyen gyermekekre, ahol rendkívül módon kell figyelni. Már lehet, hogy nem csak a magyaróra, lehet, hogy a kesudióra, lehet, hogy a rákra, rendkívül mondjuk úgy, hogy beszűkített ételpalett lehet, és lehet, hogy ezt el lehetett volna kerülni, és ezért nagyon fontos az, hogy a szakembereknek vegyük a segítséget, mert ők viszont a 21. századi technológiákkal folyamatosan találkoznak, feltételezhetjük, hogy ismerik és értik őket, és ezért kell a megfelelő orvosokat a megfelelő időbe bevonni. Ehhez már elérhető segítségek vannak azért a piacon.
2: Hát meg, hogyha anafilaxiásokról beszélünk, bár mondjuk nem ennek a műsornak a témája, de ott nem csak az étkezésről, hanem az érintésről, a bőrön való felszívódásról.
0: Abszolút, és ezért fontos, hogyha kimutatunk egy olyan allergiát, és ennek a diagnosztikája nagyon precíz, akkor igenis, hogy ott kell lenni a adrenalinnak, az epipennek, vagy bármilyen készítménynek, ami egy hordozható tolban lévő adrenalin készítmény. Ez viszont rengeteg életet mentett már meg a világon, hogy ezt a technológia rendelkezésre reális laikus is tudja használni. Amikor viszont kialakul egy ilyen súlyos allergia, és tudjuk az adott betegről, főleg gyerekeknél azért ez nagyon fontos, akkor igenis, hogy ott kell lenni ennek a segédeszköznek, rengeteg életet tudunk megmenteni ezzel.
2: Visszatérve, mert egy záró kérdésre maradt már csak időnk, a mérésre. Egy mérés lehet mérés, vagy időről időre kell újra mérni? Mert hogy itt immunreakciókról beszélünk.
1: Időről időre kell mérni, hiszen ahogy említettük, az életünket, ahogy éljük és megyünk előre benne, folyamatosan újabbnál újabb hatások érnek minket, és ezek a hatások nem tudjuk, hogy milyen reakciókat váltanak ki belőlünk.
0: Igen, az immunrendszerünk dinamikusan változik, és gyakorlatilag az életünk során ugyanúgy érik velünk együtt, főleg gyerekkorban. Tehát azért is vannak a gyerekkori betegségek, amikor azt mondjuk 8-10 éves korig rengeteg infekciót, rengeteg fertőzést elkap a kisgyerek, mert addig érik meg az immunrendszer, és addig találkozik azokkal a külső tényezőkkel, amikre bizony gyulladással reagál, és ezeken át kell menni, ezeken a betegségeken. Úgyhogy de még idős korban is, tehát időnként vissza kell mérni ezeket a paramétereket.
2: Folytassuk legközelebb innen, köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük szépen.
0: Mi köszönjük. Köszönjük.
2: Póda Tamás, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatója, valamint dr. Korán Ottó belgyógyász szakorvos voltak ma az Egészségkód vendégei. Én megköszönöm a figyelmet, Egészségkód pedig legközelebb egy hét múlva Kutasi Juditot hallották.
3: Ez volt az Egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről?

Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban. Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Dél van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Ukrajna csapást mért két Oroszország belsejében működő olajfinomítóra. Az ukrán elnök azt írta a közösségi oldalán, hogy a Bashneft-Innovoil finomítót, valamint a Jaroszlavi régióban található Slavneft-Janos finomítót támadták. Közben az ukrán hatóságok is beszámoltak egy ukrán hajót ért orosz támadásról a Fekete-tengeren. Odessa megye kormányzója szerint egy Bissau-Guineai zászló alatt közlekedő ukrán búzát szállító kereskedelmi hajót ért találat. A hajótest megrongálódott, a legénység többi tagját kimenekítették. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt közölte, hogy az orosz erők a Fekete-tengeren két szárazáru szállító ukrán hajó ellen intéztek támadást, amelyek valójában katonai rendeltetésű rakományt szállítottak. Új szankciókat jelentett be orosz hajók, bankok és ipari vállalatok ellen Nagy-Britannia. A cél az Oroszországba irányuló pénzáramlás megnehezítése, és ezáltal az Ukrajna elleni háború finanszírozásának korlátozása. Az ország 13 új szereplővel bővítette szankciós listáját. Az intézkedések 6 Oroszországban működő bankot, 6 hajót, valamint egy Indiában bejegyzett hajóüzemeltető vállalatot érintenek. A Duna Paksnál az elmúlt egy napban 4 cm-t emelkedett, már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, valamint eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. Erről írt Magyar Péter a Facebook oldalán. A vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása tegnap 7 órakor mínusz 134 cm volt. A vízhőmérséklet Paksnál mintegy 28 Celsius fok. Az atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként. A paksi turbina üzemel. A vészhelyzet elkerülésén dolgoznak a halgazdálkodók, ezt közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmai Szervezet. A Dunántúlon a halastavak vízutánpótlását biztosító természetes folyások hozama jelentősen visszaesett, több helyen el is apadt. Az Alföldön a körtöltéses tavaknál a csatornahálózatokban a vízszint csökkent, a növényállomány felszaporodott, nehezítve a párolgás okozta vízpótlást. Ahogy a vízoszlop kisebb lesz, rohamosan nő az oxigénhiány kockázata, ami állandó fenyegetést jelent a halállományra, ezért folyamatos oxigénmérésre és ellenőrzésre van szükség. Súlyosabb esetben a tavakat le kell halászni, hogy a vizet átszivattyúzhassák a még működtethető tavakba. Saját napelemparkot építenek a bukaresti repülőterek számára, a csúcs teljesítménye 12,6 megawatt lesz. Az erről szóló átszámítva mintegy 9,2 milliárd forint értékű szerződést a Németországban és a Balkánon jelenlévő osztrák LSG csoport, valamint egy román tervezőintézet és elektrokond áramszolgáltató által alkotott konzorciummal kötötték meg. Mindez magában foglalja a repülőtér elektromos üzeméhez csatlakozó mintegy 18 megawattórás tároló kapacitás kialakítását. A napelemparkot a tervek szerint jövő decemberben üzemelnék be.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX továbbra is stagnál 148.145 ponton. A MOL 1,5%-ot emelkedik 4676 forintra, az OTP 3,1%-os mínuszban 46630 forinton, a Richter árfolyama 6,1%-ot erősödik 12180 forintra, a Magyar Telekom 2,6%-kal szakadt be 2718 forintra, a részvénypiac forgalma egyébként közelít a 4 milliárd forinthoz. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, nos itt továbbra is jó a hangulat, emelkednek a főbb tőzsdeindexek, a londoni FTSE majd 2,1%-ot megy fölfelé, a frankfurti DAX 2,1%-ot erősödik, a párizsi börzne 6,1%, a milánói 9,1%-ot erősödik, a spanyol parkett 1,2%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forint 30 fillért kérnek, egy amerikai dollárért 314 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért 389 forintot. 1,1538 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Pár centet emelkedtek az olajárak, a Brent 79 dollár 50 centen, az észak-amerikai könnyű olaja VTI pedig 75 dollár 20 centen.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a kánikula, esőre nem kell számítani, a szél gyenge marad, azonban a Dunántúlon késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között várható. Késő este 25 és 32 fok között alakul. A Balaton és a Tiszató 27, a Velencei tó 28, a Fertőtó 23 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
3: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok, könyvben utazom ma is. Óriási utat járunk majd be a Forradalmak világtörténete című kötet révén. Rombolás vagy építés, pusztítás vagy újjászületés, remény vagy kiábrándulás. A forradalom szó ellentétes eszméket és jelenségeket idézt fel, és a forradalmár névvel is a legkülönbözőbb személyiségeket illetjük. Álmodozó költőket és véreskező katonákat, a zsarnokság önfeláldozó ellenfeleit és gátlástalan megvalósítóit, szebb jövőt ígérő filozófusokat és terrorista diktátorokat. Több országban is a forradalmak évfordulói a legnagyobb nemzeti ünnepek, de vajon minden forradalom méltó-e az ünneplésre? Hogyan alakult ki a forradalom eszméje, és mit neveztek forradalomnak a különböző évszázadokban? Erről írt lebilincselő könyvet Háner Péter történész, mintegy 70 történelmi eseményt áttekintve, bár korábbi könyveiben is sokat foglalkozott már ezzel a témával.
4: Francia forradalommal foglalkoztam elég régóta, és akkor mindig fölmerül a definíció, hogy mi is a forradalom. És ezzel mindig gondjaim voltak. Olmos Mária professzorasszony, akinek nagyon sokat köszönhetek, ő egyszer egy beszélgetés során odaszólt nekem, hogy Péter, van szerinted olyan, hogy forradalom? Megdöbbentem, ötöltem, hatoltam, hogy persze, hogy ne, hát miért, de aztán azóta olyan gyanakvásba estem. A másik pedig Martin Máliának, egy amerikai történésznek van egy olyan angol nyelvű könyve, hogy a történelem mozdonyai a forradalmakról, és ő teszi föl benne a kérdést, hogy van-e forradalom, mint olyan? Elvont értelemben. És próbálja magyarázni, hogy van, de a könyve elolvasás után kétségeim lettek ez iránt, és végül is oda lyukadtam ki, hogy a jelenség, amit így nevezünk, az nagyon régi. Erőszakkal megdönteni egy kormányzatot népi támogatással a jobb jövő reményében, nagyjából ezt nevezném annak, amit forradalomnak nevezünk leggyakrabban. Hát a fogalom már teljesen kitágul, de ezt most hagyjuk. És akkor merült föl bennem ez, hogy hát a jelenség megvolt korábban is, csak máshogy hívták. A döntő hatást azonban a David Armitage-nak a Polgárháborúk című könyve gyakorolta rám, ami a Rubikon intézetnél adtunk ki ezelőtt 4-5 évvel. Ő kifejezetten kimondja, hogy a forradalmaknak a kényelmetlen őse a polgárháború, amit próbálnak elfelejteni, de újra és újra előkerül. És azóta mindig föltűnt nekem, hogy milyen gyakran emelgeti mondjuk Lenin, változtassuk a világháborút polgárháborúvá, ki mondja, hogy mi a forradalom. Kulturális forradalom idején Mao Tse-tung az egyetemes polgárháború üríti a poharát, és így tovább újra és újra előkerül, hogy hoppá. Tehát úgy tűnik, hogy az, ami a 18. századi polgárháborúnak neveztek, Az új nevet kapott a felvilágosodás hatására, amikor hinni kezdtek a jobb jövőben, a haladásban, a fejlődés lehetőségében. Ahogy David Almit is fogalmazítja, a polgárháború eltörlésének gyakorlatias vágyát a forradalom előmozdításának vizionárius programja váltotta fel. A nagy átkeresztelése a 18. századba kerül sor az amerikai függetlenségi háborúnak nevezzük mi az eseményt, az amerikaiak forradalomnak nevezik, amikor egy évig harcolnak a felkelő volt gyarmatok lakói a brit hadsereggel, és polgárháború szításával vádolják az angol kormányt meg az angol királyt, hogy azonos közösséghez tartozva az hazafiak között véres harcot robbantanak ki, és amint kimondják a függetlenséget, eltűnik a fogalom, és megjelenik azt, hogy ők forradalmat hajtottak végre, új világot hoznak létre a régi helyén, és Tom Paine meghirdeti, hogy adjanak teret a szabadságnak, amelyet a régi világ előzőt, Ázsia, Afrika nem is ismer, de most az új világ az majd megismeri, és egészen új világot kell létrehozni a régi helyén. Szerencsére azért nem teljesen újat hoztak létre, az angol szabadságjogokat megőrizték. Innentől kezdve minden hasonló esemény megkapja a forradalom nevet. Nagyon érdekes, hogy a francia forradalom első évében rendszeresen elhangzott, hogy kerüljük el a polgárháború szörnyűségeit. Így nevezték még. Majd, amikor Lajos király fölébe a Bastille bevétele másnapján, és a nép elfoglalta a Bastille-t, felség mondja Lajos Fokoliankúr herceg, akkor ez lázadás, kérdi a király teljesen logikusan, válasz, nem felség, ez forradalom. Átkeresztelés zajlik le. A 19. században már nem csak a polgárháborúkat, a szabadságharcok is megkapják ezt a nevet. És innentől kezdve azt mondanám, hogy ha nem átvitt értelemben használjuk a forradalmat olyan értelemben, hogy az ipari forradalom, a kulturális forradalom, a szexuális forradalom, a számítógép forradalma, stb. De valamilyen jelentős változás, akkor a forradalmak többsége polgárháború és vagy szabadságharc, az arányai változhatnak. Igazából azokat tudjuk ünnepelni, amelyek hát egy külső hatalom ellen irányultak, és viszonylag gyorsan lezárultak. Tehát a magyar 1848-49, vagy magyar 56 gyakorlatilag probléma nélkül ünnepelhető az emléke, amely országokban viszont tartós polgárháborúra került sor, azok máig azzal küszködnek, hogy ebből vajon mit lehet megőrizni, és mit nem. Úgyhogy nem kell átkeresztelni semmit a történelemkönyvekben, de legalábbis érdemes csínyán bánni ezzel a fogalommal.
5: Nagyon izgalmas, és szerintem nagyon kevesen gondolkodtak arról, hogy a forradalom szó mennyi mindent rejt, és akár a francia vagy a latin jelentése is hogyan fejthető meg. Erről mesélsz egy kicsit?
4: Nagyon szívesen, tehát a jelenség már rég megvolt a polgárháború, de ez Shakespeare király drámáiban is egy szörnyűség, amit el kell kerülni. A 6. Henrikben a csatatereken egy apa megtalálja a fia holttestét, fiú megtalálja apja holttestét, ez a polgárháború a legszörnyűbb dolog a világon. A revolúció szó visszaforgást jelent, és a latin nyelv mindenhol jelen valóságának köszönhetően Kopernikus hozta be a tudományos nyelvezetbe állítólag az Égi pályák körforgása jól című művével, tehát körforgást jelentett, visszatérést, visszafordulást, egész pontosan visszatérést az eredeti állapotba, hogy a bolygó megtesz egy teljes kört. 17. századi angliai események, úgy mondom, hogy a Cromwell-féle forradalom, hát ez ma brit történészek úgy fogalmaznak, úgy nevezik, hogy a brit szigetek háborúi. Nehéz megmondani, hogy polgárháború, vagy államok közti háború, mert ugye külön királyság volt, Skócia külön királyság volt, Anglia, de a királyuk az közös volt, törvényei különbözőek voltak, Írország pedig egy levelt terület volt, nehéz megmondani, mi ebből a polgárháború, és mi ebből a idegen népek közti háború, tehát a brit szigetek háborúi során nem használták ezt a fogalmat, de akkor használják 1660-ban, Clarendon Lord kancellár használja ezt egy könyvében, amikor a kivégzett király fia második Károly visszaül a trónra. Ezt nevezte revolúciónak, amit mi restaurációnak nevezünk, akkor egy teljes kört tett meg a történelem, helyreállt a korábbi állapot, a király a parlamenttel kormányoz. A következő 21 néhány év múlva megérkező újabb válság idején a 1688-89-es válságig újra elűznek egy királyt, újra lázonganak, vértontanak városokba, tehát eléggé jelentős fölkelések is lezajlottak. A kortársak elnevezték dicsőséges forradalomnak, mert úgy érezték, hogy azzal, hogy az állítólagos katolikus és abszolutisztikus célokat képviselő második Jakabot eltávolították az országból, és harmadik Vilmos és Anna átvette a helyét. Ezzel lezajlott egy teljes fordulat, megint a király a parlamenttel kormányoz. Ezért nevezték már a kortársak dicsőséges forradalomnak. Csak hogy hamarosan kiderült, hogy elég sok minden megváltozott ennek következtében, Nagy-Britanniában is, nemzetközi életben is. Úgyhogy a 18. százada a forradalom szó már a földi világban lezajlott fordulatokat is jelezte. Uh-huh. Tehát így kerül be a közhasználatba, és a 18. század hinni kezd a haladásban, a fejlődésben, ennek a meggyorsíthatóságában is hinni lehet. Némi erőszakkal, hát Istenem, ezt meg lehet gyorsítani, akkor ezt vállalni kell, és itt vagyunk a francia forradalomnál.
5: És az, amit a magyar kifejezésről olvasunk, az egy játék inkább a részedről? Tehát a for, a forrad?
4: Azt hiszem a reformkor idején, a nyelvújítás idején uh-huh. alkották meg a revolúcióra a forrongás szóból a forradalmat, és egy francia nyelvész, Alain Ray fogalmazott így, hogy a forradalom francia kifejezése, a révolution, úgy kezdődik, mint egy álomrév, majd a fejlődése utal, évolű, és egy banális képzővel végződik, de ímel a szenvedésszól és passion, a rombolással, destruction, a lüktetéssel, pulsion, a nemzettel, a nationnal, az érzelemmel, az emotionnal és az észre-rezon szavakkal. Hát szerintem nem említette meg az illusion szót, amivel szintén rímel, ami egy csalódás jelent, de hát a magyar forradalommal is el lehet így játszani, hogy benne van a forradige, emlegethetjük a forradalmatnak a gyógyító szerepét, a dalfőnevet, az adigét, melyekről némi fantáziával eszünkbe jutatnak a forradalmak jótékony hatásai, indulói, nagylelkű akciói.
5: Itt kapcsolnék át a sátán változására, hogy hogy kerül egy forradalommal foglalkozó kötetbe mindaz, amin a sátánról való gondolkodás átment az elmúlt évszázadokban.
4: Magyar szakos főiskolásként Szombathelyi tanárképző főiskolára jártam, ott fedeztem föl, hogy a sátán alakja mennyire változik a évszázadok során a klasszikus irodalmi művekbe. Danténál, a középkori isteni színjátékban a sátán a legtávolabbi pont Istentől, az mennyektől, a föld középpontjában ő hozta létre a poklot, a abszolút rossz, az abszolút ellentéte az isteni rendnek. Miltonnál 1600-as évek második felében a Elveszett Paradicsom című miltoni elbeszélő költeményben olyan hatásos, nemes, karizmatikus lázadóként bukkan föl a sátán az elején, hogy a romantikai jói még azt is felvetették, hogy Milton a sátánnal értette egyet, ami túlzás, mert végül is megrontja Ádámot és Évát, és kígyóként fejezi be az életét. De mégis Miltonnak, aki Cromwell társa volt, és politikai kollégája, tehát politikai segítőtársa, talán nem felejtett el a angol forradalomnak nevezhető polgárháború korát. A következő évszázadban Goethénél a sátán nem is érje el a célját, nem tudja megrontani Faustot. Faustot az ők asszony emeli magához az égbe, és amikor megkérdezik, hogy ki vagy te, akkor Mephistóról annyit tudunk, hogy az erő része, mely örökké rossz, ha törzs örökké jót mivel, valahogy így fogalmazott Goethe. Hát megjelenik ez a gondolat, hogy a rossz is szolgálhatja a jót. Madács ember tragédiájában a Lucifert nem engedi elsompolyogni az utolsó színben az úr, olyasmit mondta, hogy rád is szükség van, dőlet tagadásod lesz az az élesztő, mely mozgásba hoz. Valami ilyesmi van benne. Megjegyzem, hogy a mű központi színe a francia forradalom, igaz? Igen. Amelyet nem is tagad meg Ádám, mi nagyszerű kép tárult föl szememnek, mondja az ember tragédiájába. A vak, aki Isten szikráját nem érti, a vérelés sárral volt is befenve. Tehát ez már a forradalom dicsőítése, és hát a 19. században, amik már szabadságharcokat is forradalomnak nevezik, az itáliai Carducci himnusztia a sátánhoz, század vége felé Anatole France megírja az Angyalok lázadása című regényét, melyben hát a sátán a szabadság megtestesítője, egy szabadságharcos, aki harcol a zsarnoki istenség Jaldabaoth ellen. Adi Endre pedig 20. század elején a Rohanunk a forradalomba című versében van egy ilyen részlet, hogy eljött hát végül a pusztánkba, Isten szent küldötte a sátán. Szüzek voltunk a forradalmak magas piós hős nászi ágyán, de bőrünk alól kisit lobogva vérünkkel bús mindeddig lomha, csönd van, mintha nem is elzennénk, s rohanunk a forradalomba. Tehát a lázadás, az ellentmondás az egyre pozitívabb jelenségé válik az írók, költők világképében. Nem mondom, hogy mindenkinél, de van egy ilyen folyamat mindenképpen. Arra gondolunk, hogy Bulgakov Mester és Margaritájában is a sátán tesz igazságot Moszkvába, akkor ez egy újabb érv a sátán változása mellett.
5: Fontos beszélnünk a magántulajdonról, mert írsz arról, hogy az amerikai függetlenségi nyilatkozat mennyivel hosszabb távon működött, mint például a franciáké. Tehát, hogy a hatalom valami olyasmire akarta rátenni a kezét, amire elvileg nem lehet.
4: Inkább azt mondanám, hogy szerencsések voltak az amerikaiak, mert társadalom többsége nem a legszegényebbek közé tartozott, mint Európában, hanem a középrétegek. Kis farmerek, kis kereskedők, kisiparosok köré. Tehát az az elf, hogy az szól bele a politikába, aki az ország egy részét birtokolja, mint földbirtokos, az Európában a kevesek uralmához vezetett, oligarchikus uralomhoz, Amerikában demokratikus tendenciájú politikai rendszerhez vezetett, ahol a felnőtt fehér férfiak többségének már volt választójoga. Tehát a tulajdon is szerepet játszik ebbe. Hát a népesség és a népesség rendelkezésre álló erőforrások aránya ez sokkal kedvezőbb volt Észak-Amerikában, mint világ más pontjain. Amerikában hatalmas földmennyiség, rengeteg vad, ásványkincs, ahogy ez később kiderült, rengeteg erőforrás állt a viszonylag kis népesség rendelkezésére. Tehát nem volt ilyen szociális probléma, mint a francia forradalomban, a legszényebbekről is gondoskodni kellett, és akkor a francia forradalomban merül fel először a kommunizmus közvetlen megvalósításának a programja. Az egyik forradalma, Babeuf, a terror bukása, felszámolása utáni években, 1795-96-ban, hát kommunista utopisták voltak korábban, és mindig távoli jövőben, vagy egy távoli szigeten képzelték el. Itt és most gyakorlatban megvalósítani a kommunizmust, ez a francia forradalom után merült föl Babeuf mozgalmának résztvevői körébe, amit aztán gyorsan felszámolt a kormányzat, de az eszme fennmaradt, hogy az lenne a megoldás, hogyha a tulajdont máshogy osztanánk fel. Hát ennek aztán hosszú története lett. Azt hiszem, hogy ahol a kommunizmus tényleg komolyan vették és bevezették, ott eddig sehol sem sikerült egy gazdag, jó működő társadalmat létrehozni.
5: Lehet, hogy nagy váltás, már mint hogy a korban nagy váltás, de Leninről mindenképpen kellene beszélnünk, mert egy hosszú rész szól róla, és nagyon érdekes az, amit írsz, hogy bizonyos szempontból ő a legsikeresebb politikus, vagy a legsikeresebb hivatásos forradalmár.
4: Az sikeres, aki tűzön vizet megvalósítja a forradalmat, az elképzelését, és ez 70 évig fönnmarad a halála után, hát akkor ez mindenképpen sikeresnek tűnik, hogy aztán az emberek jobban éltek-e vagy sem, mint a forradalom előtt, és hogy hány áldozata volt ennek a forradalmak, akkor már nem tűnik annyira sikeresnek. Lenin volt az igazi forradalmár típus, aki forradalommal készült, forradalommal írt, forradalommal álmodott, és mégis 17 februárjában egy svájci ifjú szocialista gyűlésen azt mondta, hogy mi idős nemzedékek már nem fogjuk megélni a forradalmak kirobbanását. Tehát ez az sugallja, hogy a forradalmak azok általában váratlanul törnek ki. Lenin nagyon egyszerű dolgokat hangoztatott, ha alaposabban és elfogottság nélkül vizsgáljuk a üzeneteit, akkor ezek elég egyszerűek. Ő fogalmazza, hogy a forradalmak akkor törnek ki, amikor az elnyomók már nem tudnak úgy kormányozni, és a népek pedig nem hajlandóak eltűrni ezt az elnyomást, hát ez teljesen semmit mondó tulajdonképpen. A orosz forradalom egy háború hatására vált lehetővé, orosz forradalmak. A 17-es februárja az valóban egy népmozgalom volt, egy politikai rendszer összeomlása, utcai harcokkal, tömeges megmozdulásokkal, teljes átalakulással, demokratikus világ bevezetésével. 17 októberi esemény pedig, hát annak igazából egy bolsevik pucsnak kell neveznünk, mert ez alig vette észre az ország november 7-én, hogy hát a felkelők elfoglalják a téli palotát. Villamosok jártak az utcán, ugye még Majakovszki is említi ezt egy versében, színházakba mentek a műsorok, az éttermek tele voltak, és közben a bolsevikok által vezetett vörösgárdisták megszállták a stratégiai pontokat. Hát ezt, ha nem lennénk a forradalomnak nagy hívei, akkor pucsnak nevezhetnénk. De 20. században már azt is forradalomnak nevezték, ami talán az eszközeit tekintve, a mozgalmat tekintve, a népi támogatást tekintve nem hasonlított a korábbi eseményekhez. Kis csoport hajtja végre, de olyan nagy átalakulást biztosít, hogy utána forradalomnak nevezik. Lásd, Magyar Tanácsköztársaság 19. március 21. A kormányon lévő szociáldemokraták megbeszélik az általuk börtönbe zárt kommunistákkal, hogy holnaptól ők fognak kormányt alakítani, és a történelemkönyvekből Kádár korszakban egy több oldalas fejezetek közölték ezek után, hogy Magyarországon békésen valósult meg a szocialista forradalom. Hát ezt is már Olmos Mária is inkább pucsnak nevezte.
5: És azt írtad, hogy végül is az 56-os forradalom az, ami a romantikus forradalom hétének leginkább megfelel.
4: totalitárius elnyomó rendszer elleni lázadás a szabadság nevében, fiatalok által kezdeményezve, ahol a kisemberek, a gyerekek, szinte a pesti srácok szállnak szembe molotov koktélokkal, benzines palackokkal, az egyik legnagyobb világhatalom hadseregének a tankjaival, hát ezt így képzelték el a romantikus forradalmárok mindig is, és tulajdonképpen néhány napig úgy is tűnt, hogy ez győzedelmeskedett. Magyar forradalom azért ünnepelhető, mert az előszakos szakaszát nagyon gyorsan sikerült lezárni. November elejére már hát szinte béke volt a fővárosban, és kinyitottak a boltok. Ha nincs szovjet beavatkozás, akkor valószínűleg ez egy békés parlamentáris rendszer létrehozásához vezetett volna a piacgazdaság visszaállításával. Nagyon érdekes, hogy a katonai győzelemért való küzdelem mögött ott volt a forradalom fogalmának a kisajátításáért való küzdelem is, ahogy az 56-os felkelők forradalmi bizottságokat alkotnak a gyárakba, és forradalmi nemzetőséget hoznak létre. Eközben Moszkvába az ellenfeleik létrehozzák a forradalmi munkásparaszt kormányt. Tehát mindenki, amit én csinálok, az forradalom, amit te, az ellenforradalom, ez volt végül is az eredmény.
3: Háner Péter történész a vendégem, és a Forradalmak világtörténete című könyvéről beszélgetünk, mindjárt folytatjuk a hivatásos forradalmárokkal.
0: Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, By Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. A KNH bemutatja Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, 12:30 van, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Ukrajna csapást mért két Oroszország belsejében működő olajfinomítóra. Az ukrán elnök azt írta a közösségi oldalán, hogy a Bashnefti Novoil finomítót, valamint a Jaroszlávli régióban található Slavnefti Janos finomítót támadták. Közben az ukrán hatóságok is beszámoltak egy ukrán hajót ért orosz támadásról a Fekete-tengeren. Odessa megye kormányzója szerint egy bissau-guineai zászló alatt közlekedő ukrán búzát szállító kereskedelmi hajót ért találat. A hajótest megrongálódott, a legénység többi tagját kimenekítették. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt közölte, hogy az orosz erők a Fekete-tengeren két száraz áruszállító ukrán hajó ellen intéztek támadást, amelyek valójában katonai rendeltetésű rakományt szállítottak. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek. A frakcióvezető elmondta, hogy a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra. A folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, hogy a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a céljuk az, hogy a frakcióülésen több ember közül válasszanak. Bújdosó Andrea neveket nem árult el, ugyanakkor közölte, hogy még arról is egyeztetnek, hogy hogyan mutatják majd be államfőjelöltjüket. A Duna Paksnál az elmúlt egy napban 4 cm-t emelkedett, már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, valamint eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. Erről írt Magyar Péter a Facebook oldalán. A vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása tegnap 7 órakor mínusz 134 cm volt. A vízhőmérséklet Paksnál mintegy 28 Celsius fok. Az atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállás. És további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton át tartalékként. A paksi turbina továbbra is üzemel. A 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet a főváros helyett egyre inkább az agglomeráció felé fordul, ezt közölte a Duna House. Ebben az ársávban Budapest részesedése egy év alatt 57-ről 48%-ra csökkent, míg Pest megyében ez az arány 24-ről 33%-ra nőtt. Mindez azzal magyarázható, hogy a két térségben ugyanaz az összeg egészen más ingatlant jelent. Budapesten a 100 millió forint feletti vásárlások jellemzően 85-90 négyzetméteres lakásokra irányulnak, átlagosan 1,6 millió forint körüli négyzetméter áron. Pest megyében ugyanez az árszint már átlagosan 160 négyzetméteres családi házat jelent, mintegy 850 ezer forintos négyzetméter áron. A jelenség egy hosszabb ideje tartó népességmozgást követ. A KSH adatai szerint Pest megye tavaly a belföldi vándorlás egyik legnagyobb nyertese volt, miközben Budapest vándorlási mérlege továbbra is negatív.
0: tőzsde hírek.
4: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX egy enyhe fél tized százalékos emelkedésben 148.174 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte a 4 milliárd 500 millió forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 1,6%-ot emelkedik 4.682 forintra. Az OTP 3%-ot gyengül 46.610 forinton, a Richter papírok 2%-os pluszban 12.130 forinton, a Magyar Telekom 2,4%-os mínuszban 2.722 forinton. Érdemes megemlíteni a 4IG-t, ami már majd 4%-kal szakadt be 1.704 forintra. A Rába 1,4%-os mínuszban 2110 forinton, az Opus 3%-os mínuszban 359 forinton. Nézzük, mi a helyzet a nyugat-európai tőzsdéken. Itt továbbra is pozitívak a mutatók, jó a hangulat, a londoni FTSE 3 tizeddel, a frankfurti DAX szintén 3 tizeddel a pozitív tartományban, a párizsi CAC-on 7%-ot emelkedik, a milánói börze 1%-ot erősödik, a spanyol parkett 1,1%-kal korrigál felfelé. A bankközi devizapiacon 1 amerikai dollárért 314 forint 80 fillért kérnek, 1 euróért 363 forint 40 fillért kell adni. 1,1541 az euró dollárral szembeni árfolyama. Emelkednek a kőolajárak, 9%-kal drágult a Brent, a jegyzés ára 80 dollár 20 centen, és 8%-ot ment fölfelé a VTI ára is, az észak-amerikai könnyolaj 75 dollár 80 cent.
0: Időjárás jelentés.
4: Folytatódik a kánikula, esőre nem kell számítani, a szél gyenge marad, azonban a Dunántúlon késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között várható, késő este 25 és 32 fok között alakul. Folytatódik a könyvben utazom Ole Andrával itt a Trend FM-en. Friss hírekkel legközelebb 1 órakor várja önöket Kecső Rihád, én pedig délután jövök majd a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en. További jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
5: Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, és folytatjuk Háner Péter történésszel a beszélgetést. És hogy mi a téma? Hogyan nevezhetjük egyaránt forradalmárnak Petőfit és Robespierre-t, Garibaldit és Sztálint, Washingtont és Mao Tse-tungot? Mi köti össze egymással Cromwell vasbordájú szentjeit, az 56-os pesti srácokat és 68 párizsi diáklázadóit? Miért törtek ki forradalmak, miért torkoltak diktatúrába, és a forradalom miért falta fel saját gyermekeit? És nem utolsó sorban, milyen tanulságok vonhatók le minden ből a 21. században. Folytatom tehát történész vendégemmel az interjút a Forradalmak világtörténete című rendkívül érdekes könyvéről.
6: Könyvben utazom.
7: Ki az a hivatásos forradalmár, aki megemlítendő? Több mindenkiről írsz a könyvben. Che Guevara is szóba kerül, és mások is, és azon gondolkodtam, hogy az ő eszközeik, vagy ahogyan hatalomra kerültek, vagy amilyen módon tudták fenntartani a hatalmat, kémek, besugók és provokációk. Szóval szerintem ez a vonala is nagyon érdekes a könyvednek.
8: Nehéz kérdés. Azt tekintem a legsikeresebb forradalmának, aki visszalépett, George Washington. Itt az a kérdés, hogy mennyire demokratikusak ezek a forradalmak, és biztos a kitörése idején a kezdetekben valamennyi társadalom széles néprétegei örülnek annak, hogy enyhülnek a terhek, hogy csökkentik az adót, csökken az elnyomás, az elnyomó gépezet apparátusát meg lehet támadni. Amikor azonban egy forradalmi átalakulás során teljesen fölfogatják az élet körülményeiket, akkor általában a szélesebb rétegek már szembe szoktak fordulni a forradalommal. Ez francia forradalommal is bekövetkezett, és rengeteg egyéb. Na, ilyenkor a forradalmi vezetők egy csoportja azt mondja, hogy amit Cromwell mondott, nem azt kell adni a népnek, amit kíván, hanem azt, ami helyes. Vagy amit Milton mondott, Cromwell kollégája, hogy jobb, hogyha a kevesek vezetik a többséget a szabadsága, mint hogyha a többség vezeti a keveseket az elnyomásba. Bocsánat, ezt pontatlanul fogalmazom. Tehát ha a néptömegek elfordulnak a életkörülményeik totális felforgatásától vallásuk elleni támadások miatt más és más okokból, akkor általában a forradalmárok azt mondják le, hogy a nép még nem élt meg a forradalommal, addig pedig hát nekik kell kormányozni őket. Ezt a következtetést levonta Cromwell, levonta Robespierre, levonták a 19. századi francia forradalmárok más országokban is, levonta Lenin, a latin-amerikai forradalmárok kénytelen, kelletlen Bolívár is elfogadta a Napóleon szerepét, hogy egyeduralkodó legyen a forradalom győzelme után, és hát ez teljesen áthatotta az egész kommunista forradalmároknak a gondolatvilágát, hogy meg kell változtatni az emberi természetet. Ahogy Cromwell fogalmazta, hogy bár mindenki Krisztus választottja lehetne, Robespierre megfogalmazta, hogy egy elkölcsös társadalom, egy elkölcsös néplétrehozása a feladat, új néplétrehozása a feladat, ugyanígy Sztálinék a kommunista embertípus kialakítását tűzték ki célul. Che Guevara pedig hát még elégedetlen is volt azzal, ami a Szovjetunióban lezajlott, mert ott az emberek pénzért dolgoznak, nem pedig öntudatból. Tehát a teljes, az emberi természet teljes átalakítása olyan cél, ami megvalósíthatatlan minden jel szerint, és ez általában tartósítja a diktatúrát és a terort.
7: Ha a forradalmak megítélése változik, nyilván az emberek lelkében, vagy a történészek fejében, akkor az, hogy milyen mértékű terrorral párosult a forradalom, vagy a polgárháború, vagy a szabadság, az egy jelentős szempont.
8: A francia forradalom kapcsolta össze a terror és a forradalom fogalmát mindörökre, és egészen jólelkű személyiségek és önzetlen forradalmárok néha szükségesnek tartották, mint a mi Petőfi Sándorunk, aki képes volt olyan verset írni, azt hiszem a Nemzethez című versébe, hogy a haza ellenségeiről a halálos ítéletet rájuk százezerszer sújtson, bár a hóhér, ha házak ablakán folyik is be az utcáról kiáradó vél. Én azért meg vagyok győződve, hogyha tényleg ilyesmivel került volna sor, akkor Petőfi ezt elítélte volna és szembeszállt volna vele. Amikor ahol ír egy versébe, hogy ki volt ő korábban, Rómában Cassius Valék, Helvéciában Ter Vilmos, akkor azt írja, hogy Párizsban Démoulin Camille. Az a Démoulin, aki elsőként szállt szembe a Robespierre-i terrorral, Danton oldalán végezték ki, tehát Petőfit azért nem tekinthetjük következetes terroristának. Attól függ, hogy a forradalom milyen gyorsan képes elérni a céljait, milyen közel tűzi ki a céljait. 1688-as, 89-es angliai események csak egy hatalomváltást kívántak, és a parlamentáris kormányzás fenntartását, anglikán vallás védelmét, ezt gyorsan biztosították. Az amerikai forradalom során egy új alkotmányt hoztak létre, amelyen lezárták a felfordulásokat, olyan sikeresen, hogy máig nagyjából azt szerint működik az Egyesült Államok kormányzata. Amikor azonban egy távoli cél jelenik meg, akkor egyre kevésbé válik legitimmi az erőszak használata. Hannah Arendt fogalmazott így az erőszakról írt tanulmányában, hogy minél közelebbi az erőszak célja, annál elfogadhatóbb. A legközvetlenebb erőszak az önvédelmi erőszak, amit mindenki számára jogos, és minél távolabbi az erőszak célja, annál tartósabbá válik az erőszak fenntartása, fennmaradása. Hát sajnos a francia forradalom során egyre távolabbi célokat tűzték ki, eljutottak az emberi természet megváltoztatásáig. Gyorsan le tudták zárni, de ez újra és újra felbukkant. Nagyon-nagyon sok forradalma nem kerül sor erőszakra. 1848-as forradalmak viszonylag mentesek voltak a terrortól és a diktatúrától, hogy ezeket nyugodtan ünnepelhetjük, a magyar 56-os forradalom szintén ilyen nyoma nincsen. De amikor egy egészen új világot akarnak létrehozni a régi helyén, és mindent felforgatni, és ilyen távoli célok merülnek föl, akkor a terror fennmarad. Fidel Castrótól kérdezték, hogy győzelme után mikor lesznek választások. Ő azt mondta, hogy majd, ha minden gyerek megfelelő iskoláztatásba részesült, majd, hogyha mindenki megfelelő orvosi ellátást kap, stb. Stb. Kubában máig nem voltak választások.
7: Uh-huh. És Mao esetében?
8: Az egész rettenetessé változott, ott valahogy a terrort elismerte a polgárháború eszközének, és a kínai történelem, 20. századi történelemben eleve mindegyik harcoló fél a forradalmak korában elég embertelenül bánta a parasztság nagy tömegeivel, nem beszélve a japánok támadása utáni szörnyűségekről. Tehát rendkívül olcsó volt az ember élet Ázsiában, rendkívül erősen hatottak az egyszemélyi vezető hagyományai, és hát a Mao Tse-tung aztán végképp egyszerűen nem vett tudomást a politikai kampányainak emberi áldozatairól. A Nagy Ugrás című híres kampánya 1950-es évek végén, ami békeidőbe került rá sor, korai háború már megszűnt, vietnámi háború még nem lángolt fel olyan élesen, a nemzetközi élet nyugodt volt, egy olyan kampányt indított meg, amely hát a kínaiak elismerték, hogy 30 millió halottal járt. Nyilvánvalóan ez valamivel több lehetett a valóságban. Tehát Mao számára ez teljesen természetes volt. Azt hiszem, hogyha az embertelenségben keressük a bajnokokat, akkor ő áll az élen. Olyan értelemben, hogy kinek a nevéhez fűződik több halálos áldozat. Ez a Guinness-féle rekordok könyvében is benne volt, ott Mao állt az élen, utána követte Sztálin, őt követte Hitler. Érdekes megjegyzés, hogy Hitlert is forradalmának tartották.
7: Pont ezt akartam mondani, hogy erről is írsz, és ez meglepő, hogy miért. Hogy valójában az a szerep, amit neki tulajdonítunk, az a kulisszák mögött egészen másként látszik.
8: Így van, mind Mussolinit, mind Hitlert a kortársak forradalmának tartottak, annak neveztek, megvannak ennek a nyomai. Raymond Aron, a liberális francia filozófus emlékirataiban írja, amikor Németországban tanult már Hitler korába, úgy értette, úgy értelmezte a történeteket, hogy a hitleri hatalom az eltörölte a régi társadalmi hierarchiákat, a különböző kiváltságos csoportokat, egységes társadalmat hozott létre, és hát ez egy nagy forradalmi átalakulás volt. A kisebbségi csoportokat, zsidókat, cigányokat, melegeket sújtó terror nem vált akkor még közismerté, úgyhogy azt hiszem, hogy 38-ban volt a Time magazin számára Hitler az évembere, és ott kifejezetten szintén forradalmának nevezték Hitlert. Ezt bárki megtekintheti a mai interneten, hogy ki, mikor, hol volt az évember, és el lehet olvasni a szöveget, forradalmának nevezték. A bűneit, a szörnyűségei ezek később váltak közismerté, úgyhogy a forradalom meg már olyan dicsőséges fogalommá vált, hogy utána a Hitler és Mussolini bukása után már nem csatolták a nevükhöz ezt a dicsőséges fogalmat. Nagyon érdekes, az ellenforradalmat nagyon kevesen vállalták fel. Magyarországon felvállalták, mert az országvesztés hűződött hozzá. 1920-tól Trianon országvesztés, forradalmak, összeomlás. A holti korszak kezdetbe pozitív értelembe használta, vállalta az ellenforradalmi jelzőt, és ott is lassan kikopott ez a használatból, és azt hiszem, hogy Imrédi már valami fényességes vagy dicsőséges forradalomról beszélt, tehát a forradalom olyan pozitív fogalommá vált, hogy nem lehetett igazából helyettesíteni ellenforradalommal.
7: Elképesztő, hogy ebben a hatalmas könyvben mégis megkapjuk azt, amit a korábban írt könyveidből is megkapunk, hogy bizonyos történelmi alakok személyes ismerőseinké válnak. Tehát, hogy még erre is van mód, miközben ez egy átfogó és elemző könyv. És most a terrorral kapcsolatban jutott eszembe az a rész, amikor azt írod, hogy milyen meghökkentő, amikor arra panaszkodnak azok, akik emberek százezreit pusztítják el, hogy nekik ez milyen teher. Tehát, hogy nem az áldozatokat kell sajnálni, hanem őket kell sajnálni, és ez nem egy esetben fordul elő. Tehát, hogy ez a szereptévesztés, ez mennyire döbbenetes.
8: Igen, én francia forradalom rajongójaként nőttem fel, és olyan Robespierre életrajzokat olvastam, főleg szovjet szerzőktől, vagy magyarországiaktól, ahol részletesen ecsetelték Robespierre szívfájdalmát, hogy még a saját korábbi kollégáit, sőt saját barátait is ki kellett végezteni. Hát ez rettenetes érzés volt Robespierre-nek, tehát a forradalom sajnos szükségessé tette. Uh-huh. Ahol az erőszak legitimé válik forradalomba, ott nem a leghumánusabb fog győzni, a legerőszakosabb általában egy Cromwell, egy Napóleon, egy Lenin és egy Sztálin. Uh-huh. És Raymond Aron fogalmazott így, hogy a hatalomnak az erőszak révén történő megszerzése és gyakorlása olyan konfliktusokat feltételez, amelyek feloldhatatlanok tárgyalások és kompromisszumok segítségével. Más szóval a forradalom a demokratikus jellegű eljárások kudarcát jelenti, a forradalom és demokrácia egymással ellentétes fogalmak. Ráadásul nagyon megnövekszik a vezetőnek a jelentőséget. Forradalmak jelentős része polgárháború volt egyértelműen. A háborúban nagyon nagy szerepe van a vezérnek, a hadseregek élén álló diktátornak. Ókori rómaiak is a polgárháborúban diktátort választottak. Újra és újra fölmerült már George Washington is, arra akarták meggyőzni, hogy vállalja a diktátor szerepét. Ő ezt nem vállalta, ezért tartom én őt a legnagyobb a forradalmárok közül. Nagyon sokan később vállalták, és hát a legkeményebbek tudták ezt a hatalmat megőrizni, akik korábbi szövetségeseik is le tudtak számolni. Ez a magyarázata, hogy a forradalmak miért falták fel a saját gyermekeiket, ahogy már a francia forradalmárok megfogalmazták.
7: Ez a meglepő egyébként, mert az ember történelemkönyvekből ezt a történelmi alakok motivációját nem látja feltétlenül, és akkor itt Lenintől is van például egy idézet.
8: Ez a Gorkijhoz írott levele, kiadták a 60-as években Lenin és Gorki levelezését, amelyben hát Lenin arról ír, hogy nagyon szereti a zenét, de nem szívesen hallgat, mert ellágyítja, szeretné megsimogatni az emberek fejét, pedig manapság ütni kell az emberek fejét. Milyen nehéz a mi feladatunk. Nem azért nehéz, akit ütnek, azért nehéz, aki üt.
7: Vagy a Che Guevara, hogy a személyes levélben azt írja, hogy azért végül is már megszerette ezt a gyilkolást.
8: Igen, igen, ilyen levelek maradtak fent a nagy szabadsághősről. Azt hiszem Che Guevara a külseinek köszönheti a népszerűségét. Egy vonzó, szép férfi volt, mindig mondtam tanítványaimnak, aki forradalmá akar lenni, az legalább olyan vonzó legyen, mint a francia Saint-Just, vagy a argentin Che Guevara, mert akkor fönnmarad a neve, és akkor bólókon fogják viselni az arcképét.
7: Én egyébként a magántulajdont az előbb ezért hoztam szóba, mert ugye a szabadság és egyenlőség, mint igen, cél elérése, és ugye Marx és Engels törekvéseiről is írsz, hogy kár, az ő korukban is.
8: Nem, abban van egy jó idézet.
7: Tudták, hogy ez egy téves elképzelés. Tehát ha valaki szabad, akkor nem egyenlő, ha...
8: Igen.
7: Ha egyenlő, akkor nem
8: szóval
7: szabad.
8: Már a francia forradalom idején fölnőtt az a gondolat, hogy nagyon szép ez a hármas jelszó, szabadság, egyenlőség, testvériség. Az első kettő valahogy nem fér össze. Ha szabadság van, akkor az emberek nem lesznek egyenlőek. Ha egyenlőség lesz, kikényszerítik, akkor a kényszer miatt nem lesznek szabadok. Tehát ez így együtt nem megy. Leszek Kolakowski, lengyel származású, Angliában élő filozófus hívta fel figyelmet arra, hogy már az első kommunista kísérletek során Babeuf 1796 nem a bőséget ígéri, hanem egy a legszükségesebb javakat mindenki számára, spártai tisztaságot, és nem a ipari társadalmat, a városokat, a bőség civilizációját, hanem erényes, visszafogott spártát, ahol a kenyere mindenkinek megvan és kész. A kommunista mozgalom újra és újra bizonyította ezt, hogy nem a bőséget keresi, hanem az egyenlőséget, a szabadság és a bőség rovására. Amikor Lenin, nem tudom én, hány pontba meghirdeti a Kominternhez való csatlakozás feltételeit, 20-valahány pont, mindegy, ezt illene tudnom, akkor ezek a pontok között nincs ott, hogy a pártoknak a munkások jólétén kellene munkálkodni, a munkások életszínvonalának az emelésén kellene munkálkodnia, ez valahogy nincs ott. Ha rosszabbul élnek, az senkit se zavar, de a nyomor legyen egyenlő. Hát akik ezt kikényszerítik, azoknak persze jár némi ellátás. Marx úgy fogalmaznék, hogy Marx nyitottabb volt, mint a követői. Nyitottabb volt, mint Engels, és nyitottabb volt, mint Lenin jóval. Nem tekintette zárt rendszernek a filozófiai rendszerét, úgyhogy Marxtól lehet idézni nagyjából mindenfélét. Természetesen nagyon merev és dogmatikus dolgokat is. De élete végén a párizsi kommünt már nagyon kritizálta, fölöslegesnek tartotta a vérontást és az utcai harcokat. Amikor a kommunálokat üldözték, akkor kiállt mellé természetesen, de a kommün idején azt teljesen abszurdnak tartotta, azt mondta, hogy nem volt szocialista, nem is lehetett az, nem nevezte Proletár diktatúrának, hogy ostromlott város volt és kész. Később pedig a holland munkások, holland vagy angol munkásokhoz írt leveleiben olyasmiről írt, hogy lehet, hogy az ilyen fejlett kapitalista országokban el lehet kerülni a felkelést, az utcai harcokat, a forradalmat magát, és békés úton is meg lehet valósítani a szocializmust. Ő ilyeneket is írt. Az ő rendszer egy nyitott rendszer volt, és egy állandóan új és új eszmékre nyitott gondolkodó volt Marx, ilyen értelemben egy kicsit jobban tisztelem, mint a többieket.
7: Nem beszéltünk még a forradalmi hullámról, mint jelenségről, tehát hogy tudott országokon átcsapni ez a hevület. Ugye voltak olyan törekvések, hogy nem csak a saját országon belüli problémákat kéne megoldani, hanem a világ egészének problémáit, de nem feltétlenül ez a törekvés volt az, ami miatt több országban is egy időben forradalmi helyzet alakult ki.
8: Igen, igen, volt olyan forradalmi hullám, amelyen még nem munkálkodtak hivatásos forradalmárok 18. század végén. A népesség növekedés, az ár emelkedés és a háborúk terhe miatt a kormányok meggyengültek, a kormányok új adókat próbáltak kivetni, rendbe próbálták hozni a pénzügyi

0: párhuzamosan több országban is különböző kisebb-nagyobb lázongásokat vezettek. Lásd mondjuk a magyar nemesség konfliktusát második Józseffel szemben. Amikor pedig a francia forradalom kitört, akkor már ez hatott úgy több régióra, a mai Haititól kezdve Írországig, meg Lengyelországig, hogy a példáját követni próbálták. A 19. században már voltak hivatásos forradalmárok, akik hát ennek éltek. 1848-ban megint egy érdekes országokon átívelő kisebb gazdasági válság hatására, politikai küzdelmek hatására más és más problémák miatt nagyon sok országban robbantak ki forradalmak. Ezek egymásról vettek példát, mint tudjuk, Petőfiék a bécsi forradalmat próbálták követni. Ezek után, amikor elbuktak ezek a forradalmak sorra, de azért a reformjaik egy részét meg lehetett őrizni, és az újabb kormányok ezeket fel is használták, úgy tűnt, hogy a forradalom eltűnik a történelemből, és hát a Párizsi Kommünttől eltekintve a 19. század második felében Európában nem nagyon találunk ilyen eseményeket. Az első világháború volt az a teher, amely rengeteg országba összeroppantotta az államhatalmat. Ha meg akarom mondani, hogy mikor valószínű a forradalmak kitörése, mégis azt mondanám, hogy az államhatalom meggyengülése teszi lehetővé, hogy meginduljon a harc a hatalomért. Hát ezt Németországban, Magyarországon és számtalan egyéb országban az első világháború terhe, súlya Oroszországban az roppantotta össze a kormányzatokat, és okozott olyan hatalmi vákumot, amelynek a betöltésért megindulhatott a harc.
1: És mi a helyzet a 21. századdal? Mennyire figyeled az eseményeket ilyen szemmel?
0: Hát nem akarom felhozni azt, hogy minden jelentősebb kormányváltozás bizonyos hívei forradalomnak neveznek el boldogan, Magyarországon is, ami abszurdum. Fülke forradalom, áprilisi polgári forradalom, életési forradalomban így jelent meg a idei kormányváltozás. Hát hál' Istennek ezek nem forradalmak voltak, hanem választások, amelyek megváltoztatják a kormány összetételét és a parlament összetételét, teljesen normális folyamat. Ha valamit dicsérni akarunk, akkor az forradalomnak nevezzük. Azt hiszem, hogy David Armitage fogalmazott így a könyvében, amit én a mottóként használok, hogy én forradalmat robbantok ki, te felkelés szíts, ők polgárháborút vívnak. Amit dicsőíteni akarunk, az forradalom. Holott legyünk óvatosak ennek a használatával, mert a forradalom végül is mindig is legitimálta az erőszak használatát, ugye, aminek már megvannak a maga veszélyei. Hannah Arendt fogalmazott így, hogy az erőszaktól nem foszthatjuk meg az embert, mert akkor impotenssé tesszük, de ha túlzottan gyakran folyamodnak az erőszakhoz, ennek a következménye csak egy erőszakosabb világ lesz.
1: Háner Péter történész volt a vendégem, a Forradalmak világtörténete című könyvéről beszélgettünk. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, találkozunk egy hét múlva, Olá Andreát hallottátok.
2: Ez volt a Könyvben utazom Olá Andreával. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: gazdaságról érthetően. Minden hétköznap fél héttől a reggeli monitorban.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea.
2: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
4: 13 óra van, jó napot kívánok! Az elkövetkezendő 30 percben itt a monitorban beszélgetünk arról, hogy milyen helyzet az olajárakkal. Reggel volt erről egy érdekes beszélgetés Grád Ottóval, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárával, illetőleg egy hatalmas üzlet köttetett, mint olyan, egy videójátékgyártó a főszereplő, és Donald Trump amerikai elnöknek is van hozzá kötődése. Érdemes lesz velem tartani, de első körben jönnek a hírek, a hírszerkesztő Kovács Gergő.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Ukrajna csapást mért két Oroszország belsejében működő olajfinomítóra. Eközben egy ukrán hajót ért orosz támadás a Fekete-tengeren. Odessa megye kormányzója szerint egy bissaugínai zászló alatt közlekedő ukrán búzát szállító kereskedelmi hajót ért találat. A hajótest megrongálódott, a legénység több tagját kimenekítették. Az orosz védelmi minisztérium korábban azt közölte, hogy az orosz erők a Fekete-tengeren két szárazáru szállító ukrán hajó ellen intéztek támadást, amelyek valójában katonai rendeltetésű rakományt vittek. Új szankciókat jelentett be orosz hajók, bankok és ipari vállalatok ellen Nagy-Britannia. A cél az Oroszországba irányuló pénzáramlás megnehezítése és ezáltal az ukrajna elleni háború finanszírozásának korlátozása. Az ország 13 új szereplővel bővítette szankciós listáját. Az intézkedések 6 Oroszországban működő bankot, 6 hajót, valamint egy Indiában bejegyzett hajóüzemeltető vállalatot érintenek. Szombaton szavazott Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek. A frakcióvezető elmondta, hogy a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, hogy jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a céljuk az, hogy a frakcióülésen több ember közül válasszanak. Budosó Andrea neveket nem árult el, ugyanakkor közölte, hogy még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be az államfőjelöltjüket. A Duna Paksnál az elmúlt egy napban 4 cm-t emelkedett, már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, valamint eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. Erről írt Magyar Péter a Facebook oldalán. A vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása tegnap 7 órakor mínusz 134 cm volt. A vízhőmérséklet Paksnál mintegy 28 Celsius fok. Az atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van szivattyúállásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként. A paksi turbina üzemel. Jól pörögtek a boltok júniusban, a benzinkutak forgalmában volt minimális visszaesés. A kiskereskedelem forgalmának volumene 3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakát, míg májushoz képest 4,1%-kal csökkent. Éves összevetésben 1,8%-kal emelkedett júniusban az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem forgalma. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint az üzemanyagárak jelentősen befolyásolták az adatot. Regős Gábort hallják.
1: ezért az évelei transzfereknek egy jelentős része kifut. A másik pedig ugye az üzemanyagforgalom. Most ha megnézzük a júniusi üzemanyagforgalmat, az 0,2%-os csökkenést mutat éves alapon, míg májusban ez még egy 8,2%-os növekedés volt, amit ugye akkor nehezen értettünk meg, meg egyébként az áprilisi 9,1%-et is, ugye előtte márciusban volt egy 20% feletti éves növekedés, az a pánikvásárlások eredménye volt, de egyébként júniusban ugyanúgy régiós összehasonlítás olcsó volt nálunk az üzemanyag, tehát ez a visszaesés is azért szerepet játszhatott mindenképpen ebben a havi alapú csökkenésben, összességében azért a fogyasztás éves alapon még így is tudott bővülni, hát persze, hogy a bővülés mértéke mekkora, az nagyon nem mindegy, itt azért a következő hónapok még meghatározóak lehetnek.
0: Tőzsde hírek.
4: Stagnál a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX jelenleg hát egy 19 pontos erősödéssel, de 148.105 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti az 5 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesek. A MOL 1,7%-kal emelkedik 4.684 forintig. Az OTP gyengül 3%-kal 46.590 forintra. A Richter 3%-del erősödik 12.150 forintra. A Magyar Telekom 2,3%-os mínuszban 2.726 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forintot és 70 fillért, 1 dollárért 315 forintot és 10 fillért kérnek. Európában jó hangulat van, a londoni FTSE 2/10, a frankfurti DAX 3/10, a párizsi kakaron pedig 8%-os pluszban van. Milánó 9/10, Madrid pedig 1,1%-kal emelkedik. Részletes tőzsdei elemzésekkel majd a fél időben beszélgetünk. Vissza egy kicsit a KSH adatokhoz. Júniusban lassult az ipari termelés éves növekedési üteme. A feldolgozóipari alágak döntő többségben nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A járműgyártás, a számítógép, elektronikai, optikai termékgyártása, valamint a villamos berendezés gyártása bővült az egy évek korábbihoz viszonyítva. Ugyanakkor az élelmiszer, ital és dohánytermékgyártásban visszaesés következett be. A gránit alapkezelő vezető közgazdász szerintem le valamennyire számítani lehetett, Regős Gábort hallják.
1: Hogyha éves összevetésben nézem a termelést, akkor 10,1%-kal bővült, míg havi összehasonlításban 1,4%-kal csökkent. Na most ez a 10,1% ez úgy jön össze, hogy 4,1 volt munkanap hatástól megtisztítva, és van egy nagyon alacsony tavaly júniusi bázisunk, tehát azért a 10,1-et nem kell teljesen komolyan venni, de az 1,4%-os havi csökkenéstől sem kell megijedni, hiszen az előző hónapban egy nagyon nagy növekedés volt, tehát erre a csökkenésre azért valamennyire számítani lehetett.
4: 55 milliárd dollár fizetett az Electronic Arts videójátékgyártó vállalat részvényeiért három befektető. A fő tulajdonos Szaúd-Arábia közberuházási alapja, de a részvények között van az amerikai elnök vejének az érdekeltsége is. A HVSV szakújságírója a Trend FM-nek azt mondta, hogy a komoly volumen ellenére nem ez a szektor legnagyobb üzlete az elmúlt éveket nézve. Koi Tamást hallják.
5: Míg az 55 milliárd dolláros érték is csak a második legnagyobb ilyen tranzakciós érték, ami ebben az iparágban volt valaha, hiszen pár évvel ezelőtt a Microsoft, az Activision Blizzard nevű kiadót 68,5 milliárd dollárért vásárolta meg. Érdekesség egyébként, hogy a Microsoft Activision deal az egy sokkal hosszabb ideig húzódó engedélyeztetési procedúra alapján jöhetett csak létre, és volt egy pont, amikor úgy tűnt, hogy nem is fog létrejönni, mert a versenyjogi szervek olyan feltételeket támasztottak, illetve olyan aggályokat fogalmaztak meg, amelyek azt feltételezték, hogy még nem fognak engedélyt adni erre az ügyletre. Addig ez a mostani gyakorlatilag csont nélkül átment.
4: Időközben egy friss hír, Washingtonban erősítette amerikai stratégiai partnerségeit a Forágyi. Jászai Genlért, a Forágyi csoport elnök vezérigazgatója Washingtonban folytatott tárgyalásokat a vállalat amerikai stratégiai partnereivel, a kormányzati szereplők és kormányzati szereplőkkel. A megbeszélések középpontjában a Forágyi űripari, védelmi, energetikai és digitális infrastruktúra fejlesztési együttműködésének bővítése, valamint a vállalat regionális befektetési lehetőségei álltak. Részletekről majd később beszámolunk itt a híradásokban. Annyit még elmondott Jens Jelenlét a tárgyalások kapcsán, hogy a megbeszélések egy olyan időszakban zajlanak, amikor a geopolitikai és makrogazdasági fejlemények miatt a szilárd transzantartali partnerségek jelentősége nagyobb, mint valaha. Ezért a Falágyi kiemelt célja, hogy amerikai partnereivel közösen olyan együttműködéseket építsen, amelyek hosszú távon is értéket teremtenek Magyarország, a régió és a tágabb transzantlanti közösség számára. A Forágyi részvényei egyébként most 4,1%-os mínuszban 1702 forinton állnak.
0: Időjárás jelentés.
4: Folytatódik a kánikula, esőre nem kell számítani. A szél gyenge marad, azonban a Dunántúlon késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között várható, késő estére 25 és 32 fok közé hűl le. A fővárosban most 36 fok van. A Balaton és a Tiszató 27, a Velencei tó 28, a Fertőtó pedig 23 fokos.
0: Sporthírek a 94.2.
4: Vitális Milán 4 évre írt alá a görög bajnoki címvédő Alkatén csapatához. A magyar válogatott játékos Varga Barnabás csapattársa lesz. Vitális Milán javarészt Győrben nevelkedett, és a felnőttek között is ott mutatkozott be, majd a szlovákiai Dunaszerdahelyen is futballozott. Tavaly végleg visszatért az Etóhoz, amely az előző idényben megszerezte története 5. bajnoki címét. A 14-szeres bajnok és 16-szoros görög kupagyőztes klub augusztus 22-én kezdi hazája pontvadászatát az Iraklis ellen. A bajnokok ligás selejtezőinek utolsó fordulójában pedig a bolgár Levski Szófia, vagy a kazak Kajrat Almati lesz az ellenfel a főtámlába kerülésért. Idekozottus a világából Guzi Blanka magabiztos teljesítménnyel döntőbe jutott az isztambuli Európa-bajnokságon. A mai női elődöntő a csoportjában egyedüli magyarként szerepelt, az egyéniben kétszeres VB második, olimpiai negyedik versenyző. Az előző napi körvívásban 18 győzelmet aratott, az akadálypályán a 10. eredménnyel ment végig, de nem jelentős hátránnyal az előtte végzőkhöz képest, majd a 100 méteres úszásban a 6. időt ért el. Az 5 lövészettel megszakított 5x600 méteres futás előtt 3. volt, a kombinált szám végén úgy ért célba az első-második helyen, hogy bőven spórolhatott az energiájával. A B csoportban ezzel a 2024-ben VB 3. Erdős Rita és a tavaly EB bronzérmes Bauer Blanka. Az elődöntős mezőny második fele magyar idő szerint 17 órakor kezd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Kecsű Rihárd.
4: 13 óra 11 perc. A hormozi szoros rendezésére utaló hírek és az olajár csökkenése kedvezően hathatnak a hazai üzemanyagárakra. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint a piac már részben beárazza a megoldás lehetőségét, de a helyzetet továbbra is óvatosan kell kezelni, mert a térség politikai és katonai kockázatai gyorsan változhatnak. A forint ugyan valamiest gyengült a korábbi csúcsaihoz képest, de az euróval és a dollárral szemben továbbra is erősebb sávban mozog, ami szintén segítheti az árak mérséklődését. A szánszalombattai finomító várható újraindulása különösen fontos lehet, mert a műszaki probléma óta Magyarország nagyobb arányban szorult importra. A gázolaj ára pedig azért maradt jóval magasabb a benzininél, mert abból nagyobb az importigény, miközben Európa egészében is gázolaj hiányos a piac. Mindenről Grád Ottóval Nagy Károly beszélgetett a reggeli monitorban.
6: Talán, hangsúlyozottan talán közelít a megoldás felé a hormozi szoros, ugye, és akkor jobban lehet majd támaszkodni az ottani szállításokra, ami az üzemanyagot is érinti például, és a kőolaj árát. Az elmúlt időszakban azért ennek a folyamányán csökkent a kőolaj világpiaci ára, de csak ez segíti a hazai kútárakat, vagy más is?
7: Segíti a hazai üzemanyagárak javulását, csökkenését, minden olyan információ, ami a hormuzi szoros működésének visszatértére lehetőséget biztosít, illetve ami arra utal. Természetesen többszörös feltételes móddal kell kezelni minden ilyen bejelentést, hiszen az elmúlt időszakban megtapasztalhattuk, hogy gyakorlatilag naponta tud változni a helyzet, a szorosban tud változni a politikai vagy katonai helyzet az Egyesült Államok és Irán között, illetve az araböböl érintett országai között, tehát mindenképpen óvatosan kell kezelni. Egy biztos, hogy a piac azért kezdi a megoldást is beárazni, nem véletlen, hogy jelen pillanatban is 80 dollár alatt van az Európában mértékadó Brent típusú kőolaj edzésára, és ez azért is egy nagyon pozitív hír, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy nem olyan régen még a 120 dollárt is ostromolta, amikor kirobbant a konfliktus. Természetesen minden kedvezőtlen változás azért egyre kevésbé tolta föl az árakat, de két héttel ezelőtt még 90 dolláros szinten mozgott, tehát én azt gondolom, hogy azért lassan-lassan valamilyen megoldásnak lennie kell, és a szoros működésének vissza kell térnie, mert ez nem csak az olaj felhasználó országok, hanem az érintett olaj kitermelő országok számára is létfontosságú.
6: Valamelyest erősödött, sőt, hát sokat erősödött a forint a korábbi időszakhoz képest, volt 350 alatt is egy rövid ideig az euró, most azért arra szolgott visszafelé 362-ig, és hát a dollárral szemben, ami mondjuk a kőolaj szempontjából fontos, az üzemanyagár szempontjából is gyengül a forint. Ettől függetlenül jóval erősebb, és ez jobb üzemanyagárakat tesz lehetővé az elmúlt hetekben?
7: Hát nem szabad elfelejtenünk azért a 400 forintos euróhoz képest a kicsit visszagyengült 360 forintos euró még mindig egy nagyon kedvező árfolyam, és hasonló a helyzet a dollárral szemben is. Tehát igen, némi gyengülést lehetett tapasztalni, azért még mindig elmondható, hogy jelenleg is azért egy erős sávban van mind a dollárral, mind az euróval szemben a forint, és egyre inkább úgy tűnik, hogy az a bizalom, amit az utóbbi időszakban a pénzpiacok Magyarország felé megfogalmaztak az árfolyamokkal, az továbbra is kitart, tehát az üzemanyagárak emelkedésének őszintén remélem a következő időszakban nem a forint váratlan gyengülése lesz majd az oka, és ha ez nem következik be, és az előbb említett kedvező változások a kőolaj edzés árában is folytatódnak, akkor további áremelkedésre nem számítanék, sőt, ugye ami a héten már megtapasztalható volt, amikor ha kismértékben is, de mind a két üzemanyag nagy kereskedelmi árát csökkentették, tehát van remény arra, hogy némi ár csökkenés a kiskereskedelmi árakban is bekövetkezhet a következő időszakban.
6: Volt az energiapiaci krízis közben egy örömteli bejelentése is Hernádi Zsolt MOL elnök vezérigazgatónak, miszerint szeptembertől a 100 halombattai finomító tesztje elindulhat, és valószínűleg majd ősztől már teljes kapacitással működhet. Ez mennyire jó hír abból a szempontjából, hogy mennyire van továbbra is importra szorulva a magyar üzemanyagpiac?
7: Ja, alapvetően normál piaci működés és a finomító teljes kapacitáson való működtetése mellett is azért alapvetően a hazai ellátás egyik fontos eleme az import, viszont részaránya jóval alacsonyabb abban az időszakban. Általában egy 25-30% és főleg gázolajra vonatkozó ez az import igényünk, a többit a finomító a normál termelési ütemével képes kielégíteni. Jelenleg ugye a tavaly szeptemberi műszaki probléma bekövetkezte óta a finomító legfeljebb egy kétharmados 60-70% közötti teljesítménnyel képes üzemelni, ami ugye óhatatlanul is azt jelenti, hogy a hazai ellátás másik lába, az az import nagyobb részarányt kellett, hogy képviseljen, és kell még mind a mai napig képviseljen az ellátásból. Amikor az importról beszélünk, ugye ez már is akkor egy kockázat, hiszen mind a szállítási, logisztikai, mind pedig az árazási oldalon ugye itt jobban kitett az ország így a piaci változásoknak, és ez volt az oka annak, hogy mind komoly árkülönbségek alakultak ki, és ezek még mind a mai napig meg is vannak a két fő termékcsoport, a benzin és gázolaj között. Jelen pillanatban is annak annak ellenére, hogy egy kicsit csökkentek az árak. Több mint 60 forint az átlagárakat, vagy a jellemző árakat tekintve, több mint 60 forint a drágább a gázolaj a töltőállomásokon, mint a benzit. Ennek kimondottan az az oka, hogy gázolajból nagyobb az importigény, jobban ki van téve az ellátási lánc az importáraknak, és jelen pillanatban, amikor egész Európa gyakorlatilag gázolaj hiányos, ekkora különbség van az európai jegyzés árakban is a gázolaj, illetve a benzin között.
4: Az elmúlt percekben Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
4: Na majd azt jól megmondom. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX egy 24 pontos mínuszban, 148.061 ponton van most. A részvénypiac forgalma 5 milliárd forint felett van, a vezető részvények pedig vegyesen teljesítenek. A MOL 1,7%-ot gyengül, 4684 gyengül, szóval a MOL erősödik, 1,7%-kal 4684 forintra, gyengül viszont az OTP 46600 forintra, 3,1%-os mínuszban. Ahogy egyébként a Telekom is 2,3%-kal esik 2726 forintig, a Richter pedig egy 1%-os pluszban 12120 forinton. 4%-ot esik a Forage, 1,4%-on gyengül az Alteo, és mínuszban még az Opus 3/10-del, a Rába 2/10-del, az plusz 7/10-del, a Waberers pedig 4/10-del. Az Appenin 2,6%, az Autovalis 1,1, a Beef 3,3%-ot, a Graphisoft Park 3/10, a Masterplus 4/10, a Panergy 1,4%-ot erősödik. A többi részvény nagyrészt stagnál a budapesti parketten. A bankközi devizapiacon 1 euró 363 forintba és 70 fillérbe, 1 dollár 315 forintba kerül most. Európában jó hangulatban zajlik a kereskedés, minimális pluszok vannak. A londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 2/10, a párizsi CAC-on egy nagyobb 6/10, a milánói börze 9/10, a madridi pedig 1,1%-kal emelkedik. Ázsiában vegyes volt a kép, a tokiói Nikkei 9%-os mínuszban, a hongkongi Hang Seng pedig 1,5%-os gyengüléssel zárt. Jelentősebben esett még a dél-koreai Kospi 4,6%-kal. Erősödött viszont az indiai Sensex 0,5%-ot, a Shanghai Composite 6%-ot, a szingapúri tőzsde pedig 1%-os pluszban zárt a napot. Szóval itt az olajárakról, az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként 76 dollár, a Brent pedig 80 dollár 40 centbe kerül most, egy kicsit több mint 1%-os emelkedéssel mindkét olajfajta ára. Idehaza megnézzük, hogy milyen helyzet a piacon, ugyanis péntektől tovább csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 9 forinttal, a gázolaj pedig 3 forinttal lesz alacsonyabb. A mai napon átlagosan a benzinért 594, a gázolajért pedig 662 forintot kérnek, persze töltőállomásokon lehetnek eltérések az árakban. A holland tőzsdén jegyzett gázára április végi szállítással 3,9%-os pluszban, 1 megawattórányi gázért 54 eurót és 40 eurócentet kérnek. Az aranyára 0,5%-kal emelkedik, a sárga nemes fémért most 4326 dollárt és 80 centet kérnek. A palládium 1,3%-os, a platina 1,1%-os pluszban van, akár csak a réz. Az ezüst viszont 6,5%-kal gyengül most a nagy kereskedő, a világpiaci árakat tekintve.
0: Monitor.
4: 55 milliárd dollárt fizetett az Electronic Arts részvényeiért három befektető. A fő tulajdonos Szaúd-Arábia közberuházási alapja, de a részvényesek között van az amerikai elnökvejének az érdekeltsége is. A tőzsdén jegyzett, 1982-ben alapított videójátékgyártó céget hamarosan kivezetik a bőrzéről. A HVSV szakújságírója a Trend FM-nek azt mondta, hogy a komoly volumen ellenére nem ez a szektor a legnagyobb üzlete az elmúlt éveket nézve. Ugyanakkor a közel-keleti térség olajállam mai rendkívül aktívak a befektetési piacon. Látszik, hogy készülnek a jövőre a fosszilis energiahordozók kivezetése után időszakra, és diverzifikálják a portfóliót. Kói Tamást Németh László kérdezte.
8: Nemrég köttetett egy hatalmas üzlet az elektronikus játékok piacán. Miről van itt pontosan szó?
5: A videójáték piac egyik legnagyobb független kiadó cége az Electronic Arts több évtizedes múltra visszatekintő cég nagyon komoly franchise-okkal, amely egy tőzsdéjegyzett vállalat, és gyakorlatilag ennek a cégnek a részvényeit kivásárolja a tőzsdéről egy magántőkés kivásárlás alapján három befektetési alapból álló konzorcium. A legnagyobb részt a Saudi Public Investment Funds nevű alap kapja, nagyjából ilyen 93%-ban szerzi meg a tulajdon részt, illetve két amerikai befektetési alap, a Silver Lake, illetve az Affinity Partners is társ ebben a konzorciumban. Utóbbi ugye arról híresült el, hogy az amerikai elnök Donald Trumpnak a veje a tulajdonosa ennek a befektetési cégnek.
8: Ez egy ilyen jó üzlet, jó piac, hogy felkeltette a szaudiak érdeklődését is?
5: Hát abszolút, ha megnézzük a videójáték piac, a videójáték ipar teljes globális éves forgalmát, ez tavaly meghaladta a 200 milliárd dollárt, és itt ugye nyilván nem csak azokra a játékokra kell gondolni, amikkel Xbox vagy PlayStation konzolokon játszhatunk, hanem ebbe beletartoznak tágabb értelemben a mobiljátékok is például. De alapvetően igen, tehát ez egy jó jövedelmező üzlet, és abból is látszik, hogy még az 55 milliárd dolláros érték is csak a második legnagyobb ilyen tranzakciós érték, ami ebben az iparágban volt valaha az iparág történelmében, hiszen pár évvel ezelőtt a Microsoft egy másik független kiadót, az Activision Blizzard nevű kiadót 68,5 milliárd dollárért vásárolt meg. Érdekesség egyébként, hogy a Microsoft Activision deal az egy sokkal hosszabb ideig húzódó engedélyeztetési procedúra alapján jöhetett csak létre, és volt egy pont, amikor úgy tűnt, hogy nem is fog létrejönni, mert a versenyjogi szervek olyan feltételeket támasztottak, olyan aggályokat fogalmaztak meg, amelyek azt feltételezték, hogy még nem fognak engedélyt adni erre az ügyletre. Addig ez a mostani gyakorlatilag csont nélkül átment mindenhol. Nem voltak vele kapcsolatban komoly fenntartások vagy komoly kifogások, és itt ugye megint csak a két ügylet eltérőségére érdemes felhívni a figyelmet, hiszen itt ugye nem arról van szó jelen esetben, hogy egy piaci versenytárs vásárol meg egy másik piaci szereplőt, hanem egy befektetőhöz kerül egy tőzsdei cég, ami ugye azzal, hogy megszűnik a tőzsdén működni, más keretek közt szervezheti az üzletét, ami lehet, hogy hosszú távon eredményesen működéshez vezethet.
8: Kikerül a tőzsdéről a cég, ez okozhat valamilyen változást a cég működésének átláthatóságában is?
5: Minden bizonnyal okoz, hiszen egy tőzsdei cég esetében azért nagyon komoly átláthatósági kritériumoknak kell megfelelni, de ugyanakkor az ilyen kivásárlások sokszor jót tesznek egy cég működésének olyan szempontból, hogy a pont a transzparencia hatás miatt, pont a befektetői érdekeknek való megfelelési kényszer miatt a tőzsdei cégek egészen más logika alapján működnek, ugye kötelezik őket a negyedéves jelentések kiadására, etc. Itt ebben az esetben már ugye nem a befektetőknek kell, a tőzsdei befektetőknek, meg nem a piacnak kell megfelelni innentől kezdve a menedzsmentnek, illetve magának a cég vezetésnek, hanem ennek a tulajdonosi konzorciumnak. Ez egy egészen más működési keretet eredményez, egy sokkal szabadabb, sokkal hosszabb távra tekintő folyamatoknak kedvezhet ez. Hiszen azért azt érdemes megnézni, hogy ha belenézünk az Electronic Arts-nak a pénzügyi jelentésekbe és negyedéves számaiba, akkor azért úgy tűnhet elsőre, mintha ez nem egy szárnyaló cég lenne. A bevételek már hosszú ideje stagnálnak, ugye leépítési hullám is volt a cégnél többször az elmúlt egy-két évben. Úgy tűnhet, mintha valami nem lenne rendben, meg leállítottak néhány projektet, de ennek ellenére azért nagyon komoly franchise-okkal rendelkezik a Electronic Arts, amit tovább is visz, és ugye arra is számítanak az elemzők, illetve a piaci szakértők, hogy a cég az elsősorban ezekre a franchise-okra fog majd fókuszálni a jövőben, és itt mondok néhányat, szerintem azért aki videójátékokkal játszik, vagy konzolokkal játszik, vagy PC-n játszik, annak valamelyik biztos ismerős lehet, hogy ott van például a Battlefield sorozat, ami a Call of Duty, ami ugye az Activision Blizzardnak a franchise, a Call of Duty franchise egyetlen kihívója gyakorlatilag, de nagyon sok sportjátékban az Electronic Arts például ott van a topban, például ugye a FIFA játékok, ugyanis nem FIFA-nak hívják őket, hanem FC, aztán 2025-től kezdődően, vagy 2024-től kezdődően már FC24-25 néven mentek ezek a játékok, tehát a FIFA játékoknak ők a kiadói, a Forma 1-es hivatalos szimulátornak ők a kiadói, tehát azért elég komoly paket van a kezükben, és most valószínűleg erre fognak koncentrálni, hogy ezeket a licenszeket megtartsák, és ezeket továbbfejlesztik, és ebből csináljanak hosszú távon pénzt.
4: Az elmúlt percében Kói Tamást, a HVSV szakújságíróját hallották, és ez volt a Monitor című műsorunk itt 4 órakor, 13 óra 27 perc van, egy rövid zene, aztán pedig érkezik a híreke Kovács Gergő. Én köszönöm a figyelmüket, Kecső Rihárdot, a szerkesztő műsorvezetőt hallották, további kellemes rádiózást kívánok.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en.
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 2 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Feljelentést tett a honvédelmi miniszter a Balási Gyula cégeivel kötött gyanús szerződések miatt. Ruszin-Szendi Romulus Facebook posztjában azt írta, hogy a minisztérium korábbi vezetése Balási Gyula cégével, a Lounge Event Kft-vel is kötött szerződéseket több mint 800 millió forint értékben. A Honvédelmi Minisztérium háttérintézménye, a Zrínyi Nonprofit Kft. Most új vezetést kapott, ami után azonnal megkezdődött a társaság korábbi szerződéseinek és működésének átvilágítása. Ennek során merültek fel komoly kérdések több szerződéssel kapcsolatban, amelyeket a Lounge Event-tel kötöttek. A Dunapaksnál az elmúlt egy napban 4 cm emelkedett, már 9 centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, valamint eső is várható az osztrák vízgyűjtőkön, erről írt Magyar Péter a Facebook oldalán. A vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása tegnap 7 órakor mínusz 134 cm volt. A vízhőmérséklet Paksnál mintegy 28 Celsius fok. Az atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként. A paksi turbina üzemel. Saját napelemparkot építenek a bukaresti repülőterek számára. A csúcs teljesítménye 12,6 megawatt lesz. Az erről szóló átszámítva mintegy 9,2 milliárd forint értékű szerződést, a Németországban és a Balkánon jelenlévő osztrák LSG csoport, valamint egy román tervezőintézet és áramszolgáltató által alkotott konzorciummal kötötték meg. Mindez magában foglalja a repülőtér elektromos üzeméhez csatlakozó mintegy 18 megawattórás tárolókapacitás kialakítását is. A napelemparkot a tervek szerint jövő decemberben üzemelnék be. Eladó Neil Armstrong gyerekkori otthona az Egyesült Államok beli Ohio államban. A házban számos tárgy és emlék megtekinthető a 2012-ben elhunyt űrhajós életéből. Az épület 1988 óta egy idős történelem tanár tulajdonában van, aki jelenleg is múzeumként üzemelteti. Elmondása szerint, amikor megvette a házat, először nem tudta, hogy itt él Armstrong, mivel ezt nem említették neki a hirdetésben. A holdra elsőként lépő ember nem csak a gyerekkorát töltötte itt, ebben a házban kezdte először foglalkoztatni a repülés is. Itt építette fából készült repülőgépeit, és a pincében kísérletezett a találmányaival. Armstrong 16 évesen repült először önállóan, ekkor kapta meg a pilóta engedélyét. Mindössze 20 éves volt, amikor először repült a világűrbe. Az 1969-es holdra szállás után a Cincinnati Egyetemen tanított repüléstechnikát.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os mínuszban 147.986 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte az 5 milliárd 138 millió forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a Richter stagnál előző napi záróértékén 12.110 forinton. A MOL 1,7%-kal megy fölfelé 4.686 forintra. Az OTP 3%-ot gyengül 46.600 forintra, a Magyar Telekom árfolyama pedig 2,3%-ot megy lefelé 2.726 forintra. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában. Nos, itt továbbra is pluszokat látunk. A londoni FTSE egy enyhe 1%-ot megy fölfelé, a frankfurti DAX 3%-ot, a párizsi CAC-on 6%-ot emelkedik, a milánói tőzsde majd 1%-kal erősödik, a spanyol parkett 1,1%-os pluszban. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 315 forint 20 fillért kérnek, egy euróért 363 forint 90 fillért kell adni, egy svájci frankért pedig 389 forint 30 fillért. 1,1544 az euró dollárral szembeni árfolyama. Minimálisan, de tovább emelkednek a kőolaj árak. A Brent $80.30, míg az észak-amerikai könnyolaj a VTI jegyzésára $75.90.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a kánikula, esőre továbbra sem kell számítani, a szél pedig gyenge marad, azonban a Dunántúlon késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között várható. Késő este 25 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Színház.
1: Szabó P. Szilveszter rendezi a Ghost című műzikát a József Attila Színházban Eszenyi Enikő helyett. A közlemény szerint a Bruce Joel Rubin kultikus filmi alapján Dave Stewart és Glenn Ballard zenéjével készült musical premierét 2027. március 6-ára tervezik. Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója a közleményben kiemelte, a produkció színpadra állításához olyan alkotókat kerestek, akik nem csak a zenés színház műfaját ismerik kiválóan, hanem személyes kötődésük is van a darabhoz. Felidézte, hogy Szabó P. Szilveszter korábban színészként szerepelt a Ghostban, ezért belülről ismeri a művilágát. A rendező úgy fogalmazott, megtiszteltetés számára, hogy rendezőként térhet vissza a történethez, amelynek különleges atmoszféráját korábban színészként már megtapasztalhatta. Célja, hogy a musical látványos, megható és felemelő színházi élményt nyújtson. Mint mondta, a Ghost az élet, a halál, a túlvilág és a szeretet erejéről tesz fel kérdéseket, ezeket szeretné az előadásban is hangsúlyos megjeleníteni. A közlemény szerint az előadásban Molly Jensent Gubik Petra alakítja majd, partnerei a József Attila Színház társulatából Fekete Gábor és Lukács Dániel lesznek, a szereplőgárdához vendégművészként Szulák Andrea és Simén Falvi Ágota is csatlakozik. Eszenyi Enikő júniusban jelentette be, hogy lemond a Ghost megrendezéséről a József Attila Színházban. Ezt megelőzően a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója Vadász Dániel kivette a következő évad műsorából Eszenyi Enikő Primadonnák című rendezését, arra hivatkozva, hogy a tervezett együttműködés több munkatársban bizonytalanságot keltett.
0: Esemény.
1: Art Picniket rendeznek augusztus 8-án az idén 31 éves szeredi művésztelepen. Az Art Colony Szereden a kiállítások mellett könnyed műelemzéssel, színházi előadással, koncertekkel, hagyományos palóckonyhával és Mátra aljai borokkal is várja a vendégeket. Füriesi Csaba, a művészeti vezető elmondta, hogy az Art Complexben 10:30-kor lesz a kapunyítás, a Galéria 23-ban pedig 11 órakor nyílik meg augusztus 8-án a V4-es nemzetközi képzőművészeti kiállítás. Mint kiemelte, ez egyszerre mutatja be a régió művészeti sokszínűségét és azt a különleges alkotói közeget, amely az elmúlt évtizedek során a térség meghatározó művészeti találkozóhelyévé emeltett Szeredet. A Visegrádi Horizontok című tárlat 8 lengyel, 5 cseh, 8 szlovák és 12 magyar képzőművész alkotásait vonultatja fel, köztük Kun Cecília, Sánta László és Füriesi Csaba munkáit, akik 1995-ben együtt hozták létre a Nemzetközi Művésztelepet. A templomban kora délután mutatják be a Nemzetközi Szobrász Szimpózium résztvevőinek kiállítását. Az idei nyár tematikája a jelenlét volt, a művész személyes jelenléte a szeredi művészeti színtérben és a művészet jelenléte Szered faluban. A múzeum 1980-ban az állandó tárlat az időutazás élményét adja az érintetlenül hagyott egykori TS elnöki és főkönyvelői szobákkal. A helységeket a TS iroda eszközeivel, tárgyaival bővítették ki, így érezhető az egykoron térségi jelentőségű termelőszövetkezet 1980-as, 90-es évekbeli hangulata. A művésztelepen délután 3 órakor Petrovics Ferenc, Szered polgármestere és Füriesi Csaba nyitja meg az Art Picniket, felhangzik a szeredi asszonykórus és a Künstlerdorf Neumarkt an der Raab orkesztra előadása, majd a kórusok közös produkciója is, a kis színpadon délután az Ad Hoc Quartet lép majd fel, este pedig meglepetés vendégek adnak koncertet. A Rönk Színház színpadán mutatkozik be a Latte Maffiato Salon Jazz Band az esti Házas Társas című színházi előadás előtt. E programokkal párhuzamosan megnyitják Sára László retrospektív kiállítását, Fröccs és a Kortárs címmel pedig könnyed műelemzésre kalauzolják a látogatókat Nátyi Norbert vezetésével a galériában, a szobrászházban és a múzeumban.
0: Film.
1: A színészként és producerként is ismert Osvárt Andrea lesz a házigazdája a megújult Veszprém Balaton filmpikniknek, amelyet augusztus 27-e és 29-e között rendeznek meg Veszprémben és Balatonfüreden. Megújult filmpikniken csaknem 60 játék és dokumentumfilmmel, gazdag kisjáték és animációs filmes válogatással várják a közönséget. Az esemény mottója a Miénk itt a film. Ennek jegyében fontos és aktuális szakmai témáknak is fórumává válik a fesztivál. A Hol a határ című beszélgetésen Sebestyén Andrea panaszkezelési és vizsgálati szakértő, Kovács Bálint újságíró és Kuruc Marion intimitás koordinátor beszélgetnek az emberi méltóság tiszteletben tartása és a pszichológiai biztonság fontosságáról a gyakorlatban. Az Akik írnak a filmekről című kerekasztal beszélgetésen arra keresik a választ, hogy megváltozott korunkban mit jelent a filmről írni, mi lehet a kritika szerepe, hogyan alakulhat a nyomtatott és online filmes lapok sorsa, és hogy mit várnak az újságírók az új rendszertől. A filmpikniken a nézőket a vetítések mellett közönségtalálkozókkal, koncertekkel és gyerekprogramokkal is várják.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Gyönyörű krátertó az Alföld szívében. Igazi különlegessége a nagyhegyes mellett, búzatáblák és egy apróska erdő ölelésében rejtőző tó, amely egy katasztrófának köszönheti létrejöttét. A sárgáló búzamezők közt már messziről látszik a zölden harsogó kis erdő, ami a tavat rejti. Egy kis emlékhelyet is kialakítottak a fák között, ahol egy mini fúrótorony, egy emlékkő és egy információs tábla teszi egyértelművé, hogy nem egy természetesen kialakult tengerszemhez érkeztünk, hanem egy szerencsétlenül sikerült fúrás eredményét élvezhetjük most. A kráter és a tó ugyanis egy óriási gázkitörés miatt jött létre. Az 1961-ben történt katasztrófa után még sokáig a kitermelő cég tulajdonában volt ez a hely, de végül 2004-ben megvásárolta a területet Nagyhegyes önkormányzata, és egy klasszikus kirándulóhelyet alakítottak itt ki pihenőhelyekkel, szalonnasütőkkel, a horgászok számára pedig stégek is rendelkezésre állnak a kis tóban. Két úton is körbe sétálhatunk, egyrészt a nádasokkal körbevett tó mellett, másrészt a tó körül kialakított, majdnem 20 méter magas gát tetején is tehetünk egy kört, ahonnan ma már sajnos nem lehet rálátni a tóra, mert annyira megnőttek a fák és a bokrok. A pihenés és piknikezés mellett a horgászengedéllyel rendelkezők foghatnak itt többek közt szép nagy pontyokat, de állítólag hatalmas hartyák is lehetnek a tóban. Fedezd fel az országot a Magyar Természetjáró Szövetséggel. Ha szeretnéd jobban megismerni hazánk természeti és kulturális kincseit, keresd fel a Magyar Természetjáró Szövetség által kiadott turista magazin oldalát tippekért, ötletekért, vagy töltsd le a térképes természetjáró applikációt, amely jobbnál jobb gyalogos, kerékpáros és vízitúrákat ajánl országszerte.
2: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM. Gazdaság és kultúra. A 94.2.

0: Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
2: Délután 2 óra van, jó napot kívánok! Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Feljelentést tett a honvédelmi miniszter a Balási Gyula cégeivel kötött gyanús szerződések miatt. Ruszin Szendi Romulus Facebook posztjában azt írta, hogy a minisztérium korábbi vezetése Balási Gyula cégével, a Lounge Event Kft-vel is kötött szerződéseket, több mint 800 millió forint értékben. A honvédelmi minisztérium háttérintézménye, az Rínyi Nonprofit Kft. Most új vezetést kapott, amiután azonnal megkezdődött a társaság korábbi szerződéseinek és működésének átvilágítása. Ennek során merültek fel komoly kérdések több szerződéssel kapcsolatban, amelyeket a Lounge Event-tel kötöttek. A 4IG megerősíti amerikai partnerségét. A cég elnöke Washingtonban tárgyalt kormányzati szervekkel és stratégiai ipari partnereivel. Jászai Gellért közösségi oldalán azt írta, hogy partnereikkel megvitatták a konkrét következő lépéseket, amelyek az űrvédelmi, energia és digitális infrastruktúra beruházásait érintik. A cégvezető tárgyalta a DFC-vel, amely támogatja az Egyesült Államok stratégiai nemzetközi befektetéseit és fejlesztéseit. A 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet a főváros helyett egyre inkább az agglomeráció felé fordul, ezt közölte a Duna House. Ebben az ársávban Budapest részesedése egy év alatt 57-ről 48%-ra csökkent, míg Pest megyében ez az arány 24-ről 33%-ra nőtt. Mindez azzal magyarázható, hogy a két térségben ugyanaz az összeg egészen más ingatlant jelent. Budapesten a 100 millió forint feletti vásárlások jellemzően 85-90 négyzetméteres lakásokra irányulnak, átlagosan 1,6 millió forint körüli négyzetméter áron. Pest megyében ugyanez az árszint már átlagosan 160 négyzetméteres családi házat jelent, mintegy 850 ezer forintos négyzetméter áron. A jelenség egy hosszabb ideje tartó népességmozgást követ. A KSH szerint Pest megye tavaly is a belföldi vándorlás egyik legnagyobb nyertese volt, miközben Budapest vándorlási mérlege továbbra is negatív. A hazai bankszektor működése az energiakorlátozás idején is zavartalan, ezt közölte a Bankszövetség. A testület tagbankjai az alapvetően elvárható tudatos energiafelhasználáson felül további saját működésükhöz igazodó energiatakarékossági intézkedéseket is végrehajtottak. Ezek közé tartozik a home office lehetőségek kiterjesztése, az irodaházak energiafelhasználásának optimalizálása, a világítás és a klímatizálás ésszerű szabályozása, a nem nélkülözhetetlen energiafogyasztók korlátozása, valamint a munkatársak energiatudatos működésének ösztönzése.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os mínuszban 147.696 ponton. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a Magyar Telekom már 3,6%-kal szakadt be 2.688 forintra, A Richter enyhe 1%-ot erősödik 12.120 forintra, az OTP 3%-ot gyengül 46.620 forintra, míg a MOL árfolyama 1,2%-os pluszban 4.664 forinton. A részvénypiac forgalma átlépte az 5 milliárd 875 millió forintot. Nyugat-Európában is jó a hangulat, emelkednek a főbb tőzsdeindexek. A londoni FTSE egy enyhe 1%-os pluszban, a párizsi CAC-on 6%-kal megy fölfelé, a frankfurti DAX index 2%-kal korrigál fel, a milánói mutató kinez tized, a madridi IBEX pedig 1%-ot megy fölfelé. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 315 forintot kérnek, egy svájci frankért 389 forint 20 fillért kell adni, egy euróért 363 forint 70 fillért. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1545. Nézzük, mi a helyzet kőolajfronton, itt egy pár centes további drágulás látható. A Brent jegyzésára 80 dollár 60 cent, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 76 dollár 20 centen. A holland tőzsdén jegyzett gázára 3,8%-ot drágul, 54,45 eurócentre szeptember végi szállítással, ennyit kell tehát adni 1 megawatt energiáért.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a kánikula, esőre nem kell számítani, a szél gyenge marad, azonban a Dunán túlon késő délutántól egyre több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között várható. Késő este 25 és 32 fok között alakul. A Balaton és a Tisza tó 27, a Velencei tó 28, a Fertő tó 23 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digi Turismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk!
1: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, a jövő elkezdődött, ez a Digi Turismo műsora. Két műsorvezető van ma is, mint mindig, egyikünk Marsall Szilvi.
2: Másikuk pedig Mihálovics Andris.
1: Köszöntjük a mai vendégünket itt a Digi Turismo-ban, Böröc Lajos, a Turisztika és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének a főtitkára. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Aminek az apropóján pedig beszélgetnénk veled, az a digitál Tour Boost projekt lenne. Miről van szó először? Talán ismertessük meg a hallgatókkal ezt a kifejezést.
3: Ez a nagy országos digitális megújulás programnak a része, a turizmusra céloz, és a ágazat kisközépvállalatainak próbál konkrét segítséget nyújtani abban, hogy az ő digitalizáció szintjük emelkedjen, versenyképesebbek legyenek.
1: Nagyon sokat beszélgettünk erről a szép feladatról mostanság, és mindig beleütközünk abba a kérdésbe, hogy nem csak technológiaváltásról van szükség ennek kapcsán, hanem szemléletváltásra is. Mind a kettőben segít ez a projekt?
3: Mind a kettőben igyekszik segíteni, és ha jön a szemléletváltás, akkor már ez magával tudja hozni a technológia.
1: Melyik talán a hangsúlyosabb? Hol van több tennivaló, a technológia területén, vagy a szemléletben?
3: Hát az elején a szemlélet, de utána óriási az a technikai lemaradás, amit be kell hoznunk.
1: Egyedül csinálja a Vimos ezt az egészet, vagy vannak partnerei is?
3: Természetesen nem, ennek az egész digitalizációs programnak is mottója az együttműködés. Mi is konzorciumi partnerekkel, ez ugye a Utazási Irodák Szövetsége, a Rendezvényszervezők Szövetsége, a Vendéglátókipar Testülete és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, de ezen túl még ökoszisztéma partnereink is vannak, a Digitális Vállalkozók Szövetsége ilyen, de a Szálloda Szövetség is ökoszisztéma partner, és aki nagyon fontos ökoszisztéma partner nálunk iskolaként, felsőoktatási támogatóként a Edutus, meg a külföldiek közül a Amadeus, aki közvetlenül a szakmából jön, illetve mi nagyon sok európai projektben működünk együtt partnereinkkel, és tőlük igyekeztünk tudást idehozni, és így ökoszisztéma partnerünk a spanyol társszövetségünknek digitalizációra szakosodott cége, aztán a portugál Turismo de Portugálnak az innovációkra, digitalizációra szakosodott cége, és az olasz kollégáink.
2: A hazai partnereket tekintve ez nagyjából hány turisztikai vonatkozású vállalkozást fed le, illetve az jutott közben eszembe, hogy tehát, hogy melyik az erősebb, vagy melyik volt a nagyobb az igény erre, vagy pedig az ösztönzés arra, hogy már pedig erre igény kell, hogy legyen.
3: Ugye tudjuk, hogy ez a turizmus ágazat, ez a kisközépvállalatok által dominált leginkább, mikrovállalatok által dominált szektor, és jellemzően ugye egy mikrovállalkozásban annak a vezetőnek, tulajdonosnak arra sincs ideje, hogy kinézzen a fejéből, tehát ebből a szempontból ez az ösztönzés rendkívül erős kell, hogy legyen.
1: Lehet lefedni területeket, hogy milyen problémákra ad választ ez a Digital Tour Boost nevű kezdeményezés?
3: Igen, ebben ugye voltak előzetes tanulmányok, amiket folytattunk, aztán mi magunk is végeztünk egy piacfelmérést, és akkor ezek adtak nekünk indikációt, hogy milyen irányokba kellene lépni, illetve látjuk, hogy mit csinálnak a versenytársak külföldön, azokból a legjobb gyakorlatokat szintén igyekszünk idehozni. Ugye, ami eléggé elmaradt itthon, ez az asztalfoglalások kezelése, asztaltérkép például a vendéglátóhelyeken, vagy egy ilyen gyors rendelésfelvétel, a QR-kódos fizetés, digitális menü, a kiszállítás futárkezelésnek a gyors végrehajtása. Ami megvan, az az ENTAG-féle adatszolgáltatás, de ebben is, ha még kapnak segítséget a vállalkozások, az nem egy hátrány. De egy leltárkezelés, tandolások, mindenben tudunk segíteni.
1: Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Játsszunk el a gondolattal, hogy én egy vendéglátós vagyok, nyilván találkoztam ezzel a különböző szakmai fórumokon ezzel a kezdeményezéssel, és becsöngetek a Vimoszhoz, onnantól ezt hogy kell elképzelni? Indul egy tanfolyam, ahova beülök, ott megismerem a módszertant, az előnyeit, hátrányait, és utána kezembe kapok egy eszközt is, amivel ezeket a problémákat meg lehet oldani?
3: Ez egy ilyen 360 fokos segítség igyekszik lenni. Az első lépésben felmérjük az ő digitális érettségét, azt, hogy mennyire hajlandó egyáltalán előrelépni ezen a területen. Mindezt mi erre specializált szakértőkkel próbáljuk elvégeztetni. Láthatóan ez a kulcsa ennek az egész segítségnek, hogyha a szakértő 2-3 olyan gyakorlati mozdulatot tud ajánlani ennek a vállalkozásnak, ami neki azonnali segítség, vagy látja, hogy kis ráfordítással milyen többleteredményeket tud hozni, akkor könnyebben megveszi ezt az egészet. Hogyha megvette, akkor jön a mi nagy csomagunk, amiből választhat a tanácsadó segítségével maga a vállalkozás, hogy ő neki akkor tényleg egy ilyen asztalfoglalóra van szüksége, vagy inkább a marketingét kell erősíteni.
1: Ebben egyébként kap tanácsot a felmérés alapján.
3: Ebben kap tanácsot, és lesz egy marketplace-ünk is, ahonnan lehet válogatni, mint egy étlapról, hogy ő neki melyik szoftver megoldások a legjobbak. Tehát a tanácsadás után nem gépet nem kap, az nem része ennek a csomagnak, de a szoftver megoldásokat igen. És akkor ezt még kiegészíti a képzés is, ami emögé kellhet.
1: Ezek az eszközök, szoftverek, meg különböző eszközök, ezek máshol már bizonyítottak? Tehát ezzel mondjuk a magyar vendéglátóipar fel tud zárkozni akár a portugál vagy a spanyol szintre, amit említettél?
3: Igen, ebből vannak olyanok, amelyek, a jó részük olyan, ami már itt-ott bizonyított, de fejlesztettünk újat is, meg az az elképzelés például ezekkel a külföldiekkel, hogy amikor ez az érettség felmérés megtörtént, akkor beazonosítjuk azt az 5-6 céget, akinek például Portugáliában tudják a legjobb megoldást adni, és akkor őket elvisszük oda, közvetlen kapcsolatba kerül azokkal, akik tudják ezt a legjobb megoldást.
1: Tehát tapasztalatcserés is kialakulhat, hogy nála így működik, ez vált be, ez nem vált, ez a leghasznosabb szokott lenni, amikor vállalkozók egymással tudnak beszélni.
2: Ez időben mit jelent ez az egész folyamat? Onnantól kezdve, hogy a vállalkozás megjelenik nálatok?
3: Hát az egy, ami mondjuk az ösztől tud ez beindulni, onnantól még 2 évünk van, hogy ezt financiálisan támogassuk. Utána is életben tartjuk majd azt a hardvert és a szoftver környezetet, ami segít, tehát a szoftvereket, meg a képzéseket tudják használni a vállalkozások, de onnantól már nem lesz tanácsadó.
1: Ha hallja egy vendéglátós ezt a beszélgetést, akkor lehet kétféle reakciót tudok elképzelni, az egyik, hú, ez klassz, ezt szeretném megismerni, ezzel talán nincs is baj. De azzal talán lehet, aki úgy reagál mondjuk az ilyen és ehhez hasonló beszélgetésekre, hogy jaj, ugyan már hát én meg vagyok, megy az üzlet, mi bajom lehet, nincs is nekem időm, nincs is nekem pénzem ezzel foglalkozni. Ezzel lehet kezdeni, vagy kell kezdeni valamit?
3: Van egy ilyen kulcsszakértői körünk, és mint említettem, egyelőre még inkább jelöltek, de elég jó tanácsadóink lesznek kiválasztva. Ők példákon és akár a saját életükből vett esetek bemutatásával a jó részüket meg fogják tudni győzni, hogy érdemes neked azt az egy lépést megtenni.
1: Vállalkozás méret az determinál? Tehát ezt a mikrovállalkozásoknak épp úgy megéri belevágni, mint egy több éttermet működtető láncnak mondjuk?
3: mindenkinek megéri, csak ugye a felmérések is azt mutatták, hogy üzemmérettől függ, hogy milyen szintű jelenleg a digitalizáció, az is részben, hogy milyen a hozzáállás hozzá.
1: Ez azt jelenti, hogy a nagyobb üzemméretű vállalkozások előrébb járnak óhatatlanul a digitalizációban is? Érdekes. Mi lesz a vége? Lesz valami projektzárás? Vannak valamiféle mutatók, ami alapján majd lehet értékelni, és értékelitek is, hogy ez most egy sikeres projekt? Hova szeretnétek egyet eljutni? Van, hogy nem tudom, 1200, vagy most mondtam, ha ex-has számokat, ennyi vállalkozás ugorjon egy nagyot digitálisan?
3: Hát mi szerényebb célokat tűztünk ki, 500 fölé szeretnénk fölérni biztosan, de ehhez is több ezer vállalkozást el kell tudnunk érni. A 500-on túl még olyan lehet, hogy aki mondjuk egy képzésünkbe belenéz, vagy tehát valami kis részét lecsipi, de az nem kapott egy komplett támogatást, amivel nagy lépést tehetett előre. A kis lépéseseken túli ez az 500. Amikor ezt a pályázatot előkészítettük, akkor készítettek velünk mindenféle gazdasági számítást is, és annak a becslése azt mondja, hogy akár az ötszörösét is előállíthatja ezt ilyen többletforgalomban, megtakarított költségekben, akár az állam számára begyűjtött adóalapban az, amit ez meg fog termelni, ez a projekt. Uh-huh. Optimisták vagyunk.
1: Uh-huh. Legyünk is, ráfér a magyar gazdaságra. Váltsunk egy kicsit témát, több nemzetközi projektben is részt vesz a Vimosz. Ezekről hallhatnánk, hogy miről van szó egészen pontosan, és mik a céljai ezeknek a nemzetközi projekteknek, és ami fő, miért nemzetköziek ezek a projektek?
3: Hát egy olyan jó 20 éve beléptünk az európai pályára, részben szociális párbeszéd tagként, részben különféle konferenciákon. Például évente van egy ilyen európai turizmus fórum, ez úgy körbe megy a tagok között, tehát Magyarország is már az én időmben kétszer volt ennek rendezője, ott sok-sok kapcsolat kialakul, és ha születik valahol egy projekt elképzelés, akkor ebbe próbálják összeszedni a projektpartnereket. Ez a rendes modellje az ilyen európai uniós projekteknek, hogy minimum bizonyos számú ország kell, és meg vannak adva a fajták, hogy legyen benne munkaadó, legyen benne képzőhely, kutatóhely, egyebek, és hát így sokfele megmutatkozva kerültünk bele például ebbe a Planit nevezetű projektbe. Hát ez egy fantasztikus projekt volt, az olasz és francia ilyen mezőgazdasági kutatóintézet, állami kutatóintézmény benne volt, ők voltak a vezetői, de Európa legjobb egyetemei, ugye a mezőgazdasági élelmiszeripari múltadat tekintve a Wageningeni Egyetemmel kell kezdenem. Ő nagyon komoly szerepet játszott ebben, de barcelonai, bolonyai, müncheni, löweni, gießeni egyetemek szintén részt vettek ebben. És akkor itt felmértük, hogy mik azok a legnagyobb hatást kiváltó akciók, amik javíthatnak ezen a területen, tehát hogy egészségesebben, fenntarthatóban étkezzen az európai népesség. Utána ennek lett egy ilyen rövid listája, ezt teszteltük, volt 9 élő laboratórium Európa szerte, ez életkorok és szociális helyzet szerint szedett össze embereket, és ott 20-50 emberrel egy olyan fél-másfél évig teszteltük, hogy ez a nagy hatású javaslat, ez ott elmegye, ki tudja ezt fizetni, ha egy olcsóbb van, abból kijön-e a várható eredmény az egészségesebb étkezésre. És ebből született egy kombináció, ez a konzorciumnak az ajánlása Európai Unió felé és a népesség felé, és ezt próbáljuk az Európai Unió politikájának részévé is tenni. Tehát parlamentben döntés előkészítőkkel, döntéshozókkal hoztunk össze sok-sok találkozót, hogy ez legyen része ennek a Farm to Fork mozgalomnak, és menjen át.
1: Van még több projekt is, és ha már ugye elhangzott a fenntarthatóság a plant kapcsán, akkor beszéljünk a Wasteless projektről is egy kicsit. Ugye ez és a annak a digitális lábáról főként.
3: Ez a Wasteless, ez az élelmiszer hulladék története, és ugye itt pedig onnan indult a gondolkodás, hogy nagyon jól hangzó dolog, hogy igen, csökkentsük az élelmiszer hulladékot, de mit jelent az, hogy csökkentjük? Tehát itt ez a konzorcium abból indult ki, hogy ezt mérni kéne, és mérni kéne pontosan. Én voltam 10 évig nagyvállalati első vezető, és az egyik ilyen nemzetközi főnökömtől tanultam, hogy igazán az menedzselhető jól az a terület, amit mérni is tudunk. Itt is ebből indultunk ki, és akkor itt is kutatóhelyek, piaci innovátorok kezdtek el kidolgozni megoldásokat, és az egyik például a blockchain megoldás, ez a, ami az ügyvédi gyakorlatban is ismert ilyen időpont bélyegzőkkel nyomon követi a teljes folyamatot, amíg akár egy ilyen nagyobb étteremben, egy étteremláncban, egy élelmiszerfeldolgozóban történik ezzel az élelmiszerrel, és akkor egészen pontosan kialakul, hogy mi az a mennyiség, ami elpazarlódott, és így könnyebben azonosítani azokat a pontokat, ahol intervencióval lehet ennek a mennyiségét csökkenteni. Van háztartási megoldás, ahol a háztartás tagjai egy kis mérleget meg egy mobiltelefonra felrakott programot kaptak, és akkor ezzel tudták ők mérni folyamatosan, hogy a család mennyit pazarol, és erre van egy másik példa is. A konyhákban például a szakácsnak oda tesznek egy áttetsző gyűjtőedény, hogy lássa, hogy amíg ő készíti az ételeket, ő mit dob el. És ez is eléggé ösztönző dolog, mert a mennyiséget látva már jön a kedv, hogy hát ennél tényleg kevesebbet kéne, és akkor tovább gondolják a dolgot.
1: Akár a Wasteless, akár a Planet, ez működik a gyakorlatban, vagy ezek egyelőre ilyen kísérleti projektek, aminek az eredménye majd lesz valamiféle applikáció, vagy valami kézikönyv?
3: Ezek most értek véget, ezek a projektek, és a megoldások azok egy ilyen eszközgyűjteményben megtalálhatók, és jó néhány helyen alkalmazzák is. Ugye itt volt egy együttműködés a hazai maradék nélkül a NEBIH és a Általános Egyetem által közösen szervezett mozgalom folytatásaként, és ők is alkalmazták már a hazai méréseknél.
1: Jó, na, most mielőtt a további programokra rátérnénk, egy rövid szünetet kénytelenek vagyunk tartani, de ígérjük, hogy itt fogjuk mai vendégünket, mert nagyon érdekes a beszélgetés, ő pedig Börösz Lajos, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének a főtitkára. Ne menjen senki túl messzire.
0: Most megszakítjuk a túrát, de a digiturizmó folytatódik a szünet után. Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél három múlt fél perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Börtönnel fenyegeti az amerikai elnök azokat, akik szerint fogytán vannak az amerikai rakéták. Donald Trump azt bizonygatja, hogy hadseregének még rengeteg lőszere van, és aki ezzel ellentéteset állít, az hazaáruló. Azután írt erről a közösségi oldalán, hogy előző nap amerikai tisztviselők névtelenül arról nyilatkoztak a CNN-nek, hogy az Egyesült Államok hadserege az elfogó rakétáinak már a 80%-át felhasználta az iráni háborúban. Az elnök elmondta, hogy Amerikának hatalmas lőszerkészletei vannak. Bizonyos típusokból különösen nagyok, hogyha kell, akkor további készleteket is importálhatnak az országba a hadseregnek. A hadipari cégek emellett annyi üzemet és gyárat építenek, amennyit az ország eddig még nem látott. Feljelentést tett a honvédelmi miniszter a Balási Gyula cégével kötött gyanús szerződések miatt. Ruszin Szendi Romulus Facebook posztjában azt írta, hogy a minisztérium korábbi vezetése Balási Gyula cégével, a Longevent Kft-vel is kötött szerződéseket, több mint 800 millió forint értékben. A honvédelmi minisztérium háttérintézménye, a Zrínyi Nonprofit Kft. Most új vezetést kapott, ami után azonnal megkezdődött a társaság korábbi szerződéseinek és működésének átvilágítása. Ennek során merültek fel komoly kérdések több szerződéssel kapcsolatban, amelyeket a Longevent-tel kötöttek. A 4IG megerősíti amerikai partnerségét. A cég elnöke Washingtonban tárgyalt kormányzati szervekkel és stratégiai ipari partnereivel. Jászai Gellért közösségi oldalán azt írta, hogy megvitatták a konkrét következő lépéseket, amelyek az űr, védelmi, energia és digitális infrastruktúra beruházásait érintik. A cégvezető tárgyalt a DFC-vel is, amely támogatja az Egyesült Államok stratégiai nemzetközi befektetéseit és fejlesztéseit. A vészhelyzet elkerülésén dolgoznak a halgazdálkodók idehaza, ezt közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A Dunán túlon a halastavak víz utánpótlását biztosító természetes folyások hozama jelentősen visszaesett, több helyen el is apadt. Az Alföldön a körtöltéses tavaknál a csatornahálózatokban a vízszint csökkent, a növényállomány felszaporodott, nehezítve a párolgás okozta vízpótlást. Ahogy a vízoszlop kisebb lesz, rohamosan nő az oxigénhiány kockázata, ami állandó fenyegetést jelent a halállományra, ezért folyamatos oxigénmérésre és ellenőrzésre van szükség. Súlyosabb esetben a tavakat le kell halászni, hogy a vizet átszivattyúzhassák a még működtethető tavakba.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os mínuszban 147.652 ponton jár. A részvénypiac forgalma átlépte a 7,5 milliárd forintot. A blue chipek vegyesen teljesítenek, a MOL 1,1%-ot erősödik 4.662 forintra. Az OTP már majd 6%-os mínuszban 46.490 forinton. A Richter enyhe 1%-kal korrigál felfelé 12.120 forintra. A Magyar Telekom 3,1%-os mínuszban 2.702 forinton. És a 4IG pedig 3,5%-kal szakad be 1.712 forintra. A Rába 2%-os mínuszban, 2135 forinton, az Opus 0,5%-ot gyengül 358 forintra, és érdemes még megemlíteni a Masterplus-nak a részvényárfolyamát, a papírjait, amelyek 2880 forinton 3,1%-os mínusz mellett. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában. A londoni FTSE 1%-os erősödik, a frankfurti DAX 2%-os pluszban, a párizsi börze 6%-del, a milánói 1%-kal erősödik, a spanyol parkett 1%-os pluszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forint 60 fillért kell adni, 1 amerikai dollárért 314 forint 90 fillért kérnek. 1,1545 az euró dollárral szembeni árfolyama. Stagnálnak az olajárak, illetve talán a WTI egy pár centtel drágult is. A Brent jegyzésára 80 dolláron kereken, az észak-amerikai könnyű olaj 76 dollár 20 centen.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a kánikula, esőre nem kell számítani, a szél gyenge marad. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között várható, késő este 25 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Digiturizmo. Folytatódik a Trend FM előremutató turisztikai magazinja.
1: Ismét köszöntöm a hallgatóságot, illetve a nézőközönséget, folytatódik a Digiturizmo, a jövő elkezdődött. Vendégünk továbbra is Börösz Lajos főtitkár, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségétől. Ugye azokról a digitális projektekről beszélgettünk, amelyet a Vimos részvételével zajlanak le. Még két, itt puskázok, két kezdeményezésről feltétlenül érdekelne a véleményed. Az egyik a Pantúr, a másik az NTG, vagy Next Tourism Generation projekt. Itt miről van szó? Vegyük kettő. Kezdjük talán a Pantúrral.
2: Jó. Időben az NTG volt előbb, úgyhogy akkor inkább
1: azzal kezdeném. Jó, akkor kezdjük úgy, kezdeném. Ha időben. Haladjunk ki.
2: Itt Európa jelentős munkaadói szövetségei meg egyetemek álltak össze. A feladat az az volt, hogy egy ilyen készséghelyzetet mérjünk fel, és készítsünk egy stratégiát az Európai Unió számára, hogy ebben az ágazatban mi a teendő a készségfejlesztés területén. És akkor itt egy rendkívül jó új módszer bevezetésre került, ez a SEM-nek nevezhető, ez a készségfelmérés módszertan, ezt a Bredai Egyetem fejlesztette ki, és azóta ezt már rendszeresen alkalmazzuk. Három területen, a digitális, a szociális készségek és a zöld készségek területén készítettük a felmérést. Ezt Európa 9 országában, ebből van európai, meg hazai adat is, és akkor a felmérés alapján jöttek javaslatok, hogy akkor hol van a legnagyobb szükség a készséghiányok alapján tréningekre, továbbképzésre, továbbfejlesztésre. Egy segédeszköz ennek egy nagy mátrix, ami a mi ágazatunk valamennyi munkakörét magában foglalja, és munkakörönként fel van sorolva, hogy egy kisvállalatnál, egy közepes, meg egy nagyvállalatnál annak a munkakörnek a betöltéséhez milyen készségekre van szükség. És akkor ezt tudja használni egy munkavállaló, aki pozíciót keres, hogy ő az aktuális tudásával hova fér be, melyik pozícióra lenne jó, de a munkaadó is tudja használni részben hirdetés feladásakor, de egy nagyobb munkaadó fel tudja mérni a meglevő állományát, hogy ha űrült egy pozíció, arra melyik kollega lehető legközelebbi, és hogy melyik két-három készség esetében van annak a kollégának szüksége még továbbképzésre. És ebben is voltak egyetemi tagjaink, akik emögé tananyagot is fejlesztettek.
1: Tehát ezt úgy kell elképzelni a gyakorlatban, hogy én, mint egy vendéglátós munkaadó, szeretném mondjuk a fenntarthatósági kompetenciáimat fejleszteni, és ehhez megfelelő munkaerőt találni, akkor megnézem, hogy az én recepciósom, vagy szakácsom, vagy pincérem mennyit tud ezekről a dolgokról, és hogyan alkalmazza ezeket az ismeretanyagokat a gyakorlatban. És ha hiátusra találok, akkor a kezébe adok egy anyagot, hogy légy szíves ezt.
2: Ez saját. Tehát ezt így kell elképzelni. Vagy egy hónap, és akkor utána tiéd lehet ez a pozíció.
1: Jó, ebben már vannak eredmények?
2: Ebben vannak, de erről mondjuk kevésbé tudok ilyen pontos számokat adni, de a ugye eredmény, hogy megszülettek ezek a tananyagok is, és akkor itt visszakötnék a DIMOP-ra, mert például ezeknek a tananyagoknak egy része már a DIMOP-os most induló ilyen mikroszájtunkon, ami egy ilyen teszt oldal, ott hozzáférhető lesz, és itt ilyen érdekes képzési anyagok vannak, mint a netiket például, hogy egy vendéglátásban dolgozó kollégának a netes kapcsolattartásában ügyfelekkel, szállítókkal, egyebekre mi mindenre kéne odafigyelnie. De lehet ez a digitális marketing, vagy a reziliencia, tehát a vészhelyzet van, akkor mi minden teendő. Egyelőre 8 ilyen képzést vettünk át az NTG-ből a DIMOP anyagába. De ez az NTG miután a stratégiai javaslatot az Európai Unió számára elkészítettük, gyakorlatilag a csapatunk kapott egy megbízást, hogy akkor ennek a tovább finomításán, elterjesztésén, bevezetésén is dolgozzatok ti, mint konzorcium, és ez lett a Pantúr.
1: Na, erről akkor hallanánk még
2: ebben
1: szívesen.
2: Ebben a Pantúrban egy ilyen előretekintéssel is foglalkoztunk. Itt azt kellett megállapítanunk, hogy mondjuk ilyen 2030 körül milyen új munkakörök jelennek meg ebben az ágazatban. Ennek a munkacsoportnak voltunk mi a vezetői, és akkor itt is egészen komoly kutatóanyag született, ebből született egy ilyen bőlista. A bőlistát sokkörös szavazásnak tettük alá, ez a konzorcium tagjai között is, de az NTG-nek köszönhetően létrejöttek már ilyen nemzeti készségcsoportok és készségpartnerségek. Ott is megszavaztattuk, illetve komolyabb nemzetközi intézményekkel, mint az ILO, az OECD, a SEDEFOP, és ezek alapján alakult ki egy ilyen 11-es lista. Ennek is kidolgoztuk azt, hogy ez a munkakör, ez milyen tevékenységeket kell, hogy ellásson, milyen készségekre van szüksége.
3: Mondanál példát a munkakörökre?
2: Hát az egyik, az például, ugye beszéltünk az élelmiszer hulladékról, hogy hogy lehet, ez egy nagyobb vállalatnál lehet teljes munkakör, máshol csak rész, hogy mi mindent kell és lehet tenni, hogy kevesebb legyen az élelmiszer hulladékot. De ilyen marketing típusú új munkakörök is vannak, hogy élményszerzésre mi mindent kell összegyűjteni egy adott szállodában például.
1: Akár az NTG-ről beszélünk, akár a Pantúról, meg a Wasteless-ről, vagy a Plan It programokról, ha valaki erről hall, elkésett, vagy erre várjátok a jelentkezőket, és bárki becsatlakozhat, akár melyik
2: hát ennek projektbe. Az eredményeit bárki igénybe veheti. Az NTG-ét már igen, a Wasteless-é az most júliustól lett teljes körben publikus, tehát minden egyes eszköz hozzáférhető, és ott is vannak tananyagok is, meg bevezetést segítő tudásgyűjtemény. A Plan It az szeptembertől lesz teljes körben hozzáférhető, a Pant túr ugyanúgy szeptembertől körülbelül annak a teljes anyaga.
1: Be kell kopogni a Vimoshoz ilyen egyszerű, és akkor ezeket a kulcsszavakat
2: mondani?
1: Vagy ezeket
2: mondani? A kulcsszavakat az internetre beütve a saját honlapjukra elkísérik a érdeklődőt.
1: Kicsit általános kép, ha már konkrét megoldásokat ajánlottunk itt, hogy mennyire felkészültek a magyar vendéglátóipari vállalkozások digitálisan. Ezt gondolom mértétek is, hiszen ez az alap, amire aztán majd építeni kell.
2: Így van. Ahol a legfelkészültebbek az részben a magyarországi szigorúbb ellenőrzésnek betudható, tehát a kasszarendszerek, számlázási rendszer, hasonlók, ezeken a 75-61%-os, ami megvan, és ott a hajlandóság is viszonylag magas, tehát egy számlázási rendszernek a már jelenlegi alkalmazója, meg aki ezt akarja csinálni, az már egy 85%-os számot ad ki. Szomorúbb a helyzet viszont a ilyen vendégélményjavítás ügyében, ahol 17% áll szemben a előbbi 75% szemmel, vagy ilyen digitális hűségprogramok, vagy a ügyfélkapcsolatkezelő program ügyében, ami 13% mondta, hogy ő már foglalkozik ilyennel. A szociális média kampánykezelő rendszer 10% mondott vendégértékeléseket, kezelőrendszer 13% mondott, vagy a konyhai folyamatok digitális támogatására 17% gondolt, ilyen automatizált vendégkommunikációra 9%, digitális hűségprogram 9%.
1: Mesterséges intelligencia dereng már ott valahol a horizonton a vendéglátóiparban
2: is? Dereng, ott viszont az elmaradásunk főleg nemzetközileg nagyon nagy. Európai átlag ebben 8% a kis középvállalatok között, hogy hát ez nem mai adat, mondjuk tavalyi adat, Magyarországon ez 3% volt, tehát töredéke az európai átlagnak.
1: Ami szintén nem túl magas, mondjuk nemzetközi összehasonlításban. Ebben a szakmai, hogy ezek a számok javuljanak, főleg azok, amiben elmaradottak vagyunk, szakmai összefogásnak lehet szerepe? Tehát akár érdekképviseletek, szakszervezetek, nem tudom én, akár a Vimosz vezetésével, akár ilyen projekt alapon, vagy a kompetencia központok, amelyek ugye a DIMOP-nak a lebonyolítását segítik, szóval hogy lehetne ezeket a számokat kicsit feljebb tornászni?
2: Igen, ez azt hiszem, hogy olyan lesz, mint a Ceterum Censeo volt Cátótól, tehát minden egyes mozdulatot, minden egyes beszédet, minden egyes lépést azzal kell kezdeni, hogy erre bizony nagyon oda kell figyelni, ezzel foglalkozni kell, és ez egy komplex csomag kell, hogy legyen, mert ugye a mi ágazatunk egy komoly és állandó létszámhiánnyal is küzd, és egy ilyen gordiuszi megoldás erre nincsen, de ez a csomag, a digitalizáció biztosan része lehet annak a megoldás csomagnak, ami segít a helyzet javításában.
1: Uh-huh. Ja, a munkaerő optimális kihasználásán keresztül gondolom.
2: Igen.
1: Filozofikus kérdés itt lassan a vége felé, hogy nem félnek a maguk az alkalmazottak? Azt szokták mondani, hogy minden fejlesztésnek az a veszélye, hogy maguk az érintettek nem ismerik fel annak a jelentőséget, és ezt félszívvel, vagy rosszabb esetben elszabotálva lépik meg ezeket a dolgokat. Tehát egész konkrétan feltéve a kérdés, nem tart ma egy vendéglátós, mondjuk egy pincér, egy recepciós, teljesen mindegy valaki attól, hogy a digitalizáció végül is arra megy ki, hogy ő neki ne legyen munkája?
2: Még messzebb kezdeném. Ugye sok interjút is készítettünk a anyagok összeállítása kapcsán, és ott hangzott el, hogy főként az idősebb generációnál egy óriási félelem van. Nem is ez, hogy munkahelyet elveszti, hanem az újdonságtól való félelem. Tehát egy nagyvállalat azzal is nehézségekbe ütközik, hogy a bér papírját a dolgozónak digitális úton adja oda. Fenn kell tartani párhuzamosan a másik rendszert is, hogy kézbe kaphassa a papírját a dolgozó, mert ez a kettősség még beégett az emberekbe, és félelem van az egésztől. Szerintem aztán, hogy elveszi a munkáját, nem veszi el a munkáját, ügyben pedig egy fontos tudnivaló van. Ez az ágazat, ez egy nagyon erősen people business, a nemzetközi főnököm használta rá szintén, tehát az emberek forognak a közepében, részben a benne dolgozók, másrészt pedig az a közönség, akit megpróbál ellátni ez az ágazat. Ahhoz, hogy ez a maximális legyen, optimális állapotban kell lenni annak a személyzetnek, aki ezt biztosítani akarja, és erre szolgál mindaz a digitális környezet, amivel itt segíteni próbálunk, hogy az idejük ne az adatkereséssel, és ugye jön valaki egy pulthoz, és akkor ne nézelődnie kelljen, és ne tudjon ránézni arra beérkezett vendégre, hanem minden álljon rendelkezésre, és ő már csak mosolyjal kell, hogy fogadja azt a vendéget.
1: Én hallom azt, hogy ez elsősorban egy segítség lesz, nem egy kiváltó eszköz. Viszont vendégoldalról személyesen az érdekelne, hogy te is mondtad, hogy egy emberközpontú ágazatról van szó. A digitalizáció nem fogja elvenni azt az élményt tőlem, vendégtől, hogy egy jót beszélgessek a pincérrel, hogy megkérdezzem a recepciós arról, hogy

0: Menjen el ideje, vagy a recepción, a válaszadás, ezer dologra, a telefonfelvétele. Úgyhogy ezek mindegy ilyen biztonságos körben mögöttük megoldottak, akkor szinte a teljes idejük arra áll rendelkezésre, hogy arra a vevőre koncentráljanak.
1: Legyen így. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, ennyi fért most bele a beszélgetőbe, és nagyon sok sikert a projekteknek a lebonyolításához. Ha véget érnek, biztosan fogunk majd még beszélgetni az eredményekről.
0: Köszönöm szépen, ránk fér a jó kívás.
1: Köszönjük. Börös Lajossal beszélgettünk, a Turisztika és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének a főtitkárával. Ez volt már a Digiturizma, ennyi fért bele a mai műsoridőbe, búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvi
2: és Mihálovics Andris.
1: Találkozunk legközelebb is, a viszontlátásra, szép napot mindenkinek.
3: A Digiturizmo most elköszön, de a digitalizáció nem áll meg. Jövő héten csütörtökön újra, ugyanitt várjuk Önöket előremutató turisztikai beszélgetésekkel. A műsorszám Magyarország kormánya és az Európai Bizottság társfinanszírozásában megvalósuló DIMOB Plus 1.2.2 program támogatásával jött létre. Trend FM. Gazdaság és kultúra. Gazdaság és kultúra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor.

0: és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 15 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Börtönnel fenyegeti az amerikai elnök azokat, akik szerint fogytán vannak az amerikai rakéták. Donald Trump azt bizonygatja, hogy hadseregének még rengeteg lőszere van, és aki ezzel ellentéteset állít, az hazaáruló. Azután írt erről közösségi oldalán, hogy előző nap amerikai tisztviselők névtelenül arról nyilatkoztak a CNN-nek, hogy az Egyesült Államok hadserege az elfogó rakétáinak már a 80%-át felhasználta az iráni háborúban. Az elnök elmondta, hogy Amerikának hatalmas lőszerkészletei vannak. Bizonyos típusokból különösen nagyok, hogy ha kell, akkor további készleteket is importálhatnak az országba a hadseregnek. A hadipari cégek emellett annyi üzemet és gyárat építenek, amennyit az ország eddig még nem látott. A Duna Paksnál az elmúlt egy napban 4 cm emelkedett, már 9 centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, valamint eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. Erről írt Magyar Péter a Facebook oldalán. A vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása tegnap 7 órakor mínusz 134 cm volt. A vízhőmérséklet Paksnál mintegy 28 Celsius fok. Az atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként. A 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet a főváros helyett egyre inkább az agglomeráció felé fordul, ezt közölte a Duna House. Ebben az ársávban Budapest részesedése egy év alatt 57-ről 48%-ra csökkent, míg Pest megyében ez az arány 24-ről 33%-ra nőtt. Mindez azzal magyarázható, hogy a két térségben ugyanaz az összeg egészen más ingatlant jelent. Budapesten a 100 millió forint feletti vásárlások jellemzően 85-90 négyzetméteres lakásokra irányulnak. Átlagosan 1,6 millió forint körüli négyzetméter áron. Pest megyében ugyanez az árszint már átlagosan 160 négyzetméteres családi házat jelent, mintegy 850 ezer forintos négyzetméter áron. A jelenség egy hosszabb ideje tartó népességmozgást követ. A KSH szerint Pest megye tavaly is a belföldi vándorlás egyik legnagyobb nyertese volt, miközben Budapest vándorlási mérlege továbbra is negatív. Betiltja a kéretlen telefonos reklámhívásokat Franciaország. A tavaly elfogadott jogszabály értelmében a vállalkozások csupán akkor kereshetik telefonon a fogyasztókat kereskedelmi ajánlatokkal, ha ehhez ők előzetesen hozzájárultak, és az erről szóló nyilatkozat bármikor visszavonható. Franciaországban eddig a fogyasztók egy állami tiltólistán regisztrálhatták a telefonszámukat, ha nem akartak reklámhívásokat fogadni. A fogyasztóvédelmi szervezetek szerint azonban több telefonos ügyfélszolgálat nem tartotta be a tiltólistára vonatkozó előírásokat. Az új intézkedés jövő hét kedden lép életbe.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde forgalma átlépte a 8 milliárd 230 millió forintot. A tőzsde részvényindexe a BUX 4%-os mínuszban, 147.491 ponton. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 1,2%-ot erősödik 4.662 forintra, a Richter enyhe 1%-ot drágul 12.120 forinton a papír. A Magyar Telekom látványos negatív szériában 3%-os mínuszban az árfolyam 2706 forinton, az OTP 7%-ot gyengül 46.390 forintra. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában. Nos, itt továbbra is jó a hangulat. A londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX szintén 1/10%-kal korrigál felfelé, a párizsi CAC-on 7%-os pluszban, a milánói börze 1%-ot, a madridi IBEX 1,1%-ot megy fölfelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forint 20 fillért, 1 amerikai dollárért 315 forint 60 fillért kérnek, 1 svájci frankért 389 forint 80 fillért kell adni. 1,1540 az euró dollárral szembeni árfolyama. Pár centet följebb ment a Brent típusú kőolaj jegyzésára, 80 dollár 80 centre, az észak-amerikai könnyolaj a WTI pedig 76 dollár 30 centre. Az arany ára 1%-ot drágul, egy uncia aranyért 4310 dollárt kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
2: Itt a délután folyamán is folytatódik a kánikula, esőre azonban továbbra sem kell számítani, a szél gyenge marad, azonban késő délutántól a Dunán túlon több helyen megélénkülhet. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között várható, késő este 25 és 32 fok között alakul. A Balaton és a Tisza tó 27, a Velencei tó 28, a Fertő tó 23 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Melyik a legjobb fotós mobil?
4: Biztonságos-e a felhő?
3: Kell okos óra a nagymamának?
4: Megzabolázhatóak a techóriások?
3: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
4: Melyik a világ legjobb tévéje?
3: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
5: Hit me hard.

0: melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a kategóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFater, és a következő egy órában vastagon technológiával, leginkább AI-jal, igen, tudjuk uncsi, de mégis fogunk foglalkozni, és a több beszám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A műsor első felében a hírekben nagyon-nagyon-nagyon nagy mesterséges intelligenciával foglalkozó cégnek fogunk az órára koppintani. Arról is beszélünk, hogy az Európai Unió területén hatályba lépett egy olyan rendelet, ahol maguknak a tartalomgyártóknak és a platform tulajdonosoknak is kötelező jelölni, hogyha valamilyen tartalomban mesterséges intelligencia segítségét vesszük igénybe, és arról is beszélünk, hogy a Meta egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy az ő általa és a Ray-Bannel közösen készített videós szemüveg mikor és mit vesz föl. A műsor közepén maradunk a mesterséges intelligenciánál, és a Suno-val fogunk foglalkozni. Pontosabban a Suno kapcsán ugye a világ legismertebb és legnagyobb szöveg alapján zenét generáló mesterséges intelligencia megoldása jelenleg a Suno, és ezzel kapcsolatban arról, hogy egy müncheni bíróság olyan határozatot hozott, mely szerint jogsértő magatartása tanította be a mesterséges intelligencia algoritmusát a Suno, amire, legalábbis hogy ezt így kimondták, hogy nem a felhasználó a hibás, aki véletlenül olyat generáltat, ami hasonlít valamire, és ami szerzői joggal védett, hanem maga a szoftver megalkotója a hibás. Ilyenre még nem volt példa, mindenképpen egy jobb irányt mutat a mesterséges algoritmusok tanítatása esetében. A műsor legvégén szerencsére leszállunk az AI hype-onatról, és egy rendes, becsületes, ám sajnos egy kicsit drágára sikerült Vivo telefont fogom közelebbről megnézni, ugyanis terítéken lesz az X300 Fe, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: A mai hírek és nagyjából az adás egésze, a tesztet leszámítva, a mesterséges intelligenciáról fog szólni, és rögtön egy Európai Uniós vadonatúj már életbe lépett rendelettel kezdünk, ami arról szól, hogy mostantól az unió területén meg kell jelölni, ha valamilyen tartalom, legyen a szöveg, kép, videó, zene, mesterséges intelligencia segítségével készült, akkor is a teljes egészében, és akkor is, hogy csak AI-ja módosították, ami azért egyrészt nagyon jó hír, másrészt azért rengeteg kérdést felvet.
2: Az Európai Unió egyébként mindig is híres volt arról, legalábbis a modern technológiai világ idején, hogy mindig szigorúbban vette azokat a szabályozásokat, amik a felhasználót védték, amik a kommunikációban is azt próbálták biztosítani, és itt a kommunikáció alatt értem a közösségi médiában történő kommunikációt is, illetve nagyon nagy rész az, tehát azt próbálták biztosítani, hogy nehezebben vezesse félre bárki is embertársát, és sokkal könnyebb legyen átlátni, főleg a mesterséges intelligenciával dúsított korunkban az, hogy mi a valódi és mi a mesterségesen generált tartalom, és pontosan erre egyébként egy nagyon-nagyon fontos szabályozás az, amit most bevezettek, ez az úgynevezett EU AI Act. Minden egyes tartalomgyártó köteles lesz kiírni azt, hogyha mesterséges intelligenciával készített tartalmat tesz közé, már az adott tartalomhoz nyilvánvalóan kell közölni azt, hogy ez bizony AI által generált kép, AI által készített videó, vagy AI által íratott szöveg, és abban az esetben is fel kell minden ilyen jelen információt tüntetni, hogyha csak részlegesen, tehát ha mondjuk módosításában, tehát valamilyen módosításban használtak mesterséges intelligenciát, és egyébként nagyon-nagyon jó példákat hoz az Európai Bizottság arra, hogy ezt egyszerűbb legyen megérteni, tehát hogy milyen esetben kell jelölnünk azt, hogy ez egyértelműen az utolsó bitig AI által készült tartalom, vagy mik azok az esetek, amikor mondjuk egy híres személy, egy közszereplő, vagy egy ismert ember arcát módosítottuk mesterséges intelligenciával, tehát azért ezek között is különbséget tesz a szabályozás, és hát nyilvánvalóan amellett egyébként, hogy valamilyen jelzést csak úgy a felhasználóra bízva elhelyeznének mondjuk a tartalomkészítők arról, hogy ez most AI tartalom, vagy sem, egész konkrétan meghatározza azt az EU szabályozás, hogy mely esetben mit kell használnunk, ugye vizuális megjelöléstől kezdve a szövegben történő feltüntetésen át, még a kódban is érdemes, illetve egy esetben kötelező elhelyezni azt, hogy ez egy AI tartalom annak érdekében, hogy akármilyen algoritmus hozza találatként a mi tartalmunkat, az ugyanúgy meg tudja különböztetni a talált listában azt, hogy ez bizony egy AI által készített tartalom, amit itt most listázok neked, kedves felhasználó, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon aprólékosan utána mennek annak, hogy milyen mesterséges intelligencia készült tartalmakat tehetnek közzé a tartalomgyártók. Ebben benne van egyébként nyilván részben az is, hogy az egyéni tartalomgyártó felelőssége is számít, illetve a platformok felelőssége is. Techvállalatoknál ez egy különösen kritikus kérdéskör lesz, mert hogy őket akár az éves globális bevételük százalékos arányával is büntethetik, ahogy egyébként bizonyos ritka esetekben már megtette az Európai Unió, nagyon-nagyon fájó mértékű összegekkel tudja a techvállalatokat néha egyébként az EU megbüntetni, és jelen esetben ez pontosan ugyanígy alkalmazható lesz majd. Még nem teljesen tiszta azért számomra az, hogy majd ez milyen mértékben lesz mondjuk a tartalomgyártó felelőssége, hány figyelmeztetést kell mondjuk azon a platformnak adnia, ha a tartalomgyártó nem jelzi saját magától azt, hogy ő most AI tartalmakat produkál, és hogy ezek után mi fog történni, illetve milyen bírósági pereket fogunk majd viszont látni, és nyilván a jövő zenéje, de az már jól látszik egyébként, hogy a platformok azért valamilyen mértékben felkészültek erre a kötelezettségre, mert ugye ez nem csak európai, hanem majd később más kontinens és más régiókban is elérhető kötelezettség lesz, szinte biztos vagyok ebben, de és ennek megfelelően nagyon sok esetben mi már most jelezhetjük, mondjuk példának akár csak az Instagramon, hogy mesterséges intelligenciát használtunk az adott kép, videó elkészítéséhez, vagy teljes egészében generálásához, ezt ugye jelezhetjük a feltöltéskor is, úgyhogy már valamennyire a platformok is felkészültek, de mindenképpen arra érdemes lesz figyelni, hogy aki ilyen tartalmakat használ, az minden formában próbálja megjelezni, hogy ez AI tartalom, mert különben súlyos bírságokra számíthat. És ha már mesterséges intelligenciáról beszéltünk, akkor beszéljünk egy nagyon tragikus jelenségről, ami szintén az AI-hoz köthető, és egész konkrétan a mesterséges intelligencia tanításához, mert hogy nem friss hír, de egyre égetőbb és egyre problémásabb jelenség az, hogy hogyan használják fel az adatbrókerek az írott tartalmakat, amiket nem feltétlenül érdekel digitálisan.
1: Ugye a világot digitalizálni kell, ezt már nagyon-nagyon régóta mondjuk, és ha valaki még emlékszik annak idején, amikor nem be kellett kattintani egy pipát, hogy nem vagyok robot, hanem különböző furcsán töredezett és akár értelmetlen szópárokat kellett beírni kézzel gépelve a billentyűzeten, hogy tovább jussunk és hogy bizonyíthassuk, hogy nem vagyunk robotok, akkor azt mondom, hogy a rekapcsa, amiről az előbb beszéltem, amikor a szópárokat láttuk és beírtuk, az egy hasznos dolog volt, ugyanis a tisztességgel és jól kezelt könyvek digitalizálása közben bizony-bizony előfordulnak hibák, tehát a régi könyveknél a nyomdafesték és a képek és akármi bezavarhat, egy tépés, nincs meg egy részlet az oldalnak, ezeket utána nehéz az OCR szoftverekkel, a szövegfelismerő szoftverekkel beolvastatni és így digitalizálni, ezért mi emberek pontosan ezt csináltuk, amikor be kellett gépelni a rekapcsát, és mi mondtuk meg az adatbázisnak, hogy ezek a könyvrészletek, ezek a valós könyvrészletek, amiket láttunk, azon milyen betűk vannak, vagy adott esetben milyen értelmes szavak vannak, ezzel segítettük a digitalizációt, majd ezeket a könyveket szépen összeszedték és visszaadták adott esetben múzeumoknak. Ezzel szemben 2026-ra eljutottunk oda, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztő vállalatok és az alvállalkozóik konkrétan szétvagdossák a legértékesebb, ritka, akár gyűjtői darabokat is a könyvek esetében, csak azért, hogy minél gyorsabban, köszönjük mesterséges intelligencia verseny, be tudják digitalizálni őket, és utána akár laponként átadják egy nagyon gyors szkennelő gépnek, és onnantól az a könyv az enyészeti élet elveszett, és igazából ez ügyben nem nagyon sokat lehet tenni, egészen egyszerűen elpusztulnak ezek a könyvek, vagy legalábbis jó részük elpusztul ezeknek a könyveknek, tehát nyoma sincs annak a fajta jó megközelítésnek, hogy visszaadjuk a jogos tulajdonosának, múzeumnak, könyvtárnak, stb. Azokat a könyveket, amiket digitalizálni akarunk. Olyan mértékű lett az adatéhség most már évek óta a mesterséges intelligencia miatt, és annyira gyorsan kell fejleszteni a vállalatoknak, hogy inkább bevállalják ezt a számomra érthetetlen és mérhetetlenül nagy botrányt, hogy értékes, ritka gyűjteményi könyveket vagdosnak darabokra, csak azért, hogy minél gyorsabban az adatbázisba kerüljön, az általuk fejlesztett mesterséges intelligencia adatbázisába kerüljön az a könyv és az a szöveg, amit a lapok tartalmaznak, úgyhogy itt beszélünk arról, hogy konkrétan levágják a gerincét a könyveknek, és ahogy az előbb említettem, lapokra osztják, vagy olyan adagolóba teszik, ami teljesen tönkre teszik ezeket a könyveket, úgyhogy végül is komoly emberi kulturális értékek semmisülnek meg, csak azért, mert a mesterséges intelligencia verseny nemhogy lelassul, hanem még inkább gyorsul, és hát nyilvánvalóan etikailag aggályainkat fejezhetjük ki, és magam sem örülök ennek, de ez egy olyan jogi szürke zóna jelenleg, reméljük, hogy az Unió majd legalábbis először az Unió szokott ilyenek toppantani egy komolyabbat, egyszer csak azt fogja mondani, hogy ez így biztosan nem jó, hogy megsemmisül az emberi kultúra sok-sok ezer olyan lenyomata, szó szerinti lenyomata, amire mondjuk jó esetben még akár 1-2 ezer év múlva is megfelelő megoldásokkal és őrzéssel vissza tudnánk tekinteni és meg tudnánk nézni őket, tehát jelenleg ez még egy jogi szürke zóna, én nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy ez változni fog, de azt nem biztos, hogy remélem, hogy annyira szigorúan és egy kicsit átgondolatlan kezelik ezt a dolgot, mint ahogy a Trump adminisztráció kezeli a robotporszívókat és fűnyírókat is, ugyanis új hírek érkeztek Amerikából, ugye beszéltünk annak idején, hogy minden, ami kínai gyártó, minden, ami Kínához köthető, és pláne, ami esetleg bármilyen úton, módon Kínába továbbít szerverekre adatokat, az Amerikában borzasztóan nagyon-nagyon rossz dolog. Ez nem feltétlenül hamis, tehát, hogy ezt mindenképpen vizsgálni kell, és az Unió is vizsgálódik ez ügyben, de most a Trump adminisztráció visszamenőleg is betiltaná a robotporszívók és fűnyírók azon funkcióit, amik miatt a legtöbben megvásároljuk ezeket az eszközöket.
2: Jó, legyünk egészen pontosak. Az adminisztráció azokat az eszközöket, azokat a háztartási eszközöket, intelligens háztartási eszközöket tiltaná be, amelyek kamerákkal, szenzorokkal vannak felszerelve. Hát ebbe azért borzasztóan sok készülék beleesik, tehát és nem csak a robotporszívók és a robotfűnyírók, de legfőképpen ez az a két kategória, ami egyébként teljes mértékben ki van téve a korlátozásnak. Itt pontosítani, itt nem egészen betiltás, hanem arra van szó, hogy az importját ezeknek az eszközöknek nagyon-nagyon nagy mértékben korlátozná, és hát ugye bizonyos mértékű tiltással is jár ugyanez, mert hogy valószínűleg egyébként, ahogy A híres nagy amerikai kínai techvállalat tiltó lista is összeállt, tehát hogy bizonyos cég felkerültek erre a tiltó listára, valami hasonlóra lehet számítani, ha ez életbe lép ez a szabályozás, tehát külön engedéllyel egyes cégek kaphatnak mindenféle kivételeket, ugye ez általában kiemelt státuszt kell, hogy kapjon egy ilyen cég valamilyen módon, valamilyen mértékben, ahhoz, hogy ezekhez a technológiákhoz hozzáférjen, amik ugye kínai vállalatoktól érkeznének be, és hát jelen esetben is arról van szó, hogy az amerikai cégek abszolút nem érintettek ebben, és nyilván a kínai vállalatok ellen megy ez a gazdasági csatározás, mert ez egyben ugye azért egyfajta adatszerzési harc is, hiszen ezekkel az eszközök képesek belső térkép rendszereket alkotni, fel tudják térképezni a környezetüket, fel tudják térképezni a felhasználók házait, kertjeit, otthonait, illetve azok tágabb környezetét is, attól függően, hogy milyen mértékű és milyen minőségű szenzorokkal rendelkeznek az eszközök, és nagyon sok esetben ugye pontosan amiatt, mert nem csak térképezéssel foglalkozik egy ilyen hardware és szoftver kombináció, ami ezekben a robotokban van, hanem ugye ezeknek a feldolgozásával és központi szerverre történő adat továbbításával, ezért rengeteg felhasználóról szivároghat ki, vagy kerülhet ki az USA-n kívülre adat, és hát ugye ezt az Európai Unió is azért masszívan szabályozza, hogy milyen adatokat is hol és hogyan tárolhatnak nagyvállalatok azokból az adatokból, amiket ugye a felhasználó önként megoszt, és azért a házak, otthonok felépítése alaprajza ez pontosan egy ilyen terület, de ugye nem feltétlenül csak az otthonokban, hanem mondjuk irodákban, irodahelyiségben is érdemes gondolkodni ezeknél az eszközöknél, és hát pontosan amiatt egyébként a kémkedés veszélye nagy mértékben fennáll. Képzeljük csak el mondjuk, hogy egy titkosszolgálati irodaházban mondjuk ilyen robotporszívók tevékenykednek, és azok elküldik a teljes felépítését az épületnek. Úgyhogy nyilván ez egy nagyon komoly kérdéskör, nyilván a piaci hatása is megvolt, az amerikai hasonló területen tevékenykedő cégek értéke azért nagyon nagy mértékben beugrott, és van egyfajta ilyen előnye is ezeknek a cégeknek ebben a témában. És ha már mesterséges intelligencia, kutakodás és AI alapú eszközök használata, akkor mindenképpen beszélünk el arról is, hogy hogyan szabályozza egy amerikai vállalat a saját eszközét, amelyel képes adatot gyűjteni, ugyanis az Instagram letiltotta a kifejezetten okosszemüveg zaklatására szolgáló fiókokat, de ez nem teljes körű megoldás.
1: Nemrégiben beszámoltunk arról, hogy a Meta annyira pofátlanul használná a körülötte lévő világot, amit a felhasználók felvesznek a Ray-Ban szemüveggel, ugye ezzel a videó kamerával felszerelt okosszemüveggel, hogy olyan megoldásokat fejleszt aktívan, ami nem jelezni a felhasználóknak, hogy felvételt készít, de úgy nem jelezni, hogy a saját tulajdonosa sem tudna róla, a szemüveg saját tulajdonosa sem tudna róla, hogy éppen most felvétel készül. Persze ez csak azért van, hogy megkönnyítse az életünket, és hogy minden jobb legyen. Ezzel szemben ugye egy konkrét fiókkal kapcsolatban jött ez a botrány, ahol oda mentek vadidegenekhez az utcán, és zaklatták őket, és ez volt a tartalom, mutatom az idézőjelet nagyon vastagon, és hát nem tudták az emberek, akiket éppen zaklatnak az utcán, hogy róluk felvétel készül, majd fölkerül erre a sajnos elég népszerű Instagram accountra, úgyhogy nyilván amit a letiltotta, jaj, azért az nagyon furcsa, csak azután tiltotta le, miután a botrány kirobbant, és több újság is beszámolt arról, hogy vannak ilyen fiókok, és vannak ilyen oldalak, és hát nyilván ez volt a legnépszerűbb. De hát jól mutatja azt, hogy közben azzal védekezik a Meta, hogy hát a piros LED az ott villog a szemüvegen, úgyhogy látnia kell az embereknek, hogy a felvétel készül. Egy, azért a videókamerával felszerelt okosszemüveg még nem annyira hétköznapi jelenség, hogy mindenki tudjon róla. Kettő, rengeteg fizikai hack és szoftveres hack is terjed a neten arról, hogy hogyan lehet elfedni ezt a villogó piros LED-et, és hát miközben ugye ezt a Meta saját maga fejleszti, és jönnek a botrányok minden oldalról, azért jócskán látszik, hogy milyen komoly visszaélésekre ad ez lehetőséget. Mindenképpen olyan jogi megoldásokat sürgetnek a szakértők és a jogvédő szervezetek is, amik nagyon-nagyon szigorúan szabályozzák azt, hogy megmaradjon valamilyen szinten a privát szféránk, megmaradjon az, hogy rólunk, átlagemberekről nem készülhet úgy felvétel, hogy nem tudunk róla, és azt nem tehetik fel a netre semmilyen céllal.
0: iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Ha analóg fotó, akkor Unidom Store. Kodak, Agfa, Fujifilm, Ilford, Yashica és sok-sok ikonikus kameramárka egy helyen. Ha szívügyed az analóg fényképezés, most kezded a fotózást, vagy ha már igazi profi vagy, csapj le a kedvezményekre. Használd az analóg 10 kuponkódot a Unidom webshopban augusztus 31-ig, és vásárolj analóg fényképezőgépeket, filmeket most 10% kedvezménnyel.
4: www.unidomstore.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél négy van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Kijev még tárgyal Washingtonnal a Patriot rakéták gyártási licenszéről. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök feladatul tűzte ki, hogy a legfontosabb fegyverrendszereket a lehető legnagyobb arányban Ukrajnában gyártsák. Az ukrán külügyminiszter elmondta, hogy továbbra is mindent megtesznek a különféle licenszek megszerzésének felgyorsításáért. Egyes partnereiktől már kaptak licenszeket, és bizonyos gyártási kapacitások már működnek. Andriy Sibiha hangsúlyozta, hogy a legfontosabb kérdés a ballisztikus rakétákkal szembeni védelmi képességek bővítése. Hozzátette, hogy Ukrajna minden nagykövete azon dolgozik, hogy rakétákat szerezzen, különösen ballisztikus rakéták elleni elfogó rakétákat. Jogtalan vagyonszerzéssel gyanúsították meg Ukrajna nemrég leváltott washingtoni nagykövetét. Átszámítva csak nem 84 millió forintnyi összegről van szó, emellett valótlan vagyonnyilatkozat benyújtásával is meggyanúsították. Az ukrajnai Nemzeti Korrupció Ellenes Hivatal közlése szerint a nyomozás megállapította, hogy a volt nagykövet tulajdonát képezte két kijevi lakóparki lakás, amelyeket azonban egy barátnője nevére jegyeztek be. Az ingatlanok értéke csak nem 66 millió forint. Ezen felül a gyanúsított több olyan vagyontárgyat is használt, lakást, parkolóhelyet és gépkocsit, amelyeket közeli hozzátartozók nevére irattak, és nem tüntette fel vagyonnyilatkozataiban. Feljelentést tett a honvédelmi miniszter a Balázsi Gyula cégével kötött gyanús szerződések miatt. Ruszin Szendi Romulus Facebook posztjában azt írta, hogy a minisztérium korábbi vezetése Balázsi Gyula cégével, a Lounge Event Kft-vel is kötött szerződéseket több mint 800 millió forint értékben. A honvédelmi minisztérium háttérintézménye, a Zrínyi Nonprofit Kft. Most új vezetést kapott, ami után azonnal megkezdődött a társaság korábbi szerződéseinek és működésének átvilágítása. Ennek során merültek fel komoly kérdések több szerződéssel kapcsolatban, amelyeket a Lounge Event-tel kötöttek. Megrongálták Radnóti Miklós szerbiai emlékművét. A Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács feljelentést tett az ügyben. A rongálásról Fremond Árpád, az MNT elnöke adott hírt a Facebook oldalán. Felszólították a helyi illetékeseket, hogy haladéktalanul tisztítsák meg a szobrot. Mint írta, a kultúra, a történelem és az emberi méltóság tisztelete nem válhat semmiféle promóció áldozatává. Radnóti Miklós életműve és sorsa közös európai örökség. A szerbiai bányavárosnak Magyarország 1979-ben ajándékozott Radnóti szobrot, ám a 600 kg-os bronzból készült emlékművet 2001-ben ellopták. 2004-ben új szobrot állítottak a meggyilkolt költőnek, amely azóta is a kelet-szerbiai Bor városában áll.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexen 0,4%-ot gyengül 147.480 pontra. A részvénypiac forgalma közelíti a 8 milliárd 700 millió forintot, a vezető papírok vegyesen teljesítenek továbbra is. Az OTP már 0,7%-ot gyengül 46.390 forintra. A MOL 1,1%-os pluszban 4.660 forinton. A Richter stagnál, a Magyar Telekom 3,1%-kal gyengül 2702 forintra. A Rába 1,4%-os mínuszban 2110 forinton, 2140 forinton. Az Opus 3,1%-ot gyengül 359 forintra. A 4IG 3,3%-kal szakad be 1716 forinton a papír. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, mert itt tovább emelkedtek a főbb tőzsdemutatók, a londoni FTSE már 1,1%-ot korrigál felfelé, a frankfurti DAX most stagnál, a párizsi börze 7,1%-ot erősödik, a milánói mutató 1%-kal megy fölfelé, a spanyol parkett 1,2%-ot erősödik. Elindult a kereskedés a tengeren túlon, a Wall Street-en vegyes a hangulat, a Dow Jones enyhe 1%-os pluszban, az S&P 500-as mutató stagnál, a Nasdaq kompozit pedig 0,3%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 315 forint 50 fillért kérnek, egy euróért 364 forint 10 fillért kell adni. Tovább emelkednek pár centet a kőolajárak, a Brent 80 dollár 95 cent, gyakorlatilag 81 dollárt kérnek egy hordó olajért, 1,3%-kal drágul a VTI, az észak-amerikai könnyűolaj 76 dolláron.
0: Időjárás jelentés.
5: Tovább folytatódik a kánikula, esőre nem kell számítani, a szél pedig gyenge marad. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között várható. Késő este 25 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
1: Július 31-én egy müncheni bíróság kimondta azt, amit az AI zeneipar egy jó ideje próbál egyébként elkerülni. A Suno, az egyik legnépszerűbb szövegalapú zenegeneráló szolgáltatás, megsértette a szerzői jogokat, amikor licensz nélkül tanították be a rendszerért szerzői jogvédelem alatt álló dalokból. Ez nem egy újabb amerikai per, tehát hogy itt most egészen konkrétan a sokkal szigorúbb európai piacra és európai szabályozásra vonatkozó mindaz, amit most a müncheni bíróság kimondott. Ebben a témában pontosan az történt meg, amit az AI cégek egyébként jó ideje kerülni próbálnak, és úgy tűnik, hogy a jövőben egyre többen kell, hogy szembenézzenek azzal, hogy milyen módon és hogyan szerezték be, mármint az AI cégek milyen módon és hogyan szerezték be az alapanyagot, amivel megtanították a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat, és hogy hányszor követtek el, és milyen mértékű jogsértést, amikor ezeket az anyagokat felhasználták.
2: És a Peti, amit kihangsúlyozott, nagyon fontos, mert hogy az a különbség az amerikai perekhez képest ebben a németországi esetben, hogy ugye eddig azzal tudtak a főleg amerikai perekben védekezni az AI cégek, a hasonló AI cégek, és nem csak a zenekészítő, hanem a képgeneráló, videógeneráló, stb., de akár csak a szöveges tartalmat előállító mesterséges intelligencia szoftverek fejlesztői, hogy hát ők betarították az AI-t, hogyha ezt olyan termékre vagy dologra használja maga a felhasználó, ami a végén nagyon hasonlít valami létező dologra, az nem az ő felelősségük, az a felhasználó felelőssége, tehát így ki tudtak bújni jó párszor a felelősség alól, bár Amerikában is szigorodnak ezek a perek. Ezzel szemben a müncheni bíróság pontosan azt mondja, hogy nem, az a legnagyobb baj, hogy már trénelés közben is nem úgy kezeli az adatokat, nem úgy kezeli ezeket a szerzői joggal védett adatokat és információkat a mesterséges intelligencia, ahogy kell, mert hogy konkrétan vizsgáltak létező dalokat, és a Helen Fisher Atlemos, Bonnie M. Dedicool és a Mumber Number 5-ot is fel lehetett ismerni az adatbázisban, tehát adatbázis szinten, vagyis nem az volt, hogy valahol nem létező metadatokra szétbontotta ezeket a dalokat a Suno megoldása, hanem konkrétan lekoppintotta, így áthárul a felelősség rólunk felhasználókról, akik mondjuk egy Bonnie M. Dedicoolhoz hasonló dalt generáltattunk szövegből a Sunoval, ugye eddig azt mondták, hogy hát, kedves Fekete Gábor, ez nagyon hasonlít a Bonnie M. Dedicooljára, ez bizony jogsértés, ezzel szemben most az történik, hogy nem, benne van az adatbázisban, tehát a Suno algoritmus képes ugyanilyen dalokat előállítani, és ez egy új precedens, és míg ugye Európában nem sok helyen van precedens jog, azért ez előrevetít egy olyan irányt, ami azt mondja, hogy át fog terelődni, és egyre inkább minden területen át fog terelődni a jogi felelősség nem a felhasználókra, hanem a mesterséges intelligencia előállításáért felelős szoftver és hardware fejlesztő cégekre, ami azért nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és hát mindenképpen egy sokkal nehezebb szabályozási irányt mutat, ráadásul a cégeknek is sokkal inkább oda kell figyelniük, ugyanis a jövőben ez biztos, hogy így lesz. Ráadásul azt se mondhatjuk, hogy ez valami új keletű dolog, hiszen jó néhány dolog kellett ahhoz, hogy eljussunk idáig ehhez az eredményhez, ehhez a bírósági döntéshez.
1: Egyrészt München nem véletlenül egyre inkább mondjuk azt, hogy valamilyen módon megtestesíti az AI szerzői jogok csatározások fővárosát Európában, mert a tavaly novemberben hasonló ítéletet mondott ki a bíróság a ChatGPT kapcsán, amely német dalszövegeket használt fel, és idézett vissza szó szerint a felhasználók számára, anélkül, hogy ugye az OpenAI bármilyen jogdíjat fizetett volna ezért, és hát innentől kezdve aztán persze elindult egy folyamat, amikor egyre több céget találtak meg, és egyre több AI szolgáltást találtak meg ilyen szerzői jogi kérdésekkel, illetve ilyen szerzői jogi követelésekkel, de egyébként maga a Suno sem először néz komoly problémák elé, bírósági csatározások elé, mert a Universal, a Warner és a Sony három aprócska kiadó cég már beperelte a Sunót pontosan azért, mert hogy olyan adatokat használtak fel, olyan zeneszámokat használtak fel, amelyekért nem fizettek jogdíjat, és ugye nem csak a Sunót perelik egyébként ezek a cégek, tehát félreértés ne essék, hogy csak egyetlen egy céggel van ilyen probléma. Van egy másik ilyen szolgáltató, az Udio nevezetű vállalat, amely szintén hasonló problémákba ütközött ezekkel a nagy vállalatokkal, ezekkel a kiadókkal szemben. És hát utóbbi egyébként az Universal már októberben megállapodott, a Warner pedig a Sunoval és az Udioval egyaránt lezárta a pert. A Sony még mindkét céggel perben áll az amerikai piacon, és hát most jön azért majd a következő nagy-nagy lépés az európai oldalon is. Már annak fényében, hogy a Suno esetében döntés született, sorba jöhetnek majd itt Európában is ilyen jellegű követelések, és hát ugye nyilván a szabályozások az Európai Unióban nagyon-nagyon szigorúak ezen a területen, úgyhogy várható, hogy nem csak zenei téren, hanem sok-sok más területen hasonló problémákba ütköznek majd az AI cégek.
2: És ugye az az alapvető probléma, hogy létező művészek és emberek által generált tartalmakon tréningezték például a Sunot, meg ugye az Udiót is, és most valami nagyon furcsa dolog történik, mert Amerikában elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy mivel a Suno és az Udio is megállapodott már, ha nem is az összessel, de pár nagy kiadóval, ezért licencdíjat fizet nekik, vagyis ők onnantól fogva teljes joggal használhatják ezeket a művészek, emberek által létrehozott dalokat és műveket, míg a másik oldalon ugye, akikkel nem sikerült megállapodni, azokét nem, plusz itt jön be egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi van a független zenészekkel, akkor maradjunk a zene területén, mi van azokkal a független zenészekkel vagy kiadókkal, akik egyik nagy multihoz sem csatlakoznak, akkor velük mi van? Az ő dalaikat el lehet lopni, őnekik nem lesz annyi pénzük, hogy bepereljék a Sunot, meg az összes többit, éppen ezért az Egyesült Államokban ugye egyrészt van az a licencelés, és akkor csinálhatják ezt a dolgot, másrészt pedig elindult egy olyan kereset, ami magukat a multikat is elkezdte piszkálni az ügyben, hogy rendben van, hogy ti odaadjátok a Sunónak a dalokat, de mi, mint kis alvállalkozók, mint kisebb kiadók, akik mondjuk a Universalhoz tartozunk, nem biztos, hogy ebbe beleegyezünk, nem biztos, hogy a mi művészeink engedik, hogy te Universal mégiscsak továbbad a Sunónak, arról nem is beszélve, hogyha egyik nagy kiadóhoz sem tartoznak, akkor velük mi lesz. Úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy Európa szigorúbb ebből a szempontból, itt még nem hallottunk arról, hogy Európában bárkivel megállapodott volna a Suno, tehát az Európai Universalral és a többiekkel. Nyilván ez elkerülhetetlen lesz, hogy egyszer csak lesz egy ilyen globális licenc, de ez egyrészt azt mutatja, hogy igenis Európában legalábbis sokkal, de sokkal szigorúbb szabályozásokkal kell számolnia ezeknek a vállalatoknak, tehát elképzelhető, hogy az lesz, mint mondjuk az Apple esetében, hogy bizonyos szolgáltatásokat vagy más nagy gyártó esetében nem fogunk tudni az Európai Unió területén belül használni, másrészt pedig, hogy megnehezíti a hasonló vállalatok és szolgáltatások életét abból a szempontból, hogy sokkal inkább ellenőrizhetővé kell, hogy tegyék az adatbázisokat, és sokkal inkább figyelniük kell nekik még azelőtt, hogy bárki egyetlen promptot beírt volna bármilyen felületre, hogy van-e olyan tartalom ebben a hatalmas adathalmazban, ami esetleg később hasonló perekhez vezethet, hiszen sokkal valószínűbb, hogy az Európai Unió többi országa is a müncheni határozathoz hasonló rendeletekkel fogja korlátozni ezeket a jogokat és felhasználásokat, ami a mi szempontunkból, már mint felhasználók szempontjából, ugye abból a szempontból rossz, hogy nem fogunk tudni Boniem Dedicool-szerű felvételeket gyártatni a Sunoval, viszont a Boniemnek és a jogörökösöknek, illetve az összes művésznek ad egyfajta olyan biztonságot, hogy nem fogja ellopni az AI az ő művüket, és nem fognak generálni olyan dalokat, amit ő kreált, és ami az ő védjegye, vagy amivel akár ő slágerlisták élén trónolt hetekig. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek a folytatása, mivel még azt sem tudjuk, hogy mekkora lesz a bírság, mert ez attól függ, hogyha a Suno bevallja és megmondja, hogy mennyit nyert, mennyit pénzt keresett azzal, hogy például ilyen jogilag védett dalokat is betett az adatbázisába, ahhoz képest fogja meghatározni a német bíróság a büntetés mértékét. Ráadásul még mindig van a Sunónak is ugye fellebbezési lehetősége, tehát ez a történet még nem ért véget, de azt jól mutatja, hogy sokkal, de sokkal nehezebb dolga lesz a bárhol, bármikor, bármit felzabáló mesterséges intelligencia cégeknek a dolga, hogyha jogvédett tartalmakkal kerülnek szembe. I'm 100% sensitive to get you to the only heaven there is, a planet.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Újabb Vivo készülék van terítéken nálunk, és ez most az X300 FE, és ha jól emlékszem, ezt az FE dolgot annak idején a Samsung vezette be, de lehet, hogy majd a Peti kijavít ez ügyben, és hogy elhagyták a gyártók egy idő után a Lite és az egyéb ilyen kitételeket, mert hogy azt sugallhatta volna, szerintem ez volt mögötte, a népnek, hogy akkor ez valami gyengébb, valami kisebb modell, ami még ha igaz is, elnevezés tant szempontjából nem annyira szerencsés, ezért most például a Vivo is a kisebb, szerényebb modellt, mármint hogy sok szempontból az X300-hoz képest, és mindenképp az Ultrahoz képest szerényebb hardware-re rendelkező kistesót nem Lite-nak nevezte el, hanem FE-nek, és ha leszámítjuk az árát, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy korrekt telefon, de sajnos ki fog derülni, hogy az az árcédula az nagyon-nagyon sokat fog nyomni alatban ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy ez tényleg egy korrekt telefon, de ne szaladjunk ennyire előre.
2: Ne is, mert a kicsi, kisebb, vagy bármiféle kisebbítő, kicsinyítő, light-os jelző egyébként abban a szempontból mindenképpen megállja a helyét, hogy ez egy nagyon könnyed, nagyon légies telefonra sikerült. Mondhatnánk azt is, hogy picit iPhone Air érzetet ad messziről hunyorítva, de mindenképpen azért érdemes megjegyezni, hogy ez egy mostani kategóriák belül is, bármelyik árkategóriát nézem, is egy kompakt telefonnak számít. A 6,35 szoros képátló az eleve már nem ez a szokásos tepsi méret, amit nagyon sokan ugye azért nehezményeznek. Nyilván, amikor tartalomfogyasztásra van szó, akkor persze a nagy méretnek vannak előnyei tagadhatatlanul, de a hétköznapi használat során ez egy nagyon kezes, nagyon kézbesimuló, egy kézzel is jó használható készülék. Az említett 6,35 szoros panel egyébként egy LTPO AMOLED kijelző, tehát 1-120 Hz között tudja skálázni a sebességét, a kép frissítési sebességét a rendszer. 1216x2640 pixeles felbontást kapunk ezen a képernyőn. Az is egy nagyon fontos dolog volt, hogy alapvetően az egész készülék egy ilyen kompaktabb megjelenést kapjon, ne csak a kijelző méretben merüljön ki az, hogy egy apróbb modellről van szó. Ennek megfelelően alig 8 mm-es vastagságot mutat fel a specifikációk terén a készülékház. 190 g-os tömegével még egy ilyen éppen kényelmesen kezelhető darabról van szó. IP68-as víz és porálóságot természetesen ez a készülék is megkapta, mint hogy a Vivo-nál egyébként ez szokás, meg most már igazából a legtöbb gyártónál azért egy elvárható minőségi, illetve strapabírósági ráta, amit meg kell, hogy kapjunk, úgymond egy jobb készüléktől. Belbecsben egyébként nem light a telefon, abból a szempontból legalábbis semmiképpen sem, hogy a Snapdragon 8-as processzor családból kapta meg a központi lapokészletét. Igaz, nem az Elite, hanem csak a sima Snapdragon 8, abból is az 5. generáció az, ami képviselheti magát. Szoftveres oldalra egy Android 16-os rendszert kapunk, ami nyilván a gyártó saját szájéze szerint testre szabott kezelőfelülettel van ellátva, és egyébként 5 év főverzió és 7 év biztonsági frissítést ígér ehhez a Vivo.
1: És ha már ott tartunk, hogy kisméretű készülékház, akkor az, amit most a Vivo megcsinált az X300 FE-vel, az, hogy míg az előbb modell az X300 csak Kínában volt kapható egy nagyobb teleppel, a mostani kistesóba sikerült egy 6500 mAh-es aksit belepasszírozni, ami amellett, hogy a készülék szerintem kifejezetten kecses, és nekem mondjuk nem feltétlenül az iPhone-ok jutnak róla eszembe, hanem a Google Pixel telefonok, tehát valahogy ez a nagyon letisztult iPhone, Google Pixel vonalnak egy ilyen homázs, hogyha szépen akarom mondani, tisztelgése ez az X300 FE, de hogy ebbe a készülékházba, ebbe az egy kézzel jó használható készülékházba sikerült egy ekkora méret

0: benne van. Ráadásul 90 watttal tudjuk tölteni, és nagyon gyorsan 90 watttal tudjuk tölteni vezetékkel, 40 watttal vezeték nélkül, sőt, visszafelé is tud tölteni vezeték nélkül, és visszafelé tud tölteni vezetékkel. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy áramellátás szempontjából az X300 FE az parádés.
1: És azon a téren sem spóroltak, ami egyébként nagyon sok gyártó szokott, főleg, hogyha nem egy csúcskategóriás modellről van szó, hanem inkább valamilyen light vagy másodvonalbeli termékéről beszélgetnénk, hogy az USB kapcsolat is gyors, tehát 3.2-es USB csatlakozót kapott a készülék. Ez apróságnak tűnik manapság a vezeték nélküliség világában, de próbáljon csak valaki nagy mennyiségű és sok nagyméretű fájl áthúzásával bajlódni. Ez főleg ugye fotók, videók esetében azért nagyon-nagyon sok a szemét, mert hogy akár nézzük és ezzel a készülékek már egyre nagyobb fotókat és videókat tudnak készíteni. És ha már fotó-videó, akkor mindenképpen térjünk rá arra a területre, ami a Vivo-nál nagyon-nagyon-nagyon hangsúlyos. A mostani tesztkészülékünkhöz ugyan nem kaptunk extra kiegészítőket, mint a korábbi Vivo modellek esetében, tehát itt most nem tudtuk kipróbálni a teleobjektívet, amit rá lehet csatolni a készülékre, de a Vivo X300 FE is rendelkezik olyan csomaggal, ami kifejezetten a fotózáshoz igazítja a készülék egyébként egészen jó képességeit. Nyilván, mivel ez egy könnyedebb, kisebb és valamivel olcsóbb modell, mint az eddig megszokott X300 Ultra, X300 Pro termékvonal, ezért nem teljesen ugyanazt a kamera szettet kapjuk, de szerencsére a főkamera, az 50 megapixeles főkamera, továbbra is egy kifejezetten jó minőségű modul, PDF autofókusszal, optikai stabilizátorral is rendelkezik, ugyanez elmondható egyébként mind felbontásban, mint pedig az a kiegészítők szempontjából a teleobjektívre is, és az egyetlen terület, ahol azt mondanám, hogy igazán megvágták a készüléket, az a 8 megapixeles ultraszéles kamera. Szerintem az, ráadásul, hogy ezt még fix fókusszal is kombinálták, abszolút nem illik a fotós mi voltához egy telefonnak. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy el a 8 megapixeles kamerát, ami egyébként nem is annyira jó minőségű képeket készítsen, és ez talán a legrosszabb tulajdonság a telefonnak. Nappal még csak-csak használható az esti időszakban, viszont már az ultraszéles képeket teljesen érdemes el is felejteni ezzel a készüléke. Tehát inkább azt mondanám, hogy ez jobban nézett volna ki optikailag, hogyha két kamerát kap ez a telefon, és ez a telefotó, illetve a főkamera, meg mind este, mind napközben ezért kifejezetten brillíroznak.
0: A másik két kamera viszont kifejezetten jó, hogy a Peti is mondta, a főkamera az nagyon-nagyon-nagyon jól teljesít. Éppen azért én el tudom képzelni, hogy a múltkor nálunk járt, az Ultrával nálunk járt kis mini kályhacső, az a Zeiss optika, az kifejezetten jó hatással lenne a fotózásra. Tehát ebből a szempontból kicsit felemás a helyzet, a 8 megapixeles nagy látószögű lencsét el kell felejteni, de minden más esetben mind nappal, mind éjszaka is kifejezetten jó képeket és videókat készít. A videóknál egy picit meg kell állnom, mert valamiért 8K képes a telefon, ezt most hagyjuk, szerintem most aki 8K-ban fotózza a családi születésnapokat, mert ez inkább egy átlag felhasználónak szól az a telefon, az még nem gondolta át, hogy utána mit fog vele csinálni. Én azt gondolom, hogy ma 2026-ban a 4K az még mindig egy nagyon stabil, jó felvételi mód. Mind a selfie kamera elől, mind pedig a hátsó kamera tud 4K-ban rögzíteni videót, úgyhogy ez mindenképpen egy pluszpont, és jól is teszi, de valamiért este, ha csak Full HD-ban akarunk rögzíteni, ott kifejezetten szemmel láthatóan romlik a minőség, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy az X300 FE esetében maradnunk kell a 4K-nál, amit amúgy 30-60 vagy akár 120 képkockával is tud, ez mindenképpen megint egy óriási pluszpont, mint ahogy egy picit visszaugrok a kialakításra, az is pluszpont, hogy IP69-es védelmet kapott a telefon, tehát nagyobb erejű vízsugarat is kibír, hogy ezzel a csomaggal azt gondolom, hogy azokkal a limitációkkal, amit az előbb említettünk, azért ez egy jó fotós telefon, és ez eddig mind jól hangzik, a leges, legnagyobb hátulütője a telefonnak, hogy sajnos pokoli drágán nyit. Tehát az, hogy például házon belül az X300 jobb kamerával, egy csomó szempontból erősebb hardverrel olcsóbban kapható már, igen, az valóban egy korábban megjelent telefon, az mindenképpen egy érvágás, de ha körbenézzük a piacon, akkor az ár kétharmadáért, az FE kétharmadáért kapunk hasonló tulajdonságokkal és technikai specifikációkkal rendelkező más gyártóktól származó telefont, úgyhogy ezzel tudom zárni a mai tesztet, mert az időnk fogytán van, hogy igazából nagyon-nagyon jó lehetne a Vivo X300 FE, és értjük a chip, meg a memória krízist, meg mindent, nagyon vastagra sikerült az árcédula, én azt gondolom, hogy az évvégi akciókban lesz olyan ára az FE-nek, amikor azt tudjuk mondani, hogy rendben van a készülék, de hát ennyire volt már a időnk, ez az egy óra hamar elrepül, de az iFotel.net oldalon, a YouTube-on és a TikTokon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
1: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
0: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 16 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergely vagyok a legfrissebb hírekkel. Börtönnel fenyegeti az amerikai elnök azokat, akik szerint fogytán vannak az amerikai rakéták. Donald Trump azt bizonygatja, hogy hadseregének még rengeteg lőszere van, és aki ezzel ellentéteset állít, az hazaáruló. Azután írt erről a közösségi oldalán, hogy előző nap amerikai tisztviselők névtelenül arról nyilatkoztak a CNN-nek, hogy az Egyesült Államok hadserege az elfogható rakétáiknak már a 80%-át felhasználta az iráni háborúban. Az elnök azt mondta, hogy Amerikának hatalmas lőszerkészletei vannak, bizonyos típusokból különösen nagyok, és hogyha kell, akkor további készleteket is importálhatnak. A hadipari cégek emellett annyi üzemet és gyárat építenek, amennyit az ország eddig még nem látott. Kijev még tárgyal Washingtonnal a Patriot rakéták gyártási licencéről. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök feladatul tűzte ki, hogy a legfontosabb fegyverrendszereket a lehető legnagyobb arányban Ukrajnában gyártsák. Az ukrán külügyminiszter elmondta, hogy továbbra is mindent megtesznek a különféle engedélyek megszerzésének felgyorsításáért. Egyes partnereiktől már megkapták a licenszeket, és bizonyos gyártási kapacitások már működnek. Andriy Sibiha hangsúlyozta, hogy a legfontosabb kérdés a balisztikus rakétákkal szembeni védelmi képességek bővítése. Hozzátette, hogy Ukrajna minden nagykövete azon dolgozik, hogy rakétákat szerezzen, különösen balisztikus rakéták elleni elfogó rakétákat. A Duna Paksnál az elmúlt egy napban 4 cm-t emelkedett, már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, valamint eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. Erről írt Magyar Péter a mai nap a Facebook oldalán. A vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása tegnap 7 órakor mínusz 134 cm volt. A víz hőmérséklet Paksnál mintegy 28 Celsius fok. Az atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként. A paksi turbina üzemel. Megrongálták Radnódi Miklós szerbiai emlékművét. A Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács feljelentést tett az ügyben. A rongálásról Fremond Árpád, az MNT elnöke adott hírt a Facebook oldalán. Felszólították a helyi illetékeseket, hogy haladéktalanul tisztítsák meg a szobrot. Mint írta, a kultúra, a történelem és az emberi méltóság tisztelete nem válhat semmiféle promóció áldozatává. Radnóti Miklós életműve és sorsa közös európai örökség. A szerbiai bányavárosnak Magyarország 1979-ben ajándékozott Radnóti szobrot, ám a 600 kg-os bronzból készült emlékművet 2001-ben ellopták. 2004-ben új szobrot állítottak a meggyilkolt költőnek, amely azóta is a kelet-szerbiai városban áll.
0: Tőzsde hírek.
1: Egy órával tőzsdezárás előtt a Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 0,5%-os mínuszban 147.289 ponton, a részvénypiac forgalma pedig közelít a 10 milliárd forinthoz. A vezető papírok többségében rosszul teljesítenek, a MOL 1,2%-kal ugyan a pozitív tartományban 4.664 forinttal, az OTP viszont 1%-ot gyengül 46.290 forintra, a Richter 1%-ot megy lefelé 12.100 forintra, a Magyar Telekom pedig 3,2%-kal szakad be 2.700 forintra. Érdemes még megemlíteni a Rábát, ami stagnál, az Opus 2,7%-os mínuszban 350 forinton, a Masterplast papírjai 3%-ot gyengülnek 2.880 forintra, a Forage papírai szintén gyengülést mutatnak, 3,3%-kal mennek lefelé 1715 forintra. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, itt pozitívak a mutatók többségében. A londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX szintén 1/10%-ot emelkedik, a párizsi CAC-on 6%-os pluszban, a milánói börze 9/10, a spanyol parkett 1%-ot erősödik. Nézzük, mi a helyzet a tengeren túlon a Wall Street-en. Nos, itt a Dow Jones indexes stagnál, az S&P 500-as mutató 1/10%-kal a negatív tartományban, a Nasdaq Composite 8/10%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 315 forint 40 fillért kérnek, egy euróért 364 forintot kell adni. A kőolaj árak lejjebb mentek, igaz pár centtel, a Brent típusú jegyzésára $80.80, a WTI pedig $76.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a kánikula, esőre viszont továbbra sem kell számítani, a szél gyenge marad, a késő délutáni óráktól a Dunántúlon viszont megélénkülhet, a csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között várható, késő este 25 és 32 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Szép napot és jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Csütörtök van, hosszú műsorsáv. Ma egészen 6 óráig együtt rádiózhatunk majd. A vízzel kezdjük a mai beszélgetést, egészen pontosan hidrogeológiával. Fontosak lesznek az itt elhangzó információk, ígérem. Aztán fél 5 és 5 óra között földgömrovat. 5 óra után pedig a turizmus.com műsorrészben jön a levegő, egészen pontosan repülés, repülő, Budapest Airport, rekord július és taxihelyzet, friss helyzetkép jön majd Valentinyi Katalintól. A műsor vége felé pedig Dunakanyar élménykör, a hétvégére és a jövő hétre ígérünk és kínálunk programokat. Monitor délután egészen 6 óráig rádiózzunk együtt.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Dr. Erős Anita van itt a stúdióban. ELTE hidrogeológus, felszín alatti vizek a területe. Azt mondta, hogy tegeződhetünk. Köszönöm szépen. Ráadásul a Nemzetközi Hidrogeológusok Szövetségének magyar nemzeti tagozatának is az elnöke vagy. És a Nemzetközi Hidrogeológusok Szövetsége 50 év után most újra Magyarországra látogat. Szeptemberben lesz egy óriási rendezvény.
2: Igen, ez a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének a világkongresszusa, amelyet minden évben megrendeznek a világ különböző részein, és ez 50 év után látogat újra Magyarországra.
1: Mit fogtok nekik mutatni, mert a Dunába nem nagyon sok látnivaló van.
2: A Dunában is van sok látnivaló.
1: Hát amik most előbukkannak, igen, az országban.
2: Igen, tehát vannak termálforrásaink, amelyek most láthatóvá váltak például a Gellért-hegy előtti Duna szakaszon, de Magyarország különlegesen gazdag felszín alatti vízkészletekben és az ehhez kapcsolódó mindenféle jelenségekben. A kongresszusunk első napján az ország különböző részeire fogunk ellátogatni szakmai kirándulások keretében. Maradunk egy pár helyszínen Budapesten, hiszen itt vannak a világhírő barlangjaink a Rózsadombon. Elmegyünk a Tihanyi félsziget környékére, a Balatont megmutatjuk, a Dunatisza közét megmutatjuk, a homokhátság vízkészlet problémáit, a Velencei tavat körbejárjuk, elmegyünk a Bükk-hegység fele, szóval van mit mutogatni.
1: Erről a programról majd beszélgetünk szeptemberben, ez akkor lesz aktuális. Én most más miatt hívtak, nagyon sok cikk megjelent, nagyon sok mindenről lehet olvasni. Látszólag gazdagok vagyunk felszín alatti vizekben, és nagyon fontos kitétel, ezt is tőle tudom, hogy 95% a felszín alatt van az édesvíznek a glóbuszon, ugye? Tehát amit mi itt karcolgatunk, meg látunk, meg sopánkodunk, Duna, patakok, meg az összes többi, az 5%, édesvizek 90% felszín alatt van. Ezt akarjátok, tehát ti szakmátok láthatóvá tenni, a láthatatlan, ugye a felszín alatti vizeket. Szóval nagyon sokan mondják azt, hogy piszok gazdagok vagyunk, mi itt egy ilyen édesvízi tengeren ücsörgünk Magyarországon, miért nem aknázzuk ezt ki? Meg akkor szóba kerül az elszennyezés, a furtkutak helyzete, a tármálvizek, gyógyvizek, nagyon sok minden. De ami még fontosabb ennél, hogy azt mondtad valahol, hogy látszólag gazdagok vagyunk, közben meg vízhiányosak vagyunk, és az egyfőre eső vízkészlet mértéke kritikussá vált. Fölül látjuk, hogy nagy a baj, és a víz az úr, de most nincs víz. Alul is, a felszín alatt is baj van.
2: Az a helyzet ezekkel a vízkészletekkel, legyen szó felszíni vagy felszín alatti vízkészletekről, hogy ezek mind a vízkörforgalom részei. És nyilvánvalóan, hogyha a klímaváltozás, a csökkenő csapadékmennyiség, vagy a csapadékmennyiség eloszlásának a megváltozása hat a felszínen, az nyilván lecsapódik a felszíni víztestekben és a felszín alatti víztestekben is, hiszen ezek a csapadékból kapják az utánpótlódásukat. És a másik nagy probléma, amit föl kell ismerni, hogy ezeket nem lehet külön-külön kezelni. Uh-huh. Tehát amikor azt mondom, hogy a Velencei tónak a vízszintjét szeretném rendbe tenni, vagy a Duna vízszintjét.
1: Hát máshol sincs.
2: Tehát ezek is aktív kapcsolatban uh-huh. vannak a felszín alatti víztestekkel. Uh-huh. Tehát ezeket úgy komplexen egy uh-huh. egységként kell kezelni, mint vízgazdálkodás.
1: De a felszín feletti vizekkel nagyon sokat foglalkozik a szakmád és a közvélemény, és most hogy baj van. A felszín alatti vizekkel sokkal kevésbé. Pedig akkor ez olyan, mint a jéghegy, ugye? Látszik valami, és jelez is valamit, ugye? Igen. Tehát a felső rész, az 5%, igen, jelzi azt, hogy a 95%-kal mi újság van?
2: Van.
1: És hogy bajban van?
2: És ugyanúgy, ahogy látjuk azt, hogy vízszintcsökkenés van a tavakban, folyókban, ugyanúgy ez a vízszintcsökkenés a csökkenő csapadék mennyiség által jelentkezik a felszín alatti víz szintjében is, és ezért vannak bajban a felszíni víztestek is, hiszen eltávolítik egymástól ez a két víztest. Például sekélytavak esetében, hogyha a felszín alatti vízszintje már nem éri el a tónak a medrét, akkor egyszerűen nem tud rá segíteni ilyen aszályos időszakokban.
1: Mi most a teendőnk a világban ezzel a helyzettel? Mert eddig láttuk a különböző afrikai, meg nem tudom milyen képeket, képsorokat, és most azért nagyon sokan megtapasztalják azt. Látják a saját szemüket, ilyet nem érzett, azt hiszem ez a medence itt nagyon régóta. Ilyen meleget sem, meg ilyen aszályt sem, ilyen vízhiányos időszakot sem. Szóval mi most a teendőnk? Mi a felelősség? Mi a lehetőség? lehetőség? Nem tudom, hogy ezek jó kérdések.
2: Egyrészt az, hogy ne csak egyenként kezeljük ezeket, amit már mondtam, hogy ezt komplexitásában, egy-egy területet komplexitásában nézzük. Tehát próbáljuk meg ne csak a felszíni dolgokat rendbe tenni,
1: hanem pedig az van a szemünk előtt.
2: Az van a szemünk előtt, hanem megnézni azt is, hogy ez milyen kapcsolatban áll a felszín alatti térrésszel, az ott mozgó felszín alatti vizekkel, mert ezt a kettőt együtt lehet jól menedzselni, és együtt lehet kitalálni azt, hogy mi az, ami által adaptálódni lehet ehhez a megváltozott klimatikus viszonyokhoz. Mert lehet, mert nyilvánvalóan a kevesebb a csapadék, kevesebb az utánpótlás, ezt megérzik a felszín alatti vizek is a csökkenő vízszinttel, de a vízkivételekkel ehhez, meg a vízkivételekhez kapcsolódó felhasználási módokkal tudunk ebben segíteni. Csak egy példát mondok, a csapadékvíz elvezetése. Ugye azt mondtam, hogy a felszín alatti vízkészletek is csapadékból pótlódnak után. A csapadékvíztől az ember, amikor egy óriási eső esik, akkor szeret megszabadulni, gyorsan lefolyjon, betesszük a csatornába, azt elviszi a csatorna.
1: De most már jönnek a szivacsvárosok, legalábbis a koncepciójukat.
2: Nagyon jó, hogy ezt helyben tartsuk. Tehát az a baj, hogy egy nagy-nagy eső esetében a talajnak az elnyelő képessége, hogy be tudja fogadni ezt a nagy mennyiségű csapadékot, az limitált. Tehát ez mindenképpen
1: hogy lebetonoztuk már a félvilágot.
2: Ez a felszín nem fog lefolyni, és nem fog beszivárogni. Ha nem szivárog be, akkor ott lokálisan nem táplálja alattunk a felszín alatti vízkészleteket, hanem elmegy, és nem tudjuk azt a készletet utána.
1: Meg közben párolog, közben fogy, közben szennyeződik.
2: És az a lényeg, hogy nem jut el a felszín alatti vízszintig, nem tudja azt táplálni, ezért csökken. Hogyha ezt megpróbáljuk valamilyen szinten gyűjteni, tisztítani, célzottan ott bejutatni, ahol ez ténylegesen is el fogja érni a felszín alatti víztestet, akkor már jók vagyunk, mert utána a felszín alatti víz az szépen a saját kis áramlási rendszereit odaszállítja, ahova kell egy tóhoz, egy ökoszisztémához, tehát
1: vagy tudja a dolgát.
2: Tudja a dolgát, vagy pedig egyszerűen csak megemelkedik a szintje ott, ahol lakunk, és akkor nem lesz akkora nagy a problémánk.
1: Azt mondjátok, hogy mozgósítani kell a víztartalékot, mert hogy ez a 95% ott van, nem látjuk, de van egy tartalék, de nem korlátlan, tehát ez az butasság, hogy korlátlan, meg itt ringatózunk egy édesvízi tengeren. Ez valószínűleg nem elég szakmai, inkább ezt így fogalmaznám. De a lényeg az, hogy ezt hogyan lehet mozgósítani? Hogyan kéne ezt nekünk használni jobban? Máshol hogyan használják jobban? Nyilván mások már jártak ebben a cipőben, minket ez most ért utol, ez az aszályos időszak.
2: Van egy kulcs szó, ez a fenntarthatóság és a vízmérleg. Megint ugyanoda megyek vissza, hogy ez a csapadékból utánpótlódik, tehát van egy utánpótlódási mechanizmus, egy utánpótlódási mérték. Hogyha mi ebből többet veszünk ki, akkor ez a mérleg el fog csúszni, és csökkennek a vízszintek. Hogy ezt helyileg minden területre meg lehet keresni azt, hogy mi az, ami kivehető, és mi az, amivel lehet gazdálkodni, és mit lehet csinálni, hogy ez a csapadékon kívül még mondjuk esetleg visszapótlódjon. Tehát, hogyha használunk vizeket, most éppen ha termálvizekre egy picikét rátérünk. Tehát, hogy a termálvizeket az, hogy csak korlátlanul csak vesszük ki, és így felszíni befogadókba, patakokba, kisebb vízfolyásokba elengedjük, az nem fenntartható.
1: A Gellértből is, meg a Rudasból is folyik be a Dunába a használt víz.
2: Rossz
1: példa?
2: Amikor a mezőgazdaságban a termál vízzel fűtik a fólia sátrakat, és utána felszíni befogadóba engedik el a vizet, az egy pazarlás. Az egy pazarlás, mert lehetne ez zárt rendszerben a hőjét hasznosítani, és visszasajtolni, visszatenni abba a víztartóba a felszín alá, ahonnan ez származik, hiszen nekünk csak a hőjére van szükségünk, nem a vízre magára. A termálvizek, a gyógyfürdőkben, az már a balneológia. Ott egy kicsit más a helyzet, hiszen most van egy olyan jogszabály, hogy ami emberi testtel érintkezett víz, azt nem lehet visszatenni a felszín alá. Megjegyzem, Ausztrál világkongresszus tavalyi évben, Ausztráliában a termálfürdők esetében addig tisztítják mindenféle eljárásokkal ezt a termálvizet, és hasznosítják a hőjét és minden egyebet, amíg ezt újra vissza nem tudják tenni a felszín alá.
1: Hát mint ahogy az iparnál is, meg mindenhol a mezőgazdaság a szürke vizeket valamilyen módon, ugye visszajuttatni, visszasajtolni? Tulajdonképpen
2: igen,
1: erről van szó?
2: Igen, erről van szó. Tehát én azt gondolom, hogy a vízkészletekkel akkor tudunk jól bánni, fenntartatóan bánni, hogy gondolunk arra, hogy amit elveszünk, azt valahol vissza is adjuk, és ne vegyünk el többet.
1: Annyi minden eszembe jutott, mert azt mondod, hogy abból indultunk, hogy most gazdagok vagyunk, de csak látszólag most már látjuk, hogy nem, meg azt is mondod, hogy akkor a kritikus az egyfőre eső vízkészlet itt Magyarországon is. Csak eszembe jut, hogy azt mondják ilyenkor a vízműves kollégák, hogy túl olcsó a víz, ugye, és ezért aztán pazarlóan bánunk vele. Eszembe jutnak az autó, most sajnos sok minden eszembe jut, tudom, és akkor most még moshatnak, azok szürke vízzel mosnak, de hát azért az is ugyanúgy locspocs. Mekkora baj? Mennyire kéne nekünk most észnél lenni? Mennyire kéne nekünk felkapni a fejünket arra, hogy mondjuk jönnek ide a hidrogeológusok szerte a világból?
2: Fel kellene, mert azt gondolom, hogy a felszíni vizeket mindenki jól ismeri, jól érti a folyókat.
1: Aggódik értük most.
2: Látjuk, igen. Látható, de van egyfajta dinamika a felszín alatt is. Tehát, hogy a felszín alatti víztesteket nem úgy kell elképzelni, mint ilyen...
1: Ugye az örökké valóságig, igen, azok rendelkezésre állnak.
2: És ott
1: majd
2: van egy, mondjuk azt mondom, hogy egy medence, vagy egy vízzel teli bármi a felszín alatt, és akkor abból én pumpálom addig, amíg világ a világ, és akkor az úgy is marad. Tehát én azt gondolom, hogy ahol teendő van, és ebben nekünk is szerepünk van, és feladatunk van, hogy megismertetni az emberekkel ezt a láthatatlant, ezt a felszín alatti világot a talpunk alatt, hogy ez hogy működik, mik a folyamatai, és miket lehet tenni egyéni ember szinten, hogy ezt utána lehessen tényleg.
1: És most nem csak arról van szó, hogy ne fürödjünk, hanem zuhanyozzunk, ugye, meg zárjuk el a csapat ezeket, ezen már régen túl
2: vagyunk. Ezen már szerintem régen.
1: De itt a mezőgazdaság, az ipar és az összes többi.
2: Igen, igen. Mert azt gondolom, hogy szerintem egy kis odafigyeléssel, ezzel a szemlélettel, hogy amit elveszek, mit tudnék abból visszatenni, vagy amit mondjuk elvezetnék, mert nincs szükségem rá, vajon ott tudnám-e tartani helyben, mégiscsak, és a felszín alatt betározni. Tehát, hogyha ezeket így egy kicsit átváltjuk, ezeket a gondolkodás módokat, akkor lehet, hogy mégis lehetne valamit itt alkalmazkodni ehhez a megváltozott klimatikus
1: viszonyokhoz. Az embereknek mihez kell alkalmazkodni a ti szakmátok szerint itt a Kárpát-medencében a következő 5-10-20-30 év alatt? Most ilyen belátható időt mondok, amit azért sokan megélnek még.
2: Szerintem ehhez a pazarló vízhasználathoz, hogy a felszín alól bármennyit és bármikor kivehetek.
1: Tehát ez a mindenkinek, full kút esete.
2: Ez a háztartási kutak esete, hogy én töltetem vele a medencét, mert hát akkor nyilván nem a csapvizet pazarlom. És a sekélykutakkal tényleg az a probléma, hogy a sekélyk is háztartási kutjaink, azokat az áramlási rendszereket, az úgynevezett lokális áramlási rendszereket csapolják meg, amelyek szintén a legérzékenyebbek a klimatikus változásokra, hiszen ezek ilyen lokális magaslat, lokális mélypont közötti kis víz összeköttetések, és ezek szint ugye a csapadékból, a lokális csapadékból táplálkoznak. Hogyha én elveszem onnan a vizet, akkor, és egyébként se esik sok eső, akkor ott ezek megszűnnek létezni. A Velencei tónál is én, mint szakember, azt látom problémának, hogy nem olyan túl nagy a felszín alatti víz betáplálása a tónak, mert kutatásaink szerint ez ilyen 5-12%. Tehát ez tényleg nem nagy szám, de egy ilyen...
1: Ha jól tudom, a Balatonnál sokkal nagyobb
2: sokkal
1: terület,
2: nagyobb,
1: ugye?
2: Így van, ez azért
1: ott igen.
2: A morfológia is megengedi azt, hogy nagyobb intenzitással áramoljon a felszín alatti víz. Tehát az a baj, hogy aszályos időszakban sok kicsi sokra megy, tehát ez a felszín alatti víz általi megtámogatottság nagyon sokat tudna segíteni. És például a Velencei tó már majdnem azt mondhatjuk Budapest agglomerációja, tehát hogy óriási lakosság szemnövekedés volt az elmúlt évtizedekben, ami azt jelenti, hogy nyilvánvalóan nagyon sok háztartási kút létesült, és azok a beszivárgási területeken létesültek, ami mondjuk a segítette volna a tó fennmaradását. Igen. Tehát, hogyha elszívjuk a tó elől a vizet, akkor ne csodálkozzunk, hogy nincsen.
1: Ez milyen érdekes, ezt a felvetést még nem hallottam, rengeteg mindent hallottam már, mezőgazdaság, betonozás, nagyon sok minden, asszály, de valóban ez is hozzátartozik valamilyen módon. Mi lenne nagy eredmény a ti szakmátoknak, a hidrogeológusoknak?
2: Én azt gondolom, hogy a legnagyobb
1: az... Itt az adott viszonyok között.
2: Adott viszonyok között, hogyha az emberek értenék, hogy mi van a felszín alatt, hogy nem egy végtelen medence, hanem ez a csapadékból való utánpótlódás, ez áramlik, vannak betáplálási, beáramlási területek, vannak kiáramlási területek, vannak ökoszisztémák, amelyik felszín alatti biztosítanak.
1: Igen, érdekes, mert pont egy vezető mezőgazdásztól hallottam ezt egy másik rádióműsorban, és én általában hiszek neki, hogy ő mondta azt, hogy na de hát ami egyszer ugye itt lefolyik, meg pára, meg akkor a tenger, meg folyó, tenger, föld, tehát ez ugyanaz körforog.
2: Vízkörforgalom.
1: Akkor viszont a körforog, akkor akármennyit pacsálhatok, mert előbb-utóbb majd újra lejut, és akkor újra pacsálhatok. Akkor ez téves következtetés valahol, valamilyen
2: valahol
1: módon.
2: Igen, tehát hogyha
1: nagy, valami nem stimmel.
2: Igen, a nagy globális vízmérleget nézzük, akkor nyilván akkor ez egy kvázi statikus vízkészlete a Földnek, de nyilván itt a lokális eloszlásokban vannak anomáliák, ami kezdődik azzal, hogy mennyi csapadék esik, mennyi szivárok be,
1: és hát egyrészt nagyon gyorsan esik le, iszonyú mennyisége, ha egyáltalán esik, de kevesebb is esik azért most már hosszú évtizedek óta. Tehát ez pont olyan, mint egy jó zivatar, ugye? Van, ahol úgy kell elvezetni a vizet, és térdig hömpölyög, nálunk pedig asszály van. Tehát ez kell valamilyen módon hozzászokni.
2: Így van.
1: Hát akkor nagyon sok sikert a hidrogeológusok nemzetközi szövetségének és a budapesti konferenciának szeptember 14-e és 18-a. Egyébként a dr. Erős Anita itt a kongresszusi elnök is, ugye?
2: Így van.
1: Kíváncsi vagyok, mit tudtak megmutatni majd Budapestben. Akkor hogy elmondod? De előtte beszélünk még. Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél öt van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. A nemrég véget ért kétnapos kormányülésen olyan döntéseket hoztak, amelyek alapján elkezdődhet a villamos energia hálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése is. Ezt jelentette be a Facebook bejegyzésében a pénzügyminiszter. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. A tárcavezető szerint a legfontosabb feladat jelenleg az energiaellátás biztosítása, ami részben a vállalati önkorlátozásnak és a lakosság tudatosságának köszönhetően meg is valósul. Jogtalan vagyonszerzéssel gyanúsították meg Ukrajna nemrég leváltott washingtoni nagykövetét, átszámítva csaknem 84 millió forintnyi összegről van szó, emellett valótlan vagyonnyilatkozat benyújtásával is vádolják. Az Ukrajnai Nemzeti Korrupció Ellenes Hivatal közlése szerint a nyomozás megállapította, hogy a volt nagykövet tulajdonát képezte két kievi lakóparki lakás, amelyeket azonban egy barátnője nevére jegyeztek be. Az ingatlanok értéke csaknem 66 millió forint. Ezen felül a gyanúsított több olyan vagyontársát is használt, amelyeket közeli hozzátartozók nevére irattak és nem tüntette fel vagyonnyilatkozatában. Betiltja a kéretlen telefonos reklámhívásokat Franciaország. A tavaly elfogadott jogszabály értelmében a vállalkozások csupán akkor kereshetik telefonon a fogyasztókat kereskedelmi ajánlatokkal, ha ehhez ők előzetesen hozzájárultak, és az erről szóló nyilatkozat bármikor visszavonható. Franciaországban eddig a fogyasztók egy állami tiltólistán regisztrálhatták a telefonszámukat, ha nem akartak reklámhívásokat fogadni. A fogyasztóvédelmi szervezetek szerint azonban több telefonos ügyfélszolgálat nem tartotta be a tiltólistára vonatkozó előírásokat. Az intézkedés jövő hét kedden lép életbe. Jóvá hagyja a brit kormány, hogy a Paramount felvásárolja a Warner Bros. Discovery-t. Az állásfoglalás szerint az, hogy a Paramount Skydance felvásárolja a teljes Warner cégcsoportot mintegy 111 milliárd dollárért, nem kell jogilag beavatkozni a hatóságoknak. Ezt azután közölték, hogy a Paramounttól biztosítékokat kaptak. A két cég összeolvadása minden idők legnagyobb vállalati tranzakciója lenne. A brit kormány még júniusban jelezte, hogy megtámadja az ügyletet. Ugyanakkor végül megállapították, hogy az összeolvadás után is fennállnak majd azok a kötelezettségvállalások, amelyek a céget arra kötelezik, hogy a különféle műsorszolgáltatások továbbra is elérhetőek maradjanak. Emellett a minisztérium szerint attól sem kell tartani, hogy a felvásárolt média cégek önálló működése veszélybe kerülne.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapest Értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os mínuszban 147.095 ponton, a részvénypiac forgalma pedig átlépte a 10,5 milliárd forintot. A vezető papíroknál még mindig rossz a hangulat, a MOL 1%-ot megy fölfelé 4654 forintra, a többiek a negatív tartományban, az OTP 1,1%-kal 46230 forinton, a Richter is lefelé megy 3%-ot 12070 forinton, a Magyar Telekom árfolyama pedig 3,1%-ot zuhan be 2702 forintra. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, ahol hamarosan szintén zárnak a tőzsdék. A londoni FTSE 1% mínuszban, a frankfurti DAX 3%-os pluszban, a párizsi börze 8%-ot emelkedik, a milánói mutató 9%-kal, a spanyol parket 1,1%-kal a pozitív tartományban. Nézzük, mi a helyzet a tengeren túlon, mert itt inkább vegyes a hangulat. A Nasdaq kompozit mutatója egyedül pozitív tartományban 3%-kal, az S&P 500-as mutató stagnál, a Dow Jones 2% mínuszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forint 30 fillért kérnek, 1 amerikai dollárért 315 forint 80 fillért kell adni. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1536. Ismét drágultak a kőolaj árak pár centet, a Brent most 81 dollár, az észak-amerikai könnyolaj a VTI jegyzése pedig 76 dollár 30 cent.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a kánikula, estére derült vagy gyengén felhős idő valószínű. Helyenként előfordulhat kisebb zápor. A szél főként a Dunántúlon egyre több felé megélénkül. A hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Éjszakára 17 és 25 fok közé hűl le. Holnaptól enyhül a meleg időjárás, szombattól pedig másodfokú hőségriasztás lesz. Holnap a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, elszórtan ugyan, de lehetnek zivatarok. A csúcsérték 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Földgömb, a megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután, csütörtök van, délután fél öt múlt néhány perccel, ez a földgömb rovat ideje. Dr. Hamar Sándorral beszélgetek, aki egyébként orvos és fotós is, és hát most bivajok után, vagy bivajok mellett a juhokkal foglalkozunk, juhmérés mérában. Doktor úr, mesélje, hogy került oda? Hova került, és hogy került, és mi ez a juhmérés?
2: Ilyen mérába jártam, ismételten. Ez ugye Kolozsvártól körülbelül 20 kilométerre fekszik, és az egyik legértékesebb, az hagyományaimat legjobban megőrző kis magyar közösség. A táncon keresztül kerültem ki egyébként, néptáncolok amatőr szinten, egy most már nem is fellépő csoportban, de az a tanárunk, aki legtöbbet foglalkozott velünk, ő rendszeresen járt már korábban is kint Mérában, jó kapcsolatokat épített ki, és rajta keresztül kerültem Mérába én is, és aztán már tulajdonképpen önállóan mi is egy családdal nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, és rendszeresen járunk ki.
1: Szentgyörgy nap környékén érdemes oda menni, ugye ez egy tavaszi ünnep, ekkor történik a juhmérés.
2: Igen, ez egy nagyon nagy ünnep volt, ma már vesztett fényéből sajnos, de valóban a leírások alapján ez egy akkora ünnep volt, ami az hagyományos vallási ünnepekkel, tehát karácsony húsvéttal vetekedő mértékű volt.
1: A cikk nagyon érdekes, és nagyon jók a fotók, de végül is itt arról van szó, hogy mikor kiviszik őket ugye a legelőre, a nyájat, a turmát, ugye, ezt öntől tudom, akkor először is üresre fejik őket, hogy lássuk azt, hogy kinek a juha estére mennyi tejet tud termelni, ugye, hogy aztán majd legyen egy közös elszámolás, és abból a különböző gazdák, utcák, ahogy ön írja, az is izgalmas, majd mesélj el, ki hogyan részesedik a szezonban. Végül is ez egy ilyen próbanap. Jó, kiéheztetik őket, kifejik őket, aztán lássuk meg estére, mit tudnak termelni, és ahhoz képest aztán úgy lesz az elszámolás majd a szezon végén. Nekem ez így jött le, ez a matek, de igen, hát ez ennél sokkal részletesebb, meg sokkal izgalmasabb.
2: Igen, hát alapvetően valóban arra törekedtek, hogy mindenki megfelelő mértékben tudjon részesedni a közösen fejt tejből. Ugyanis a kosaros állattartás volt jellemző, tehát magyarul karámokban tartották az állatokat tavasztól őszig, folyamatosan kint félrideg tartásban. A tél folyamán pedig mindenki, minden gazda saját állatát vagy állatait otthon tartotta. És az első megmérettetés volt ez tulajdonképpen a juhok részére. Egyrészt minősítette a gazda gondosságát a tél folyamán, hogy mennyire tartotta jó állapotban az állatait. Másrészt meg igen, hát ugye az a kezmény, hogy az egész év eldőlt gyakorlatilag ezen az ünnepi fejés során. Összeterelték egy nyájba, amit valóban itt turmának hívnak, és aztán a kihajtás, a közös kihajtás előtt megfejte a pakulár és egy fejő segítő, aki jól tudott fejni. Ők ketten megfejtek, hát annak idején ugye 300 juhot mielőtt kihajtották.
1: Hát jól elfáradhatott a kezük azért estére.
2: Nagyon komoly munka. És ekkor már megszámolták a juhokat, ugye, hogy kinek mennyi juha van. Ennek jelentősége van abból a szempontból is, hogy nagyon figyeltek arra, hogy nehogy valamilyen csalás vagy turpisság kerüljön a rendszerbe, hogy nehogy valaki illetéktelen előnyökhöz jusson. Szóval megfejték a juhokat a kihajtás előtt, és akkor az éjszakát azt már elkint a pakulárral és a segítőkkel, amiket kihálóknak hívnak. Ezek a kihálók korábban mindenképpen már fiatal felnőttek voltak, tehát 14 év fölöttiek konfirmáltak, ugye belekerültek a fiatal
1: férfi
2: életkorba.
1: Hogy kaphassanak pálinkát, ez már be kellett tölteni a 14-et.
2: Tehát az idő, hát fiatalabbak is már kimehettek, de ezeknek a kihálóknak feladatuk volt az is, hogy tüzet rakjanak. Egyrészt még hűvös volt, másrészt pedig ilyenkor szalonnát sütöttek, hát nyilván egy kis italoztak is, és már nótáztak. És aztán ezek a kihálók mennek vissza majd a faluba, kora reggel, zenészekért, és akkor már zenészekkel mennek ki. A nyájjal kapcsolatban még az nagyon fontos, hogy így van, üres tőggyel mentek éjszaka ki, hát az éjszakázó helyre, majd hajnalban, amikor kezdték őket összeszedni, legeltették őket, akkor mindenki ugye ugyanazon a legelőn legelt, és akkor, amikor beértek a faluba, Általában az első gazda az, aki a rangsorban az első helyen áll, tehát ő részesült az előző évben a legtöbb juttatásban. Az ő udvarán állították föl a fejő helyeket, és minden gazda a saját juhát utána már ő fejte meg ezen az alkalmon, és a fejt fej mennyisége alapján rangsorolódtak. Nyilván volt különbség abból is, hogy volt, akinek több volt. Ez általában 2 és 30 között volt, ez volt az, az alap, de ez aztán változott, mert ugye a juh tartók száma is változott, egy gazda akár többet is tart, de hagyományosan ez így alakult, és akkor a fejt tej mennyisége alapján kialakult a rangsor.
1: És hogyha mondjuk volt 10 állat, és annak a mért teje volt, nem tudom, 15 liter, volt egy szorzó, meg egy szorzandó, és akkor az volt a végeredmény, és annak a gazdának akkor abból a 10-15 állatból annyi járt minden nap, a közös fejésből.
2: Igen, ugye? Igen, tehát arányosan elosztották, igen, hogy akkor kinek mennyi fog jutni. Nyilván a legkevesebb állattal rendelkezőnek volt a legkevesebb tejmennyiség a fejéskor, de ő is részesült, és meg volt határozva, hogy a héten melyik nap, melyik gazda mennyi tejet fog kapni.
1: Ez volt az elszámolás alapja.
2: Így van.
1: És hol tart most ez a folyamat? Mert hogy ez egy nagyon szép hagyomány, és egy sok évszázados hagyomány nyilván, de hát, hogy látszik a cikkből, meg olvasom is, a leggyengébb láncem az már a pakulár, ugye a juhász, hogy találunk-e juhászt erre a feladatra.
2: Igen, igen, itt volt egy, ugye ez a COVID-19 járvány, az meg az összes ilyen közösségi tevékenységet, a tiltás miatt, de aztán mindenki kitalált itt valamit, nyilván itt a falu közösség és egy valami kisebb, valamilyen ünnepet azért tartott titokban, de a társaságnak kellett fizetnie, és ennek a bérében nem egyeztek meg, és ekkor volt egy átmeneti hiány, de aztán végül is visszakerült a helyére a pásztor, tehát most már ő van a nyájjal, de a probléma az az, hogy tulajdonképpen nincs már ez az utcán gazdáknak a közössége. Van természetesen valamilyen egyesség, de az ünnep is már elvesztette a funkcióját, már csak egy hagyományőrzésként él tovább a faluban, amiben hát az a helyzet, hogy maga a falu közössége már alig tud részt venni. Nyilván a juhokat gazdák adják be, de nem is minden juhot adnak be, csak egy ilyen látvány ünnep maradt már az egészről.
1: Lett az egész. És mi a helyzet a bivajokkal, doktor úr? Mert legutóbb ugye a mirai bivajokról beszélgettünk.
2: És hanyatlás van. Már abban a cikknek a summája is ez volt, hogy ez egy eltűnőben lévő gazdálkodási forma. Annyit lehet látni, hogy ott is ezt a területet is érinti a klímaváltozás. Gyengébbek, sokkal gyengébbek a legelők. Legutóbb, mikor kint jártunk nyár végén, augusztusban voltunk, teljesen ki volt égve a legelő. Megfogyatkozott ennek következtében is, és az állattartók további fogyása miatt az állatállomány lényegesen kevesebb a bivaj. Elégedetlenek a gazdák, ezt rögtön az első beszélgetésnél már ez bukott ki belőlük, hogy semmi se jó, a legelő, a gyengék az állatok, keveset adnak, nem jó a vevőkör. Szóval egy tovább szűkülő állattartási formáról van szó. Meddig marad, azt nem tudjuk.
1: Szakadtam mondani, hogy fontosak ezek a cikkek, meg ezek a fotók, mert ezek lassan kordokumentumok, és lehet, hogy 10-20 év múlva csak a Bivaj Múzeumban lehet majd találkozni ezekkel a tárgyakkal, meg ezzel a fajta kulturális lenyomattal.
2: Igen, azt hiszem, ez tényleg így lesz.
1: De azért doktor úr megy majd, ugye? Következő tavaszon
2: megyek,
1: is.
2: Persze, persze.
1: Ott a helyen mérem.
2: Igen. Hát van már tényleg ilyen jó kapcsolat, várnak is minket már, úgyhogy reméljük, hogy kijutunk.
1: Nagyon szépen köszönöm. Juhmérés Mérában dr. Hamar Sándor orvossal, fotóssal beszélgettem, és a legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl. Érdemes elolvasni a cikket, nagyon sok érdekes, izgalmas információ, amiről nem is beszéltünk, és nagyon izgalmas fotók, és nagyon érdekes fotók is a cikkben, meg az újságban. Nagyon szépen köszönöm, doktor úr, jó munkát önnek.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Viszont hallásra.
0: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt lezárták Békésmegyeren a Hollóskor-Villajos utcát a Nád utcánál. A 243-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Békésmegyer és a Hősök tere közötti megállókat a Donát utca felé. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávlezárás és sávelhúzás nehezíti a haladást, a Remiz utcától araszolásra számítsanak. Erős a forgalom a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Közraktár utcában befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blahalújza térnél, valamint az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt. Várhatóan pénteken hajnali 4 órától 6 óráig lezárják a Szabadsághidat, a Budai alsó rakpartot az Erzsébet hídtól a Rákóczi hídig, illetve szakaszosan a Szent Gellért rakpart Műegyetem rakpart útvonalat, mert tűzszerészek dolgoznak. Korlátozásra kell készülni a Petőfi híd budai le- és felhajtóján, valamint a környező utcákban is. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan nem lehet közlekedni. Lezárták a belső sávot a Helsinki úton befelé a határút előtt, mert helyreállítják az útburkolatot. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 17 óra múlt fél perccel, jó estét kívánok, Kovács Gergely.

0: Én vagyok a legfrissebb hírekkel. Jól pörögtek a boltok júniusban, a benzinkutak forgalmában volt minimális visszaesés. A kiskereskedelem forgalmának volumene 3%-kal meghaladta az előző év azonos időszakát, míg májushoz képest 4%-kal csökkent. Éves összevetésben 1,8%-kal emelkedett júniusban az élelmiszer és élelmiszerjellegű vegyes kiskereskedelem forgalma. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint az üzemanyagárak jelentősen befolyásolták az adatot. Regős Gábort hallják.
1: Ezért az évelei transzfereknek egy jelentős része kifut. A másik pedig ugye az üzemanyagforgalom. Most ha megnézzük a júniusi üzemanyagforgalmat, az 0,2%-os csökkenés mutat éves alapon, míg májusban ez még egy 8,2%-os növekedés volt, amit ugye akkor nehezen értettünk meg egyébként az áprilisi 9,1%-et is, ugye előtte márciusban volt egy 20% feletti éves növekedés, az a pánikvásárlások eredménye volt, de egyébként júniusban ugyanúgy régiós összehasonlítás olcsó volt nálunk az üzemanyag, tehát ez a visszaesés is azért szerepet játszhatott mindenképpen ebben a havi alapú csökkenésben, összességében azért a fogyasztás éves alapon még így is tudott bővülni. Hát persze, hogy a bővülés mértéke mekkora, az nagyon nem mindegy, itt azért a következő hónapok még meghatározóak lehetnek.
0: Elkezdődhet a villamos energia hálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése. Ezt jelentette be Facebook bejegyzésében a pénzügyminiszter a kétnapos kormányülés után. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. A tárcavezető szerint a legfontosabb feladat jelenleg az energiaellátás biztosítása, ami részben a vállalati önkorlátozásnak és a lakosság tudatosságának köszönhetően meg is valósul. Kijev még tárgyal Washingtonnal a Patriot rakéták gyártási licenszéről. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök feladatul tűzte ki, hogy a legfontosabb fegyverrendszereket a lehető legnagyobb arányban Ukrajnában gyártsák. Az ukrán külügyminiszter elmondta, hogy továbbra is mindent megtesznek a különféle engedélyek megszerzésének felgyorsításáért. Egyes partnereiktől már kaptak licenszeket, és bizonyos gyártási kapacitások már működnek. Andriy Sibiha hangsúlyozta, hogy a legfontosabb kérdés a ballisztikus rakétákkal szembeni védelmi képességek bővítése. Hozzátette, hogy Ukrajna minden nagykövete azon dolgozik, hogy rakétákat szerezzen, különösen ballisztikus rakéták elleni elfogó rakétákat. Brazília ügyvivői szintre csökkentette diplomáciai kapcsolatait Argentínával, mivel az argentin elnök egy interjúban elítéltnek, tolvajnak és korruptnak nevezte a brazil államfőt. A konfliktus nem befolyásolja a gazdasági kapcsolatokat, inkább a permanens kampányüzemmódban dolgozó Javier Milei argentin államfő habitusát jellemzi. Fogel Dávid Latin Amerika szakértőt hallják.
2: Úgy gondolom, hogy ez nem a két országról szól, hanem ideológiai szinten a két elnökről szól, ahol Milei azért mindig is showman volt, tehát ismerik az ő előéletét és a különböző tévés szerepléseit, a kampányát, ahol ugye mindenféle fűrészekkel darabolt szét épületeket, meg tépkedett le feliratokat falakról. Ő egy ilyen stílusú ember, és azért azt ne felejtsük el, hogy nem csak most ugye októberben, alig két hónap múlva Brazíliában lesz választás, hanem 2027. októberében Argentínában is, és neki azért már igencsak össze kell kapnia magát ahhoz, ugye a gazdasági szempontokból annyira nem teljesít jól Argentína, hogy egy kicsit építse ugye a háttérbázisát és a politikai támogatottságát.
0: Börtönnel fenyegeti az amerikai elnök azokat, akik szerint fogytán vannak az amerikai rakéták. Donald Trump azt bizonygatja, hogy hadseregének még rengeteg lőszere van, és aki ezzel ellentéteset állít, az hazaáruló. Azután írt erről közösségi oldalán, hogy előző nap amerikai tisztviselők névtelenül arról nyilatkoztak a CNN-nek, hogy az Egyesült Államok hadserege az elfogató rakétáinak már a 80%-át felhasználta az iráni háborúban. Az elnök elmondta, hogy Amerikának hatalmas lőszerkészletei vannak, bizonyos típusokból különösen nagyok, és hogyha kell, akkor további készleteket is importálhatnak. A hadipari cégek emellett annyi üzemet és gyárat építenek, amennyit az ország eddig még nem látott. A Duna Paksnál az elmúlt egy napban 4 cm-t emelkedett, már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, valamint eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. Erről írt Magyar Péter a Facebook oldalán. A vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása tegnap 7 órakor mínusz 134 cm volt. A vízhőmérséklet Paksnál mintegy 28 Celsius fok. Az atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként. A kánikulai időjárás a hazai édességpiacra is hatással van. A Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára szerint a minőségi termékeknek stabil a piacuk, a vásárlók kevesebb, de nívósabb nassolnivalót vásárolnak. Intődi Gábort hallják.
3: A nyár az olyan értelemben rendezi át a piacot, hogy az időjárástól függően ilyenkor vagy jól, vagy rosszul megy a jégkrém, hát most nyilvánvalóan erőteljesebben, hogy a jégkrém ilyen kánikulai időszakban évtizedes tendenciáról beszéltünk, amikor így a nagyon alacsony minőségű termékek, nugátkrémes töltelék, nugáttábla, ilyesmi, azok így lassan elkezdtek eltűnni a boltok polcairól. Ez egy jó folyamat, a vásárlók most is igényesek, azt látjuk, hogy inkább kevesebbet vásárolnak, nem szívesen engednek a minőségből, vagy például egy márkaváltás történik, vagy pont az akcióknak a kihasználása, vagy a váltása üzletláncoknak a saját márkás termékeikre, amik jó minőségűek, de olcsóbbak lehetnek, mint egy márkás termék.
0: Bezár az egyik Excel kerékpárgyártó magyarországi telephelye, mintegy 500 dolgozót küldhetnek el. A tószegi polgármester szerint már több mint egy éve tudnak arról, hogy változás jöhet a gyár életében, és egy szakmai befektető veszi át a gyárat. A cégvezetés mégis mindeddig optimista volt. A tószegi gyárat tulajdonló Holland Excel csoport, aminek 15 országban voltak gyárai, tegnap csődeljárást indított, mivel az elhúzódó európai piaci visszaesés miatt nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. A tószegi Exxon Hunland Kft. Gyára 2002-ben nyitotta meg közép- és felső kategóriás, hagyományos és elektromos kerékpárok összeszerelésével foglalkozott. A magyar kerékpárgyártók között a legnagyobb szereplő volt. Jóvá hagyta a brit kormány, hogy a Paramount felvásárolja a Warner Bros. Discovery-t. Az állásfoglalás szerint, hogy a Paramount Skydance felvásárolná a teljes Warner cégcsoportot, mintegy 111 milliárd dollárért, nem kell jogilag beavatkoznia a hatóságoknak. Ezt azután közölték, hogy a Paramount-tól biztosítékot kaptak. A két cég összeolvadása minden idők legnagyobb vállalati tranzakciója lenne. A brit kormány még júniusban jelezte, hogy megtámadja az ügyletet. Ugyanakkor végül megállapították, hogy az összeolvadás után is fennállnak majd azok a kötelezettségvállalások, amelyeket a cégek arra kötelez, hogy a különféle műsorszolgáltatók továbbra is elérhetőek maradjanak. Emellett a minisztérium szerint attól sem kell tartani, hogy a felvásárolt médiacégek önálló működése veszélybe kerülne.
4: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
0: Véget ért a kereskedés a budapesti értéktőzsdén. Az értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os mínuszban 146.563 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 20 milliárd forintot, de nem érte el, 19 milliárd 818 millió forint volt egészen pontosan. A vezető papírok többségében rosszul teljesítettek, leszámítva a MOLT, ami 7%-ot emelkedett 4640 forintra. Az OTP végül 1,8%-os mínusszal 45.900 forinton zárt, a Richter 3%-ot 12.080 forintra gyengült, a Magyar Telekom pedig 3,3%-ot zuhant be, és így zárta a napot 2.698 forinton. Nézzük, mi a helyzet a többi mutató tekintetében. A 4iG-nál 3,7%-os mínuszt látunk, az Alteo gyakorlatilag stagnált, az Autovalis 2,1%-os erősödéssel fejezte be, a Duna House szintén erősödött 1,6%-ot, a Masterplast 3,1%-os pluszban fejezte be a napot, az MBH jelzálogbank 1%-os erősödéssel, az Opus 7,1%-os gyengüléssel zárt, a Pan Energy 1,7%-os pluszban, a Rába 7,1%-os mínuszban fejezte be, a Waberers 8,1%-ot gyengült, a Cvak pedig 3,1%-kal ment lefelé, és így zárta a napot. Nézzük, mi a helyzet Nyugat-Európában, hiszen ott még tart a kereskedés. A londoni FTSE gyakorlatilag stagnál, a frankfurti DAX 3,1%-ot erősödik, a párizsi börze 8,1%-kal a pozitív tartományban. A milánói mutató szintén 8,1%-ot emelkedik, a spanyol parkett 1,1%-ot erősödik. Pillancsunk rá a tengeren túl, ahogy mi újság a Wall Street-en, itt vegyes a kép, a Dow Jones 3,1%-ot gyengül, az S&P 500-as mutató 1,1%-kal a pozitív tartományban, a Nasdaq Composite pedig 3,1%-os erősödésben. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 316 forint 10 fillért kell adni, egy euróért 364 forint 50 fillért kérnek, egy svájci frankért 389 forint és 90 fillért kell adni. Egy angol fontért pedig 425 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1,1533 az euró dollárral szembeni árfolyama. Tovább emelkednek, drágulnak a kőolajárak, a Brent jegyzésára 81,20 dollár, az észak-amerikai könnyű olaj, a VTI pedig 76,60 dollár.
4: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kánikula, estére derült vagy gyengén felhős idő valószínű, helyenként előfordulhat kisebb zápor. A szél főként a Dunántúlon egyre több felé megélénkül. A hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul, éjszakára 17 és 25 fok közé hűl le. Holnaptól enyhül a meleg időjárás, szombattól pedig másodfokú hőségriasztás lesz. Holnap a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Elszórtan ugyan, de lehetnek zivatarok. A csúcsérték 30 és 35 fok között alakul.
4: Sporthírek a 94.2.
0: Magyar ezüstérem a fallabdázók egyetemi világbajnokságán. Takács Benedek szerezte meg a második helyet a Mumbai-ban rendezett tornán. A Magyar Szövetség közösségi oldala alapján a magyar játékos magabiztosan menetelt a döntőig, amelyben aztán szoros csatában 5 szetben alul maradt a hazai közönség előtt szereplő második helyen kiemelt indiai Shurai Kumarral szemben. Takács Benedek a két hét múlva sorra kerülő budapesti felnőtt egyéni Európa-bajnokságon is pályára lép. Vitális Milán 4 évre írt alá a görög bajnoki címvédő AEK Athén csapatához. A magyar válogatott játékos Varga Barnabás csapattársa lesz. Vitális Milán javarészt Győrben nevelkedett és a felnőttek között is ott mutatkozott be, majd a szlovákiai Dunaszerdahelyen is futballozott. Tavaly végleg visszatért az Etóhoz, amely az előző idényben megszerezte története 5. bajnoki címét. A 14-szeres bajnok és 16-szoros görög kupa győztes klub augusztus 22-én kezdi hazája pontvadászatát az Iraklis ellen. A bajnokok ligája selejtezőjének utolsó fordulójában pedig a bolgár Levski Szófia vagy a kazak Kajrat Almati lesz az ellenfele a főtáblára kerülésért.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
1: Folytatódik a Monitor délután a turizmus.com összeállításunk Dunakanyar élménykör napok. Nagyon fontos a dátum, holnaptól augusztus 7-től 16-ig a helyszín a Dunakanyar térsége, Galambosparti Regina, a Visit Hungary Budapest és környéke destinációs menedzsere, és Nagy Bándli Zsófia, Termál Hotel Visegrád szállodaigazgatója itt a stúdióban. Egy picit fáradtan, ugye? De indul a program holnap, igen, látom, igen.
2: Igen. Nagyon szépen köszönjük a meghívást. Igen, egy picit fáradtam, mert éppen a napokban jártuk körbe a kollégákkal a településeket, mert hát visszük a jó hírét az eseménynek, ami ugye holnap indul, de nagyon-nagyon várjuk, úgyhogy erre már régóta készültünk, és nagyon örülünk, hogy például ilyen partnereink és ilyen együttműködő szolgáltatók vannak, mint a Zsófi is, aki itt mellettem, akik támogatják ezeket a, vagyis ezt az eseményt.
1: Arra kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen jó szálloda, és egy jó menő szálloda, és most is jó szépen mennek a számok. Szóval annak miért érdekes, miért izgalmas, meg mit tesz hozzá? Majd erről mindjárt beszéljünk. Jó, de ez az alapkoncepció, az ötlet, meg most hol tartunk? Hány helyszín, hány program, csak a hogy mégis el tudjuk helyezni a térképen, a Dunakanyar térképen.
2: Igen, hát tulajdonképpen 10 napon keresztül megy ez az élménykör igazából, úgyhogy a Dunakanyar települései csatlakoztak. Van olyan település, aki egyébként több programmal értelemszerűen, és vannak olyan programok, amik településen átívelő programok, és jelenleg hát több mint 90 programmal indítjuk ezt az első, mert hogy nagyon fontos megemlíteni, hogy ez az első ilyen jellegű kezdeményezés a Dunakanyarban. Úgyhogy így indulunk neki.
1: A jó pár éve hallom már, hogy a Dunakanyar településenek össze kell fogni sok minden miatt, a Duna miatt, a hajózás miatt, igen, a turizmus miatt. Ez nagyon klassz. Végignyálasztam az összes programotokat, megnéztem mindent. A gasztrótól, a kultúráig, a wellness-től, a csorgásig lefele, ugye, az Esztergomból indul, hát az a legjobb. Szerintem 40 fokban, azt nagyon ajánlom. Igen. Na jó, Visegrádon mit csinálnak?
3: Visegrádon mi igyekszünk mindig különleges dolgokat kitalálni, illetve ez egy nagyon, számomra nagyon fontos kezdeményezés, amit ugye Regináink elindítottak, mert úgy gondolom, hogy a térségi összefogás az mindennél fontosabb, mert hogyha valaki azt hiszi, hogy egymásnak konkurenciája, az szerintem nem mond igazat, mert a különféle szolgáltatók...
1: Hát, gondolhatja, de rosszul gondolja,
3: mert úgy gondolom, hogy a térségi összefogás az csak erősíti a szolgáltatókat, illetve most ez egy olyan komplex programsorozat, amiben ugye meg tudják ismerni a teljes Dunakanyart, és tényleg egy élménykört kapnak, és nem abból áll mondjuk a dunakanyari kirándulás, hogy kijövünk Szentendrére fagyizni, megeszünk egy lángost, és utána hazamegyünk.
1: Megpróbálunk parkolni,
3: jó sok pénzért hozzáteszem Szentendén, tehát hogy vastag pénztárszával érdemes érkezni, és hogyha már fél centiméterrel lelógunk a járdáról, akkor kegyetlenül előbukkan valamelyik sarokból a parkolóőr, úgyhogy erre, aki Szentendire tart majd a programsorozaton belül, az nagyon figyeljen a parkolásra, és hogy hol áll meg. De most ugye nem Szentendre a téma, hanem Visegrád. Mi szállodaként mindig is kiemelten fontosnak tartottuk azt, ugye most már 22 éve mondhatom azt, hogy piacvezetőként vagyunk jelen a Dunakanyarban, hogy minden olyan kezdeményezéshez, ami így a térséget fogja össze, illetve a vendégek jól létét szolgálja, ahhoz mi minden esetben csatlakozzunk. Mi ugye a wellness, illetve a gastro programmal jöttünk ebbe az élménykörbe.
1: Ez úgyis becsípődés magának, ezt már beszéltünk, ugye?
3: Igen. Igen, hát ha nem lenne az, akkor lehet, hogy nem ülnék ott több mint 22 éve, de hogy igen, mert úgy gondolom, hogy ha esetleg részt vettünk egy szabtúrán, vagy elmentünk, megnéztünk esetleg egy koncertet, egy előadást előtte vagy utána, egy kellemes wellness-szel, egy szaunázással, ugye teljesen jól el tudjuk magunkat lazítani, vagy föl tudunk készülni akár egy aktív pihenésre, amit választottunk az élménykörből, de az sem ördögtől való ötlet szerintem, hogy esetleg megszálljanak nálunk egy éjszakára, hogyha több programot szeretnének ebben az élménykörben kipróbálni, akkor legyen arra lehetőség, hogy ne kelljen újra hazautazni, másnap visszajönni, hanem csillagtúra-szerűen így szálláshelyként is tudunk funkcionálni.
1: De lesznek workshopok, ugye?
3: Igen, lesznek gasztronómiai workshopjaink is. Mi az idei nyárra egyébként a gasztronómiát tettük így a wellness menni egy kiemelten fontos területnek, mert úgy gondoljuk, hogy az edukáció az nagyon fontos, tehát nyilván a magyarok szeretnek enni, meg szeretnek fogyasztani, ez egy ilyen...
1: Pizza, barbecue, koktél,
3: igen, és úgy gondoltuk, igen, hogy egy kis edukációt is teszünk mellé, és nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek, úgyhogy külön a gyerekeknek is vannak gyerekkoktél készítő workshop, visi mókus pizzájak a balálatunk, ugye a mókus, és...
1: De maga inkább frizzentés, nem? Vagy azt hiszem,
3: igen. Nagyon fel van készülve belőle. Igen, minden, ami buborék és jéghideg, az jöhet.
1: Ez most 40 fokban aktuális, és nagyon szimpatikus volt, hogy a Dunakanyar térségében kedvezményt is adnak a vendégeknek.
3: Így van, tehát mi a dunakanyari lakosoknak igen biztosítunk kedvezményt lakcímkártya felmutatásával a fürdőpénztárban egészen Budakalásztól a Duna felső partjáig, az összes település szerepel ebben a programban, úgyhogy bátran ajánlom mindenkinek, hogy külsős vendégként is látogasson el a wellnessbe.
1: Regina, lapozgassunk tovább, vagy osszuk tovább a lapokat.
2: Rengeteg nagyon jó program van, én nem is tudom most hirtelen melyiket emeljem ki, mondok néhányat. Nagyon fontos egyébként ebben az esetben is, tehát nekünk a Visit Hungary-nél a fenntarthatóság kiemelt téma, és augusztus 14-én lesz, igen, augusztus 14-én Nagymaroson lesz egy nagyon jó kis program, igazából egy olyan, mint egy stand-up előadás, Bozsó Gyula fog érkezni, ő hozta létre az Ehető Erdő projektet.
1: Volt már itt közösen, igen, vagy voltunk már itt együtt közösen, igen, igen.
2: És emellett egyébként például a nagymarosi piacon csináltunk egy olyan kollaborációt, hogy alapjáraton ugye nyilván ez egy termelői piac, de hogy milyen jól állna neki a zene. Úgyhogy a Budapest Play utcazenészei jönnek majd ki egyébként augusztus 15-én, az esemény második szombati napján, és ők fognak zenélni. Tehát ugye egy jó kis piacozás és zene lesz egyébként. De egyébként, amiről pedig András meséltél, hát én az egy nyilván egy olyan program, amit én is nagyon-nagyon várok. Egyébként a Begzoli, illetve a Vecsei Ám Miklós, ő is lesz egyébként, vagy ők is lesznek a Party Factskében. Ez egyébként Pilismaróton van. Úgyhogy ez is egyébként olyan formában szerintem a fenntarthatóságba beleilleszkedik, hogy ez egy kempingből került átalakításra ez a helyszín. Szóval nagyon-nagyon jól kihasználják és próbálnak ötletelni, hogy ugye milyen helyi értékeket tudnak egyébként úgy bevonni, vagy átalakítani, ami fenntartható.
1: És ott a magyar kártyát magyarázzák, igen, majd irodalommal, igen, versen,
2: igen,
1: zenével.
2: Igen, nagyon jó lesz. Csak... Igen, ott koncertek is lesznek folyamatosan ugye a 10 nap során. Úgyhogy, de hát ne feledkezzünk el a kezdő hétvégéről, mert hogy lesz egy országos vízipisztoly rekordkísérlet. És ebbe csatlakozik például a Leányfalusi Strand is, úgyhogy ott lesz egy ilyen, ez nyilván egy jó kis ilyen családi program.
1: Mindig valamit kitalál, és tekint saját kutyaik vannak, tehát ott még van víz is.
2: Igen. Úgyhogy ez például Leányfalun lesz. Úgyhogy tényleg a kicsiktől a nagyokig mindenkit várunk gyerekprogramokkal, fenntartható, aktív, illetve gasztroprogramokkal ebben a 10 napban.
1: Volt olyan település, a szolgáltatókat kerestétek meg, vagy a településeket, vagy mind a kettőt, és volt olyan, amelyik aktívabb volt, és azt mondta, hogy na, végre valami legyen, nyomjuk, mert kell a vendég, meg kell a forgalom, és legyünk benne a vérkeringésbe, és voltak olyan, akik ponyattabbak voltak?
2: Vegyes volt, igen, én alapvetően egy nagyon pozitívra ítélem, így jó, elsőre,
1: az első alkalom.
2: Mert tényleg első alkalom, és hát másfél hét alatt befutott igazából 80 program, egyébként ez tényleg másfél hét, akik esetében szerintem még van fejlődési potenciál, a szálláshelyek, úgyhogy szerintem ott tehát abszolút, illetve szerintem ők egy nagyon fontos része, mert nyilván például tudják ugye a vendégnek is vinni a hírét, tehát akik egyébként ott tartózkodnak alave a Dunakanyarban ebben az időszakban. Egyébként ugye attrakciók is részt vesznek, tehát ugye a kultúra is nagyon fontos szerepet játszik, de mindenképpen szeretném megemlíteni az Aktív Magyarországot, mert ők rengeteg partnert rásegítettek minket, felhívták a figyelmünket, hogy kik azok, akik egyébként csatlakoznának, és akik örömmel veszik az ilyen kezdeményezést, úgyhogy nagyon sok szuper aktivitás lesz, aktív aktivitás lesz a 10 nap során.
1: A Termál Hotel Visegrádban most milyenek a vendégek? Amikor ott van az ember, befizet, nagyon klassz a wellness, nagyon klassz a környezet, nagyon klassz a gasztró, hajlandóak még aktivizálni magukat? És ebben van változás, jó pár éve ott van már.
3: Hát is. Tehát ez egy ilyen megosztó dolog, mert van, aki bejön a sorompón, leteszi az autót, és 3-4-5-6 nap múlva most
1: lehet
3: nyilván
1: ott
3: a
1: roller, meg lehet ott bicikli.
3: Lehet ott bármi, igen, fekszenek a parton, napoznak, jól érzik magukat, de vannak olyanok is, akik kifejezetten most nyilván ez a nagy nyári hőség azért nem egész napos túrákra inspirálja az embereket, de ugye a környező erdő azért nyújt olyan élményeket, amiért érdemes, és én azt látom, hogy főleg reggeli után mozdulnak, míg amíg viszonylag nincs annyira meleg, és akkor ilyen dél körül visszajönnek, és akkor utána pedig pancsolnak, aki aktív, és aki szeretne elmenni.
1: Azokat inkább a külsősöket vonza, vagy a belsős vendég is azt mondja, ezt a 2 órát, akkor erre szánom, egy újabb ismeret, egy újabb lehetőség.
3: Igazándiból a belsős vendégek élvezik ezt most jobban, és az is nem titkolt szándék volt ezzel a csatlakozással, hogy a külsős vendégek figyelmét, illetve akik még más szállodákban vagy más szálláshelyeken tartózkodnak a Dunakanyarban, ha vágynak ilyen jellegű gasztroprogramra, akár összekötve egy ilyen wellnesses fürdéssel is, mert ugye nem minden szálláshelyen van ilyen méretű wellness, ilyen szolgáltatásokkal, vagy akár csak valakik csak a Dunát használják ugye fürdésre, és szeretnének esetleg egy más jellegű fürdőélményt is szerezni maguknak, vagy akár szauna élményt, akkor eljönnek, és mellette pedig tudnak kapni egy olyan gasztroprogramot, ami méltán kiegészítheti a napjukat, úgyhogy nem titkolt szándékunk, ahogy mondtam, hogy a külsős vendégekkel is jobban megismertessük ezeket a gasztro lehetőségeket, illetve mi a külsős vendégek felé minden szolgáltatásunkkal nyitva vagyunk, tehát hogy nem csak a szálló vendégek részére ajánljuk ezeket a lehetőségeket, hanem várjuk a külsős vendégeket, és úgyhogy ez a mi szempontunkból egy szintén nagyon fontos eleme volt ennek a programnak, hogy a külsős vendégeket próbáljuk meg még jobban bevonzani.
1: Régit, jó sokat mentél akkor most, hogyha lejártad ezt a, nem tudom,
2: igen,
1: mennyit, vagy a nagy részét.
2: Abszolút, de van egy helyzeti előnyöm, hogy alapvetően én dunakanyari vagyok, úgyhogy nekem egyébként a szüleim is ott élnek, és egyébként nyilván ez is azért benne van, hogy nagyon jó érzés amúgy visszaadni, mert tényleg annyira, tehát szerintem az egyik legjobb régió. A Magyarországon, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés egyébként, hogy tényleg elindult egy összefogás. Egyébként visszacsatolva az előző témára, azon települések, akik egyébként most ebben nem feltétlenül, vagy nem annyi programmal tudtak csatlakozni, az esemény után mi tartani fogunk egyébként egy kiértékelést, és szeretnénk azzal is támogatni a partnereket, hogy mentoráljuk, mert nálunk azért nagyon sok információ van, hogy kivel lehetne egyébként úgy összekapcsolni mondjuk élményszolgáltatásban, hogy tényleg
1: meg
2: egy ilyen élményterepet.
1: Meg hogy ne párhuzamos események legyen, persze, mondtam neked, mi Balatonon 3 borfesztivál ugyanazon a napon.
2: Igen. Hogy hogyan tudjuk ezt optimalizálni, és tényleg úgy segíteni őket információval, hogy ez mindenkinek jó legyen. Ugye nyilván a vendégnek is, a szolgáltatónak is egyaránt.
1: Én a csorgást választanám egyébként, ezt abban most a Dunán, amíg van víz, legyen több. Dunakanyar élménykör napok, 7. és 16. között. Információk mindenhol, ugye?
2: Mindenhol, igen, van az esemény, Facebook esemény is, ugye maga a Dunakanyar élménykör napok Facebook esemény, ott szerintem érdemes nézelődni, mert folyamatosan töltjük föl a tartalmakat, illetve a Csodás Magyarország esemény kalendárjában is megtalálhatóak a minden eseményről minden információ.
1: Meg a Száda honlapján is.
3: Így van, abszolút, illetve mi is a saját marketing kommunikációnkban előtérbe helyezzük most ebben a 10 napban ezt az eseményt.
1: Nagyon szépen köszönöm Nagy Mándli Zsófia, Termál Hotel Visegrád és Galambos Parti Regina, Visit Hungary Budapest és környéke destinációs menedzser. Köszönöm szépen, itt voltak, hajrá!
3: Köszönjük szépen!
0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 17:30. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
1: Folytatódik a Monitor délután, turizmus.com összeállítás, Valentinyi Katalin, Budapest Airport válti kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese, kezi csókolom, Katalin.
2: Jó napot kívánok!
1: Rekord július, rekord meleg és taxis téma, ugye? Nagyjából ezeket tudjuk végigvenni. Kezdjük a taxival, mert az örökzöld. Mi a helyzet most?
2: Ugye egy picit félrevezetőek voltak azok a fotók, amik itt a hétfői napon keringtek a médiában, ugyanis az igaz, hogy egy icipicit jobban feltorlódtak a sorok a repülőtér előtti, vagy a terminál előtti területen, ugye ezt mi curbside-nak vagy karénak nevezzük, de valójában nálunk az a forgalmi helyzet szinte mindennapos, amit itt ezeken a fotókon lehetett látni, ugyanis azt tudni kell, hogy a repülőtéren három nagyon komoly csúcsidőszak van. Indulás tekintetében, indulójáratok tekintetében az egyik a hajnal, tehát a kora reggeli órákban ugye rengeteg gép ott 17:30 után elindul 8-ig, tehát gyakorlatilag az utasoknak egy nagyon nagy része ezekre a reggeli gépekkel megy el. Tehát nyilván ezeknek az utasoknak meg kell érkezni, nagyon sokan jönnek taxival, vagy kihozzák ismerősök, vagy bármilyen egyéb személyszállítást végző partner. Úgyhogy gyakorlatilag a reggeli órákban mindig nagyon erős a forgalom. Ugyanilyen a délelőtt 10-11 körül, mert akkor jönnek a dél és egy órakor induló gépekhez. Érkezés tekintetében pedig az esti órák, ugye nagyon sok gép érkezik be 6-7 óra utáni időszakban. Szóval az, hogy a repülőtér előtt akár a taxik sorban állnak arra, és várnak, hogy kihajtsanak.
1: Lehet ilyen fotót csinálni. Lehetett is, meg lehet is.
2: Tehát minden reggel lehet csinálni, és egyébként pont a taxiszervezet egyik vezetője mondta, szövetségvezetője, hogy a díjfizetéstől független az, hogy amúgy sor van, hiszen valóban ez van. Gondolja meg, több mint 20 millió utast várunk idén júliusban, soha korábban nem látott számú utas fordult meg, elértük a repülőtér történetében először azt, hogy 2 millió utasunk volt júliusban. Hát ezeknek meg kell ide érkezni, de gyakorlatilag egy budapesti ember megfordul a repülőtéren egy hónap alatt. Valóban nagyon nagy a forgalom, ezt majd a hosszú távú fejlesztéseink fogják nyilvánvalóan hosszú távon megoldani, amikor az új terminál épület megépül, az utakat ott átépítjük. De egyelőre ez a kapacitás. És amikor mi azt látjuk, hogy van egy ilyen torlódás, hiszen kamerákon folyamatosan figyeljük a helyzetet mindig, akkor be tudunk avatkozni. Többek között úgy, hogy kinyitjuk a sorompókat átmenetileg, olyankor egy jó nagy adag autó át tud menni, és akkor az áteresztő képesség újra biztosított. Tehát, hogy nyilvánvalóan nekünk is az az érdekünk, hogy a taxik, vagy akár bármilyen autósor ne kígyózzon a terminálon túli területre, hiszen az utasoknak meg kell érkezni, el kell hagyni ezt a területet, szóval, hogy ez...
1: Igen, mert borul a dominó világos, itt mindenkinek együtt kell működnie. Csak egy mondatban van most arra esély, és az is nehezen jött át a sajton rajtunk, hogy itt végül is az egyenlő feltételek megteremtése volt most ugye ennek az intézkedés csomagnak az origója. Szóval van remény arra, hogy a dolog most már zökkenőmentesen működik, mindenki megérti, hogy mihez van lehetősége, mire nincs, és működik a dolog, jól működik a dolog?
2: Hát ugye gyakorlatilag tegnap szerda volt, már kedd reggel sem tapasztalhatuk azt, hogy mondjuk a taxisok nem lettek volna felkészülve arra, hogy fizetni kell, amikor kihajtanak, de valóban elmondanám, hogy tulajdonképpen mi is történt. Ugye gyakorlatilag azokon a területeken, ahol most bevezettük a Budapesten regisztrált taxik számára is ezt a fizetési kötelezettséget, ezt valóban az egyenlő feltételeket szerettük volna megteremteni, hiszen erre a területre mindenki más rajtuk kívül korábban is már fizetett a behajtásért. Tehát infrastruktúra használati díj vagy behajtás. Díj, mi így nevezzük, tehát gyakorlatilag a Budapesten regisztrált taxikon kívül ezt a díjat mindenkinek meg kellett fizetni már az elmúlt időszakban. Szóval ezt a kivételt szüntettük meg, annyi történt gyakorlatilag most hétfőtől életben lévő változással, hogy a Budapesten regisztrált taxik számára is meg kell fizetni ezt a 800 forintos behajtási díjat, de hozzátenném, hogy az indulási karéjon hídon, illetve az összes többi parkolóban egyszer egy nap ők is 5 percig ingyen áthaladhatnak, vagy leparkolhatnak, tehát kitehetik egyszer az utast ingyen. Az érkezési oldal az egy más történet, ott már tavaly nyáron bevezettük a változást 1 éve, az gyakorlatilag már hát kicsit több is, mint egy éve, ugye most már oda normálisan személyautóval mi nem is hajthatunk föl, hiszen nagyon forgalmas ez a terület, a buszok ott állnak, meg a taxik, a szerződött szolgáltató partnerek, minibud mindenki, tehát oda most már csak engedéllyel lehet gyakorlatilag egy éve behajtani. Nyilván fel szoktak tévedni utasok, hogyha nem tudják, vagy nem figyelik a jelzéseket, nyilván ezért mi nem büntetünk, de akkor ugye áthaladási díjat nekik is kell fizetni, vagy ezt a behajtási díjat, egy parkolási díjat, ha még meg is állnak. Tehát gyakorlatilag az érkezési szinten már tavaly átalakítottuk a rendszert, és akkor hoztuk létre azokat a pick-up, drop-off pick-up zónákat, pár lépésre a terminál épülettől, ott lent a terminál parkolóban, ugye régen nagyon sokáig üresen állt ez a hely, de gyakorlatilag a terminál előtt van, tényleg 25 lépést kell körülbelül tenni, ahol nagyon kényelmesen 75 méter hosszú pick-up zónát alakítottunk ki, ahol le tudnak parkolni az autók, kényelmesen ki tud szállni az utasunk, nem kell kapkodni, egyszer ingyenesen, egyszeri áthajtás 5 percig ingyenes, utána ugye a parkolási, megfelelő parkolási díjat számlázza a rendszer, de hogy sokkal kényelmesebb, és nem csak kényelmesebb, hanem biztonságosabb. Hiszen még egyszer 2 millió utasunk volt júliusban. Akkor az autóforgalom a terminál előtt, hogy nyilvánvalóan a biztonság az első, tehát nekünk is biztosítani kell azt, hogy az utasok kényelmesen és biztonságosan ki tudnak szállni, nincsen tumultus, nem akasztják meg a forgalmat, nem egymás mellé kell folyamatosan 3-4 sorba beállni, esetleg még ott jön a busz is, tehát hogy azért ez ilyen mennyiségű autóforgalom és forgalom mellett sokkal biztonságosabb. De visszatérve a taxikra még egy gondolat erejéig, tehát gyakorlatilag ezt a kivételt szüntettük meg, ugye többféle módon tudnak fizetni, és hétfőn egyébként ez is okozta többek között a picit nagyobb fennakadást, hogy nem feltétlenül voltak a rendszer átállására felkészülve a taxisok, bár mindenkit tájékoztattunk előtte, de nyilván, amikor egy új rendszer elkezdődik, akkor ott hirtelen az első napokban, hogy is van ez. Igen, és akkor gyakorlatilag a fizetés egy picit lassította, ugye lehet parkoló automatáknál fizetni, ez a leglassabb, mert akkor ott kell hagyni az autót, oda kell sétálni, kifizetni készpénzzel vagy kártyával, visszajönni az autóhoz, tehát mi mindenkit biztattunk arra, vagy biztattunk, hogy fizessen kártyával, vagy bankkártyával a sorompónál kihajtáskor, tehát ugyanúgy egyszerűen érinti a terminálhoz a bankkártyáját a sofőr, és le tudja vonni az megfelelő összeget a rendszer, vagy van ez az úgynevezett bónuszkártyánk, most ezt úgy is nevezhetném, hogy feltöltőkártya, bizonyos összeget rátölt a sofőr, és akkor ezt a behajtáskor, kihajtáskor, így van. Ráadásul itt 10%-os kedvezményt is adunk most, és mindenkinek ingyenesen tudjuk biztosítani, nincsen kártyakiváltási díj augusztusban, tehát aki ezt megigényli, ingyenesen adjuk a kártyát, és 50 000 forint, illetve 27 000 forint feltöltése esetén, attól függ, melyik parkolóban vagy területen akarja használni, további 10% kedvezményt adunk. Tehát gyakorlatilag ennyi a változás lényege, amikor mindenki rutinos lesz, hogy hogy tud fizetni, hogy tud kihajtani, már sem tegnap, sem kedden nem tapasztaltuk azt, hogy megakaszt, hogy a szokásosnál nagyobb lett volna a sor.
1: A szokásosnál nagyobb viszont a meleg, és azt mondta, hogy Katalin, hogy rekord, ugye július 2 millió utas, tényleg csak röviden, hogy bírják az utasok, mert azt gondolom, hogy azért komfort zónákon kellett változtatni, és nyilván nem 20 fok van most a terminálban, hanem lehet, hogy 23 vagy 24. Hogy reagáltak az utasok?
2: Egyébként nagyon türelmes, és azt gondolom, hogy megértő mindenki, és mindenkinek a közös vállalása ez, hogy nyilván ebben az energiatakarékossági intézkedés tekintetében mindenkinek vállalnia kell azt, hogy hozzátesz, és közös felelősségünk, úgyhogy mi is ugye nyilván nagy fogyasztók vagyunk, tehát akkor, amikor ez az extrém meleg belépett, és megjött, és láttuk, hogy nyilván a híreket, és ugye a kérést, hogy mindenki járuljon hozzá, hát a függetlenül is megtettük volna, mert nyilvánvalóan érdekünk, és felelős nagy vállalat vagyunk, de nyilván beálltunk mi is abban a sorba, hogy akkor milyen energiatakarékossági intézkedéseket teszünk. Egyébként bevezettük egy kötelező home office ezen a héten, és majd meglátjuk, hogy a hőség meddig tart, mert így akkor ugye az irodai területeken tudunk nagyon sokat spórolni árammal, nyilván nem égnek a villanyok, a világítás, a klíma nem működ, nem kapcsoljuk be, hiszen nem vagyunk bent. De nyilván ez a terminál területet is érinti a klimatizálás szempontjából, tehát feljebb vettük a hőmérsékletet. Nyilvánvalóan melegebb van, mint normálisan, ugyanakkor még tűrés határon belül van, és hát nyilván olyan helyeken és területeken tettük meg az energiatakarékossági intézkedéseket, amely nem érinti a repülőtér biztonságos üzemszerű működését, hiszen ez egy 24 órán keresztül működő üzem. Gyakorlatilag azokat a létfontosságú energiarendszereinket, vagy rendszereinket nyilvánvalóan nem érinti, hiszen biztonságosan kell üzemeltetnünk a repülőteret, de minden olyan háttérrendszer, háttérben lévő épületek akár, rendszerek, vagy akár, amit mondtam, a home office, itt meg tudjuk tenni azt, hogy nagyon sokat spórolunk. És látszik is a számokon, hogy nagyon komoly eredményeket hozott az intézkedés, átlagosan minden nap 10%-kal, kicsit több mint 10%-ot tudunk spórolni a felhasznált energiánkon. Ez egyébként átlagosan 1 megawatt energiát jelent.
1: Hát nem lesz sokkal kevesebb utas, szerintem augusztusban sem, meg hidegebb sem lesz, úgyhogy kemény lesz az augusztus mindenképpen.
2: Igen, mindenképpen, egyébként augusztusra is nagyon sok utast várunk, nem tudom, hogy a 2 milliót ugyanúgy, mint júliusban el fogjuk érni, de nagyon magasak a számaink, ezt látjuk, tehát tényleg sokan vannak a terminálon, sokan utaznak, és hát nyilván a kollégáinkra is ebben a melegben vigyázni kell, tehát a másik oldalon is, nem csak az utasokra, hanem nyilván akik ott a repülőtéren vannak, különösen az előtereken nagyon forró az aszfalt, tehát tényleg ott nagyon melegben, hőségben, extrém hőmérsékleti körülmények között kell a kollégáknak dolgozni, úgyhogy mi is, a földi kiszolgálóvállalatok, mindenki, aki a repülőtéren utas kiszolgálásban, különösen a külső területeken részt vesz, nagyon komoly elővigyázatossági intézkedéseket, biztonsági intézkedéseket biztosít a kollégáinak, hogy tudjuk tűrni ezt a meleget.
1: Barátényi Katalinnak köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 17:30. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket. Ez volt a csütörtöki Monitor délután, a péntek fintek világa. Én 4 órakor egészen biztosan itt leszek. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt az Árpád hídon budai irányban a Szentlélek tér előtt. A középső sávban több gépjármű ütközött, a Váci úttól csak lépésben lehet haladni. A villamos pálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávlezárásra és sávelhúzásra kell számítani, ezért a Remíz utcától araszolásra kell készülni. Lassan halad a sor a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig délfelé, továbbá erős a forgalom a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Közraktár utcában befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban a Blaha-Lujza térnél, valamint az Üllői úton szintén mindkét irányban a Nagykörút előtt. Az Útinform információi szerint egy meghibásodott gépjármű miatt kell fennakadásra számítani az M0-ás autóúti déli szakaszán az M5-ös autópálya felé a 6-os főúti csomópont előtt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületre kell készülni felújítás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 18 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Elkezdődhet a villamos energia hálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése. Ezt jelentette be Facebook bejegyzésében a pénzügyminiszter a kétnapos kormányülés után. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága. Középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. A tárcavezető szerint a legfontosabb feladat jelenleg az energiaellátás biztosítása, ami részben a vállalati önkorlátozásnak és a lakosság tudatosságának köszönhetően meg is valósul. Kijev még tárgyal Washingtonnal a Patriot rakéták gyártási licenszéről. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök feladatul tűzte ki, hogy a legfontosabb fegyverrendszereket a lehető legnagyobb arányban Ukrajna

0: Ukrajnában gyártsák. Az ukrán külügyminiszter elmondta, hogy továbbra is mindent megtesznek a különféle engedélyek megszerzésének felgyorsításáért. Egyes partnereiktől már kaptak licenceket, és bizonyos gyártási kapacitások már működnek. Andrei Sibiha hangsúlyozta, hogy a legfontosabb kérdés a ballisztikus rakétákkal szembeni védelmi képességek bővítése. Hozzátette, hogy Ukrajna minden nagykövete azon dolgozik, hogy rakétákat szerezzenek, különösen ballisztikus rakéták elleni elfogó rakétákat. Börtönnel fenyegeti az amerikai elnök azokat, akik szerint fogytán vannak az amerikai rakéták. Donald Trump azt bizonygatja, hogy hadseregének még rengeteg lőszere van, és aki ezzel ellentéteset állít, az hazaáruló. Azután írt erről a közösségi oldalán, hogy előző nap amerikai tisztviselők névtelenül arról nyilatkoztak a CNN-nek, hogy az Egyesült Államok hadserege az elfogó rakétáinak már a 80%-át felhasználta az iráni háborúban. Az elnök elmondta, hogy Amerikának hatalmas lőszerkészletei vannak, bizonyos típusokból különösen nagyok, és hogyha kell, akkor további készleteket is importálhatnak. A hadipari cégek emellett annyi üzemet és gyárat építenek, amennyit az ország eddig még nem látott. A Duna Paksnál az elmúlt egy napban 4 cm-t emelkedett, már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, valamint eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. Erről írt Magyar Péter a Facebook oldalán. A vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása tegnap 7 órakor mínusz 134 cm volt. A vízhőmérséklet Paksnál mintegy 28 Celsius fok. Az atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállás. És további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként. A paksi turbina üzemel. Jóvá hagyja a brit kormány, hogy a Paramount felvásárolja a Warner Bros. Discovery-t. Az állásfoglalás szerint az, hogy a Paramount Skydance felvásárolná a teljes Warner cégcsoportot, mintegy 111 milliárd dollárért, nem kell jogilag beavatkozni a hatóságoknak. Ezt azután közölték, hogy a Paramounttól biztosítékokat kaptak. A két cég összeolvadása minden idők legnagyobb vállalati tranzakciója lenne. A brit kormány még júniusban jelezte, hogy megtámadja az ügyletet. Ugyanakkor végül megállapított, hogy az összeolvadás után is fennállnak majd azok a kötelezettségvállalások, amelyek a céget arra kötelezik, hogy a különféle műsorszolgáltatások továbbra is elérhetőek maradjanak. Emellett a minisztérium szerint attól sem kell tartani, hogy a felvásárolt média cégek önálló működése veszélybe kerülne.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 146.563 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,7%-ot erősödött 4.640 forintra. Az OTP 1,8%-ot gyengült 45.900 forintra. A Magyar Telekom 3,3%-ot esett 2.698 forintra. A Richter 3,1%-os mínuszban fejezte be 12.080 forinton. Erősödtek a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek, leszámítva Londont, a FTSE 1,1%-ot gyengült. A frankfurti DAX 1,1%-os, a párizsi CAC 0,5%-os pluszban zárta a napot. A milánói mutató 0,5%-ot, a spanyol börze 0,7%-ot erősödött.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kánikula, estére derült vagy gyengén felhős idő a valószínű, helyenként előfordulhat kisebb zápor. A szél főként a Dunántúlon egyre több felé megélénkül, a hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul, éjszakára 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnaptól enyhül a meleg időjárás, szombattól pedig csak másodfokú hőségriasztás lesz. Holnap a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Elszórtan ugyan, de előfordulhatnak zivatarok. A csúcsérték 30 és 35 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
2: Jó estét kívánok a mikrofonnál, Nagy Károly, ez a nap vendége, a vendégünk pedig Vasáros Gábor, az ELTE KRTK tudományos munkatársa. Jó estét!
3: Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Az, hogy az elmúlt napokban mi történik Magyarországon, hát azt húsba vágóan mindenki érzi, energiakrízis, vízkrízis, sokféle módon meg lehet ezt közelíteni, meg nyilván meg is fogjuk majd a következő 2x20 percben, hogyha önnek kéne ezt most jellemezni, akkor miben vagyunk? Gyakorlatilag megérkeztünk a klíma valóságba, vagy ez egy egyszeri kiugrás?
3: Valójában már 2022 óta ott vagyunk, csak az emberek egy szignifikáns részének egyszerűen most esett le. Tehát egy ekkora pofon kellett a társadalomnak ahhoz, hogy végre észrevegyék azt, amit a tudomány nagyjából olyan 20 éve, 30 éve mond.
2: Víz probléma ez elsősorban, felmelegedési probléma, melyik itt az erősebb most?
3: Ez egy strukturális probléma, tehát az az igazság, hogy annak a rossz helyzetnek, amiben most Magyarország került, csak egyik szereplője az, hogy mi történik a klímaváltozással, egy részét magunknak csináltuk. Ugye szerintem az elég közismert, hogy a folyószabályozással azért elég elszúrtuk a Kárpát-medence vízháztartását, közben úgy átlagítottuk a tájat, a korábbi vegyes tájat egy gabonabányává, ami nem igazán működik most jelenleg a jelenlegi klíma meg gazdasági helyzet mellett. A városokat úgy kibetonoztuk, hogy gyakorlatilag egy merülő forraló szintjén forrósodnak fel. Ugye 70-80 fokos beton meg éjfélkor is ontja magából a hőmérsékletet. Hogy mennyire strukturális a probléma, azt egy szemletes példával tudom ábrázolni. Ugye a vízgazdálkodásról szóló törvényünkben 2020-ig nem szerepelt az aszályszó. Tehát egy 2020-as módosítással került bele. Szerintem ez nagyon elmondja azt, hogy gyakorlatilag ugyan a magyar állam, és itt nem feltétlenül az országra gondolok, hanem a önkormányzatokra is, a megyei, akár helyi szereplőkre is, az tett egy-egy apró lépést afelé, hogy próbáljunk adaptálódni a klímaváltozáshoz és a vízhelyzethez, de az a helyzet, hogy a gyalog tempóban megtett lépéseink mellett a klímaváltozás úgy elszaladt, mint egy gyorsvonat.
2: Kezdjük akkor a paksi atomerőművel, és aztán megyünk át a vízhelyzetre, a különböző területekre. A paksi atomerőműnél egyelőre úgy tűnik, lekopogjuk többszörösen is, de egyelőre úgy tűnik, hogy az utolsó turbinát nem kell leállítani, és szép lassan centiről centire javul a vízhelyzet, hogy legalább teljesen nem kell leállítani a paksi atomerőművet. Itt az elmúlt időszakban szó volt arról, hogy nem épült meg egy vízszivattyú, de aztán erre ráerősítve azért olyan mondat is elhangzott, hogy jó az a vízszivattyú, de jobb lenne egy hűtőtorony vagy hűtőtornyok, hogy teljesen biztonságos legyen alacsony vízszint mellett a működtetése az erőműnek. Bármi, ami az elmúlt időszakban szóba került, akár vízlépcső, akár bármi ilyesmi címén, inkább csak hangulatkeltés volt, vagy azért voltak mondjuk úgy, hogy megvalósítható ötletek és javaslatok?
3: Fú, hát ez egy bonyolult kérdés. Alapvetően azt tisztázni kell, hogy már a 80-as években is volt alacsony vízállás a Dunán, szóval azért ez nem egy meglepetés, sőt, hát szerintem aki életében nem olvasott akár vízügyi, akár klimatológiai szaklapot, hidrológiai közlönyt, vagy mondjuk földrajzi közleményeket, vagy bármilyen ilyen tudományos lapot, annak is legkésőbb a 2003-as rekord alacsony dunai vízállásnál tisztába kellett volna lenni azzal, hogy a Duna hűtővízzel baj lesz. Tehát ez egyáltalán nem egy meglepetés. Azt kell mondanom, hogy ez egy gyakorlatilag 30-40 éves súlyos mulasztása a mindenkori illetékes döntéshozóknak, hogy minden másra költöttek pénzt, csak arra nem, hogy paksot felszereljék hűtőtoronnyal. Egyébként én nem is értem, hogy ez a orbitális, nem is tudom, aránytalanság, hogy itt paks hűtők víz kérdését majd vízlépcsővel oldjuk meg, hogyan jött fel, tehát ez számomra teljesen értetetlen. Tehát Pakson nem az a probléma, hogy nincsen elég vízlépcső a Dunán, hanem az a baj, hogy nincsen hűtőtorony. Tehát én azokkal értek egyet. Azt tudni kell, hogy ugye a Paks az egy VVR 440-es típusú reaktorra alapozott erőmű. Nagyon sok ilyen van a világon, Dukovani, Mohi, Lovizia, stb. Kola, Paks. Ezeknek szinte mindegyike bír hűtőtoronya. Egyébként kettő kivétel van, a paksi és a kolai, de ugye a kolainál ennek egy nagyon profán oka van, ott is azt csinálják, hogy a meleg hűtővizet egy tóba kiengedik, hogy a sarki körülmények között, ugye ez Oroszországnak is az egyik legészakibb részén van, hogy ott a télen is lehessen halakat tenyészteni, ezért gyakorlatilag a meleg hűtővízben pancsolnak a halak. Tehát ott azért nincs hűtőtorony. Gyakorlatilag ami nem az északi sarkörön van ilyen típusú erőmű, annak mindegyiknek kivétel nélkül van hűtőtornya. Ez nem egy drága dolog, ráadásul egyébként azt tudni kell, hogy az átrendszerű hűtőtorony, ami nem is párologtat el, ugye ez a Heller forgóféle hűtőberendezés, ez lesz a magyar találmány, ugye viszontai erőmű is ilyenekkel bír. Hogy ez miért nem épült meg? Hát nyilván a Kádár korszakban inkább a haditechnikára költöttek, mint ilyen biztonsági dolgokra, utána meg mindig volt halogatva. Minden kormány úgy volt vele, hogy majd a következő megoldja a kérdést. Egyébként nem egy nagy dolog egy ilyen hűtőtornyot építeni, költsége az viszonylag kicsi. Ugye az is egy előnye, hogyha egyszer Paksot leállítjuk, és a helyén épül bármilyen típusú erőmű, akár egy másik atomerőmű, akár ott lesz egy gázturbinás, biomasszás, vagy akármilyen típusú erőmű, azt tudja hasznosítani, mert egy hűtőtorony az nyilván nem megy tönkre. És ez a közbeszédben elterjedt ilyen technokrata tévhit, hogy itt vízlépcsőkkel kell teledobni a Dunát, és az majd jó lesz, az több sebb pontból vérzik. Ugye Lányi András írt erről egy hosszabb eszét, azt mindenkinek ajánlom. Azt tudni kell, hogy a vízlépcsők nagyon brutális hatással vannak a környezetre. Nem csak az élővilágra, hanem magára a folyóra, és én csak egyetlen példát emelnék ki. Amikor a folyó beér egy ilyen duzzasztott részre, ugye gyakorlatilag egy tószerűség alakul ki minden duzzasztó vagy vízlépcső mögött, ott learakja a hordalékot. Tehát ezeket a magukat, a vízlépcsőket nagyon rövid idő alatt el is kezdi feltölteni a folyó, főleg amíg sekélyek. De a nagyobbik probléma az, hogy amikor a folyó kilép ebből a duzzasztóból, akkor ugye nagyon tiszta a víz, hiszen lerakta az összes hordalékot, és gyakorlatilag a hordalékot elkezdi felszedni, tehát marja a partfalat, és gyakorlatilag válja be magát a folyó. Tehát valójában az, hogyha mi most építenénk akár Nagymarosra, akár Fajszra egy vízlépcsőt, azzal csak látszólag oldanák meg a problémákat, valójában csak egy 50 kilométerrel lejjebb tennénk a problémát. Ugye ez Budapest esetében lenne kritikus, mert ha elkészült volna a nagymarosi vízlépcső, akkor annak a tiszta vízerózója pont azt a Szentendrei sziget környéki részt érinteni, ahonnan a Csáposkutakból származik az agglomeráció vízkészletének egy szignifikáns része, meg ugye a Szentendre környéki furt kutakból. Tehát, hogy azért ez egyetlen nem olyan jó ötlet. Tehát,
2: mert ott alacsonyabb folyómeder és alacsonyabb talajvíz.
3: Ha a folyómedert elkezdi mélyíteni, akkor sokkal közelebb kerül a folyó a vízkészletekhez, amiket isz Pest, mert ugye tévhitekkel ellentétben alapvetően nem tisztított folyóvizet isznak a magyarok, hanem rétegvizeket, vagy parti szűrési kutakból származó vizet, ugye ezek érintettek itt. Ráadásul egy vízlépcső irgalmatlan drága, nagyon lassan készül el, nagyon súlyos környezetetásai vannak, ehhez képest egy ilyen hűtőtornyot, az igazán neki durálná magát a magyar állam, azért nagyjából egy fél év alatt össze lehetne pakolni. Ez nem tipp, hanem ez konkrétan megtörtént, mert annak idején a finnek nagyjából ennyi idő alatt építették meg a saját VVR 440-es reaktoruknak a hűtőtornyait. Ráadásul ott egyébként azért érdekes, mert az a balti tengerben gyakorlatilag egy szigeten álló torony, tehát ott szó nem volt arról, hogy valaha vízhiány lesz. Ők pusztán biztonsági okokból tettek oda hűtőtornyokat, hogy vészhelyzet esetén legyen egy B-terv. Tehát az, hogy Pakson nincs hűtőtorony, az nem csak azért egy nagyon nagy probléma, mert most nincs elég víz a Dunába, hanem azért is probléma, mert mint tartalékhűtő megoldás hiányzik. Az azért hozzá kell tenni, hogy egy ilyen hűtőtorony az úgy néz ki, hogy értsék a hallgatók, aki nem ismeri a technológiát, ez gyakorlatilag egy nagy beton gyűrű, olyan, mint egy kútgyűrű tulajdonképpen. Az alján bemegy a hideg levegő, ebben van egy olyan rendszer, ami nagyjából olyan, mint az autóknak a hűtő bordája, csak ez ilyen hatalmas nagy, hát ilyen kézilabda pálya méretű, ott az leadja a hőt, ugye a vízből, és a meleg levegő elkezd ebben a toronyban felfele áramlani, ugye a sima konvencionális áramlás miatt, és gyakorlatilag ez egy önmagában egy hűtőkört alakít ki, tehát úgymond nincsen benne ventilátor, meg ilyen mozgó alkatrész, ami elromolhat. Ugye ez egy atomerőműnél ilyen szempontból ez még egy előny is, hogy ugye még egy hiba lehetőség ki tudunk vele zárni.
2: Mert hogy a szivattyúnál akár lehet ilyen probléma.
3: Szóval egyébként én mindenkinek nagyon ajánlom azt, aki érdekel a téma, a geomorfológia egyetemi jegyzetet csapja fel, ez egy laza 600 oldalas doksi, nem egy könnyű olvasmány, abban azért úgy egy viszonylag hosszabb 50-60 oldalas rész foglalkozik az ilyen problémákkal, amit a duzzasztók és vízlépcsők tudnak okozni. Szóval én nagyon óvaintem a magyar társadalmat attól, hogy most így a vízlépcsőt megoldásnak tekintsünk. Ez szerintem nagyon szomorú dolog, hogy ez így rajtunk maradt a szocializmusból, ez a mentalitás, hogyha van valami baj, akkor azt várjuk, hogy valahova le lesz dobva egy nagy darab beton, amielőtt átvágják a piros-fehér-zöld szalagot, és akkor jó, megvan oldva minden. A valóság nem ez. És bárkinek mondom, hogyha ilyen egybites megoldás van, tehát, hogy ezt csináld és jó lesz, vagy ez az egy dolog miatt van a baj, akkor gyanakodjanak, hogy az interneten ez egy téves információ, vagy egy szándékos, hát úgy mondom, hogy clickbait tartalom, mert valójában itt mindig sok probléma okozza a végeredményt, és a megoldás is általában általában több lépcsős. Én a vízőrzőknek a tudományos munkáit ajánlom, ugye ők összeállítottak egy teljesen közérthető nyelven megfogalmazott dokumentációt arról, hogy hogyan lehetne a Dunának és a Tiszának a vízháztartását rendbe rakni. Nem vízlépcsőket kell építeni, hanem a táji vízvisszatartást kell helyreállítani.
2: Mindjárt beszélünk majd erről is. A nézők majd, akik a YouTube-on követnek minket, láthatnak majd egy térképet arról, amit átküldött, ami egészen forrónak mutatja Magyarországot, meg nagyon vízhiányosnak, amit most nyilván érzékel mindenki is, aki járja az országot. Mennyire nagy a probléma, mert itt a nagy inger küszöböt a Duna vízszintjének a drámai esése ütötte át, előtte a Velencei tóé, meg hát a Balaton se túl magas most. Ennél sokat több rétű, tehát az ország más részén jóval komolyabb problémák vannak, csak nem jutott el a médiába, vagy a média fősodrába?
3: Hát igen, ugye, ahogy mondtam, 2022 óta gyakorlatilag Magyarország vízháztartása, hát most ha csúnyán akarok fogalmazni, akkor úgy mondom, hogy összeomlott, mint a kártyavár. Tehát több balatonnyi víz hiányzik az országból. Ugye konkrét számot mondjak, ugye 250 mm-es csapadék alatt egy terület sivatagnak minősül. Magyarországon több olyan megye van, aminél jelenleg olyan kevés eső esett az éveleje óta mostanáig, hogy matematikailag megvan az esély, hogy becsúszunk 250 alá. Ugye Magyarországnak egy szignifikáns része az jelenleg is a szemi-arid, azaz félsivatagi besorolásba esik. Annyira kevés eső esik. Ugye ennek a következménye az, hogy gyakorlatilag 22 óta olyan szinten vízhiányos a magyar táj, hogy mostanra vízfelületek teljesen eltűntek. Ugye jó pár olyan tó van, ami azóta már többször kiszáradt, aztán vagy azóta is teljesen ki van száradva, vagy időnként volt benne víz, ilyen mondjuk a Kakasszéki tó, vagy a Móra-Halmi Bivajos tó. De ugye a Velencei tó szerintem csak a turizmus miatt vert át a biztosítékot annyira, hogy a közvélemény felfigyelt rá, mert közben egyébként a Fertőtő sincsen sokkal jobb állapotban, ugye a Köcsi, a Bicsárdi tót, hogy említhetném, ugye a Fülöpházi, vagy a Tatai Farkastó, ezek mind gyakorlatilag vagy ki vannak száradva, vagy a kiszáradás szélén állnak, de ugyanilyen Észak-Magyarországon is a Holda. Szóval gyakorlatilag Magyarországon 20-30 olyan tó van, ami vagy kiszáradt, vagy a kiszáradás szélén áll. Ugye ez a kiszáradás szélén áll, hogy ezt értse a hallgató, ez azt jelenti, hogy van egy hatalmas tó, aminek a közepén van egy olyan pocsolya, mint mit tudom én, a Népligetbe egy nagyobb eső után, szóval gyakorlatilag mint tó már nem létezik, csak éppen még egy picike víz van benne. Vannak olyan tavaink, amik egyébként nagyon régóta küzdenek ezzel, ilyen mondjuk a Kolontó, ott még kotrást is kellett végezni, hogy egyáltalán vizes élőhelyként tudjon funkcionálni. Tehát ez valójában ez már egy 10 éves folyamatnak a becsúcsosodása. Ez egyébként a 70-es években kezdődött el, nem akarok nagyon elmerülni a részletekbe, de 70-es évek az egy nagyon különleges időszaka volt a Kárpát-medencének, mert nagyon sok eső esett, és viszonylag hűvös volt. Sokkal több eső esett, és hűvösebb volt, mint előtte, és meg utána is. És ugye egy történelem fintora, hogy ugye az olajválság után a magyar állam és az munkahely teremtés egy részét abban találta meg, hogy infrastruktúra beruházásokat csinálnak. A városainkat akkor kezdtük el kibetonozni, akkor kezdtük el kialakítani a táji infrastruktúra elemeket szignifikáns részét, és gyakorlatilag éppen ezért az egész országot egy vízlevezető rendszerre alakítottuk. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ugyanúgy, ahogy a városba leesik egy csepp eső, azt azonnal a csatornán keresztül belevezetik Pesten a Dunába, Szegeden meg mondjuk a Tiszába. Ugyanígy ez a tájon is így működik, bárhova leesik egy csepp eső, azt a legközelebbi csatorna azonnal belevezeti a legközelebbi folyóba, és meg se áll a Fekete-tengerig, ugye. Tehát gyakorlatilag mesterségesen kiszárítottuk a tájat, ami akkor jó ötletnek tűnt, mert ugye a 70-es években volt belvíz probléma, mostanra viszont nagyon nagy probléma, mert most vízhiányban vagyunk. Az az igazság, hogy a tavak egy jelentős részénél éppen ezért lehetne tenni a kiszáradás ellen, magyarul a csatornákat, áttereszeket, lefolyáslassító műtárgyakat kéne csinálni, ez lehet akár egy fenékküszöb, vagy akár egy vízfolyáslassító röngát építeni kell. Ugye ilyet nemrég gerilla módon tavaly építettek Dabas környékén, ugye a Zöld Gerilla Mozgalom. Ilyenekkel leg lehetne kormányozni úgy a vizet, hogy ne egyből a folyóba menjen, hanem legalább egy része beszivárogjon a tájba, egy részét át lehetne kormányozni ezekbe a tavakba. Ugye ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy tavasszal miért nem törtötték fel az árvízből, hát azért, mert a tavaszi árvíz a Tiszánál érdeklődés irányában elmaradt a klímaváltozásnak köszönhetően. Ugye a Fertőtónál is ott van két víztározó, amit lehetne rekultiválni, illetve ott még vannak lehetőségek más környékbeli vízforrások kapcsán is, de ugye itt a tavaknál nagyon sokszor az a probléma, hogy ugye a tájat megváltoztattuk. Tehát itt a tó környékéről eltüntetjük az erdőt, azt beszántjuk, vagy rosszabb esetben lebetonozzuk, akkor ne lepődjünk meg, hogy az egész terület melegebb, jobban átfújja a szél, ezért a kiszáradt forró tájban érkező csapadéknak sokkal kisebb része jut el a tóig. Tehát ezt nyilván most ez egy nagyon bonyolult, ez egy egyéves egyetemi kurzusnak a anyagát foglaltam én most össze három mondatba, szóval ne dobáljanak meg majd a vízügyes kollégák paradicsommal, de a lényeg érthető, hogy gyakorlatilag itt nem egy-egy műtárgy hiányzik, hanem az egész tájgazdálkodásunk lett. Gyakorlatilag egy, hogyan fogalmazzam meg, ahogy egy barokk épülethez viszonyul egy panelház, ugyanúgy viszonyul a hagyományos kultúrtájhoz a gabonabány, amivé silányítottuk a Kárpát-medencét. Ezzel jó fel is forraltuk, szóval a Kárpát-medencét akár átnevezhetjük Kárpát-kemencére.
2: Ez jó, ezt a Kárpát-kemencét, ezt majd megjegyzem. Mielőtt elmennék el szünetre, azért az elmúlt évek közül, ilyen 2022 tényleg nagyon aszályos volt, aztán mintha lett volna idézőjelben a minthát, mert nyilván, hogyha a vízmennyiségeket, a leesett csapadékot megnéznénk, nem biztos, hogy ennyire jó lenne a helyzet, de mintha lett volna egy fellélegzés 2023-24-25, de az idei év borzalmas, talán még borzalmasabb, mint 2022. Érezhető, akár a vízügyi, akár a hőmérsékleti klíma adatok alapján, hogy tényleg nagyon-nagyon, hát ha nem is exponenciális, de nem egyenletes, és hanem kiugró most már a klímaválság Kelet-Közép-Európában vagy Magyarországon, vagy még mindig csak egyszeri hatásokat látunk.
3: Tehát egyrészt azt tudni kell, hogy a klímaváltozás az nem egy lineáris folyamat. Ugye ezt az átlag ember úgy képzeli el, hogy van a 13 fokos bolygó, és onnan szépen elkezdünk fölmelegedni a 15 fokos bolygóra. Ez nem így működik. A bolygónak a klímája alapvetően hullámzik. Más nem mondjak, a napnak 11 éves ciklusai vannak, ezért vannak 11 évente hidegebb időszakok, köztük meg melegebbek, ugye ezt a napfoltokból lehet követni például. Maga a bolygónak is vannak a tengereknek, áramlásoknak ilyen ciklusai, ugye az El Niño jelenségről szerintem már a döntő többség a magyaroknak hallott. Ugyanígy. Egyébként most pont egy El Niño az, ami miatt egész Európa ki van száradva, nem csak Magyarország. Ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy maga az a klímaváltozás azért is gyorsult fel, mert egyre brutálisabban szennyezzük a tájat. Itt nem feltétlen csak arra kell gondolni, hogy mondjuk széndioxidot engedünk a légkörbe, hanem arra, hogy mondjuk a bolygón lévő erdő kétharmadát mostanra sikerült kivágni, és így tovább. De ha van valaki, aki pont 30 éves, aki ezt a műsort hallgatja, vagy 31 éves, akkor ő neki szeretnék gratulálni, mert az ő életében pont annyi káros anyagot bocsájtott ki az emberiség, mint előtte összes. Hogy ezt értsék a hallgatók, nagyjából az ipari forradalom kezdetétől 90-ig körülbelül ugyanannyi káros anyagot bocsájtottunk ki, mint 90-től mostanáig.
2: Ez brutálisan igen. Nagy különbség.
3: Mert ugye az átlag ember az hallja azt, hogy 3% a gazdasági növekedés, vagy 5%, 2%, ugye, és akkor már közgazdászok pánikolnak, de ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nagyjából 20-21-22 évente duplázódik. Tehát amekkora volt a világgazdaság 1950-ben, annak a duplája volt 70-ben, a négyszerese volt 90-ben, 2010-ben a nyolcszorosa volt, és 2030-ban már a 16-szorosa lesz.
2: Ami mind plusz kibocsátást jelent, plusz építményeket, plusz
3: bármit. De mondom, itt nem csak a légköri szennyezésre kell gondolni, már, hogy, mert csak arra gondoljuk, hogy Magyarországon minden egyes nap lebetonozunk egy nagyjából egy focipályányi területet, parkolónak, garázsnak, ilyesmi. Ugye ez melegszik. És ugye ezek a folyamatok, azzal együtt, amit mondtam, hogy nekünk a vízháztartásunk már alapból gyenge volt, ezért ütött be. Igazából egyébként nem is a nyári meleg a probléma, hanem a téli meleg. Ugye gyakorlatilag küldtem egy ábrát, amin látszanak a hónapoknak a megoszlása, az Lenner József kollégám munkája, az ő tollaival ékeskedem. Nagyon szépen lehet rajta követni, hogy az eső az elég változékony volt. Végig voltak jobb-rosszabb évek, ami igazából megváltozott, hogy gyakorlatilag a 2000-es évektől elfogytak a hidegtelek. Most belegondolunk, gyakorlatilag 13, talán meg 17 tele volt úgy igazán normális. Tél.
2: Most így hidegnek hatott az idei, több hóval, de lehet, hogy csak azért, mert rég volt.
3: Igen. Hát igen, ez kicsit hidegebb volt. És ugye a meleg télnek van egy olyan problémája, hogy a talaj nincs megfagyva. Ha nincs megfagyva a talaj, és nincsen rajta hó, akkor az a pára, ami benne van, a víz elkezd belőle párologni. Majd ez azt jelenti, hogy hiába esik össze valamennyi eső, az gyakorlatilag tavaszra a nem fagyos télen kipárolog a talajból, és már márciusban, mire jönnének a tavaszi esők, már egy vízhiány van. Ráadásul ehhez hozzájön az is, hogy az idei évnek az egyik problémája az nem csak az alacsony vízszint volt, hanem az idei év egyébként viszonylag szeles, tehát hogy nagyon sokkal több szél fújt, mint ami a standard. Nyugat-Dunántúlon csak egy picivel több volt szél, de az Alföld az jóval szelesebb volt. Ugye ennek egy olyan hatása van, hogy mivel hiányoznak ma már Magyarországról a mezővédő erdősávok nagy részén, mert sikerült őket a 90-es évektől mostanra elpusztítani, vagy hagytuk, hogy magától kiszáradjon, ezért gyakorlatilag a szél átfújja a tájat és kiszárítja. Ugye ennek mi a hatása, akkor egy konkrét adatot mondanék, megnéztem ma, ugye ez tegnapi adat, a Bugaci vízmércének a vízszintje az 370 cm-rel, tehát majdnem 4 méterrel volt lejjebb, mint a 30 éves átlag. És úgyhogy ugye a 30 éves átlagban már az utolsó száraz években lelógnak. Tehát ez azt jelenti, hogy Tehát ugye mindig szokták mondani ezt a közkeletű megfejtést, hogyha valakinek melege van, ültesse fát. Hát jelenleg ez nem működik, mert olyan mélyen van a talajvízszint, hogy a facsemeték is elpusztulnak. Én legutóbb Sándor falván járva láttam egy egyébként ilyen homoki erdőt, ott a Lőtértől nem messze, hogy a helyiek is tudják, hogy miről beszélek. Ez teljesen kiszáradt, tehát én alig láttam élő fát. Tehát a egy-két ilyen nagyobb öreg fa, aminek a gyökere még éppen leér a vízhez, az még úgy élt. Minden fa, ami egy kicsit is kisebb volt, vagy a fajta jelleg miatt nem olyan mély a gyökérzete, az minden pusztult kivétel nélkül. Tehát erre készülni kell. Ugye ez viszonylag most már közismert, hogy a bükk és a málnától könnyes búcsút kell vennünk Magyarországon, ugye ez a légköri asszály miatt, azt azért kevesebben tudják, hogy ez a kukoricára is igaz, vagy mondjuk a tölgyfák jelentős részére. Ilyen szempontból egyébként érdemes lenne azon is meggondolkodni, hogy viszonylag hamar elgondolkoznék a magyar kormány helyébe arra, hogy kukoricára érdemes-e még adni asszálykárt, hiszen pontosan tudjuk, hogy jövőre is ki fog száradni, jövő után is, meg azután is ki fog száradni. Tehát aki elveti, az eleve arra vazírozik, hogy ki fog száradni.
2: Tartsunk egy leheletnyi szünetet, és akkor utána folytatjuk majd a beszélgetésünket, a napvendége beszélgetésünket Vasáros Gáborral, az ELTE KRTK tudományos munkatársával.
1: Hamarosan folytatódik a napvendége. Vendége.

0: Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2. Trend FM. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Este fél hét van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Elkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése. Ezt jelentette be Facebook bejegyzésében a pénzügyminiszter a kétnapos kormányülés után. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. A tárcavezető szerint a legfontosabb feladat jelenleg az energiaellátás biztosítása, ami részben a vállalati önkorlátozásnak és a lakosság tudatosságának köszönhetően meg is valósul. Kijev még tárgyal Washingtonnal a Patriot rakéták gyártási licenszéről. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök feladatul tűzte ki, hogy a legfontosabb fegyverrendszereket a lehető legnagyobb arányban Ukrajnában gyártsák. Az ukrán külügyminiszter elmondta, hogy továbbra is mindent megtesznek a különféle engedélyek megszerzésének felgyorsításáért. Egyes partnereiktől már kaptak licenceket, és bizonyos gyártási kapacitások már működnek. Andrei Sibiha hangsúlyozta, hogy a legfontosabb kérdés a ballisztikus rakétákkal szembeni védelmi képességek bővítése. Hozzátette, hogy Ukrajna minden nagykövete azon dolgozik, hogy rakétákat szerezzenek, különösen ballisztikus rakéták elleni elfogó rakétákat. Börtönnel fenyegeti az amerikai elnök azokat, akik szerint fogytán vannak az amerikai rakéták. Donald Trump azt bizonygatja, hogy hadseregének még rengeteg lőszere van, és aki ezzel ellentéteset állít, az hazaáruló. Azután írt erről a közösségi oldalán, hogy előző nap amerikai tisztviselők névtelenül arról nyilatkoztak a CNN-nek, hogy az Egyesült Államok hadserege az elfogó rakétáinak már a 80%-át felhasználta az iráni háborúban. Az elnök elmondta, hogy Amerikának hatalmas lőszerkészletei vannak, bizonyos típusokból különösen nagyok, és hogyha kell, akkor további készleteket is importálhatnak. A hadipari cégek emellett annyi üzemet és gyárat építenek, amennyit az ország eddig még nem látott. A Duna Paksnál az elmúlt egy napban 4 cm-t emelkedett, már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, valamint eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. Erről írt Magyar Péter a Facebook oldalán. A vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása tegnap 7 órakor mínusz 134 cm volt. A vízhőmérséklet Paksnál mintegy 28 Celsius fok. Az atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállás, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként. A paksi turbina üzemel. Jóvá hagyja a brit kormány, hogy a Paramount felvásárolja a Warner Bros. Discovery-t. Az állásfoglalás szerint az, hogy a Paramount Skydance felvásárolná a teljes Warner cégcsoportot, mintegy 111 milliárd dollárért, nem kell jogilag beavatkozni a hatóságoknak. Ezt azután közölték, hogy a Paramounttól biztosítékokat kaptak. A két cég összeolvadása minden idők legnagyobb vállalati tranzakciója lenne. A brit kormány még júniusban jelezte, hogy megtámadja az ügyletet. Ugyanakkor végül megállapított, hogy az összeolvadás után is fennállnak majd azok a kötelezettségvállalások, amelyek a céget arra kötelezik, hogy a különféle műsorszolgáltatások továbbra is elérhetőek maradjanak. Emellett a minisztérium szerint attól sem kell tartani, hogy a felvásárolt média cégek önálló működése veszélybe kerülne.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 146.563 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,7%-ot erősödött 4.640 forintra. Az OTP 1,8%-ot gyengült 45.900 forintra. A Magyar Telekom 3,3%-ot esett 2.698 forintra. A Richter 3,1%-os mínuszban fejezte be 12.080 forinton. Erősödtek a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek, leszámítva Londont, a FTSE 1,1%-ot gyengült. A frankfurti DAX 1,1%-os, a párizsi CAC 0,5%-os pluszban zárta a napot. A milánói mutató 0,5%-ot, a spanyol börze 0,7%-ot erősödött.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a kánikula, estére derült vagy gyengén felhős idő a valószínű, helyenként előfordulhat kisebb zápor. A szél főként a Dunántúlon egyre több felé megélénkül, a hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul, éjszakára 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnaptól enyhül a meleg időjárás, szombattól pedig csak másodfokú hőségriasztás lesz. Holnap a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Elszórtan ugyan, de előfordulhatnak zivatarok. A csúcsérték 30 és 35 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: Folytatjuk Vasáros Gáborral, az ELTE KRTK tudományos munkatársával. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallják. Rengeteg dologról beszéltünk, még fogunk is így a második részben. Előtte viszont, ha már a vízlépcsővel kezdtük az első részt, volt még egy másik komoly topik, hogy hát miért lövik szét a jeget hozó, a jeges, esetlegesen jeges esőt hozó felhőket a jégkármentesítő rendszerekkel, biztos azért van csapadékhiány. Ebben van valami, vagy igazából az ördög a részletekben van, azért ha szétlőtték, ha nem, úgyse jött volna annyi eső.
3: Hát ezt több szempontból is meg lehet kezelíteni, és minden szempontból egy orbitális téveszme, tehát ez a jégkármentesítő hibáztatása az asszályér, ez nagyjából az a szint, mint amikor a pestisér a boszorkányokat, meg a fekete macskákat hibáztatták. Ezt nagyon egyszerű ez bebizonyítani egyébként, és ez nem kell nagyon komoly vegyipari, meg egyéb meteorológiai ismeret. Egyrészt azt nagyon fontos tudni, hogy Magyarországon a 85-86 óta megyénktől volt egy kis csúszás, ugye nem mindegyik megyébe indult meg egyszerre, azóta működik a jégkármentesítő rendszer. 85 óta nincs permanens asszály Magyarországon, tehát nem a jégkármentesítő okozza az asszályt, ez ennyi. Másrészt azt is tudni kell, hogy a jégkármentesítő rendszer nincs mindenhol Magyarországon, nem egyenletesen vannak elszórva, ugye főleg a szőlősök, gyümölcsösök környékén vannak jégkármentesítők, tehát Szabolcsban például sokkal több van, mint mondjuk Csongrád megyébe. Tehát, hogyha a jégkármentesítő rendszer okozná az asszályt, akkor jelentős különbség lenne a jobban megrakott, kevésbé megrakott megyék között, de hát erről szó nincsen, gyakorlatilag ugyanolyan asszály van mindenhol. Sőt, jó pár olyan település van, ahol kimondottan még az országos átlagnál is kevesebb csapadék esett, pedig a közelében nincsen jégkármentesítő rendszer szélirányba se. Szóval már ebből is lehet tudni, pusztán és ez a csapadék térképre ránéz az ember, meg így fejből végig gondolja, hogy hol van Magyarországon gyümölcsös, és abból lehet látni, hogy nem igaz. Tehát, hogy nem a jégkármentesítő okozza. Harmadrészt, egész Európában szárazság van, ugye mutattam egy térképet, mikor készültünk a előadásra, mutatta, hogy gyakorlatilag egész Franciaország, Németország, Lengyelország, Olaszország szignifikáns része teljesen ki van száradva, hatalmas nagy erdőtüzek tombolnak, maguk a növényzet ki van száradva. Hát azt azért viszonylag könnyen be lehet látni, hogy a Marseille-ben és mit tudom én, Bibionéban nem azért van asszály, mert Magyarországon van jégkármentesítő rendszer, vagy nincsen, hanem a El Niño miatt van. Egyébként szerintem ennek a téveszmének a, vagy Conteo, igazából ez a chemtrail Conteóval egy szint, hogy a jégkármentesítő okozza az asszályt, ennek az az oka, hogy egy fordítási hibát követtek el annak idején. Ezt nem tudom, hogy ez véletlen volt, vagy a clickbait jelleg miatt valaki szándékosan csinálta. A lényeg az az, hogy ugye van két nagyon hasonló rendszer, ugye ez a magas légköri felhő magvasítás, ami arról szól, hogy például bármilyen higroszkópos anyagot, egyébként a kínaiak például a rizslisztet használnak, kiszórunk repülőgépről, illetve ma már drónokról vagy rakétákról, de főleg drónokat használnak a magas légkörbe, a felhőkre, akkor tudjuk irányítani, hogy mikor indul meg az esőképződési láncreakció, és akkor egy felhőszakadást tudnak okozni. Ez viszonylag közismert lehet onnan, hogy ezt ugye kínaiak már használták a pekingi olimpia idején azért, hogy ne legyen eső az olimpia megnyitóján, ugye ezt ők még nagyon reklámozták is. Egyébként ott egy minisztériumi szintű intézet foglalkozik ezzel. Ennek vannak kockázatai, ugyanis ezt tud olyat csinálni, hogy például, ha egy kicsit túltolják, nem jól mérik be az adagot, akkor egy olyan esőképződési láncreakciót indítanak be, amik olyan felhőszakadást tud okozni, vagy akár olyan hatalmas esőzéseket, amik mondjuk földcsúszamlásokat okoznak. És ugye innen származnak azok a netes mendemondák, hogy a jégkármentesítő ilyen meg olyan környezeti károkat okoz. Ez egy fordítási hiba, annak semmi köze nincs ahhoz a talajgenerátoros jégkármentesítőhöz, ami Magyarországon van, az arról szól, ami Kínában van. Egyébként az arabok is használják ezt esőképzésre, hogy a tenger felől érkező felhőkből kicsapassák az esőt a nekik megfelelő helyekre. Szóval ez egyébként részben ez a nyelvi akadályokból fakadó fordítási hiba, meg egyszerűen egy bűnbak. keresés. A valóság az ugyanúgy, mint minden más problémának, az aszálynak ugye sok oka van, amit a folyóknál elmondtam, az nagyjából ide is igaz. Egyrészt levezettük a vizet az egész országról, de azért tudni kell, hogy a folyószabályozástól mostanáig nagyjából 10 000 víztestet csapoltunk le az országba. Most csak abba gondoljunk, hogy annak a gőze, ahogy hiányzik a levegőből, az mennyire hozzájárul légköri aszályhoz. Másrészt ugye mondtam, hogy egybeszántottuk az országot, és így gyakorlatilag Kárpát-kemencét csináltunk a Kárpát-medencéből, aminek az lett az eredmény, hogy minden nyáron egy forró légtömeg, száraz forró légtömeg alakul ki az ország fölött, ami gyakorlatilag rontja a csapadékképződés esélyeit. Tehát hiába jön Nyugat-Európa felül egy felhőfront, már amiatt nem képződik jól az eső, mert már eleve ki van száradva tavaszra az Alföld. A Dunántúlon is ugye ezt sikerült azért részben megoldanunk, egy részben ugye a Kisalföld esetében meg a bősi vízerőműnek a megépítése tette be a kapufát. Zárásként még annyit mondanék ebben a témával kapcsolatban, hogy ha valakit tényleg érdekel, hogy mi a megoldás erre, ugye ez az ökológiai vízvisszatartás és a tájléptékű víztervezés, ide értve nem csak a folyóvizet, állóvizet, hanem az úgynevezett virtuális vizet, tehát a talajban meg a növényekben kötött vizet is figyelembe vévő szabályozásra lenne szükség. Hú, nagyon leegyszerűsítve próbálom mondani. Ugye az építésügyi szabályokról viszonylag közismert, hogy ugye ott övezetek vannak. Tehát más besorolásos Budapesten is a kerületekre, de még a kerületeken belül is nem mindegy, hogy egy panelházról beszélünk, vagy egy családi házas övről, vagy akár egy zárt kertről a város szélén. Ugye ezek különböző kategóriák. Ugyanígy a vízügyi törvényt is valószínűleg át kell majd úgy írnunk, egyébként több országban van erre példa, hogy ugyanilyen övezeti besorolás van. Tehát ne ugyanazzal a szabállyal próbáljunk mondjuk egy alpok-aljai vízerózióval érintett patakvölgyet szabályozni, mint amivel a nyírségi meg a kunsági homokot próbáljuk szabályozni. És sokkal nagyobb hangsúlyt kell tennie a kiszáradó területeinken a víz visszatartására. A másik kérdés meg igen, tehát gyakorlatilag egyébként a jégkármentesítő rendszer idén alig működött, pont azért, mert nem is voltak olyan felhők, ami miatt érdemes lett volna bekapcsolni, tehát egyébként ez az összeesküvés emlélet már azon is elbukik, hogyha megnézzük, Ausztriában is jelenleg brutális aszály van. Nyilván jobb a helyzet, mint Magyarországon a domborzat miatt, hiszen mégis egy alpesi országról beszélünk, de ahhoz képest, hogy Ausztriában mi volt 10 éve, az majdnem annyival rosszabb, mint amennyivel rosszabb helyzet van Magyarországon, mint 10 éve.
2: Egy picit érintette már a víztartást, a víz megtartását a talajnak, és hallottam civileknek a kezdeményezését, hogy megpróbálnak bizonyos területeken, nem tudom, ez a homokhátságot érinti-e, de a Szegedtől északra lévő részen bizonyos eredményeket elérni, állítólag kiszámítják gravitáció segítségével is, hogy több vizet kormányoznak egy bizonyos területre, hanem is elmocsarasítanak területeket, de legalábbis megpróbálnak megtartani vizet jobban, és állítólag ennek van eredménye. Valami hasonló dolgot kéne csinálni, tehát megpróbálni megtartani úgy a vizet, hogy igenis legyenek mocsaras területek, igenis legyenek olyan területek, amiket dedikáltan erre alakítunk és nem használunk, vagy ez igazából csak tüneti kezelés lenne.
3: Valójában ez a megoldás, tehát ezért erre mondtam, hogy nem az a megoldás, hogy olyan nagy darab betondarabokat leteszünk a tájba, tehát nem víztározókat kell építeni a folyóvölgyekbe, már csak azért is, mert a víz nem szivárog fölfele, tehát attól, hogy mi a Tisza mellett kiengedünk egy szántóföldre vizet, attól még Kecskeméten nem lesz több víz, meg kis Kummaj sem, mert nem megy felfel a víz. A fontos az lenne, hogy azt a vizet, ami helybe képződik, azt megtartsuk helyben, és helyben használjuk. Itt nem csak arra kell gondolni, hogy a csapadékvizet tartsuk vissza, amit mondtam, hogy szivárgató röngátakkal, akár egyébként ott például érdemes lehet, hogy akár ilyen magas tározókat építeni, mert ugye egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy a magyar törvények jelenleg nem támogatják a magas tározók építését, hanem a mély tározókat kell csinálni, ami ugye nem jó, mert a mély tározót föltöltjük szintig, akkor pont olyan szinten lesz szint a víz benne, mint ahogy amúgy is van a tájban, amikor nyáron meg kiszárad belőle a víz, akkor meg még abba folyik bele a víz a környező földekről is, elpárologtatva még szárítja is a táj környezetét. Tehát itt azért még a jogszabályokat is nagyon alaposan át kell nézni. De itt igazából az a lényeg, hogy a természetes víztartó területeket kell víz-visszatartásra használni. Ez nagyon egyszerű, ami úgy hívunk, hogy belvíz, az valójában nem belvíz, hanem rossz helyen lévő szántóföld, tehát egy víz-visszatartó területen egy rét helyén lévő szántóföld van. Ott az állambácsinak ott művelési ág változást kéne kifizetnie. Magyarul aztán, tehát a víz-visszatartást a szolgáltatásként kell kezelnie, hogy ugyanúgy járjon támogatás, mint amilyen mondjuk a terület alapú támogatás, hogy a helyiek érdekeltek legyenek abba, hogy a víz helyére visszakerüljön a víz. Mert ugye pont azért vezetjük le a vizeket az egész országról, hogy ez a pár darab terület, ami úgymond belvizes, az ne legyen belvizes, miközben az valójában nem egy belvizes terület, hanem az a víznek az eredendő helye. Ilyen egyébként még a városokon belül is van, tehát Győrben mondjuk érdemes elgondolkozni azon, hogy a Gólyarét utcának miért az a neve, hogy Gólyarét, vagy mondjuk ott például Győr-Szent Ivánon van a körtér, az eredetileg egy tó volt. És azért van az, hogy időnként, mikor nagyobb eső van, akkor víz alatt van a játszótér, mert az a játszótér egy tó helyére épült. Tehát ezeket a helyeket vissza kell adni a víznek, és akkor tud hova menni. Ami nagyon fontos lenne még, az ugye a hulladékvíz kérdése. Tehát most jelenleg az van, hogy a városoknak a szennyvizét azt belevezetjük a folyóinkba, miközben egyébként nagyon tiszta víz jön ki ezekből. Nyilván emberi fogyasztása nem alkalmas, már csak a mikroműanyag tartalma miatt sem, de arra, hogy mondjuk akár egy kisebb tót kialakítsunk, vagy egy tározót, ahova ezt belevezetjük, és legalább csak annyit elérünk, hogy egy rövid ideig ott tartózkodik, és a légköri aszályt csökkenti, már megéri. Nagyon fontos lenne az is, hogy ugye a magát a tájhasználatot kell átalakítani. Tehát itt gyakorlatilag ezt a kopasz, nyers, szántott tájat el kell felejteni. Ugye a szántott földből ősszer a legelső szél kifolja még a maradék csapadékot is.
2: Tehát erdőket kéne telepíteni, és erdőket,
3: talajfedést
2: és
3: kell használni.
2: Erdőket.
3: Ugye például olaszoknál most, ami nagyon elterjedt, az, hogy a kultúrnövények közé rost raknak, azt vagy maga mint rostként hasznosítják, vagy elfektetetik hengerrel, és gyakorlatilag talajfedésként használják, de lehet mulcsozni bármi. Ezt mindenkinek ajánlom otthon is kipróbálni, akár növényi talajfedés, tehát egyébként például a tyúkhurt teljesen felesleges kikapálni a kertből, mert azzal, hogy árnyékolja a földet, és nem melegszik 80 fokosra föl a talaj, meg védi a széltől a földet, azzal több vizet őriz meg a talajban, mint amennyit ő maga elhasznál. Tehát amikor a tyúkhurt kikapálja az ember, akkor a vizet veszi ki a talajból, meg a bármilyen, tehát a lóhere bármilyen ilyen növény az nagyon jó víztározó tud lenni. Nyilván ez talajtípusunként növénykultúrákon eltér, hogy melyik használható, meg nyilván azért vannak olyan agyagos talajok, ahol nem lehet átállni a szántásmentes mezőgazdaságra. De a lényeg az, hogy a tájról gondolkodunk, azt kell megváltoztatni. Ennek része egyébként maguk a városok is, mert ugye a városaink is iszonyatosan ki vannak száradva. Ugye konkrét számot mondjak, hogy elmúlt napokban éjfélkor 6 fokkal melegebb volt a magyar városokban, mint kint külterületen, tehát ez azt jelenti, hogy Budapesten is 6-7 fokkal melegebb volt itt, mondjuk ahol most vagyunk, mint a város szélén, Szegeden is a belvárosban konkrétan szinte pontosan 6 fokkal volt melegebb, mint a város szélén, ugye ott a reptérnél is van egy hőmérő, meg a belvárosban is, ugyanez igaz Győrre, meg gyakorlatilag az összes városunkra. Ugye itt egyrészt tudnánk azzal tenni, hogyha árnyékolnánk a városainkat akár növényekkel, nem csak fára kell gondolni, hanem akár olaszoknál olyan is van, hogy ilyen tyúkhálószerű műanyag hálóra fel van futtatva a díszbab, és azzal árnyékolják a buszmegállót. Lehet azt is csinálni, hogy úgy alakítjuk át a városainkat, hogy ne legyenek ennyire forrók, ugye erre a legfontosabb az lenne, hogy a magyar építészet szóló törvényt, meg a TK-t, építészettel foglalkozó szabályzatot, azt most át kéne nagyon írni, mert aki ezt megfogalmazta pár évvel ezelőtt, az valószínűleg egy olyan hibát elkövetett, hogy úgy írta meg, mintha életében nem hallott volna klímaváltozásról, hogy egy konkrét példát mondjak, egy szó nincsen az egész törvényben arról, hogy az albedóval mit kezdjünk. Ugye az albedó az egy mutató, nagyjából azt mutatja meg, hogy a beérkező napsütésnek mekkora részét alakítja át egy felület hővé, és mekkora részét veri vissza. Hogyha lenne albedó előírás, és például betiltanánk, tehát konkrétan be kéne tiltani ezeket a grafit, szürke, téglavörös, meg egyéb burkolatokat, legyen szó akár tetőcserépről, akár
2: mindenek fehérnek kéne lenni gyakorlatilag,
3: hát nem
2: világosnak.
3: Nem pont fehérnek, csak valami világos. Most elmegyünk egy olasz városba, senki nem fog grafit, szürke, fekete térkövet látni, meg fekete designer tetőket, mindent fehérre festenek, azért ne süljenek meg, mert ők ezt már felmérték. Egyébként a magunk szokásain is kicsit változtatni kell. Egy egyszerű példát mondok, Olaszországból, ha már szóba került, egy nagyon egyszerű trükk, hogy hogyan lehet hétköznapi emberként átvészelni ezt a nagy meleget, ha mennünk kell valahova. Az olaszoknál ilyen kis piccelős flakonokat hordanak magukkal, amivel a növényeket lehet öntözni, és azzal lefújják a kezüket, lábukat, amikor mennek az utcán, egyszer negyed óránként, egyszer kétszer, és ugye vízlepároló róluk hűti őket, és már is 3-4-5 fokkal lehet csökkenteni a hőérzetet. Tehát vannak ilyen egyszerű trükkök, ne szégyeljünk tanulni. Egyébként ez már kiegészítés teljesen más téma, de felvetném, ha már ebben a rádióban vagyunk, hogy el kéne gondolkozni Magyarországon bevezetni a Siesta intézményét, mert egyszerűen a meleg indokoltá teszi a nyári fél évre, másrészt pedig azt, hogy a öltön, nyakkendőt, mint kötelező ruhát azt el kell felejteni, mert azt ugye jó hideg 19.-20. század elejé Angliában kitalálták, ahol jóval hidegebb volt az idő. De igen, az a poén, hogy még az angolok is rájöttek, hogy nem működik, mert amikor az angolok az afrikai meg ázsiai gyarmataikon dolgoztatták az embereket, ott vezették be ugye a rövid nadrág, fehéring kiskalappal egyenruhát, ugye ez ott a trópusi egyenruha, és ugye ez jelent meg gyakorlatilag a fehér innyakú póló formájában a közéletben. Tehát, hogy az angolok már 1900-as években rájöttek arra, amire a magyar cégek egy része még nem, hogy nem kell megfüleszteni öltönnyakkendőbe az embereket nyáron. Ezek látszólag kis problémák, de ugye ezek összeadódnak hosszú távon.
2: Megmondom őszintén, amikor nézem most például a 14-es villamos felújítását, ahol tegnap direkt sétáltam, kipróbáltam, hogy milyen 38-40 fokba sétálni. Rögtön kicsit hűvösebbnek érezte magát az ember, vagy komfortosan, amikor látta, hogy sineket hegesztenek délután 2 órakor, és persze csinálják meg minél előbb, nem ezzel van a probléma, de hát nem biztos, hogy sőt, egészen biztos, hogy azoknak az embereknek az egészségével konkrétan játszanak. Szerintem ilyen 60-70 fokos környezetben is dolgozhattak, pláne akik heggeztettek, de hát a munkagépben sem biztos, hogy volt sokkal kellemesebb. Nagyon-nagyon át kell gondolni a következő időszakot, akár társadalmi vízbázis, munkaszervezési, építkezési minden szempontból?
3: Igen, hát minden példának, amit elmondtam, nem külön-külön a kiragadott példa volt a lényege, hanem a rendszer szemlélet, hogy gyakorlatilag a nyárról alkotott elképzelésünket kell a valósághoz igazítani. Hát emlékszem, hogy én, mikor én kisgyerek voltam, akkor minket 34-35 fokban már nem engedtek el focizni. Most meg ott tartunk, hogy örülünk, hogy csak idézőjelben 34 fok van, nem 40. Tehát én nem emlékszek olyanról bármikor fiatalkoromból négyesek kezdődő szám lett volna egy időjárás előrejelzésbe. A két számjegyűnél nyilván. A másik dolog, hogy azt meg kell érteni, ezek rendszerek, amik összeadódnak. Tehát az, hogy a városainkat megfőzzük, mert rossz az építésügyi törvény, az, hogy a mezőgazdasági szabályozást nem tekinti a táj részének a mezővédő erdősávot, meg a vízfelületet normál, illetve most már ebbe egy kicsi előrelépés volt a MEPAR rendszerbe, de hogy ehhez is ennyi időt kellett várni, vagy mondjuk az, hogy Pakson nem épült egy hüttőtorony, ezek gyakorlatilag ugyanannak a jelenségnek a különböző megnyilvánulásai, hogy gyakorlatilag a közgondolkodás nagyon sok szempont lemaradt a valósághoz képest. Tehát kicsit még mindig úgy gondolkozunk, mint a jó kis hűvös 70-es, meg a változékony 80-as évek, de most már nem ott vagyunk, most egy meleg, száraz időszakban vagyunk, és akkor egy nagyon fontos téveszmét még a végén oszlassunk el. Ugye nagyon sokan azt hiszik, hogy hát nem lesz itt baj, mert majd olyan időjárás lesz, mint az olaszoknál, és majd, mit tudom én, jó lesz a kivitermés Magyarországon. Hát ez nem igaz, mert Magyarországon nem olyan lesz az időjárás, mint Olaszországban, mert olyan meleg lesz, mint Olaszországban, viszont a csapadékunk meg annyi lesz, mint Kazaksztánban. Tehát gyakorlatilag Dél-Kazaksztánhoz hasonló időjárása lesz Magyarországnak. Ugye az egyetlen jó hír ebben az, hogy Kazaksztánban évente csak egyszer kell füvet nyírni, mert nem nő meg még egyszer. Tehát azért ez fontos figyelembe venni, hogy a kivi sem megoldás, ugye sokan mondják, de hát a kivi az 1000 mm csapadékot igényel. Nekünk meg van 200-300-400, attól függ, hogy melyik részét nézzük az országnak. Viszont a trópusi növényekre se tudunk alapozni új mezőgazdaságot, teszem azt mondjuk citrommel, mert a tavaszi fagy az ugyanúgy velünk van. Ugye idén Magyarországon egyes területeken a szőlőnek a 80%-át elvitte a májusi fagy, ugye. Ha jól emlékszem, pont április 30-án meg május 1-én volt a legnagyobb fagy. Ez egyébként az a klímaváltozás része, mert ugye a klímaváltozás azt jelenti, hogy több energia van a légkörbe. De ez nem csak azt jelenti, hogy az afrikai melegszelek erősebbek és jönnek fel Kárpát-medencéig, akkor van ugye az, amikor sárga eső esik nálunk, meg egy hétig 40 fok van, de az északi szelek is erősebbek, és simán van az, hogy tavasszal, akár március, április, májusban olyan szelek lejönnek, amik mínuszokat hoznak magukkal, és elfagynak a növények. Szóval nagyon-nagyon keményen meg kell néznünk azt, hogy tőlünk kicsit keletebbre és kicsit délebbre lévő országokban hogyan művelik a mezőgazdaságot, és nem szégyen tanulni tőlük. És ezért a legrosszabb dolog az, amikor az a mondás van, hogy jó az úgy, ahogy a nagyapáink csinálták, mert az időjárás már nem olyan, mint nagyapáink idejében. Egy olyan példa van, ami hasonló volt, mint a mostani. Egyébként, ha valakit érdekel és szeret történelmi dolgokat olvasni, akkor az 1863-as gigantikus nagy aszály volt hasonló. Ez gyakorlatilag egy 3 éves száraz időszak volt, ez 61-től 63-ig volt, ugye 63-mal tetősödött be. Az egy olyan katasztrofális időpont volt, hogy egy külön állami programot kellett arra indítani, hogy az embereknek hitelt adjanak, meg annyi gabonát importáljanak, hogy egyáltalán a következő évi vetést meg tudják csinálni, mert annyi gabona nem maradt, nemhogy ennivaló, és az 3 év volt. Mint mondtam, mi most már hát legalább a 5. éve tapossuk ezt, de hogyha ezt nagyon szigorúan veszük az értékeket, akkor már legalább 8 éve taposunk egy ilyet.
2: Hát meglátjuk, hogy erre milyen intézkedések születnek, milyen gondolkodás, csak így zárásként a 1861-63 még a kiegyezés előtti korszak, a 48 utáni úgynevezett, mondjuk azt, hogy ilyen ellenállás korszaka volt, tehát ez egy ilyen fura korszak volt, de pont erről a történelmi könyvekben, mintha nem nagyon olvasnánk, csak a politikai részéről, az asszály részéről nem igazán.
3: Ugye ennek van egy pici politikai vonzata jelenleg, ez nem Magyarország sajátossága, ez minden országra igaz jóformán jelenleg, hogy két politikai oldalnak a, de mi is fogunk a politikusok, tehát nem a politikusokra gondolok, hanem ugye ezeket, akiket influencereknek hívunk, ezek a úgy mondanám, hogy internetes angadók, szóval általában választanak maguknak egy politikai oldalt, és a két politikai oldal így felosztotta magának a kríziseket. Ugye az egyiküknek a kedvenc krízise a migráció, a másik a klímaváltozásot heszi a hangsúlyt, és mind a kettő oldalnak az influenceri úgy csinálnának, mint a másik probléma nem létezik, ami számomra azért is durva, mert egyébként magát a migrációt is nagy részén a klímaváltozás okozza, hogy ugye Afrikának konkrét részei válhatatlanak, élhetetlenné, meg Ázsiának is, tehát Szíriának például komplett területein szűnt meg a mezőgazdaság az elmúlt 15 évben, mert félsivatagból átment sivatagba. Ugye félsivatagban még lehet állattenyésztés, locsolásos mezőgazdaságot csinálni, de amikor átmegy igazi sivatagba, ott azért már igen sok opció nincs, főleg, hogyha talajvízkészlet sincsen. Igazából, ami nagyon fontos lenne szerintem tényleg azt végig gondolni, hogy nagyon megváltozott a mikroklíma Magyarországon. Ez részben, ugye, amit mondtam, a globális klímaváltozás miatt van, részben pedig ezt gyakorlatilag mi csináltuk magunknak magyarok, azzal, ahogy a tájat átalakítottuk, és ezzel nagyon fontos szembenézni. Mert amíg a jégkármentesítő rendszerre fogjuk azt a problémát, vagy akár mondjuk a vízlépcsők hiányára, vagy bármi másra, millió dolog, vagy erdők hiányára fogjuk önmagába a dolgot, és nem nézünk szembe azzal, hogy az egész tájhasználat úgy rossz, ahogy van, addig nem fogjuk tudni a megoldást elérni, mert a megoldás az egy jó tájhasználat. Gyakorlatilag egy mozaik, tehát egy egyszerű példát mondok, az Alföldnek vannak olyan részei, ahol a talaj olyan szinten tönkre van velve, meg olyan kevés a víz, hogy ott nem szabadna szántóföldi művelést csinálni, tehát vannak igenis olyan területek, hektárok, amit át kell alakítani legelővé, és egy állami programot kéne indítani arra, hogy itt újra legelő legyen, állatokat tartsunk, birkát mondjuk, mert azt nagyon jól el lehet adni a világpiacon jelenleg is, és akkor mondjuk erre kéne egy projektet csinálni, és akkor támogatni kéne a gazdákat a

0: tilalomnak a árát, nem, sem biztos, hogy szó szerint idéztem, nekem elbejött az eszembe, hogy nem, Pakson a halogatás árát isszuk meg, hogy ott nem épült hüttőtorony, az Alföldön a halogatás árát isszuk meg, hogy nem történt semmi a vízvisszatartás ügyébe 30 év alatt, a tavainknál a halogatás árát isszuk meg, hogy nem gondoskodtunk a víz visszatartásról és a víz megfelelő odakormányzásáról, amikor még volt víz. Most meg már, hogy nincs víz, mindenki fogja a fejét, de hát ugye nem képső most sem megoldani, tehát ez nem egy végleges vereség a klímával szemben, most nyilván egy kicsit dramatizálom a dolgot, hanem egy nagyon nehéz helyzet, de egyébként kemény munkával, megfelelő mennyiségű beletett energiával és a megfelelő szakmai diskurzussal igenis el lehetne azt érni, hogy a kedvezőtlen hatásoknak egy nagyon-nagyon nagy részét, hát nem is azt mondom, hogy visszafordítjuk, de legalábbis mérsékeljük, és nagyon fontos tényleg a rendszer szintű gondolkodásnak a visszahelyezése a közbeszédben, mert akkor fogunk tudni olyan cselekvést elérni, hogy a magyar táj 2100-ban is jól élhető legyen, és jó minőségű életet biztosítson.
1: Hát ezzel a pozitív gondolattal zárjuk le. Vasáros Gáborral, az ELTE KRTK tudományos munkatársával beszélgetünk. Köszönjük, hogy itt volt.
0: Jó szerencsét.
1: Köszönjük a figyelmet. Ezt a műsorunkat meghallgathatják újra a honlapunkon, de persze visszanézhetik a YouTube csatornánkon is. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt látták és hallották. További jó rádiózást.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.
3: 94.2 Trend FM.
2: Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 19 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Elkezdődhet a villamos energia hálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése. Ezt jelentette be Facebook bejegyzésében a pénzügyminiszter a kétnapos kormányülés után. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. A tárcavezető szerint a legfontosabb feladat jelenleg az energiaellátás biztosítása, ami részben a vállalati önkorlátozásnak és a lakosság tudatosságának köszönhetően meg is valósul. Kijev még tárgyal Washingtonnal a Patriot rakéták gyártási licenszéről. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök feladatul tűzte ki, hogy a legfontosabb fegyverrendszereket a lehető legnagyobb arányban Ukrajnában gyártsák. Az ukrán külügyminiszter elmondta, hogy továbbra is mindent megtesznek a különféle engedélyek megszerzésének felgyorsításáért. Egyes partnereiktől már kaptak licenceket, és bizonyos gyártási kapacitások már működnek. Andrei Sibiha hangsúlyozta, hogy a legfontosabb kérdés a ballisztikus rakétákkal szembeni védelmi képességek bővítése. Hozzátette, hogy Ukrajna minden nagykövete azon dolgozik, hogy rakétákat szerezzenek, különösen ballisztikus rakéták elleni elfogó rakétákat. Börtönnel fenyegeti az amerikai elnök azokat, akik szerint fogytán vannak az amerikai rakéták. Donald Trump azt bizonygatja, hogy hadseregének még rengeteg lőszere van, és aki ezzel ellentéteset állít, az hazaáruló. Azután írt erről a közösségi oldalán, hogy előző nap amerikai tisztviselők névtelenül arról nyilatkoztak a CNN

0: hogy az Egyesült Államok hadserege az elfogó rakétáinak már a 80%-át felhasználta az iráni háborúban. Az elnök elmondta, hogy Amerikának hatalmas lőszerkészletei vannak, bizonyos típusokból különösen nagyok, és hogyha kell, akkor további készleteket is importálhatnak. A hadipari cégek emellett annyi üzemet és gyárat építenek, amennyit az ország eddig még nem látott. A Duna Paksnál az elmúlt egy napban 4 cm-t emelkedett, már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, valamint eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. Erről írt Magyar Péter a Facebook oldalán. A vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása tegnap 7 órakor mínusz 134 cm volt. A vízhőmérséklet Paksnál mintegy 28 Celsius fok. Az atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként. A paksi turbina üzemel. Jóvá hagyja a brit kormány, hogy a Paramount felvásárolja a Warner Bros. Discovery-t. Az állásfoglalás szerint az, hogy a Paramount Skydance felvásárolná a teljes Warner cégcsoportot, mintegy 111 milliárd dollárért, nem kell jogilag beavatkozni a hatóságoknak. Ezt azután közölték, hogy a Paramounttól biztosítékokat kaptak. A két cég összeolvadása minden idők legnagyobb vállalati tranzakciója lenne. A brit kormány még júniusban jelezte, hogy megtámadja az ügyletet. Ugyanakkor végül megállapított, hogy az összeolvadás után is fennállnak majd azok a kötelezettségvállalások, amelyek a céget arra kötelezik, hogy a különféle műsorszolgáltatások továbbra is elérhetőek maradjanak. Emellett a minisztérium szerint attól sem kell tartani, hogy a felvásárolt média cégek önálló működése veszélybe kerülne.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 146.563 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,7%-ot erősödött 4640 forintra. Az OTP 1,8%-ot gyengült 45.900 forintra. A Magyar Telekom 3,3%-ot esett 2698 forintra. A Richter 3,1%-os mínuszban fejezte be 12.080 forinton. Erősödtek a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek, leszámítva Londont, a FTSE 1,1%-ot gyengült. A frankfurti DAX 1,1%-os, a párizsi CAC 0,5%-os pluszban zárta a napot. A milánói mutató 0,5%-ot, a spanyol börze 0,7%-ot erősödött.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kánikula, estére derült vagy gyengén felhős idő a valószínű, helyenként előfordulhat kisebb zápor. A szél főként a Dunántúlon egyre több felé megélénkül, a hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul, éjszakára 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnaptól enyhül a meleg időjárás, szombattól pedig csak másodfokú hőségriasztás lesz. Holnap a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Elszórtan ugyan, de előfordulhatnak zivatarok. A csúcsérték 30 és 35 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Kimit Tudat is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Májú című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Gyönyörű krátertó az Alföld szívében. Igazi különlegesség a nagyhegyes mellett, búzatáblák és egy aprócska erdő ölelésében rejtőző tó, amely egy katasztrófának köszönheti létrejöttét. A sárgáló búzamezők közt már messziről látszik a zölden harsogó kis erdő, ami a tavat rejti. Egy kis emlékhelyet is kialakítottak a fák között, ahol egy mini fúrótorony, egy emlékkő és egy információs tábla teszi egyértelművé, hogy nem egy természetesen kialakult tengerszemhez érkeztünk, hanem egy szerencsétlenül sikerült fúrás eredményét élvezhetjük most. A kráter és a tó ugyanis egy óriási gázkitörés miatt jött létre. Az 1961-ben történt katasztrófa után még sokáig a kitermelő cég tulajdonában volt ez a hely, de végül 2004-ben megvásárolta a területet Nagyhegyes önkormányzata, és egy klasszikus kirándulóhelyet alakítottak itt ki pihenőhelyekkel, szalonnasütőkkel, a horgászok számára pedig stégek is rendelkezésre állnak a kis tóban. Két úton is körbe sétálhatunk, egyrészt a nádasokkal körbevett tó mellett, másrészt a tó körül kialakított, majdnem 20 méter magas gát tetején is tehetünk egy kört, ahonnan ma már sajnos nem lehet rálátni a tóra, mert annyira megnőttek a fák és a bokrok.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 20 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Elkezdődhet a villamos energia hálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése. Ezt jelentette be Facebook bejegyzésében a pénzügyminiszter a kétnapos kormányülés után. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága. Középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. A tárcavezető szerint a legfontosabb feladat jelenleg az energiaellátás biztosítása, ami részben a vállalati önkorlátozásnak és a lakosság tudatosságának köszönhetően meg is valósul. Kijev még tárgyal Washingtonnal a Patriot rakéták gyártási licenszéről. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök feladatul tűzte ki, hogy a legfontosabb fegyverrendszereket a lehető legnagyobb arányban Ukrajnában gyártsák. Az ukrán külügyminiszter elmondta, hogy továbbra is mindent megtesznek a különféle engedélyek megszerzésének felgyorsításáért. Egyes partnereiktől már kaptak licenceket, és bizonyos gyártási kapacitások már működnek. Andrei Sibiha hangsúlyozta, hogy a legfontosabb kérdés a ballisztikus rakétákkal szembeni védelmi képességek bővítése. Hozzátette, hogy Ukrajna minden nagykövete azon dolgozik, hogy rakétákat szerezzenek, különösen ballisztikus rakéták elleni elfogó rakétákat. Börtönnel fenyegeti az amerikai elnök azokat, akik szerint fogytán vannak az amerikai rakéták. Donald Trump azt bizonygatja, hogy hadseregének még rengeteg lőszere van, és aki ezzel ellentéteset állít, az hazaáruló. Azután írt erről a közösségi oldalán, hogy előző nap amerikai tisztviselők névtelenül arról nyilatkoztak a CNN-nek, hogy az Egyesült Államok hadserege az elfogó rakétáinak már a 80%-át felhasználta az iráni háborúban. Az elnök elmondta, hogy Amerikának hatalmas lőszerkészletei vannak, bizonyos típusokból különösen nagyok, és hogyha kell, akkor további készleteket is importálhatnak. A hadipari cégek emellett annyi üzemet és gyárat építenek, amennyit az ország eddig még nem látott. A Duna Paksnál az elmúlt

0: Egy napban 4 cm emelkedett, már 9 centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, valamint eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. Erről írt Magyar Péter a Facebook oldalán. A vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása tegnap 7 órakor mínusz 134 cm volt. A vízhőmérséklet Paksnál mintegy 28 Celsius fok. Az atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként. A paksi turbina üzemel. Jóvá hagyja a brit kormány, hogy a Paramount felvásárolja a Warner Bros. Discovery-t. Az állásfoglalás szerint az, hogy a Paramount Skydance felvásárolná a teljes Warner cégcsoportot, mintegy 111 milliárd dollárért, nem kell jogilag beavatkoznia a hatóságoknak. Ezt azután közölték, hogy a Paramounttól biztosítékokat kaptak. A két cég összeolvadása minden idők legnagyobb vállalati tranzakciója lenne. A brit kormány még júniusban jelezte, hogy megtámadja az ügyletet. Ugyanakkor végül megállapított, hogy az összeolvadás után is fennállnak majd azok a kötelezettségvállalások, amelyek a céget arra kötelezik, hogy a különféle műsorszolgáltatások továbbra is elérhetőek maradjanak. Emellett a minisztérium szerint attól sem kell tartani, hogy a felvásárolt média cégek önálló működése veszélybe kerülne.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 146.563 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,7%-ot erősödött 4640 forintra. Az OTP 1,8%-ot gyengült 45.900 forintra. A Magyar Telekom 3,3%-ot esett 2698 forintra. A Richter 3,1%-os mínuszban fejezte be 12.080 forinton. Erősödtek a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek, leszámítva Londont, a FTSE 1,1%-ot gyengült. A frankfurti DAX 1,1%-os, a párizsi CAC 0,5%-os pluszban zárta a napot. A milánói mutató 0,5%-ot, a spanyol börze 0,7%-ot erősödött.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kánikula, estére derült vagy gyengén felhős idő a valószínű, helyenként előfordulhat kisebb zápor. A szél főként a Dunántúlon egyre több felé megélénkül, a hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul, éjszakára 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnaptól enyhül a meleg időjárás, szombattól pedig csak másodfokú hőségriasztás lesz. Holnap a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Elszórtan ugyan, de előfordulhatnak zivatarok. A csúcsérték 30 és 35 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság néha. Ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én...

Egyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló, síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés. Úgy sem tudhatod, a örökké is élsz, hogy hogyan kéne, most nem holnap mi lesz. A tegnap

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: A

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehény dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 21 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Elkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése. Ezt jelentette be Facebook bejegyzésében a pénzügyminiszter a kétnapos kormányülés után. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. A tárcavezető szerint a legfontosabb feladat jelenleg az energiaellátás biztosítása, ami részben a vállalati önkorlátozásnak és a lakosság tudatosságának köszönhetően meg is valósul. Kijev még tárgyal Washingtonnal a Patriot rakéták gyártási licenszéről. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök feladatul tűzte ki, hogy a legfontosabb fegyverrendszereket a lehető legnagyobb arányban Ukrajnában gyártsák. Az ukrán külügyminiszter elmondta, hogy továbbra is mindent megtesznek a különféle engedélyek megszerzésének felgyorsításáért. Egyes partnereiktől már kaptak licenceket, és bizonyos gyártási kapacitások már működnek. Andrei Sibiha hangsúlyozta, hogy a legfontosabb kérdés a ballisztikus rakétákkal szembeni védelmi képességek bővítése. Hozzátette, hogy Ukrajna minden nagykövete azon dolgozik, hogy rakétákat szerezzenek, különösen ballisztikus rakéták elleni elfogó rakétákat. Börtönnel fenyegeti az amerikai elnök azokat, akik szerint fogytán vannak az amerikai rakéták. Donald Trump azt bizonygatja, hogy hadseregének még rengeteg lőszere van, és aki ezzel ellentéteset állít, az hazaáruló. Azután írt erről a közösségi oldalán, hogy előző nap amerikai tisztviselők névtelenül arról nyilatkoztak a CNN-nek, hogy az Egyesült Államok hadserege az elfogó rakétáinak már a 80%-át felhasználta az iráni háborúban. Az elnök elmondta, hogy Amerikának hatalmas lőszerkészletei vannak, bizonyos típusokból különösen nagyok, és hogyha kell, akkor további készleteket is importálhatnak. A hadiipari cégek emellett annyi üzemet és gyárat építenek, amennyit az ország eddig még nem látott. A Duna Paksnál az elmúlt egy napban 4 cm-t emelkedett, már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, valamint eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. Erről írt Magyar Péter a Facebook oldalán. A vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása tegnap 7 órakor mínusz 134 cm volt. A vízhőmérséklet Paksnál mintegy 28 Celsius fok. Az atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a

0: karton tartalékként a paksi turbina üzemel. Jóvá hagyja a brit kormány, hogy a Paramount felvásárolja a Warner Bros. Discovery-t. Az állásfoglalás szerint az, hogy a Paramount Skydance felvásárolná a teljes Warner cégcsoportot, mintegy 111 milliárd dollárért, nem kell jogilag beavatkozni a hatóságoknak. Ezt azután közölték, hogy a Paramounttól biztosítékokat kaptak. A két cég összeolvadása minden idők legnagyobb vállalati tranzakciója lenne. A brit kormány még júniusban jelezte, hogy megtámadja az ügyletet. Ugyanakkor végül megállapították, hogy az összeolvadás után is fennállnak majd azok a kötelezettségvállalások, amelyek a céget arra kötelezik, hogy a különféle műsorszolgáltatások továbbra is elérhetőek maradjanak. Emellett a minisztérium szerint attól sem kell tartani, hogy a felvásárolt média cégek önálló működése veszélybe kerülne.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 146.563 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,7%-ot erősödött 4640 forintra, az OTP 1,8%-ot gyengült 45.900 forintra. A Magyar Telekom 3,3%-ot esett 2698 forintra. A Richter 3,1%-os mínuszban fejezte be 12.080 forinton. Erősödtek a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek, leszámítva Londont, a FTSE 1,1%-ot gyengült. A frankfurti DAX 1,1%-os, a párizsi CAC 0,5%-os pluszban zárta a napot. A milánói mutató 0,5%-ot, a spanyol börze 0,7%-ot erősödött.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kánikula, estére derült vagy gyengén felhős idő a valószínű, helyenként előfordulhat kisebb zápor. A szél főként a Dunántúlon egyre több felé megélénkül, a hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul, éjszakára 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnaptól enyhül a meleg időjárás, szombattól pedig csak másodfokú hőségriasztás lesz. Holnap a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Elszórtan ugyan, de előfordulhatnak zivatarok. A csúcsérték 30 és 35 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a Budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak!

0: Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.
1: Majd a tavasz lesz, majd akkor dalolok. Majd ha engem

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Takács Nikolasz 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Takács Nikolasz énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

A csillagokat bámultuk, nem a mobilokat. Nevettünk, sokat nyertünk barátokat. És csillogó szemmel, ragyogva meséltél a felsőmben a tűz fényénél, de rögtön kell fel a nap, és még mindig van ötlet.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 22 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Elkezdődhet a villamos energia hálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése. Ezt jelentette be Facebook bejegyzésében a pénzügyminiszter a kétnapos kormányülés után. Kármán András szerint ettől tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. A tárcavezető szerint a legfontosabb feladat jelenleg az energiaellátás biztosítása, ami részben a vállalati önkorlátozásnak és a lakosság tudatosságának köszönhetően meg is valósul. Kijev még tárgyal Washingtonnal a Patriot rakéták gyártási licenszéről. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök feladatul tűzte ki, hogy a legfontosabb fegyverrendszereket a lehető legnagyobb arányban Ukrajnában gyártsák. Az ukrán külügyminiszter elmondta, hogy továbbra is mindent megtesznek a különféle engedélyek megszerzésének felgyorsításáért. Egyes partnereiktől már kaptak licenceket, és bizonyos gyártási kapacitások már működnek. Andrei Sibiha hangsúlyozta, hogy a legfontosabb kérdés a ballisztikus rakétákkal szembeni védelmi képességek bővítése. Hozzátette, hogy Ukrajna minden nagykövete azon dolgozik, hogy rakétákat szerezzenek, különösen ballisztikus rakéták elleni elfogó rakétákat. Börtönnel fenyegeti az amerikai elnök azokat, akik szerint fogytán vannak az amerikai rakéták. Donald Trump azt bizonygatja, hogy hadseregének még rengeteg lőszere van, és aki ezzel ellentéteset állít, az hazaáruló. Azután írt erről a közösségi oldalán, hogy előző nap amerikai tisztviselők névtelenül arról nyilatkoztak a CNN-nek, hogy az Egyesült Államok hadserege az elfogó rakétáinak már a 80%-át felhasználta az iráni háborúban. Az elnök elmondta, hogy Amerikának hatalmas lőszerkészletei vannak, bizonyos típusokból különösen nagyok, és hogyha kell, akkor további készleteket is importálhatnak. A hadipari cégek emellett annyi üzemet és gyárat építenek, amennyit az ország eddig még nem látott. A Duna Paksnál az elmúlt egy napban 4 cm-t emelkedett, már 9 cm-re vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, valamint eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. Erről írt Magyar Péter a Facebook oldalán. A vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása tegnap 7 órakor mínusz 134 cm volt. A vízhőmérséklet Paksnál mintegy 28 Celsius fok. Az atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként. A paksi turbina üzemel. Jóvá hagyja a brit kormány, hogy a Paramount felvásárolja a Warner Bros. Discovery-t. Az állásfoglalás szerint az, hogy a Paramount Skydance felvásárolná a teljes Warner cégcsoportot, mintegy 111 milliárd dollárért, nem kell jogilag beavatkozni a hatóságoknak. Ezt azután közölték, hogy a Paramounttól biztosítékokat kaptak. A két cég összeolvadása minden idők legnagyobb vállalati tranzakciója lenne. A brit kormány még júniusban jelezte, hogy megtámadja az ügyletet. Ugyanakkor végül megállapított, hogy az összeolvadás után is fennállnak majd azok a kötelezettségek,

0: kötelezettségvállalások, amelyek a céget arra kötelezik, hogy a különféle műsorszolgáltatások továbbra is elérhetőek maradjanak. Emellett a minisztérium szerint attól sem kell tartani, hogy a felvásárolt média cégek önálló működése veszélybe kerülne.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 146.563 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 0,7%-ot erősödött 4.640 forintra, az OTP 1,8%-ot gyengült 45.900 forintra, a Magyar Telekom 3,3%-ot esett 2.698 forintra, a Richter 3,1%-os mínuszban fejezte be 12.080 forinton. Erősödtek a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek, leszámítva Londont, a FTSE 1,1%-ot gyengült. A frankfurti DAX 1,1%-os, a párizsi CAC 0,5%-os pluszban zárta a napot. A milánói mutató 0,5%-ot, a spanyol börze 0,7%-ot erősödött.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kánikula, estére derült vagy gyengén felhős idő a valószínű, helyenként előfordulhat kisebb zápor. A szél főként a Dunántúlon egyre több felé megélénkül, a hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul, éjszakára 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Holnaptól enyhül a meleg időjárás, szombattól pedig csak másodfokú hőségriasztás lesz. Holnap a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Elszórtan ugyan, de előfordulhatnak zivatarok. A csúcsérték 30 és 35 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogram díjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a Hightech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttik zenél a folytatásban.

0: lie ground.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street szemenös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok pusztán, négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Palop Stellár egy osztrák zenész, aki zenekarával, a Palop Stellár Banddel és mint DJ a világ számtalan pontján fellépett már. Miután a 90-es évek közepén és végén DJ-ként tapasztalatot szerzett nightclubokban való fellépéseivel, a 2000-es években Palop Stellár elkezdett zenéket írni és publikálni. Korai munkáit Plazma álnéven, illetve saját nevén adta ki, 2004-ben megalapította saját kiadóját. Alkotásai több mint 700 válogatásban szerepeltek, és számos tévéhirdetésben, showban, sorozatban és mozifilmben is elhangzottak. Legutóbbi albuma Voodoo Sonic címmel 2020-ban jelent meg.
1: Trend Night.
2: Köszönjük, hogy a különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban Palop Stellártól is meghallgatunk egy dalt.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsolt című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat, és meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Trend Night. Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Zrínyi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek Amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
0: Trend Night.
1: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Botond, Iványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótak tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.
3: I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love who you love. And if you love the wrong person, you gotta live with that. Right now, I just need you to listen. All my lovers out there.

gyors idejű. Budapest, te hazug plegykalap, összekúszott hajra vett kalap. Anyuked

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram Díjas Group & Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group & Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carbon Pulse együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált. Első nagylemezük a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records, tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot. 2010-ben két londoni fellépésben

0: fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar hetedik nagy lemeze.
1: Trend Night.
0: Carbon Pulse a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loopstation segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szakács Gergő 1991-ben született, Sixon 7 éves korától foglalkozik zenével. Az általános iskolában furulyázni, később gitározni tanult. 17 éves kora óta zene és dalszövegírással is foglalkozik. A budapesti Corvinus Egyetem közigazgatástudománykarán diplomázott. Országos ismertséget a 2010-ben indult első magyar X-faktornak köszönheti. 13-ban YouTube csatornát indított, amelyen ismert dalok feldolgozását adta elő. Előadásainak olyan sikere volt, hogy még James Arthur, az angol X-faktor nyertese is megosztotta saját oldalán. 2021-ben az Indulj el című népdal újra gondolt verziójával lepte meg rajongóit.
1: Trend Night.
2: Szakács Gergőtől is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nézd le